0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az orangutánoktól a gorillákon át a csimpánzokig ugyanaz az alapvető idézítési struktúra figyelhető meg minden ember szemben sumajom nevetésénél, ami arra utal, hogy valamennyiük közös őse már legalább 15 millió évvel ezelőtt felismerhető módon nevetett. Állítja a Communication Biology-ban megjelent tanulmány. A kutatók 5 emberszabású majomfaj 17 egyedének nevetését rögzítették egymás csiklandozása és társasjáték közben. A magyar narancs hírét hallottátok.
2: A Euronews arról ír, hogy egy sikeres svájci kísérlet után Olaszország lehet a következő ország, amely napelemes vasutat épít. A svájci Sunways startup egy 100 méteres működő, nagyforgalmú vágányszakaszon 48 napelemet helyezett el a sínek közé, elég alacsonyan ahhoz, hogy a vonatok akadály nélkül áthaladjanak felettük. A 2028 áprilisáig tartó 3 éves teszt során vizsgálják a telepítést és eltávolítást, a karbantartást, a szennyeződés felhamozódását, valamint azt, hogyan bírják a panelek a vonatok keltett légnyomást, a rázkódást, a port, a havat és a fagyot. A mozdonyvezetőket zavaró vakító fényt tükröződésmentes szűrőkkel kezelnék. A vállalat szerint, ha a próba beválik, Svájc 5000 kilométeres vasúthálózata évente akár 1 terawattóra zöld áramot termelhetne, ami az ország áramfogyasztásának mintegy 2%-át fedezné.
1: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányokban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű házi egerek és nagyobb méretű vándorpatkányok, Rattus norvegicus, túlnyomó többségé genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá várjon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztet rákcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rákcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rákcsárókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rákcsárókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni. A magyar narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Mindenki mondta, hogy ne bér felől menjünk.
4: Mindegy, már itt vagyunk. Hol a Saigon?
5: Azt mondták, a Saigon Café a tilos stage.
3: Hol vagyunk?
5: Hol hoztál minket?
3: Ez lenne az?
5: Na ez az, hát ezt kerestünk.
6: Saigon Café. Original Chill Out. A Sunon. Keresd be rejtekes rekettyésben. Space Dog, Urban Mind, DJ Mango, DJ Woody, Papa, MC Ting, Huli, Chili Team, Naszka, András Bádár, Abu Abu, Pusa Pista, DJ Bajtás, Forma C2-s Band, Harun Ayaz, Switch, Naut 83, Takka, Vigel, Kori, Selector, Hemperor, Vasquez, Farsears Collection, Szepesvári Szabolcs, Densátor Magdolna, Turbo, Sematic 4, Mouse, Irodalmi Dab Techno, Vida, Peter Helet. Kedvezményes jegyeket Tilos Rádió műsoraiban hallható kóddal tudtok vásárolni. A titkos kód Tilos.
7: And now for something completely different. Tilos a kanyarban. A Tilos Rádió támogatói nappali eseménye a Dunakanyarban. Július 18-án, szombaton, délután 5-től este 10 óráig. Zenei tematika, rap és hip-hop. Fellépők és helyszín a Kertünk Bár és Kilátó. A Bringa út mellett felejthetetlen kilátás a Dunakanyarra. Tilos pólók és sok más. Gyertek, lazuljunk együtt a zenére, és nézzük meg együtt a Dunakanyari naplementét a kilátóból. További info a Tilos a Kanyarban esemény leírásban. Szeretettel várunk!

0: Telephone Hill.
1: What's the idea?
0: Rockwood Doc.

downhill.

Thank you.

Soviet Hill, Telephone Hill.

0: a Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az orangutánoktól a gorillákon át a csimpánzokig ugyanaz az alapvető idézítési struktúra figyelhető meg minden ember szemben sumajom nevetésénél, ami arra utal, hogy valamennyiük közös őse már legalább 15 millió évvel ezelőtt felismerhető módon nevetett. Állítja a Communication Biology-ban megjelent tanulmány. A kutatók 5 emberszabású majomfaj 17 egyedének nevetését rögzítették egymás csiklandozása és társasjáték közben. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: A Euronews arról ír, hogy egy sikeres svájci kísérlet után Olaszország lehet a következő ország, amely napelemes vasutat épít. A svájci Sunways startup egy 100 méteres működő, nagyforgalmú vágányszakaszon 48 napelemet helyezett el a sínek közé, elég alacsonyan ahhoz, hogy a vonatok akadály nélkül áthaladjanak felettük. A 2028 áprilisáig tartó 3 éves teszt során vizsgálják a telepítést és eltávolítást, a karbantartást, a szennyeződés felhalmozódását, valamint azt, hogyan bírják a panelek a vonatok keltett légnyomást, a rázkódást, a port, a havat és a fagyot. A mozdonyvezetőket zavaró vakító fényt tükröződésmentes szűrőkkel kezelnék. A vállalat szerint, ha a próba beválik, Svájc 5000 kilométeres vasúthálózata évente akár 1 terawattóra zöld áramot termelhetne, ami az ország áramfogyasztásának mintegy 2%-át fedezné.
1: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű háziegerek és nagyobb méretű vándorpatkányok, Rattus norvegicus, túlnyomó többsége genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá váljon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztet rákcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rákcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rákcsárókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rákcsárókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Világszerte bővülnek az internet és hangszolgáltatás optikai hálózatai. Észtország, Hollandia, Norvégia és Spanyolország után június 30-án Finnországban is elnémultak az analóg, vonalas telefonkészülékek. A Nokia hazájában szinte teljesen kiszorította őket a mobil technológia. A részvezetékes hálózat itt az 1880-as években kezdte meg működését. Az Elisa, az utolsó hagyományos hálózatot üzemeltető finn távközlési cég stílszerűen fejezte be szolgáltatását. Topi Manner vezérigazgató vonalason hívta Jarkko Saarimäkit, a hírközlési hatóság vezetőjét. Fölidézték analóg emlékeiket, vázolták a mobilos jövendőt, majd könnyed Kuleminnel búcsúztak egymástól. Viszont hallásra, számolt be a Euronews. A fő és vizes folyadékok kölcsönhatásából létrejövő hidrotermális rendszerek fontos szerepet játszottak az élet kifejlődésében, a mikroorganizmusok elterjedésében. A krétakorvégi kihalást okozó Chicxulub kisbolygó 200 km átmérőjű kráteréből egy 2016-os expedíció gyűjtött mintákat. A Yucatán-félsziget közelében lévő lelőhelyen 1 kilométerrel fúrtak a tengerfenék alá. Anne-Marie Pickersgill geológus a minták izotópos kor meghatározása és elemzése révén most arra jutott. A dinoszaurusz ölő Chicxulub becsapódás 66 millió éve teremtett hidrotermális rendszere 58 millió évvel ezelőtt hűlt ki teljesen. Ökoszisztémája a korábban becsült 2 helyett 8 millió évig volt aktív. Írja a Nature nyomán a Qubit.
2: Búvárok találták meg a Hofukumaru nevű japán teherszállító hajó roncsát a Fülöp-szigeteki Luzon partjainál, írta a Euronews. A hajó 1944-ben süllyedt el, fedélzetén több mint 1200 szövetséges hadifogollyal. A hajóroncs 8 évtizeden át ismeretlen helyen volt. A háború utáni feljegyzések hiányosak voltak, a szövetségesek támadási jelentései csak hozzávetőleges koordinátákat tartalmaztak. Rejtélyének megoldásához most egy digitalizált japán katonai irat adott kulcsot. 2025-ben bukkantak a konvoj zászlós hajójának tisztjei által készített iratra, ami időrendet és térképet is tartalmazott. Hollandia bejelentette, hogy más országokkal együttműködve keresi a módját annak, miként róhatják le tiszteletüket az áldozatok előtt, miközben a Hell Ships Memorial Foundation megkezdi a munkát az elhunytak hozzátartozóinak felkutatására.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, Tilos Rádió Budapest, pontos időjelzést adunk, 7-e, 7 óra, 7 perc van, áldassék a hét kedves testvéreim, ez most már itt a hajnali hasadás című műsor, tehát azok, akik esetleg most a hangomra riadnak fel, nem kell megjedni. Nem hétfő van, kedd van, és a hajnali hasadás című műsor lesz, de a hajnali hasadásban végül Sárosi Petyának helyt kell állnia valahol külföldön, ezért Dénes Balázs testvérünknek a kérésére én leszek az, aki beugrik majd a mai műsorba, és akkor vendég is érkezik majd hozzánk, Bayer Judit, aki egy médiakutató, és akkor őt majd elsősorban azért Dénes Bali fogja majd kérdezgetni, de én fogom majd itt fogadni a vendéget, és a közmédiával kapcsolatban fogjuk majd kérdezni Juditot, és hát ezzel kapcsolatban azért inkább Balázs lesz majd képben, én pedig megpróbálom keretezni ezt a műsort, közben a Jitsit is elindítottam, és akkor amikor majd megjelenik Dénes Bali, akkor őt is beadom. Hogyha bárkinek egyébként van most mondani valója, akkor lehetősége nyílik betelefonálni természetesen, mert hogy 8-ra érkezik majd a vendég, tehát 8 óráig itt szabadon lehet garázdálkodni. Itt a kiskora doktor analóg hip-hop vonalat hallgattam már korábban, úgyhogy majd megpróbálok lehet ezen a vonalon tovább gördülni, és akkor fenntartani a figyelmet a Tilos Rádió iránt, de egyébként is, amennyire csak tudjátok, hallgassatok minél több Tilos Rádiót, illetve vigyétek a hírét a Tilos Rádiónak. Azok pedig, akik a hét szerint élnek, és a mai napon a Babilon Nyulai Kerékpáros Egyháznak az ünnepét ülik, ami mindenkinek a saját ünneplési szokásait tükrözi. Én azt javasolhatom így egyházfőként, hogy mindazok, akik a hétre törekednek, a mai napon tekintsenek rá életükre a lehető legobjektívebben, és próbáljanak meg ennek megfelelően döntéseket hozni, vagy megfigyelni azt, hogy hol vannak, és miközben ezeket a szavakat mondom, közben már Dénes Bali is megérkezett, éppen bedugja a fülébe a füldugót, és akkor biztos vagyok benne, hogy a mikrofonja is megszól. Azt elmondom egyébként, hogy nagyon fullos, világítós mikrofonja van, amelyikből kilóg egy ilyen kis rész. Tényleg kajak, és őszinte leszek, nagyon, néha nehezemre esik eldönteni, hogy vajon Berlinben van-e, vagy Budapesten van a stúdióban.
4: Néha nekem is nehezemre esik eldönteni.
3: De tényleg egyébként megdöbbentő, hogy így fülelnem kell, hogy mekkora a különbség, gondolom valamennyire a számítógép is kihúzza. Szevasz, Barikám, mi a helyzet Berlinben?
4: Na, először is nagyon sajnálom, hogy elkéstem, és ezért nem tudtuk elmondani azt, hogy 7. hó, 7. hét, de te elmondtad. Remélem, hogy ettől nem fosztottad meg a hallgatót.
3: Nem, de megmondom őszintén, hogy nagyon korán keltem, hogy beérek, és ennek ellenére tényleg necces volt mesterem, Naut Lacika utolsó pillanatban elindította a híreket, és ahogyan kell, pakra akkor lett vége, tehát így volt igazából megírva. Azt azért szeretném elmondani minden egyes ilyen alkalommal, hogy azért valahol legmélyén azért ezt a hét őrületet, azt a vonal másik végén ülő Dénes Balázs indította el azzal, hogy héttérítőnek nevezte ezt a műsort, bár akkor nem tudta még, hogy mit szabadít útjára, de hát oly sok ilyen döntésünk van, amiről fogalmunk sincs, hogy mit generál a káosz elmélet következtében.
4: Ugye ez egy hétfői műsor volt, tehát így ez van. Adta magát, és akkor ahhoz kerestük, és amikor ez a beszél, ez a bizonyos beszélgetés volt köztünk, én nem sokkal előtte neurotikot hallgattam. Hát azt nem tudom, hogy Walkman volt-e, vagy dehogy fülhallgatón is, amikor ezt a héttérítő, dehogy akkor azt valóban nem tudtuk. Akkor még egyikünk sem sejtette. Igen. Az a 20-25 évvel később eljön egy olyan kedd, ami 7. hó 7-ére esik, és ezen a napon 7 óra 7 perckor a héttérítő pápája, és mind a mai napig lelke és motorja fogja helyettesíteni a hajnali hasadás hiányzó stábját, mert hát akinek eddig ez nem esett volna le, nem fordult meg a világ, tehát nem arról van szó, hogy 7-éről mégis megint újra 6-a virrat fel, hanem arról van szó, hogy ezen a héten Sári nincs, Petya pedig okros teendői miatt nem tudott részt venni az adás szerkesztésében, készítésében, és ahhoz a múltkor már bevált módszerhez folyamattunk, hogy Fecó taktársunkat kértük meg arra, hogy segítsen ki minket, és ezt kiválóan meg is teszi. Úgyhogy ezúton is nagyon köszönöm.
3: De hát... Én köszönöm, hogy ilyenkor részévé válhatok, mert ez egyébként, tudod, ez egy ilyen teljesen, itt max, hogy gyereket kéne iskolába vinni, ez egy ilyen sáv, de ugye nincsen iskola, ráadásul leléptek feleségem édesanyjához délre, úgyhogy tulajdonképpen egy teljesen üres zóna. Hát,
4: még örültél, hogy 7. hó 7-én.
3: Persze, persze. Nagyon. Nem kérdés.
4: Nagyon jó.
3: Na és akkor figyelj, a 8 órára érkezik a bejelölt, de hogy addig akarod-e képbe hozni a lakosságot már előtte közmédia dolgokkal, vagy inkább majd csak utána? Én most tájékozatlan vagyok a napi eseményeket illetően, hiszen digitális detox utolsó napján vagyok, tehát én a heti lapokból kiolvasható információkkal vagyok csak képben. Nem tudom, történt-e olyan, de hát biztos történt, mert minden nap ilyen hatalmas horderejű dolgok történnek, amit úgy látod, hogy fontos lenne előtte akkor elbeszélni.
4: Nagyon sok mindent mondtál, amire szeretnék reagálni, de hogy igen, tehát 8-tól vendégünk lesz Bayer Judit, aki egy médiajogász, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetemnek a tanára, és többször is lehetett olvasni a véleményét, nem csak egyébként az elmúlt pár hétben természetesen, hanem az elmúlt években is, több tökötetes szerző, európai médiajoggal kapcsolatban is erősen képben van, és őt hívtuk meg, hogy beszélgessünk arról, hogy a közmédia átalakítása, illetve hát az ennek alapjait megteremtő média törvényváltoztatások, ezek mennyiben tekinthetők üdvözlendőnek, mennyiben tekinthetők véglegesnek, vagy itt tényleg. Szóval, hogy szerintem a hallgatókat a vele való beszélgetés során fogjuk képbe hozni, Fecó, és addig beszéljünk inkább másról. Például biztos vagyok benne, hogy beszéltél már sokat a digitális detoxról, de ez nekem azért ez a, tehát hogy csak nyomtatott sajtót fogyaszthatsz, tehát ilyenkor, tehát nem, tehát akkor azt értem, hogy nem fogyaszthatsz a telefon, de hogy heti lapot mondtál.
3: Igen. Tehát a digitális detox során korlátlanul használhatsz bármennyi monitort és digitális eszközt a munkádhoz. Ezt mindenkinek felnőttként el kell döntenie, hogy mi az, ami a munkájához tartozik. A munkába beletartozik az önkéntes munka is. Tehát, minden, tehát az élet nem állhat meg, tovább kell menni. Ennyiben más, mint az abszinenciát hirdető átmeneti programok, mint például a tépőzár, vagy a száraz november. Ugye a teljes tiltás, mert ez egy végtelenség egyszerű, fajék egyszerűségű, nincsen ital, nincsen spanglics, szavasz. A kikapcsolódás esetében itt a munkára, életbe maradása, tehát az EST-t, az ügyfélkaput, a banki szoftvereket, bármilyen ilyesmit ugyanúgy lehet korlátlanul használni, viszont minden más tiltott, tehát azt jelenti, hogy nincsenek internetes újságok egyáltalán. Heti lapok vannak, napi lapok. Hát napi lapok igazából nincsenek.
4: De hát ugye szeretném. Magyarország azon kevés országok egyike, ahol megszűntek a politikai napi lapok.
3: Teljesen, hát, teljesen.
4: Nem, mint hogyha sok köszönet lett volna bennük eddig is, de hát ugye most, hogy már Népszava sincs, meg a megyei lapok is, tehát gyakorlatilag itt napi sajtóból ne tájékozódj, vagy ha tájékozódni akarsz, akkor nem leszel annyira képben.
3: Hát szóval, inkább hogy... ilyen nevettetők, tehát ránéztem azért az újságos polcon a napilapok címlapjaira, és hát tényleg inkább ilyen megmosolyogtató szalagcímek voltak, amik azért inkább így a trash celebekkel történt dolgokat keverték különböző politikai tartalmakkal, de heti lapok közül a Magyar Narancs és az a Magyar Hang azok pont csütörtökön jelentek meg, és szerdán indult a digitális detox, tehát így igazából kicsit ilyen frissebbnek érezhettem magam, és egyébként az éppen aktuális...
4: Bocsánat, muszáj megkérdeznem, analóg földi sugárzású televízió,
3: nem, rádió... Monitor, rádió mehet, monitorokat kell kerülned, tehát a fősod az, hogy monitor...
4: A kék fény.
3: Így van. Is. Rádiót, podcasteket korlátlanul hallgathatsz, nem szabad túrni mondjuk 3 órát a megfelelő podcast megtalálására, de hogyha elő van készítve mondjuk 6-8 podcasted erre az egy hétre, akkor ezeket bátran hallgathatod, rádiót, bármennyit hallgathatsz. Hogyha DJ vagy akkor...
4: Alvás minőséged jobb lett?
3: Az alvás minőségem az alapvetően, tehát amennyivel jobb mondjuk, amikor az ember átlép a józan életébe, olyan típusú változást azért nem érzek. Tehát ugyanúgy már tovább ment.
4: Bocsánat, csak tehát a tépőzárhoz és a száraz novemberhez képest, tehát hogyha valaki minden nap iszik, és azt abba hagyja, hogyha...
3: Akkor ott radikális változás van általában.
4: Igen, ott a nyugalmi pulzus, a resting heart rate variability, az is az radikálisan így változik. Van. Egyébként a cannabisnál is, tehát hogy az biztos. Ilyet látsz?
3: Ilyet én nem érzékeltem. Nem érzékeltem, és az esti elme megnyugtatás, amire az ember azért rákap az esti görgetéssel, az fotóalbum nézegetésével a Korképek című MT gyűjteményt lapozgattam, és akkor azt olvasgattam el minden egyes képhez az
4: aláírást. De az egy monitor?
3: Nem, ez egy könyv. Ez egy könyv, amiben a 60-as, 70-es évek MTI fotói vannak, ilyen jó 3 ujjnyi vastagon, tehát nem érsz a végére, és mindegyikhez egy rövid leírás van, illetve a kép készítője, úgyhogy ezen haladtam végig minden este, és ez pontosan ugyanúgy altatott el, mint a telefonnak a görgetése. Én most már 5-ször csináltam.
4: Várjál, bocsáss meg, hogy közbe szólok, de te lefekvés előtt telefon szoktál.
3: Sajnos, én nekem az egyik legintenzívebb telefon használat.
4: Piros szűrőt használsz?
3: Semmit, és céltalanul görgetem, tehát nincsen semmi értelme, sem célja, nem tudom meghatározni. Megnézem még egyszer, hogy a Vintiden eladtam-e, vettem-e valamit, még átgörgetem, és tudom, hogy miközben görgetem, éppen cuccozok, és még így is csinálom. Tehát igazi, ilyen igazi függő
4: klasszik
3: módon.
4: Dopamin.
3: Teljesen,
4: dopamin.
3: Így pontosan. Tehát tudom, hogy mit csapolok, hogy mit keresek, és hogy milyen csapdában vagyok. És most ebben a digitális detoxban az ötödszörre csinálom, most nyílt meg az igény arra, hogy ezt most ne hagyjam abba, mert annyival jobb az életminőségem, és annyira nem hiányzik. Tehát most ma már reggel azon kaptam magam, hogy nem nyúltam egyáltalán a reggeli végig a telefonhoz.
4: Várj, tehát ezt június 1-én kezdted. Július 1-én, de ez egy 30 napos.
3: Nem, ez egy 7 napos. Egy 7 napos. Nem mertünk 30-ast fejleszteni, mert arra gondoltuk, hogy nem fognak belevágni az emberek. Aha. Úgyhogy így most a hétnapossal megyünk, és rábízzuk mindenkire, hogy tovább megye egy ilyen haladó szakaszba, és bár nem a tesztverziót csináljuk már, hiszen a kikapcsoltam.hu-n azért egész éppen össze van foglalva, de azért valószínű, hogy meg fogjuk nyitni egy ilyen kikapcsolódás haladót, hogy akkor nézzünk egy ilyen 30-ast, mert egyáltalán nem áll meg az élet, ellenkezőleg. Tehát pont azok a részek esnek ki, amikre amúgy semmi szükségünk nincsen. Lényegesen kevesebbet vásárolok interneten, hiszen nem lehet, tehát egy szempontból ez végül is egyértelmű. De hogy először ma a reggeli végén jutott eszembe, és akkor csak azért, hogy pontosan meggyőződjek arról, hogy hány óra van, mert legalább 4 órát látok, de mindegyik 1-2 perces különbségekkel halad az időben, és akkor jöttem rá, hogy igazából nem is nyúltam még rá a telefonomra. Ellenkező esetben ébredés követően megnézem, hogy írte valaki. Én az a típus vagyok, akinek nincsenek olvasatlan levelei, hanem vagy elolvasom, vagy archiválom, vagy törlöm, de hogy ilyen menedzser. De nem úszik el a levélhamot. Csillagozok.
4: Sokan sokféleképpen próbálunk ezzel megküzdeni. A családomból két példát tudok hozni. Tehát én vannak bizonyos szabályok azért, amiket igyekszem betartani ebből, amit elmondtál. Én is érzem, hogy van, amikor rám csap a függőség, tehát ez nem kizárt, vagy nem kétséges, hogy nekem is van olyan része a napomnak sajnos, amikor érzem, hogy ez most nem kéne, teljesen idióta baromságokat nézek a telefonomon, de nézem. Jellemzően egyébként szerintem nem egyedül vagyok a generációmból, akiket úgy szippantott be a TikTok, hogy igazából TikTokot nem is néznek, de tehát itt a shortsról van szó, a shorts réletről, a számodra, kifejezetten számodra válogatott rövid videókról.
3: És miket kapsz?
4: Hát most ez végül is mindegy is.
3: Akkor tudom.
4: De nem, egyébként nem, tehát nem poraszról van itt szó, hanem alapvetően... Hát figyelj, hegymászás, hullám, lovaglás, psytrance fesztiválok, DJ kütyük, pszichedelikumokkal kapcsolatos rövid ismeretterjesztő dolgok és természet minden mennyiség.
3: Ó, egész szép átfedések vannak nálam, még a tengeri katasztrófák érkeznek be.
4: Az is nagyon jó, lehet, hogy megnézek egy párat, hát az is jó lehet. Na szóval, hogy ennek ellenállni, hogy ugye a mi generációnk, aki azon nőtt fel, hogy hát ugye van egy csatorna, két csatorna, hétfőn nincs is csatorna, szóval hogy így ehhez képest az, hogy leülsz és öntik rád azt, ami elvileg téged érdekel, és a nagy része sajnos tényleg él. Tehát hogy nagyon nehéz abba hagyni.
3: Tehát egy jutalmazás azért... konkrétan.
4: Hogy?
3: Ez egy jutalmazás igazából,
4: ami zajlik. Hát ismerjük is az agyi mechanizmusait, tehát hogy ezért. Na, hogy, de hogy van egy pár szabály, amit betartok, és az egyik ilyen szabály az az, hogy én lefekvés előtt 2 órával nem nézek telefont semmiképp se, és hát igazság szerint legtöbbször filmet se, tehát ez ilyen másfél monitor, tehát ez másfél-két órával csak és kizárt papíralapú. A másik pedig, amit mondtál, azt nagyon rossznak látom a saját mentális egészségemre nézve, amikor felkelés után azonnal telefonhoz nyúlok. Hát én azt szoktam csinálni, hogy felkelek, hogyha van rá lehetőségem, akkor egy kis napfényt megpróbálok a szemembe juttatni, de erre azért nincsen mindig. És egy ilyen reggeli rutin, aminek része egy torna, stb. Mosakodás, szóval, hogy teljen el egy fél óra telefon nélkül. Ez nálam az elég jó beválik.
3: Ez ügyes.
4: De hát ezek egyéni stratégiák, és egyáltalán nem biztos, hogy ez mindenkinek működik, vagy megvalósítható, meg van, akik nagyon érdekel az, hogy mit válaszoltak a tegnapi posztomra. Tehát, hogy én ezt abszolút nem elítélően mondom, csak azt mondom, hogy ez nálam például ezt a kordában tartást jól szolgálja. És hát vannak ilyen extrém alakok is a családomban, az egyik gyerekem például annyira rá van feszülve arra, hogy az alvás minőségét ne rontsa el a kékfény, hogy ő lefekvés előtt 2 órával már kizárólag ilyen piros szűrővel nézi a telefonját. Különösen hasznos ez például foci meccs követésénél, amikor úgy nézi a foci meccset most a foci VB alatt, hogy mindegyik csapat pirosba játszik. Tehát kicsit nehéz úgy megállapítani, hogy pontosan mi is történik.
3: Hallgatni kell olyankor.
4: Igen. Szóval így. És akkor te azt mondod, hogy most már úgy érzed, hogy ez menni fog tovább?
3: Hát én az én megküzdési stratégiáim, az egyik fontos eredménye az az, hogy hozzám nem érkeznek be notifikációk, tehát azokat teljesen leradíroztam, tehát csak is az SMS és a telefon érkezik be. Én közösségben megpróbálom lemelővenni, tehát én napközben próbálom így kicsit háttérbe szorítani, és hát igazából megtalálni a gyökerét annak, hogy vajon mi az, ami miatt én ezzel zsibbasztok, mi az, amit ezzel pótlok. És mert alapvetően most az évnek az első felét az teljes józanságban élem, tehát hogy januártól júniusig én egyből tolok egy fél év teljes józanságot, ami mindent jelent. Így én azt gondolom, hogy ezekben a résekbe csúszott bele az okostelefon görgetés. Aha. Tehát mi emberek egy picit azért cserélgetjük ezeket a dolgainkat, és megpróbálom valahogyan megtartani majd ezt az eredményt. Tehát most abban a szakaszban vagyok, hogy az öngondozással már így nagyon jól fölismertem, hogy hol van ennek a helye, meg hogy azonosítottam, most megpróbálok megbirkózni vele a következő szakaszban, hogy ezek az öngondozással, tehát az öngondozással nagyjából 4-5 éves ciklusban lehet szerintem eredményt elérni, szemben mondjuk a segítségkéréssel, amelyik akár 1-2 év alatt is ilyen komoly eredményeket produkál. Mire öngondozással a saját erőforrásból helyre rakosgatjuk a dolgokat, azért az lassabb. Viszont mélyebbre megy, és most már ugye a nagyjából az összes többi dolgot azt úgy kitisztáztam, meg az helyükre kerültek, és azért inkább gondolom azt, hogy józan életszakaszomban vagyok, tehát hogy ez most annak úgy megvan nagyjából a gyümölcse.
4: Na de várjál, azt mondtad januártól júniusig, akkor ez a fél év, ezt most elengedted?
3: Így van, és akkor ilyenkor június-júliusra nyárra visszatérek, és utána augusztustól pedig nyomok még egy másik teljesen józan szakaszt. Vagy szétdarabolgatom, most úgy tervezem, hogy megnyomom akkor teljesen most már decemberig, szilveszterkor visszatérek, és utána egyből nyomok egyet. Nagy léptékben azért úgy látom, hogy a teljes józanság felé haladok, csak nem tudom még így kimondani, vagy nem akarom, nem akarok teljes abszinens lenni, meg nincsenek ezzel, tehát nincsenek használati zavaraim, vagy nem kell ilyeneket menedzselni, így igazából nem akarok ilyet kimondani, hogy akkor én végleg józan maradok, vagy hasonló.
4: Meg az egy ijesztő gondolat is.
3: Igen, nem? Igen. De közben meg azt ki kell mondanom, hogy összehasonlíthatatlanul jobban vagyok, vagy így jobban funkcionálok, akkor, amikor ilyen nagy léptékű józan szakaszokat nyomok, tehát ezek a fél évek, ezek ilyen paradicsomi állapotok azért. Szóval nagyon jól érzem magam benne, vagy így nagyon jó felfedezni a valóságot. Ugyanez, mint a digitális detoxban is, hogy tehát tényleg nem lehet összehasonlítani a két életminőséget, és mégis visszarendeződik, mert hogy annyira elfogadott, annyira kézenfekvő, annyira jó a telefont megtapintani, megfogni, jó megnézni. Tehát már most már egy hete várok arra, hogy megnézzem, hogy az FLX 2-es kontrollerre lehet-e kapni olcsón Dexievert, mert hogy ezt
4: Tehát számítógépes játékokkal kapcsolatos?
3: Nem, ez egy kontroller, egy kis DJ kontroller, amelyikre most már kíváncsi vagyok, hogy ami a védő burkolata tetején, ez a Dexiever, hogy eznek csökkente annyit az ára, hogy érdemes legyen megvásárolni, és hát ez internet. Tehát nem tud bemenni sehová, mert hogy ezt nem forgalmazzák, tudod, ezt így neten tudod megrendelni.
4: Szerdáig várnak kell.
3: Ma este 7 órakor ír véget
4: óra,
3: harcunk. De remélem nem fogom megnézni egyből.
4: Na jó, hát sok sikert, és nagyon kíváncsian várjuk a beszámolókat ezzel kapcsolatban. Én azt mondom, hogy egy rövid muzsikálás után, hogyha nem bánsz beszélni egy kicsit arról, amitől reméljük ma az egész magyar sajtó hangos lesz, ez nem egy olyan dolog, amiről egyébként szoktak beszélni, de azért én azt szoktam látni, hogy amikor egy-egy független sajtóban megjelenik egy-egy nagyobb és átfogóbb cikk egy témáról, akkor azért a többiek ezt átveszik, és ma reggel azt láttam, mielőtt a műsorra elkezdtem volna ráhangolódni, hogy a 444-en egy hatalmas cikk jelent meg a budapesti közbiztonsági helyzet romlásáról.
3: Ó, megjelent hát!
4: Melyben, hál' Istennek, téged, magadat is egészen hosszasan idéznek, és egy... Hát, hogyha erről nem bánsz egy kicsit beszélni, akkor szerintem...
3: De jó, hogy megjelent, erre láttam, hogy valaki szólni fog majd, mert ugye nem látom.
4: Én szóltam, nagyon jó cikk, és beszéljünk róla. De előtte egy kis zene, ez itt a hajnali hasadás. Fecó segít ki minket, mert Petya és Sári nincsen. Visszatérünk a zene után, Bali vagyok Berlinből, Fecó a stúdióból. 8-tól pedig Bajer Judit média jogász lesz vendégünk, a közmédia átalakításáról fogunk beszélgetni, hallgassatok minket.

0: Tilos Rádió Budapest, a hajnali hasadás című műsort hallgatjátok. Berlinből Dénes Balázs jelentkezik.
1: Mi ketten vagyunk ebbe, 50-50 százalék, hétérítő és hajnali hasadás együtt egyébként. Sok itt a H betű. Na szóval, hogy reggel, amikor kinyitottam az internetet, szigorúan persze, miután eltelt a fél óra felébredés után,

0: csillagozom, papákba rakom át, stb. De nem mindegy, a lényeg az, hogy amikor nem a hétköznapokban vagyok, akkor a telefon sincs.
1: De ez úgy, tök hogy érdekes, tök érdekes szerintem, de nem annyira, hát egyrészt jó, szóval szuper, hogy az egészséges felnőtt éred, aki a hétvégén próbálja normálisan élni az életét, annak nincs szüksége ilyenre, a hétköznapi túléléshez, a robotoláshoz viszont úgy látszik, hogy van, tehát hogy ez is mutatja, hogy alapvetően azért ez egy függőségi cucc szerintem. Bizonyos szituációk, csak nem fizikai, hanem hát erősen pszichikai, és bizonyos szituációkban szükséged van. Erre úgy tűnik, hogy a hétköznapok ide tartoznak.
0: Hát igen, ezen amúgy gondolkodni fogok, nyilván agyalok rajta, de hogy a használat az a tekergetésben annyira nem merül ki, hanem sokszor van olyan, hogy eszembe jut, hogy erre rá kéne keresni, ez mi is, ez hogy is van, kérdések jönnek, hogy ez akkor, ez kéne az autóhoz, jaj, a bringámra, és kéne új markolat, új külső gumi, eltört a pedál, hát most csak ilyen példákat mondok, és akkor jaj, akkor nézzük már az eBay-en, kéne bicikli pedál.
2: Igen, de ez jól mutatja, hogy amúgy a legvégén a sornak mindig a fogyasztás van. Azért az egész folyamatban.
1: Hát ezekből a példákból úgy tűnik, amiket mondtál, Norbi, hogy a vége azért az, hogy alapvetően rányomsz valamire és megveszed.
2: Mert az egész rendszer erre van kitalálva szerintem.
0: Tekergetés, hála az égnek, én a Facebookon kívül más social media terméket megtöltöttem a telefonomra, de ez is úgy igen.
1: Mi kívül, mit mondtál?
0: Nincs Instagramom, csak Facebook van, ami olyan, hogy lehet görgetni. Nyilván, hogyha
1: a
0: réletet nézem, akkor az már az Instagramnak a
1: része. Igen, Norbi, szuboptimális a háttér meg a hangzavar, de...
0: Ja, bocsánat, igen, a nagyon összeszedi ez a nyomorult headset a forgalmat, meg ami a háttérben van. Nincs más szociál médián, ha nem hallották volna.
1: Hát életkorral is lehet kapcsolatos. Ez szerintem, tehát hogy egyszerűen annak a generációnak, amivel te tartozol, a Facebook, a közösségi média még mindig. Mindent tudnak, amit az emberek másokhoz kötnek, tehát mindent tudnak.
0: Van egy két ilyen mini projekt, ami miatt én például csináltam Instagram profilet, hogy alig használom.
1: Ja. Igen, ez nagyon rossz így, Norbi, ne arra úgy, de rakjuk
0: le. Lerakom, persze, ennyi a
1: most saját tapasztalat. Na jó, oké, köszi, ciao.
3: Ciao.
1: Szóval, hogy azt láttam ebben a cikkben, hogy az a jelenség, amire hát nyilván én, aki nem élek Budapesten jelenleg, én csak a sajtóból tájékozódom, de hát nyilvánvalóan, aki ott él, az napi szinten találkozik ezzel, hogy nekem az tűnt fel az elmúlt hetekben, hogy Jámbor András és a 8. kerületi Pikó polgármester úr is többször több fórumon elkezdett a közbiztonsággal kapcsolatos problémákról beszélni, és az egy kicsit mindig olyan, hát az mindig jobban észreveszi az ember, hogyha progresszív baloldali emberek kezdenek erről a témáról beszélni, és ennek kapcsán kezdtem utána olvasni annak, hogy most mi történik, mindjárt folytatjuk. Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt, a Ford vagyok. Egy pici off-topic, Feri, hogyha nem érdekel, vagy te akarod kikutatni, hogy mennyire olcsó most a szélered, akkor ne nézd meg az SMS-emet.
2: Jó, de SMS nézhetek, nagyon jó, köszönöm.
4: Jó, de megküldtem, hogy mennyibe kerül.
2: Nagyon jó, köszönöm szépen. Így.
1: Na tessék, jó. Csodálatos. A digitális detoxot a GSM frekvenciák és a rádió hullámok segítségével bypasszolta Ferenc. Biztos vagyok benne, hogy ezért kap 4 utalompontot.
2: Köszönöm.
4: Legalább.
2: Köszi.
4: De egyébként annyi hozzászólásom lenne, hogy például az én személyes ilyen digitális média fogyasztásom, ha rájöttem arra, hogy mivel én legtöbbször olyan helyzetekben használom, amikor így egyedül vagyok reggelente, mellékhelység ilyenek, hogy az régen ugye újságot olvasott az ember, vagy könyvet, és mivel például napilapok nincsenek, tehát hogy

0: az már alapból kiszkippelem, és ugye a nyomozott média, a napi meg a heti az azért eléggé leredukálódott, így az olvasást kiváltotta a görgetés.
1: Hát igen, csak azért más is van. Tehát nem.
0: Azért mondom magamra, mert én nagyon sokat vezetek, utána más után, hogy én nem monitor előtt ülök egész nap, nem olyan a munkám, hogy le legyek kötve, és ezért talán nem is függtem rá annyira, tehát hogyha hazamegyek, Facebookom nincs ilyenek, tehát hogy nem szoktam ezzel így foglalkozni, hál' Istennek így nem vagyok érintett ebben, de reggelente most könyvet olvasok, mert én is rájöttem arra, hogy ugye ez a telefonprüncsöktetés ez nem olyan jó. Már én inkább játszottam, mint médiát fogyasztottam a telefonomon reggelente, de egy. Sziasztok!
1: Ciao. Nagyon köszi, ciao.
2: És akkor most már nem kérünk digitális adatokszal kapcsolatban, akkor maradjunk. Igen,
1: lesz szóval majd arra lehetőség a héttérítőben beszélgetni erről eleget, úgyhogy beszéljünk a budapesti közbiztonsági helyzettel kapcsolatos cikkről, tehát itt több szakember is megszólal. Hát mivel nem olvastad a cikket, nem tudom, hogy mi a megoldás, lehet, hogy valakinek ki
2: most
1: kell nyomtatni.
2: Most gyorsan átfutottam, mert ugye munkához kapcsolódó tartalom.
1: Tényleg, csak fel kell írni rá a figyelmet. Azt hittem, hogy az a megoldás, hogy valaki kinyomtatja, kivágja, elküldi neked egy...
2: Ez teljesen meló. Csak fölmerül, a tilos rádiós esetben fölmerül, hogy mondjuk a zene túrás az mennyire kapcsolódik az önkéntes munkához, erre készülök, szóval az más, de itt ebben az esetben
1: ez munka.
2: Úgyhogy meg azt, amit én mondtam, azt megkaptam, meg úgy nagyjából az újságíró, amikor beszéltem, akkor úgy képbe voltam, hogy mit meg eleve figyelem ezt a topikot. Szóval inkább az izgalmas, hogy neked, mint olvasónak mi jön át.
1: Hát nekem az jön át több dolog is. Az egyik az, hogy ugye ez sajnos az embereknek rettenetesen rövid a politikai memóriája, tehát ez, és nagyon rövid az általában az emlékezete a közélettel kapcsolatos ügyekben. Ez most körülbelül az utolsó pillanatban vagyunk azzal kapcsolatban, hogy lehet ezekről a kérdésekről úgy beszélni, hogy közben hozzá lehet azt tenni, hogy senki ne higgye azt, hogy ez a jelenlegi kormány, a jelenlegi szociális intézményen rendszerért felelős embereknek a felelőssége, hiszen az, ami most történik ezekben az ügyekben, az több év, és hát sőt a Fidesz esetében több évtized, vagy másfél évtized elhanyagolt intézményrendszerének a következménye. Gyakorlatilag arról van szó, lehet, hogy ezzel kellett volna, hogy kezdjem, hogy azt állítja a cikk, hogy Budapestnek bizonyos részein, ilyen gótpontokban, a 8. kerületből ebből valószínűleg több is van, de vannak más ilyen helyek is, egészen komoly közbiztonság érzettel kapcsolatos problémákról számol be a lakosság. Tehát az történik, hogy itt az emberek azt érzékelik, hogy elszaporodtak azok a fajta hajléktalanok, akik interakcióba kerülnek a lakosság egyéb tagjaival, és hogy időnként most már ilyen agresszív fellépés is megfigyelhető, és ez a cikk, ami szerintem elég okosan és normálisan átveszi ezt átmegy ezen a kérdésen, az feltárja azt, hogy itt messze nem idézőjelbe téve csak hajléktalanságról van szó, hanem itt több a társadalom perifériáján élő, nagyon sérülékeny csoport elegye adja azt az érzetet, vagy látványt, hogy egyre több a hajléktalan. Tehát adott esetben súlyos lakhatási szegénységbe élő, egyszerűen a havi bevételből megélni nem tudó, mondjuk nevezhetjük őket kisnyugdíjasoknak is, de nem az életkoruk lényeg, emberek, és a visszaváltható műanyagpalackok gyűjtése, az utcán élő, vagy utcán nem élő, de szert használó embereknek a halmaza, azoknak a halmaza, akik vidékről Budapestre jönnek munkareményében és mondjuk építkezésen segédmunkásként borzalmas körülmények között foglalkoztatva vannak ők is. Tehát, hogy egész egyszerűen nagyon sok oka van annak, hogy miért érzékelheti az átlagember azt, hogy több a hajléktalan, hiszen valóban több hajléktalanak tűnő embert látni, de ezeknek nem, tehát nem kizárólagosan felé nélkül érő emberekről van szó. És hát ott van a szerhasználat, a teljes mértékben negligált és visszafejlesztett és megfojtott szociális intézményrendszer. Szóval, hogy szar a helyzet, na. Tehát erről szól ez a cikk, és teljesen normálisan járja végig ezt a kérdést, és hát számomra egy normális választ tudott arra adni, hogy miért érezheti úgy Jámbor András is, és Pikó András is, hogy ez az a pont, amikor ők muszáj erről beszélniük. Tehát, hogy azért kezdtem azzal, hogy rövid az emberek politikai memóriája, mert Németországban rettenetesen nagy divat például a jelenlegi kormányt, meg az előző kormányt, a német vasút infrastruktúrális problémáival kapcsolatban, és úgy általában a Deutsche Bahn korábban magasnak tartott szolgáltatási színvonaláról a való lesüllyedéssel kapcsolatban szídni az éppen aktuális politikai vezetés, és olyan, mintha az emberek elfelejtenék, vagy nem is tudnák azt, hogy hát a vasút az tipikusan olyan dolog, ahol ha valami gáz van, akkor általában annak a gáznak az okai, azok évekkel, évtizedekkel korábban keletkeztek. Tehát az, hogy Angela Merkel 16 éven keresztül más se tartott szem előtt, mint az, hogy Németország ne legyen költségvetési hiány, mert ugye, hogyha nincs hiány, akkor lehet ugatni a többi európai országnak, hogy nálatok miért van hiány, és cserébe ezt úgy érték el itt Németországban, hogy semmilyen infrastruktúrális komolyabb fejlesztés nem költöttek, és hagyták lerohatni a német vasutat, és ennek most évekkel, évtizedekkel később isszuk meg a levét. Ugyanez egyébként a szociális ellátórendszer is szerintem. Szerinted?
2: Hát persze, tehát hogyha a nagy képet nézzük, hogy mondjuk van egy ilyen aranykora mondjuk a magyarországi kábítószerpolitikának, ez mondjuk így a Topolánszki Ákos helyettes államtitkári pozíciója, és az azzal mondjuk egy ütemben fejlődő, táguló felépülésztentikus addiktológiai szintén, ezt nevezhetjük egy ilyen aranykornak, akkor hogyha ahhoz képest nézzük a finanszírozást, csak ez az egyetlen szempontot, akkor azt látjuk, hogy 95%-kal csökken ennek a területnek a finanszírozás, ami azt jelenti, hogy megszűnik tulajdonképpen ennek a problémának a menedzselése.
1: Ezt azért fontos közbevetnem, hogy itt nem feltétlenül a drogpolitikai aranykornak nevezted ezt, hanem az intézményrendszer finanszírozásával.
2: Hát drogpolitikai aranykorunk nem volt még.
1: Nem volt.
2: Igazából,
1: volt, de akkor még nem éltünk.
2: Igen. Na jó, mindegy. Vagy bizonyos szempontból tekintetjük azt mondjuk a teljes beleszarási éveiből az utolsó kettőnek. Ez inkább tréfás. Hogy a második ilyen nagy állomás vagy pillanat a tűcsere bezárása és a tűcserék ellehetetlenítése, amikor aztán végképp eltűnik a szemünk elől a probléma, ez egybeesik az új pszichoaktív szerek robbanásszerű megjelenésével, innentől kezdve egy zuhanás, ez most már nagyjából 2 évtizede történt.
1: Már egy kicsit. Jó reggelt!
0: Jó reggelt! Nagyon érdekes dolgokról beszéltek, pont ezen törpöltem tegnap itt magamban, hogy ennyi év tránság, és ez mindegy, hogy most a vasút vagy a drogpolitika, az, hogy ez az eredmény, ahol most vagyunk, ez mennyi idő kell, még visszadolgozunk magunkat a nullára?
2: Hát jó, mennyi idő?
1: Erre senki nem fog tudni neked válaszolni.
0: Jó, mindegy, én latolgatom.
1: De azt nyugodtan lehet gondolni, hogy amennyi idő tartott a károkozás, majdnem ugyanannyi idő lesz lehozni.
0: Kérlek. Aha, tök jó. És csak egy nagyon gyors példát beemelnék a Mindenfoci Budapest, hogy 2012-ben pont én, benne volt a Csíkjuci, írtunk egy szegregációs programot itt Szirák településen, aminek az lett volna a lényege, hogy a gyereket ne hagyják az iskolát 14 alatt. És ezt a programot utána a szakmai terve együtt rakták a kukába, pénzt lenyúlták, és hogy ennek az eredménye napjainkban 16 év, vagy annál fiatalabb gyermekanyákból több mint 10 van ugyanaz a településen. Úgyhogy akkor még nem volt.
1: Ja.
0: Csak mennyire kézzelfogható, és pont rajtuk ezt gondolkodtam, hogy mennyi idő még őket valamilyen módon visszintegráljuk a társadalomba, és mondjuk valamilyen módon nem rohadt sok pénzbe fog kerülni ez,
3: akkor már ez rengeteg munka. És hogy nem is látom a szakmai hátterét, nem csak erre, ugyanez a drogpolitikára is igaz, de vasutat se látok, szóval, hogy van ilyen szakmai vákum.
1: Tehát van lehúzós válaszom, meg nem lehúzós válaszom, aztán visszatérünk erre a budapesti
3: történetre.
1: Ha nem lehúzós, köszönöm, hogy telefonáltál, nem lehúzós válaszom az, hogy igazából minden változás, ami a jó irányba indul el, az már jó. Tehát amikor nincsen szociális minisztérium, de van egy rendszerváltás, és lesz szociális minisztérium, az már jó. Amikor nincsen külön oktatási minisztérium, és a belügyminiszter bokáztatja, meg csuklóztatja a tanárokat, akkor ahhoz képest nagyon jó, hogy van egy oktatási minisztérium. Ahhoz képest, hogy van oktatási minisztérium, meg nagyon jó, hogy egy progresszív szemléletű, láthatóan tudja, hogy mit akar típusú ember oda került. Tehát ezek a optimista válaszaim. A pessimista válaszom az, hogy 9,5 éve élek Németországban, ahol az elmúlt, ahol a 90-es, az egész 90-es évek, meg a korai 2000-es évek arról szóltak, hogy a gazdasági teljesítmény minden, tehát mindent, amit Németország tud, azt fordítsák arra, hogy húzzák fel a kelet-német tartományokat, hogy egyenlítsék ki a volt kommunista területeket. Ezért a mai napon fogod magad, és átmész mondjuk olyan rendesebb kelet-berlini részre, és elkezdesz ott, nézel azt, hogy mit látszott az embereken, akkor megérted, Magyarország soha nem lesz Ausztria. Tehát, hogy ez ilyen, nem, lehet ezzel áltatni magunkat, csak szerintem nem biztos, hogy érdemes. Tehát, hogy iszonyatos károkat tud okozni másfél ilyen évtized ezekben az intézményekben. Én azt mondanám, hogy legalább annyi időnek kell eltelni ahhoz, hogy teljes mértékben ez kijavítható legyen. De térjünk vissza arra, amit mondtál, Fekcó.
2: Hát és az még nagyon fontos, hogy itt van két olyan attribútuma ennek a jelenségnek, vagy ilyen magyaráz, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, tehát két nagyon fontos dolgot figyelembe kell venni. Az egyik az, hogy az utcán élő droghasználóknak a döntő többsége, megmerem kockáztatni, hogy majdnem mindenki egy gyerekvédelemből érkezik. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos rész, a másik pedig az, hogy ez egy ilyen nagy csápos szörnyeteg, amiből a vidéki szegregátumokban tapasztalható, és az elmúlt egy évtizedben robbanásszerűen megjelenő új pszichoaktív szerek, amennyiben lehet még ezeket újnak nevezni, ezek csápként belúgnak a különböző nagyvárosokba, és belúgnak Budapestre, elsősorban sajnos roma közösségeket érint, tehát itt egy ilyen társadalmi katasztrófa zajlik vidéken, aminek látjuk leképeződését Budapesten, és a budapesti drogproblémának is, az utcán élő droghasználóknak is megvannak a saját maguk csatornái, külön még ez a 4-es metró, tehát alapvetően az eteretéri probléma az analóg a keletinél található problémával, mert hogy összeköti igazából a tömegközlekedés ezeket a szintereket, és nagyjából, amennyire most látjuk, az egyik legforróbb terület, ez a Népliget. A Népligetben, hát remélem nem árulok el titkot ezzel, a Népligetben több száz érintett van, aki kábítószer használatban érintett. Tehát az ottani, a baptisták által üzemeltetett utcafront, utcai szociális munkás szolgáltatás, több száz regisztrált kliensről beszél, akiknek a döntő többsége 35 év alatti, és a gyerekvédelemből érkezik. És egyébként nem duál diagnózissal írható le, hanem legalább 2-3 plusz az addiktológiai probléma.
1: Tetszó, figyelj, ugye ebben a cikkben több nagyon tényleg olyan megállapítás is van. Nem először beszéltél erről természetesen, de nekem ez tehát tetszik, az nem jó szó, de hogy ez egy ilyen, tényleg ilyen sok embernek eye-opening lehet, hogy ez a dupla az országban létező párhuzamos drogpiacok, ugye, amire úgy fogalmazó, hogy a bérből és fizetésből érőknek ott a fű, az ecstasy, meg a kokain, és azoknak meg, akik nem ilyen szerencsések, azok meg kapják a kristályt, meg a herbát. De hogy van egyrészt azt kérdezném, hogy egy másik megszólaló a cikkben az konkrétan azt mondja, hogy hát szerinte lehet, hogy egy új szer jelent meg a piacon, hogy erről lehet-e valami, van-e, tehát hogy ez valós-e, vagy ez egy ilyen sötét kötszurkálás. A másik pedig az, hogy hát, hogy, tehát, hogy ugye te azt mondod egyébként nagyon józanul ebben a cikkben, hogy itt az égvilágon nincs itt semmi látnivaló, semmi más nem történik, mint az, ami minden nyáron, amikor a jó időnek köszönhetően ezek az emberek láthatóbbak lesznek. És hogy értem, hogy ez a lakosság Facebooknak nagyon szúrja a szemét, és zavarja, de hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez látszik a ténylegesen a bűnözési statisztikákban, hogy itt, hogy itt ténylegesen agresszió jelenik meg. Ezt te mennyire érzékeled?
2: Hát az van, hogy, tehát, hogy a probléma ugyanaz, azért valamennyire emelkedik az érintetteknek a száma. Szerintem az biztos, hogy a budapesti lakosság akkor foglalkozik az utáni a droghasználóknak a helyzetével, hogyha valaki túladagolja magát, vagy valami újszer jelenik meg, vagy nagyon láthatóvá válik, vagy kánikula van. Alapvetően a kristály, most elsősorban a kristály uralja a piacot. Eleve a nyomorban élő drogpiacát két szercsoport uralja, az egyik az a biofű, tehát a szintetikus kanabinoidok csoportja, a másik pedig az új stimulánsok, ahol valamilyen katinon származik. Az utóbbi két évben a valamilyen katinon származik kerültek túlsúlyba, és akkor ennek a használata és a hatásmechanizmusa a használóban sok esetben szorongást, félelmet vált ki, és ez a félelem, ez a szorongás, ez vezethet bizonyos szempontból agresszióhoz. Meg eleve utcán én rendteltesen frusztráló élmény, hogyha ehhez még hozzáteszük a hűséget, meg a kristályt, akkor ez egy ilyen nagyon feszült teret hoz létre, amihez ráadásul pénzt kell összeszedni, és ezek a súrlódások, ezek azért megnövekednek, ezek láthatóvá válnak, és hát mint minden ilyen esetben megindul a fotózása ezeknek az embereknek, ugye a társadalmi reprezentációja, és akkor ez azért újabb hullámokat kelt. Alapvetően nem látjuk újszernek a megjelenését, amennyiben a katinon származékok népes csoportján belül lépkedünk. Az, hogy itt ebben az esetben van-e elmozdulás mondjuk a fóliázásra, az injekciószer használat irányába, költséghatékonyság miatt, ott az injekciószer használat, az már egy intenzívebb élményt hoz létre, és akkor az megint további problémákat generál. Tehát, hogy alapvetően ennek a típusú félig nyílt kábítószer használatnak, ami zajlik, ez horror lakosság szempontjából nézve, érted? Tehát, hogy itt betépett embereket látsz, akik pipát melegítenek alulról, vagy fóliáznak, majd utána tántorognak. Tehát, hogy annak, aki nincsen benne ebben az egészben, azért ez rémisztő. Ennek a látványa maga agresszió tulajdonképpen. Az, hogy ez mennyire vezet súrlódásokhoz, mennyire van rendőr, aki ebben eljárjon, mennyire kerül be bűnügyi statisztikákba. 2000 rendőr hiányzik Budapest utcáiról alsó hangon. Mi azt jelenti, hogyha és itt megy a ablakunk alatt.
1: Tehát, tessék,
2: pont itt volt egy. Tehát, hogyha a Calvin térről kimegy a rendészet és elküldi az embereket, akkor az föl fog jönni a metrón keresztül az Ecseri úton. Az Ecseri útról elküldöd őket, akkor föl fog jönni a Nyugatinál. Tehát ez a klasszikus nyomkodás megy ide, oda, és akkor nyáron most mindenki kint van. Tehát ott kánikula van, egész nap lehet kéregetni, boltozni, kattogni. Az, hogy mennyire jelennek meg új szóró emberek. Ugye itt alapvetően ez a szerpiac, ez teljesen elkülönül. Tehát itt nem dílerek vannak, hanem szóró emberek. A szóró embereket feltöltik azok, akik a feltöltő emberek. A feltöltő emberek kapják valahonnan. És akkor itt a szóró ember is utcán élő.
1: Használó.
2: Igen, ez a klasszikus nem csak, hogy használó, hanem hogy ő is utcán élő ember. Vagy max mondjuk panzióban, addig, ameddig szór. Tehát, hogy azt látnunk kell, hogy ez egy teljesen másik, más működéssel zajlik ez a piac, és éppen ezért nagyon sokáig láthatatlan. De közben ez zajlik vidéken is, tehát ez vidéken ugyanúgy zajlik, csak az még láthatatlanabbá válik. Tehát ilyen igazi Foucault perspektívából ez az igazi hatalomfosztott állapot, ahol aztán akkor kerül ezekre az emberekre fény, ha az utcán hangosabbak, verekednek, balhíznak. Azért nem, hogy a nagy biofű hullám esetében kutyább dolgokat láttunk, tehát akkor, amikor a jobbra-balra dőltek az emberek a villamoson, az a mostanitól egyébként szerintem egy látható formája volt, de ezek még mindig ugyanazok az emberek, plusz akik beleszületnek tulajdonképpen, hiszen a gyerekvédelemből érkezik folyamatosan az utánpótlása. Tehát ebbe a droghasználói csoportba a gyerekvédelemből érkezik. Ebben nem esel bele a középosztályi létedből cuccozás miatt.
1: Igen. Na minden esetre ez drámai a kép. Kíváncsi vagyok, hogy mit lehet ezzel kezdeni.
2: Hát amúgy meg kell nyitni nappali melegedőket ezzel a névvel, speciálisan utcán élő emberek számára.
1: Hát vagy nappali hűsülőket.
2: Hát igen,
1: mert hogy ez azért visszatérő, hogy ez nyáron és tavasz végén nyáron kezd el zavarni az embereket.
2: Tehát, csak szerintem az fontos, hogy ne nevezzük droghasználói szobának, és ne nevezzük tűcserének. Mert
1: hogy ez egy komplex probléma, tehát azok közül, akik tehát itt nem kizárólag a szerhasználókról van szó.
2: Hát,
1: azok okozzák.
2: Tehát szerintem az van, hogy a hajléktalan ellátórendszer nem képes megbirkózni, és nem is fog az utcán élő droghasználókkal. Tehát amennyire az utcán élő ember vagy, tehát hajléktalanként élsz, akkor azért valamilyen típusú szolgáltatásokat elérsz. A droghasználók, az utcán droghasználók nem érnek el szolgáltatásokat. Tehát ez a legsérülékenyebb csoport jelenleg, mert a hajléktalan ellátórendszer látja, de nem tudja ellátni őket. Képtelen. Tehát nem tudod úgy edukálni ezt a rendszert, hogy érdemben nyitott legyen a droghasználókra. Tehát mi megpróbáltuk ezt is, és tényleg nagyon sok energiát fektettünk a fővárosi önkormányzat támogatásával, hogy hidat képezzünk az érintettek és az ellátórendszer között, de megkaptam a végén az ilyen beszélgetéseknek, hogy Ferenc, ha annyira szereti a cuccosokat, akkor vigye maga haza.
1: Hát, tehát,
2: hogy igen. Na igen, de hogy, és hogy itt ez hatványozottan van jelen, és hogy ezek az emberek, ezek ugyanazok, mint akikre Kocsis Máté azt mondta, hogy ezek nincsenek, és hogy a kék pont vitte őket a jözőbe. Szóval ez, most mondhatnánk, hogy megmondtuk, de azzal semmire nem tud menni, de ez a probléma, ez mindaddig itt lesz, amíg nem indítunk ezzel kapcsolatban csiliárdokért programokat.
1: Ámen. Nem tudom, hogy megjött-e közben a vendégünk.
2: Megnézem, mert kicsit tartsad a
1: vonalat. Reméljük, hogy igen. Addig egy pici zenével jöjjünk, kérlek szépen, Fecó. Ez itt a Hajnali Hasarás. Fecó segít ki minket. Nem sokára zene után visszajövünk. Elvileg Bayer Judit média jogásszal a közmédia átalakításáról és az új média törvényről fogunk beszélgetni.
2: Na, megjött Judit, elindítok egy zenét.
1: Rövid zene után visszajövünk, vizet, ez itt a Hajnali Hasarás. Yeah, one show. Come on, pop. My is really whipping the

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a hajnali hasadás. Berlinből jelentkezik Dénes Balázs, és itt van velünk Bayer Judit.
1: Jó reggelt kívánunk, Judit. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Egy rövid disclaimer, nem tudunk nem tegeződni, mert nagyon régóta ismerjük egymást.
2: Igen, szervusztok, itt közben a stúdióban is összetegeződtünk. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen.
1: Azért kértük a segítségedet, hogy értelmezzük azt, hogy ami most történik közmédia átalakításával kapcsolatban, az mit jelent, milyen időtávra tudunk jelenleg előre látni, és hogy ez a, hát a, amit a sajtóban a média törvény átalakításának értékelnek, és amely a kormány szerint megteremti egy új közmédiának az alapjait, ez mennyivel tekinthető egy progresszív lépésnek, és mennyiben tekinthető, hát, hogy is mondjam,
2: bátran.
1: Valami szörök, nem csak próbálom, mennyiben tekinthető állandónak, ugye, vannak olyan, hát ugye voltak olyan ígéretek, meg mondások, hogy ez van a közmédia átalakítása, és általában a média környezet átalakítása, az több lépésbe fog történni, valamit gyorsan meg lehet csinálni, és valami hosszabban. Hol állunk ebbe a folyamatban szerinted?
2: Hát Balázs, most úgy kérdezel engem, mintha én nekem lennének erről hiteles és nem fentes első között információim, nincsenek. Tehát vannak azért persze információim, de én nem képviselek senkit ebben, és nem tudok azért közöskedni, hogy ezek valódiak. Tehát amit ugye tapasztaltunk, hogy kiadott a, hát nem is a kormány, hanem ugye képviselők benyújtottak egy törvénymódosítást. Igen. És hát hetek múlva végül elérkezett az a kormányzati kommunikáció is, hogy ez csak egy ideiglenes lépésnek van számva. Egy gyors átalakítás addig, amíg az egyébként valóban hosszú és részletes médiatörvényt, társadalmi vita lefolytatása mellett egy hosszabb folyamat révén át tudják alakítani.
1: Igen.
2: Tehát van egy ilyen ígéretünk, hogy lesz ősztől egy társadalmi vita és egy teljes médiatörvény átdolgozás. Amit én nem teljesen értek, és ennek hangot is adtam nyilvánosan, hogy akkor miért kellett előre szaladni, úgymond a közmédiával. Erre egyébként kaptam válaszokat, tehát hogy azért volt erre szükség, mert nem lehetett volna legális, legitim módon megoldani az átalakításnak azokat a sürgős lépéseit, amikre szükség volt.
1: Ugye bocsánat, közben szólok, láttuk ezt minden országban, ahol ilyen komolyabb politikai változások történnek, legyen az Lengyelország, vagy legyen az Szíria, hogy milyen sebességgel képes a kézi vezérelt média az egyik oldalról a másikra átállni, tehát hogy egy gyakorlatilag egyikről egy napra a másikra. Egyébként ennek szerintem Magyarországon is voltak jelei, tehát elég arra gondolnunk, hogy mondjuk 2 héttel a választások után mennyire lett más az esti híradó, de hogy mintha itt nem arról van szó, hogy az elhangzott ígéreteket, tehát az, hogy ez a közmédia és ez a propagandának ez a hazugság forrás, ez be lesz zárva, fel lesz függesztve, hogy azzal szembesültek, hogy ezt nem tudják legálisan megcsinálni, csak újabb problémákat tudnak magukra húzni. Ezért mondták azt, hogy akkor kezdjük a közmédiával egy ilyen nagyon gyorsan átnyomott törvénymódosítással.
2: De igen, és egyébként amit az átállásra mondtál, én őszintén szóval egy sokkal radikálisabb átállásra számítottam, tehát amennyire én látom, árnyalatnyi javulás van, nincsen egyáltalán drasztikus javulás, nincsenek személyi változások, a tévéhíradóban valamennyivel neutrálisabb híreket adnak, de továbbra is nagyon-nagyon sok a töltelék, tehát az a teljesen súlytalan, puffer, amivel csak kitöltik az időt, tehát igazából szerintem, tehát én csalódott vagyok, és ami persze, tehát azt abszolút igen, amit mondtál, az helytálló, ami miatt mondom még egyszer, de nem akarok ezzel lovagolni különben, mert már ez úgyis egy lejátszott dolog, hogy ami a legfontosabb volt, és ami szintén benne van ebben a médiatörvénymódosításban, az a médiatanácsnak az átalakítása. És ugye a média, nekem ez volt a veszőparipám, a médiatanács tulajdonképpen az irányította a közmédiát is, mert ugye az MTVA-nak a vezetőjét, a médiatanács elnöke nevezte ki, és ő volt a munkáltatója. És ugye Papp Dániel le is mondott, mint az MTVA vezetője, tehát ugye az MTVA volt az, amely tulajdonképpen megrendelte a műsorokat. És igaz ugyan, hogy volt szerepe a részvénytársaságoknak is, de azért én azt hiszem, hogy a média tanács lecserélésével, ami most tulajdonképpen, ami elől elhárultak az akadályok a törvénymódosítás révén, és ami akkor talán folyamatba is lépett, le lehetett volna cserélni a közmédiát, tehát meg lehetett volna tenni a szükséges lépéseket a közmédia átalakításában is, anélkül, hogy a közmédiának a struktúráját és a felügyeleti szerveit már most leszabályozzák. Uh-huh. Mert hiába lesz utána egy társadalmi, hát nem tudom, hogy hiába, persze, tehát lesz egy társadalmi egyeztetés, egy új médiatörvény, de akkor abban benne van még, hogy amit most kitaláltak, azt is lecserélik? Tehát én ezt azért nem tartanám fairnek, vagy semmiképpen sem egy praktikus megoldás, hogy most valamit leszabályoznak, testületeket alkotnak, megválasztják őket, és aztán egy év múlva azokat lecserélik? Tehát valószínű nem, az valószínű már maradni fog.
1: De akkor nevezzük nevén, tehát, hogy itt ugye itt arról van szó, hogy a média tanácsba eddig az elmúlt rendszerben kizárólag a kormány többség képes volt tagokat delegálni, láttuk a médiahatóságnak a döntéseit, hogy milyenek voltak, szóval ehhez képest a mostani törvénymódosítás megteremti annak a lehetőségét, hogy ez a, ha jól emlékszem, 9 tagú testület, ez ugye 3 kormánypárti, 3 ellenzéki és 3...
2: Nem, az egy másik.
1: Tehát az egy másik.
2: Az a közmédiának a felügyeleti testülete, amit régen kuratóriumnak neveztünk, vagy kuratóriumi elnökségnek. A médiatanácsnak 5, vagyis most 7 tagja lesz, az a törvényalkotás során kibővítették, 3 kormánypárti, 3 ellenzéki jelölt, és egy független elnök, uh-huh, akit pályázat útján választanak.
1: És ez nem lehetett volna jobb? Tehát nem lehetett volna, hogy mondjuk a média tanácsba is kerüljenek be olyan szakemberek, amiket társadalmi szervezetek, illetve hát a médiával foglalkozó szervezetek ajánlanak?
2: De vagy abszolút, szerintem is ez sokkal jobb lett volna. De még fontosabbnak tartottam volna a másik testületben, a 9 tagú közmédia testületben azt, hogy mert vannak benne, de hogy többségben legyenek ezek a szakmai jelöltek.
1: Hát ebben a testületben, ebben 2/3 politikus, 1/3 pedig civil delegált, hogyha úgy tetszik. Ráadásul a megválasztás, tehát az időszak, mert megválasztásra kerülnek, sem ugyanaz, nem?
2: Így van, igen. Tehát figyelj, össze akarom fogadni a hallgatók kedvéért.
1: Légy szíves, hogy, igen, mert én csak itt papkodok össze-vissza.
2: Kaotikus lenni, tehát 2 különböző testületről beszélünk, az egyik a hatóság, amelyik például bírságolhat, a másik pedig a közmédiát felügyeli. És amelyik a hatóság, és mondjuk bírságolhat, meg persze felügyeli a közmédiát is, de nem ez a fő feladat, ha csak ugyanúgy, mint az összes többi tévét, például meg rádiót, abban van 3 kormánypárti, 3 ellenzéki és egy független elnök. És azt el kell ismerni, hogy igaz ugyan, hogy a pártok jelölik a 3-3 főt, de van egy bizottság, amelyik meghallgatja ezeket, szakmai követelmények vannak, és a bizottságban, amelyik meghallgatja ezeket, részt vesznek média szakmai szervezetek, konkrétan megnevezi a törvény, hogy melyek azok, olyanok, akik már régóta regisztrálva vannak a médiatanácsnál, tehát ezek valóban létező, hiteles 4 ilyen szervezet van, most nem akarom felsorolni őket, és ezeknek a képviselői, tehát részletnek vesznek a bizottságban, és igaz ugyan, hogy nem szavaznak, mert ez egy parlamenti bizottság, de a törvény szerint egy érdekes megoldással a bizottsági képviselők csak olyan jelöltekről szavazhatnak, akiket ezek a szakmai szervezetek legalább több fele vagy többsége támogat, nem is tudom pontosan, hogy mi az arány, de lényeg az, hogy kell egy szakmai támogatás minden médiatanács tagnak ahhoz, hogy egyáltalán a bizottság jelölhesse az országgyűlés számára őket, mint jelölteket. Tehát azért be van valamennyire építve, míg korábban egyáltalán nem volt ilyen. A másik testület pedig, amelyik a közmédiát felügyeli, és ez az egyetlen feladata, ott ugye 3-3-3 jelölt van, 3 kormánypárti, 3 ellenzéki, és 3 a szakmai szervezetek által jelölt. És itt az a probléma, hogy a szakmai szervezetek köre nincsen meghatározva, tehát vannak kategóriák megszabva, hogy tartalom előállító, meg tudományos, de hogy kik lesznek azok, nincs semmi kritérium, és az szemben sincsen semmilyen kritérium, hogy kiket jelölhetnek, akár az ellenzék, akár a kormánypárt, akár a szakma, tehát vannak összeférhetetlenségi szabályok meg vannak állapítva, tehát nem lehet politikai, meg gazdasági érdekeltségeik, ami összeférhetetlen a médiával, de például szakmai elvárások nincsenek, tehát akár az, hogy egy felsőoktatási végzettsége legyen, vagy egy felsőfokú végzettsége, vagy legyen valami köze a médiához, tehát elvileg akárkit jelölhetnek. És én ezzel nem látom biztosítva ennek a testületnek a szakmai minőségét. És hát a másik pedig, amit mondta, igen, tehát hogy a három kormánypárt, három ellenzék azért az kétszer annyi, mint a három szakmai jelölt együttesen. És azért most már egyre inkább elterjedt az a nézet Európában, Németországban ugye alkotmánybírósági határozat is van róla, hogy azért a politika inkább vonuljon ki a közmédiából, és bízza azt a szakmára. Tehát így is van a politikának valamilyen szava, hiszen a költségvetést például a parlament határozza meg, de a felügyeletben szükségtelen, és a német alkotmánybíróság konkrétan azt mondta, hogy egyharmadnál nem lehet több. Tehát pont egy fordított arányt írt elő, egyharmadnál nem lehet több a politikához kötődő, vagyis az államhoz kötődő jelölt. És a többinek civilnek kell lenni. Aztán azt persze arról is hosszasan beszélgethetünk, hogy létezik-e valódi függetlenség a politikától, de ez egy másik kérdés.
1: Beszéljünk majd arról, nagyon az elmúlt héten okozott némi felháborodást az, hogy milyen nevek láttak napvilágot azzal kapcsolatban, hogy kik fogják itt a tévés, elsőbb a tévés átalakulást levezényelni. Szerintem érdemes azért leszögezni, hogy mintha a törvényben benne lenne, hogy végül a vezetőket nyilvános pályázatok útján fogják kiválasztani. Tehát ezek nem véleges kinevezések, ha jól értem.
2: Igen, igen. Ezek szerintem ilyen krízismenedzserek igazából most.
1: Igen. Tehát, de hogy nem csak a dr. Horváth ügyvéd a krízismenedzser, aki az egészet le fogja vezényelni, hanem a tévés, a rádiós és az online részleg élére kinevezett szakemberek is elsősorban átmeneti krízis menedzserű feladatokat látnak el. Ez igaz?
2: Igen, én így értettem.
1: Tehát akkor az mondjuk jó, hogy hogy azért a törvényben, illetve hát az új szabályokban benne van az, hogy nyilvános pályázaton kell kiválasztani a vezetőket.
2: Igen.
1: De szerintem lépjünk egyet hátra, és hogyha te nem bánod, akkor beszéljünk egy kicsit arról, ami a választások után többször is felmerült, volt erről szó, sokan vitáznak erről, hogy egyáltalán azt a kérdést, hogy milyen közmédiára van szükség, azt talán sokak számára megelőzheti az a kérdés, ez nem én vagyok, de megelőzheti az a kérdés, hogy van-e egyáltalán szükség közmédiára jelenleg Magyarországon. Uh-huh. Te, aki kutatod ezt a kérdést, és látod azt, hogy milyen közmédiával kapcsolatos, vagy közszolgálati médiával kapcsolatos modellek léteznek különböző európai országokban, tud ez jól működni? Tud ez igazából úgy működni, hogy tényleg ne legyenek vele problémák?
2: Tud, igen, tehát ez fontos kérdés volt. Tud ez jól működni? És én szerintem a kérdésvetés az teljesen jogos így a 21. században, de pillanatnyilag a válasz egyértelműen az, hogy igen, szükség van ilyen közmédiára. És ennek alapos okai vannak. Ugye olyanná vált az információs környezet, amiben megszűnt a korábbi a szabályozott sajtóstruktúra tulajdonképpen. Tehát annyira átvette a szerepet a közösségi média, a social media, mint a Facebook, az Instagram, stb., hogy az újságíróknak ez a reflektív, interpretatív szerepe az nagyon lecsökkent, és persze most is vannak népszerű sajtótermékek, de mégis a közéleti diskurzus nagyon nagy részben áthelyezett erre a közösségi médiára, és még az újságcikkeknek is egy ilyen megvitatás, amiben a politikusok, a véleményformák, influencerek egyaránt részt vesznek, és nem eléggé strukturált ez a diskurzus ahhoz, hogy alkalmas legyen egy olyan közvélemény kialakítására, ami valahova elvezet. Tehát ezt akár úgy is tudnám demonstrálni, most képzeljünk el egy olyan közgyűlést, hogy egy stadion meg van töltve emberekkel, és azt mondjuk, hogy na jól van, akkor most beszélgessetek, és aztán majd hozzatok döntést arról, hogy akkor mondjuk ki legyen a királyotok, vagy hogy mi legyen a következő évi költségvetés. Tehát nyilvánvaló, hogy egy ilyen nagy tömegben csak akkor tud valami értelmes vélemény kialakulni, hogyha csoportokat alkotunk, véleményeket megfogalmazunk, tehát hogy engedjük azt, hogy kikristályosodjanak véleményfonalak, és azokat utána összehasonlítjuk, összevetjük. Tehát struktúrálni kell ezt a párbeszédet. Már hogyha néhány tucatnál több ember van, akkor szükség van valamilyen véleményképviseletre ahhoz, hogy működjön a kommunikáció. És ez a média, azért is nevezik szerintem médiának, mert ugye közvetíti a véleményeket. Tehát az a független sajtó, ami Magyarországon kialakult, az szerintem nagyon csodálatos, de ez nem tölti be ezt a szerepet, mert egyrészt fragmentált továbbra is, másrészt vannak olyan területek, amelyekre nem lépett be, például mondjuk külföldi külpolitikai híreket például nem adnak.
1: Hát ennek elég egyszerű okai vannak, ugye ez egy rendkívül erőforrás igényes hát igen, része igen. A hírszolgáltatásnak, ha nincsen külföldi tudósító.
2: Igen, de és a többi is ilyen erőforrás igen. igényes, tehát a többi terület is ilyen, például a gyerekeknek szóló, vagy az ilyen oktató jellegű programok, abszolút. Mert szerintem Magyarországon kultúra, nagyon kultúra is. Lenne, a kultúra is, bár az mondjuk véleményes lehet. Tehát én is azt mondom, hogy...
0: Csak hagyj kérdezzek gyorsan egyet, mert most akkor hátom egyet, és akkor a közmédia azt a szerepet tölteni be, ideális esetben, hogy ezt a közvéleményt, ezt valamennyire struktúrálja.
2: Hát igen, az, én ezt látom az egyik legfontosabb szerepének, de például a másik ilyen legfontosabb szerep, hogy ellát olyan embereket tartalommal, hírekkel, és minőségi tartalommal és hírekkel, akik tulajdonképpen a pártásban, tehát úgymond a leszakadó rétegeket, tehát azt a vidéki, tipikusan idősebb, alacsonyabb jövedelmű réteget, akikhez nem jut el más médium például.
1: Azért nem jut el, mert nincsen költségvetése arra, hogy médiát fogyasszon.
2: Mármint, hogy az ilyen rétegnek, igen.
1: Igen, hát igen. Igen. Tehát csak az ingyenes dolog jut el hozzá, az pedig veszélyes
2: igen.
1: tud lenni.
2: Igen, aha. És hogy ezen a hagyományos technológián, tehát a tévén keresztül, mert mondjuk ingyenes egyébként az interneten, bár ugye elő kell fizetni az internetet, tehát az már egy költség. Úgyhogy ez is egy fontos szerepe azért a közmédiának, amit nem szabad lebecsülni, bár így Budapesten hajlamosak vagyunk esetleg elfelelkezni, és lehet, hogy marginális ez a réteg szám arányait tekintve, akik ezt nézik, de ez is egy fontos szerepe a közmédiának. Aztán az egy nagy kérdés, hogy a fiatalokat akarja visszanyerni, megszorítani a közmédia, mert ugye a statisztikák azt mutatják, hogy egyáltalán nem néznek tévét, még kevésbé közmédiát a fiatalok. De én szerintem, hogyha úgy gondoljuk, hogy tehát ez már egy ilyen politikai döntés, hogyha úgy gondoljuk, hogy ezt a deliberatív demokráciát szeretnénk folytatni itt Európában, igen. Akkor szükség van valamiféle megoldásra. Nem kell annak tévének vagy rádiónak lenni, tehát simán lehetnek ezek online applikációk, vagy akár a rövid videóformátumok, de azzal az igényel, amit a közszolgálati média megjelenít.
1: Ugye az van, hogy az embereknek a média fogyasztási szokásai, azok folyamatosan alakulnak, de hogy azokba így, hogy is mondjam, kívülről belenyúlni, az egy nagyon nehézkes és sok buktatóval járó folyamat. Tényleg csak bénaságot tudok, béna dolog, hogy személyes példát hozok fel, de hogy számomra például egy óriási felismerés volt az, hogy a német közszolgálati tévének micsoda elképesztően jó tartalmai vannak, vagy kerültek az elmúlt időszakban az én saját tévémre rá, anélkül, hogy bármiféle szolgáltatóhoz csatlakozva lennék, tehát egy ilyen okos tévéről beszélünk, amin vannak bizonyos appok, és ezen ugye a CDF, meg az ARD is megjelenik, és hát most a foci világbajnokság kapcsán kezdtem azt észrevenni, hogy mennyire kibővült a dokumentumfilm kínálata például ezeknek a csatornáknak. Azért hoztam csak ezt a példát, mert azt látom, hogy azért a médiapiac az valamilyen szinten organikusan alakul, tehát az emberek kiválasztják azt, most nem feltétlenül a legleszakadtabb rétegekről beszélek, kiválasztják, hogy milyen tartalmat szeretnének fogyasztani, hogy nagyon komoly a verseny a piacról élő és piaci alapon működő szervezetek között, és engem érdekelne az, hogy hogy az ilyen nagyobb és jobb európai példákban hol tud a közmédia legalább hírszolgáltatásban például ilyen tényleges szereplő lenni ezen a piacon? Vagy mindenhol az, csak nálunk lett a propagandának az eszköze?
2: Hát minden országot nem ismerek, de szerintem azért a közmédia az európai országokban a hírszolgáltatásban etalonnak számít. Tehát most amikor azt kérdezed, hogy hol népszerű, vagy hol sikeres a modell, az többet jelent, mint hogy a hírszolgáltatásban etalonnak számít.
1: Igen, majd mindjárt rátérünk a finanszírozásra is.
2: Meg, de a többi műsora is nézettebb, de hát például szerintem azért Németországban is, bár sok kritikát kap, és talán nem is a hírek a legnépszerűbbek, de azért szerintem Németországban is fontos, mondjuk, mit tudom én, a Tagesschau, tehát ugye van podcastja, meg applikációja, és amiről tudok, hogy a Cseh példa az nagyon jó, de nem kimondottan csak a hírek miatt,
1: De mitől? Mitől?
2: Hát, igen, ez egy jó kérdés, hogy mitől. Hát független, magas színvonalú médiát kell csinálni.
1: Nagyon könnyű. Ez a, ugye szoktak ilyeneket mondani, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni, tetszettek
2: hát, vagy
1: volna
2: mint jó az, minőségű. Mint az angol gyep, tehát, hogy locsolgatni kell, nyílni kell hetente.
1: És vársz pár száz évet.
2: És pár száz évet várni kell, de ugye a csehek nem vártak pár száz évet, tehát azt tényleg érdemes lenne közelebbről megvizsgálni, hogy az mitől lett jó, és egyébként most ott is volt egy próbálkozás, politikai nyomásgyakorlás, azt a költségvetését nem próbálták megvágni, és akkora társadalmi tiltakozás volt, hogy végül visszakozott a...
1: Babis kormány.
2: Igen, de tulajdonképpen nálunk is volt annak idején társadalmi tiltakozás. Ugye hatalmas tüntetések voltak, meg ellenállás a Kuninguda utcában, és mégse történt változás. Nyilván ehhez hozzájárult a kétharmados többség, aminek birtokában azért a kormány nem érezte szükségét annak, hogy törődjön az ilyen társadalmi hangulattal, vagy az ilyen demonstrációkkal.
1: Hát ugye az van, bocsánat, csak hogy ez messzebbre nyúlik, viszont ez bőven a Fidesz korszakát előzi meg, tehát Magyarországon ugye a rendszerváltást követően rögtön kialakult az, hogy a közmédiát gyakorlatilag minden kormány, de hát ebben egyébként szerintem a jobb oldalnak sokkal nagyobb felelőssége van, a saját teritoriumának tekintette. Tehát ez volt a, és ezt nem a Fidesz kezdte el, tehát tulajdonképpen, hogyha emlékszel a 90-es évek korai, hogy a kartási időszak, szóval hogy ez ami a rádióban történt, tehát ezt
2: tehát tényleg, és még hozzá volt... akkor is olyan erőteljesen, hogy visszaütött, tehát 94-ben konkrétan, annyira leromlott a közmédia minősége, hogy az visszaütött, és az előidézte megint csak nagy arányú ellenszavazatokat.
1: Tehát leromlott a minősége, és valahogy az évtizedek során mégiscsak átment ez az emberek, hát úgyis kritikai szűrőjén, hogy bizony a politika befolyásolja a közmédiát, és minthogyha a 2010-es első kétharmados győzelemnél ott sokan bedobták volna ezzel kapcsolatban a gyeplőt, tehát azt mondták volna, hogy hát ez is kövesse azt, amit... Szóval ott már szerintem sokkal kisebb volt az ellenállás ebbe Beszéltünk arról, hogy mi a közmédia feladata. Talán egy kicsit egyszerűbb látni, hogy mi nem a feladata, nem? Főleg az elmúlt éveknek a példájából. Tehát abban azt hiszem lehet és lesz is konszenzus, hogy mondjuk a magyar NB1-es labdarúgók fizetésének a megfelelő színvonalon való biztosítása az talán nem a közmédiának a feladata. Mert ugye itt erről volt szó.
2: Igen, tehát elsősorban ugye nem terjeszkedhetne be olyan területre, amit a piac is kiválóan nyújt. És egyébként most leszámít, ez természetesen egy óriási elhajlás, amikor hihetetlen nagy pénzeket kínál a sport közvetítésekért cserébe. Tehát ez mindenképpen abszolút ellentétben áll az európai uniós és a magyar versenyjogi szabályokkal, tehát konkrétan beletenyerel a szabad versenybe. De ennél sokkal árnyaltabb az a kérdés, ami például a hírszolgáltatás piacon van, tehát hogy a már említett magyar új független média, hát új, ugye, végül is 2010 után szárba szökkent független média szintér aggódik, hogy nem veszi el a kenyerüket, hogyha elindul egy hiteles közszolgáltatás a hírszolgáltatás területén. Én azt gondolom, hogy feltétlenül szükséges híreket szolgáltatni, de talán egy külön hírcsatornára nem nincsen, és nem is volt szüksége a közmédiának, tehát az például szerintem teljesen szintén ellentétes volt ezekkel az elvekkel, amikor elindították a hírcsatornát, a sportcsatornát, nem is előzte meg ezt, nem is előzhette meg közértékvizsgálat, hiszen nem volt ezeknek közérdekű, nem mentek volna át akkor, hogyha csináltak volna ilyen vizsgálatot.
1: Nem ez volt a szempont, tehát azért is nem volt vizsgálat. Igen. Egyrészt nem ment volna át, meg nem is ez volt a szempont.
2: Természetesen nem ez volt a szempont, igen.
0: De akkor igen. Jól értem, hogy a közmédia bizonyos szempontból egy ilyen etalon újságírói szerepkör történne egy ideális társadalomban, ahol mindenkinek van hosszú és ideje arra, hogy megírja, vagy elkészítse a különböző anyagokat, és hogy tulajdonképpen egy ilyen hatalmi, ellen is kicsit ilyen weberi értelemben vett újságírásnak a fészke kell, hogy legyen?
2: Hát szerintem, ami az időt illeti, tehát azt gondolom, hogy az oknyomozó újságírás az azért nem kimondottan a közmédia feladata. Nem. Tehát amikor azt mondom, hogy etalon, inkább arra gondolok, és ezt szoktam érzéketes példaként mondani, hogy ha mondjuk azt halljuk, hogy tegyük fel, egy meteorit csapódik be a Deák téren, akkor hova kapcsolsz? Mit szeretnél? Mit nézel meg? Mert tehát amikor ilyen váratlan krízishelyzet alakul ki, akkor nagyon fontos, hogy akkor minden ember a hiteles híreket keresi, nem akar pletykákat, dezinformációt hallani. És hogy akkor melyik lenne az, amelyikben nem csak megbízik, hogy hiteles, hanem tudja is, hogy kapott hírt. Mert lehet, hogy vannak kedvenc független online hírportáljaink, de nem biztos, hogy ott éppen akkor ők tudnak olyan híreket szolgáltatni, ami a legújabb és a legfrissebb. És a közmédiától pedig ezt elvárjuk, hogy akkor ő ott legyen, és azonnal küldjön egy tudósítót, és azonnal minden forrást megmozgasson ahhoz, hogy tudósítani tudja a társadalmat egy ilyen krízishelyzetről.
0: Tehát akkor erre igazából társadalmi igény van a közmédiára, azt mondhatjuk.
2: Igen, szerintem van rá társadalmi igény.
1: Egyetértek ezzel, és hogyha belegondolsz, bocs, Fencó, csak nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy 2001-ben szeptember 11-én ki hova kapcsolt, tehát hogy aki nem a CNN tudta nézni, az bekapcsolta az M1-et, mert hogy ott ment a közvetítés arról, ami történik, nem?
2: Őszintén, hogy nem is emlékszem, mit kapcsoltam be, de tudom, hogy mindenki a tévét kapcsolta be, ma már nem, hát biztos, ne, valószínűleg a mobilját venni elő mindenki, de azon a mobilon ott kell, hogy legyen a közmédia applikációja is.
1: Így van.
2: Éppen miatt.
1: Tehát tartsuk egy egész rövid szünetet.
0: Tehát akkor azt jelenti, hogy igazából, hogyha abból indulunk, hogy erre ekkora igény van, akkor egyrészt ez az igényel vissza lehet élni, ezt láttuk az elmúlt időszakban, tehát hogy ami a tévéből, a közmédiából jön, azt inkább veszem hihetőnek vagy hitelesnek. Sokáig, és akkor igaz-e az a hipotézis, hogy akkor az visszaállítani is könnyebb a hitelességét, hiszen, hogyha azt mondjuk, hogy van erre igény, akkor az emberek könnyebben hiszik el azt, ami a közmédiából jön továbbra is, vagy sérült esetleg ez a kapcsolat.
1: Ezzel jövünk vissza.
0: Jó.
1: Beszélünk majd még a finanszírozásról is, meg arról, hogy tényleg ez az átalakítás, ez hány lépcsőben, hogy történjen, és mi lehet az elvárható cél. Ez itt a Hajnali Hasadás, Bayer Judit médiajogász, médiakutató a vendégünk, Fecóval és Balival vagyunk, rövid zene után visszatérünk.

0: Ez itt a hajnali hasadás Fecóval, Barival. Fecó kisegít minket, és Bajer Judit médiakutatóval, médiajogásszal a közmédia átalakításának folyamatáról beszélgettünk. Jó reggelt kívánunk! Judit, az volt a veri kérdése, hogy az igény ott van, akkor azzal vissza is lehet élni, illetve mennyiben lehet ezt, kb. Mi az átfutása egy ilyen átalakításnak, és ezt tudom, hogy nagyon nehéz kérdés, de hogy itt az előző műsorblogban arról beszéltünk, hogy volt egy olyan kérdés, hogy mennyi idő lesz a NER által okozott károkat helyrehozni, és nekem az erre van egy optimista, meg egy pessimista válaszom. A pessimista úgy hangzik, hogy vannak bizonyos károk, amiket hát legalább annyi időbe telik majd helyrehozni, mint amennyi ideig a károkozás vagy a visszaélés tartott. Közmédiát azt azért csak nem kell 15 évig várnunk arra, hogy jobb legyen a minősége, nem?
1: Hát én is így gondolom, de azért ez egy folyamat, tehát szerintem a közmédia átalakítása az mondjuk 6 hónap alatt végbe, 3-6 hónap alatt végbe tud menni. A jogszabályalkotás, amiről beszélünk, hogyha azt alaposan csinálják, akkor az mondjuk szerintem azért 9 hónap, 6-9 hónap körülbelül. És akkor most ugye arról beszélünk, hogy most van egy átalakítás, akkor utána lesz egy jogszabályalkotás, akkor esetleg utána még egy ilyen finomhangolás, és aztán az azt követő, tehát akkor ez másfél-két év, és aztán az azt követő 15 év pedig majd szépen beállítja azt az új rendszert, ami remélhetőleg akkor marad. Tehát ha feltéve nem lesz addig még két kormány, vagy nem rendszerváltás, meg kormányváltás lehet meg legyen is, de ugye, hogyha megint teljes rendszerváltozás, irányváltozás van, akkor az megint visszára fordul.
0: Te figyelj, Judit, mondtad, említettél pozitív példákat Európából, németet, csehet is, de van erre példa, hogy a közmédia ilyen szintű elfoglalása megtörténik?
1: Hát szerintem Afrikában biztos találunk ilyet. Afrikában vagy ázsiai fülöp-szigetek.
0: De most nem, rosszul tettem fel a kérdést, igen, mert valójában tudom, hogy mi megy a Fennyangi tévében és az Észak-Koreaiban, de hogy Európa, akár tágabb Európa, tehát nem feltétlenül csak EU, hanem Európa Tanácsi Európa, van ilyen szintű takeover?
1: Szerintem nincs ilyen, de most a takeover-re zavarva hoztam, mert ami a takeover, tehát az egy dolog az irányítás. Aha. Ugye a híres példa, hogy a BBC-nek is a vezetőjét a miniszterelnök nevezi ki, de takeover még lehet, hogy van is különben, hiszen itt is azért a törvényben benne volt a lehetősége annak, hogy paritásos testület legyen a média, tehát a törvényben benne volt a lehetősége egy jogszerű és demokratikus működésnek, de az, aha, ahogy aztán ténylegesen működött, ez a szintű dezinformáció és propaganda, ez szerintem az Európai Unióban nincsen, és elképzelhetetlen is, és nem is értették meg szerintem az európai, a külföldi szemlélők, hogy mi megy Magyarországon. Tehát az, hogy az orosz propaganda reggel
0: a végére
1: 9-kor, 10-kor már megjelent a magyar sajtóban, meg a közmédiában, azzal, ami egészen példátlan szerintem. Tehát ez tényleg ilyen orosz, kínai, észak-koreai állapotokat idéz. De figyelj, volt egy kérdése a Fecónak, amit most szeretnél most megkerülni, ez azt kérdezte, hogy vissza lehet állítani a bizalmat. Azt kérdezte, hogy oké, azt mondtuk, hogy mennyi idő átalakítani, de ez a bizalom visszaállítása az azért trükkös, mert szerintem, mert hogy a szakirodalom szerint sokkal könnyebb elveszíteni a bizalmat, mint visszanyerni, tehát az csak hosszú idő alatt lehet utána visszanyerni. Kiszámítható, és tehát a bizalmat tápláló működés révén. Más a kérdés azokkal szemben, akiknek nem ingott meg a bizalmunk. Tehát akik kritikátlanul elfogadták ezt a propagandát, azok el fogják fogadni valószínűleg az új médiatartalmat is, tehát ez az a bizonyos marginalizált közönség, akiknek az érdekében nagyon fontos az, hogy minél hamarabb átálljon a normális médiaszolgáltatás, hírszolgáltatás a közmédiában, és hogy meg is maradjon, tehát hogy ne legyen lekapcsolva, még akár átmenetileg sem.

0: ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, mert ugye, tehát, hogy miközben az ember igyekszik minden szavazó polgárra komoly integritással és hát arra való képességgel gondolni, hogy tudnak információkat külön választani, mondjuk tényeket, véleményektől, stb., meg tudnak szelektálni. Hát azért, ha semmi más nem nézünk, csak mondjuk azt, hogy az elmúlt 2 hónapban hogyan változott az, hogy ki hogy emlékszik, hogy a Fideszre szavazott, és hogy zsugorodott a Fidesz szavazó tábora. Tehát azt feltételezzük, hogy azoknak a táborában, akik most a Tiszára szavaznának, hát nem feltételezés, ez tény. Tehát nagyon sok olyan van, aki valójában április 12-én a Fideszre szavazott. Na most, és szerintem ezzel a halmazzal elég erős, hát meccésben lehet az a halmaz, akit te úgy jellemeztél, hogy akik nem vesztették el a bizalmukat a közmédiában, és egészen az utolsó pillanatig elhitték azt a dezinformációs propagandát, ami ömlött rájuk minden nap. Az ő bizalmukat nem lesz nehéz visszanyerni, de kérdés, hogy ez elég-e. Tehát,
1: Ne.
0: hogy...
1: Hát nem elég, persze.
0: Ja.
2: De akkor ez azt is jelenti, hogy akkor ők nem a Fidesz értékvilágának hittek, hanem a közmédiának. Tehát a hitük az nem a Fideszhez kötődött, hanem a közmédiához.
1: Nem, szerintem ők, de ez tényleg egy szűk réteg, akik elfogadóbbak az autoritással szemben. Tehát ami van a közmédiában, az számukra autoritás, és azt ők követik.
0: Igen.
1: Tehát nem annyira
2: Azért ez
1: belülről
2: veszélyes
1: jön
2: klub.
1: ez.
2: Azért ez veszélyes. Tehát, hogyha van egy ilyen viszonylag könnyen mobilizálható csoport, aki azért ez érdemes valahogy kicsit megbontani valami médiakritikai éllel, ez lehet a közmédiának egy
1: Abszolút.
2: törekvése?
1: Hát ez abszolút fontos lenne. Szerintem az egyik legnagyobb mulasztása a magyarországi rendszerváltásnak, a 89-es politikai átalakulásnak, hogy nem volt egy ilyen állampolgári edukáció, teljesen elmaradt mind az iskolákban, mind a felnőttek számára, tehát az emberek a mai napig nem tudják, és még a felsőoktatásban sem, hogy tulajdonképpen mi a demokrácia, hogyan születnek a döntések, azt hiszik,
0: Mi
1: hogy
0: az, hogy
1: kormány
0: adófizetői
1: a
0: pénz? Igen.
1: legmagasabb szerv, pedig a parlament az. Igen, tehát nem ismerik ezeket a funkciókat, igen, az adófizetés. És ugye Németországban ez elkezdik óvodáskorban, és például ezt a közmédia csinálja nagy részt, nem csak, mert az óvodák is
0: Igen.
1: csinálják, az iskolák is. A közmédiának a remek olyan műsorai vannak, amik ilyen állampolgári edukációt végeznek. Tehát gyerekhíradó például, egészen egyszerű.
0: Ugye
1: Gyerekhíradó.
0: ezek beszivárgott Magyarországra az elmúlt 16 évben, de mindig akkor, amikor a gyerekkiradóban Magyarország megjelent, a német gyerekkiradóban megjelent Magyarország, mint negatív példa. De hogy ezek vannak hétről hétre, ezt nézik. Ez egyébként integrális része az egész
1: Nap, mint
0: politikai
1: nap.
0: edukációnak, az általános iskolainak, az, hogy általános iskolában is van már a legtöbb tartományban politika, mint óra.
1: Hát egy
0: Az, hogy
1: gyerekparlament van például.
0: igen, képviselő van, az osztályképviselő van rögtön első osztálytól kezdve. Tehát ebben az állampolgári köznevelésben vagy nagyon nagy szerepet kaphatna a közmédia.
1: Igen.
2: De akkor azért ez a csoport akkor azért vonzó a politikai szereplők számára, hiszen akkor az azt jelenti, hogy van egy ilyen könnyen mobilizálható a köztévével, vagy a közmédiával könnyen elérhető, és könnyen a saját véleménycsatornába irányítható réteg. Miért mondaná erről a politikus, miért mondaná azt, hogy hát inkább dolgozok magam ellen, és akkor már legyenek ilyen szabadon döntő médiakritikus emberek. Ez nem áll érdekében, amennyire én látom a...
1: Hát most az Orbán kormány logikáját mondod, mert én szerintem a liberális kormányok nem is ismerték föl ezt a jelenséget, és nem
0: Igen.
1: is méltatlannak is érezték, hogy meglovagolják úgymond ezt a jelenséget. Tehát én szerintem az van ebben a média hatás, a média és a társadalom kapcsolatában két fő iskolát állapította meg. Az egyik szerint az ember az egy racionális lény, autonóm állampolgár, aki majd tudja, hogy mit csináljon. És nem kell neki megmondani. Ez a liberális nézet. A másik szerint meg az ember egy ilyen buta, kis irányításra szoruló, védtelen valaki, akinek meg kell mondani, hogy mit csináljon. És igazából mind a kettő fajta ember van, sőt, akár egy embernek is az attitűdje változhat, mondjuk a reggel és az éjszaka között, az egyik és a másik között egy skálán. Tehát szerintem ez egy skálán mozog, tehát vegyese. Az ember alapvetően nem racionális szerintem, és hogy még aki racionális, annak az is nagy mértékben nem racionális, csak legfeljebb aztán megracionalizálja az emocionális alapon meghozott döntéseit. És szerintem a liberális politikának, vagy annak a kudarcának, meg a demokrácia hibáinak az egyik fő oka az ennek a fel nem ismerése, hogy megpróbálnak csak ésszel politizálni, és az érzelmi politizálást átengedik a populistáknak, pedig az érzelmeket be lehet nevetíteni.
0: Rendkívül veszélyes gyakorlat ez, mert érzelmek nélkül nincs politikai preferencia kialakítása. Nincs. Tehát, hogy ahogy egyébként semmilyen döntést az életünkben nem hozunk meg érzelmek nélkül, úgy a politikai preferenciáinkat és politikai választásainkat is részben érzelmek vezérlik. Judit, én nagyon szeretnék a finanszírozásról beszélni, mert ebben is már ez a mostani átalakítás is úgy látom, hogy hoz némi változást. Tehát megjelent egy sajtóalapnak az intézménye. Ez mit jelent? Mi a cél ezzel?
1: Hát úgy látom, hogy az a célja, hogy független pályázatok alapján közpénzekkel támogassa a független sajtót is. Tehát, hogy nem a
0: ez indokolt?
1: Közmédiát. Abszolút, tehát Magyarországon erre nagyon nagy szükség van, mert a viszonylag kicsi a piac, kicsi a nyelvi piac, azt tudnám mondani. Igen. Tehát a magyar nyelv izoláltsága miatt ugye nem nagyon tudjuk exportálni a médiatartalmakat, viszonylag kicsi a fizetőképes kereslet, és nem tud egy igazán divers, plurális médiapiacot eltartani csak a versengő piac, úgyhogy szerintem nagyon fontos Magyarországon, és ez egyébként más országokban is teljesen bevett dolog, ez a támogatás, a sajtóalap. Abszolút fontos, csak ugye nagyon fontos, hogy hogyan osztják el ezeket a pénzeket. Tehát ez tényleg érdemi alapon kerüljön kiosztásra, függetlenül szakmai alapon. És hát itt azért még az érdemi alapban is többféle szempont fölmerülhet, hogy igazából nincs tartalmakat kell támogatni, amelyek egyébként nem lennének egyáltalán életképesek, vagy hogyha egyáltalán nem életképes, akkor nem is érdemes támogatni, hanem olyat kéne, amikre azért nagyobb igény van, és hogy egyébként akarják a nézők azt olvasni, hallgatni, de hogyha egy kicsit megtámogatnánk, akkor még jobban, még stabilabban tudna működni.
0: Az a baj, hogy minden egyes kérdéssel egy olyan, hát ilyen Pandora szelencéje nyílt meg. Például az a finanszírozás, tehát hogy így ez egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi pénzből gazdálkodunk. Ugye egy csomó országban az a modell, hogy van egy kifejezetten a közmédia működtetésére létező adónem, amelynek kifejezetten az a célja, hogy ami onnan befolyik, abból lehessen közmédiát csinálni. És ez egy picit nekem egy ilyen jobban kiszámítható helyzetet eredményez, mint az, hogy akkor pontosan, hát egy kicsit eddig teljes mértékben hasraütésszerűen dőlt el, hogy mennyit kap a közmédia, tehát ez, én nem is tudom, ezt nem követem, de 100 milliárd forint körüli összeg volt a közmédia költségvetése.
1: 160 milliárd.
0: Na, azért mondom, hogy nem követem, mert odáig követtem a 80, meg 90, most már akkor 160. Tehát, szóval, hogy ebből van egy csomó olyan, amit teljesen egyértelműen vissza lehet majd vágni, például az említett NB1-es foci meccsek közvetítési jogáért fizetett elképesztő összeg, meg hogy a Forma 1, vagy mit tudom én, hogy miket fizettek ebből, de hogy nem lenne ez kiszámítható, hogyha lenne Magyarországon is egy ilyen rádió és tévé adó?
2: Közben beesett egy telefon.
0: Oh, halló.
3: Sziasztok, Gergyi vagyok. Tehát így a közmédia, a közösségi média kapcsán most eszembe jutott, hogy mintha azt hallottam volna, hogy a Facebook nem fizeti így reklámadót, és hogy ennek nem tudom, mik az okai, de hogy mi lenne, hogyha a közmédiát, hogyha mégis fizetnének, és hogy ebből finanszíroznánk a közmédiát, ilyen vad ötletem lett. Köszi szépen, sziasztok!
0: Köszi. Nagy szerencsék, hogy itt van Judit, aki lehet, hogy tud erre a kérdésre válaszolni.
1: Hát én szerintem ez egy szuper ötlet. A kivitelezhetőségét egy kicsit kétségesnek tartom. Szerintem mindenképpen fontos lenne, de szerintem Magyarország nem biztos, hogy elég nagy érdekérvényesítő képességgel rendelkezik ahhoz, hogy ezt ügyesen keresztül tudja vinni. Tehát például tök jelent, hogy ezt európai alapon lehetne megcsinálni. És Ausztráliában eljutottak odáig, hogy arra kényszerítették ezeket a közösségi média szolgáltatókat, hogy megegyezzenek a sajtóval, és önszabályozási jellege valamennyit juttassanak nekik a reklámbevételeikből. De nem kormányzati szabályoz. Tehát nem a kormány mondta meg, hogy ennyi és ennyi kell legyen, hanem rájuk bízta, és tárgyalásos alapon kialakítottak valamit. Tehát szerintem abszolút indokolt lenne, hogy a közösségi média szolgáltatók valamennyit leadjanak abból az extra profitból, amit így begyűjtenek, azáltal is, hogy ők is részesülnek a médiatartalmak.
0: Mert ugye ez nem biztos, hogy mindenkinek teljesen egyértelmű, bocs, Júri, nem biztos, hogy mindenkinek egyértelmű, tehát itt arról van szó, hogy amikor én fölmegyek a Facebookra, akkor részben azért megyek fel, hogy lássam, hogy mi van a barátaimmal, de hát az igazság az, hogy ha nem fizetsz a Facebooknak, akkor a feededben a barátaiddal kapcsolatos történések azok most már a kisebbik helyet foglalják el, azoknak az oldalaknak a hírei és tartalma jelenik meg, amiket te követsz. Ezek között jellemzően média termékek is vannak, amelyek véres verítékből állítják elő ezeket a tartalmakat, és hát a Facebook ezért nekik semmit nem fizet, miközben a Facebook abból él, hogy ebben a feedben azok a reklámozók, akik el akarnak engem érni. Ráadásul az alapján, hogy pontosan tudják, hogy milyen tartalmat fogyasztok, tehát célzottan jönnek. Tehát, hogy ezért merülhet az fel egyáltalán, hogy ezeknek a közösségi média szolgáltatóknak meg kéne osztani a reklám bevételeiket,
1: igen.
0: Ugye?
1: Így van, igen. Tehát igen. A magyarországi médiapiacról a reklámbevételek jelentős részét kiviszik ezek a platformok egyszerűen. Tehát ők zsebelik be a reklám költéseket.
0: Ha már reklámnál tartunk egyébként, és ez is finanszírozással kapcsolatos kérdés, kell, hogy legyen a közszolgálati médián reklám?
1: Hát itt többféle megoldás is legitim megoldás lehet. Én annak örülnék, ha nem lenne, mert akkor egyértelmű, hogy a közszolgálja és nem a fizetőképes keresetet próbálja megszólítani, de vannak olyan nézetek, amelyek szerint azért a reklámozás arra készteti a közmédiát, hogy ne szakadjon el egy ilyen fellegvárba, hanem igyekezzen népszerűvé tenni a műsorait, illetve hogy nem lehet arról a bevételről végül is lemondani, amit ez jelent.
0: Úgyhogy... Na, de a 160 milliárdos az volt az eddigi költségvetés, akkor lehet, hogy akár le is lehetne mondani,
1: akár
0: nem?
1: Akár le is lehetett volna mondani. Hát igen, úgyhogy hát ez egy gazdasági kérdés, hogyha úgy nézzük, és hát lehet elvi kérdés is, azért a legtöbb helyen valójában van valamennyi reklám a közmédián, szerintem mindenképpen indokolt, hogy jóval kevesebb reklám legyen, mint a kereskedelmi médián, de jóval kevesebb tényleg, ha egyáltalán van reklám. Én személy szerint nagyon örülnék, hogyha az jönnek ki a matekból, hogy tulajdonképpen ne lehet erről mondani.
0: De mert hogy az például az emberek visszahódításának ebben a világ, a mai világban, amikor mindenkire ömlik a reklám mindenhonnan, tök mindegy, hogy közösségi média, vagy csak kimész az utcára, az egy nagyon érdekes és hát újszerű tapasztalást jelentene egy csomó embernek, hogyha azt látná, hogy itt bizony nincs reklám. Itt csak jó minőségi műsorok követik egymást, igen, egymás után szép csendben rendben. Közte néhány köznevelési célú public education kampány spottal.
2: Aha. És akkor ez azt jelenti, hogy maradjon ingyenes? Szerintetek?
1: Hát nem ingyenes a közmédia, nem. Mert adókból
0: finanszírozzák.
2: De nem úgy, hanem hogy a hozzáférhetőség.
1: Hát az teljesen alap, tehát az abból nem lehet engedni. Mindenképpen ingyenes kell, hogy legyen. Különben igen, indokolatlan. De ugye
0: olyannyira ingyenes kell, hogy legyen, hogy az embereknek meg lehet mondani, hogy mindenki fizet azért, hogy ez mindenkihez eljusson. Nem? Tehát erről szólnak a erről szól a német tévéadó, meg a BBC. Meg
1: igen,
0: a
1: és kérdezted is azt, hogy legyenek külön tévéadó, ugye, rádiós tévéadó, tehát én szerintem én abszolút támogatnám azt, hogy legyen ez egy látható hozzájárulás az emberek részéről, de Magyarországon ezt szerintem eléggé nehezményezhető módon kivezették 2000 körül, egy tolvonással lényegében, mert volt egy úgynevezett üzemben tartási díj.
0: Üzemben tartási díj, pontosan.
1: De az a baj, nem tudták beszedni, nem volt, tehát a beszedésnek a mechanizmusa az kívánnivalókat hagyott maga után, be kellett vallani, hogy kinek van tévéje, hát senkinek se volt Magyarországon tévéje, azt hiszem 600 forintot kellett volna évenként, vagy hogy fizetni, de más országokban már akkor olyasmihez kötötték, mint hogy a villanyóra, tehát ha villanyórád volt, kellett fizetni, például Szlovéniában ilyen tévédíjat. Németországban, ha be vagy jelentkezve egy lakásba, abban a pillanatban kell fizetni tévédíjat, és más országokban is, és ennek az az előnye, hogy látják az emberek, hogy én fizettem a tévédíjat, tehát akkor itt ez a tévé, amiért fizetek, nézzük, hogy mi van benne. Van egy a megrendelői szemlélet, jobban kialakul a nézőkben, és kritikusabban nézik azt a tévét, amiért tudják, hogy fizetnek. Mert most nem tudják, hogy fizetnek, pedig most is fizetnek, mert az adókból megy. De van egy további szempont, az az, hogy amikor adókból, a központi költségvetésből fizetik, akkor a közteherviselés logikája szerint, aki többet adózik, az többet is fizet. Még a tévédíj, amikor így mondjuk villanyóránként fizetik, az azt jelenti, hogy mindenki ugyanannyit fizet, akármennyit keres. Tehát tulajdonképpen szerintem ezt esetleg meg lehetne akkor tartani, hogyha mondjuk hasonlóképpen például az 1%-hoz megjelenne egy sor az adóbevallásban, igaz, hogy még az is ugye limitált, mert csak a személyi jövedelem adóhoz köti, de hogy legyen egy sor, hogy akkor ez az összeg, ez a tévéhez ment. Tehát az adó nem azt mondom, hogy az állampolgár rendelkezhessen róla, hanem az, hogy transzparensen ott legyen, kimutathatóan, hogy te ennyit fizetsz egy évben a köztévéért. És ebből persze ne legyen szerintem vita, mert a közvilágításon sem vitatkozunk, hogy kell-e fizetni, vagy nem, de legyen látható. Vagy hogyha nem akarják beépíteni az adóbevallásba, akkor legyen egy társadalmi célú reklám, amelyik egy évben egyszer legalább mindenki számára megjelenti, hogy minden magyar állampolgár, vagy aki adót fizetett, az ennyit fizetett a közmédiáért. Tehát, hogy legyen valami kommunikáció erről, hogy ez mennyibe kerül nekünk.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó gondolat, és sokkal haladóbbnak tartom ezt, mint az, hogy mindenki fizessen 8000 forintot, attól függetlenül, hogy mit jelent neki ez a 8000 forint. Ez egyébként a német rendszer jelen pillanatban nem az összeg, hanem az, hogy mindenki ugyanannyit fizet. Tök mindegy, hogy egy 30 szobás kastélyban lakik el, vagy egy szobába költözötte be, ahol egy tévé van, de szerintem a progresszív adózásnak az is része, hogy tehát hogy nem látom, hogy ez miért ne lehetne itt is mindenkinek a lehetőségeihez mérten ezt a teherviselést átvállalni. Egy dolog szerintem nagyon fontos, hogy most van egy olyan helyzet a NER végével, azzal, hogy mit tapasztaltak meg az emberek az elmúlt 16 évben a közmédiával kapcsolatban, hogy talán van rá esély, hogy elmagyarázzuk, hogy a közmédiának a sorsa, az, hogy ott milyen minőségű híreket kaphatnak az emberek, az nem csak egy médiafogyasztási kérdés, az igenis egy demokrácia állapotával kapcsolatos kérdés. Tehát az, hogy akkor várhatod el az emberektől, hogy informált döntéseket hozzanak, hogyha a rendelkezésre állnak azok a csatornák, ahol információkat tudnak beszerezni. És ez egy kegyelmi állapot. Én csak remélni tudom azt, hogy az új kormány és az új parlament élni tud ezzel a lehetőséggel, és hogy ennek a folyamatnak most még csak az elején vagyunk.
1: És az elején mondta egy olyan szót, hogy...
2: És a műsornak meg a végén, az igen, fontos, hogy egy...
0: Nem, de a Jurit fejezze be.
2: Igen, tudom, azért mondom, hogy én még befejezzük.
1: Hát csak annyi, hogy Vali azzal kezdte a kérdés, és erről nem beszéltünk, hogy progresszív-e ez a mostani média átalakítás, és hogy egyelőre sajnos nem látjuk azt, hogy progresszív lenne, hanem ugye visszanyúlt régi mintákhoz bevezetett jó mintákat, de azért a progresszív az ennél sokkal több lehetne. Igen. És én is azt gondolom, hogy ez most egy történelmi pillanat arra, hogy Magyarország, ahol a sajtószabadságnak azért hagyományai vannak, kialakítson egy olyan média szabályozást és egy olyan média rendszert, amelyik valóban progresszív. Erre tök jó esély van, és szerintem kár lenne elmulasztani.
0: Erre csak azt tudjuk mondani, hogy ámen. Köszönjük szépen, Judit. Bayer Judit volt a vendégünk, a közmédia átalakításáról beszélgettünk, aki rá akar keresni, keres rá a nevére, és mi pedig ezzel zárjuk a mostani hajnali lassadást. Fecó, nagyon köszönjük, hogy kisegítettél minket. Én Bali voltam Berlinből, Fecó pedig belülről. Hallgassatok Tilos Rádiót. Sziasztok!
2: Sziasztok!
4: A Tilos Rádió hírei következnek.
5: Az orangutánoktól a gorillákon át a csimpánzokig ugyanaz az alapvető idézítés és struktúra figyelhető meg minden ember szemben sumajom nevetésénél, ami arra utal, hogy valamennyiük közös őse már legalább 15 millió évvel ezelőtt felismerhető módon nevetett. Állítja a Communication Biology-ban megjelent tanulmány. A kutatók 5 emberszabású majomfaj 17 egyedének nevetését rögzítették egymás csiklandozása és társasjáték közben. A magyar narancs hírét hallottátok.
6: A Euronews arról ír, hogy egy sikeres svájci kísérlet után Olaszország lehet a következő ország, amely napelemes vasutat épít. A svájci Sunways startup egy 100 méteres működő, nagyforgalmú vágányszakaszon 48 napelemet helyezett el a sínek közé, elég alacsonyan ahhoz, hogy a vonatok akadály nélkül áthaladjanak felettük. A 2028 áprilisáig tartó 3 éves teszt során vizsgálják a telepítést és eltávolítást, a karbantartást, a szennyeződés felhalmozódását, valamint azt, hogyan bírják a panelek a vonatok keltett légnyomást, a rázkódást, a port, a havat és a fagyot. A mozdonyvezetőket zavaró vakító fényt tükröződésmentes szűrőkkel kezelnék. A vállalat szerint, ha a próba beválik, Svájc 5000 kilométeres vasúthálózata évente akár 1 terawattóra zöld áramot termelhetne, ami az ország áramfogyasztásának mintegy 2%-át fedezné.
5: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű házi egerek és nagyobb méretű vándorpatkányok, Rattus norvegicus, túlnyomó többsége genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá váljon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztet rákcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rákcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rákcsárókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rákcsárókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni. A magyar narancs hírét hallottátok.
4: Ezek voltak a hírek.
7: One life. One love, many ways. All we got is today, and all we need is now. Been a long road for us. Underneath the skin, we are identical twins, searching for the same thing. Returning to the source. I'm not crazy.

0: blanketed in blind sorrow. Souls lost prancing about in seahorse ways. You are where you are. Solitude in the illusion of death. This empty space, filled to capacity. Looking into your eyes, seeing the silhouette of forever.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! A Tilos Rádióban a Megtervezett Valóságot hallgatjátok, én Farkas Zsuzsi vagyok, ma én fogom vinni a műsorunkat, és egy izgalmas projektről fogunk ma beszélgetni, ugyanis az elmúlt hetekben egy nagyon fontos esemény történt a hazai fotográfia területén, ugyanis az EI Dolon Alapítvány jövő év második felében nyitja meg a Center for Everyday Photography, magyarul a mindennapi fotográfia központját. Egy-két itt lesz a Margit negyedben, a Tilos Rádió szomszédságában, közel 600 négyzetméter területen a volt OTP bankfiók épületében, tehát itt a sarkon egyébként, a Margit körútnál, és az intézmény gyakorlatilag a világon egyedülállóan teljes mértékben a privát amatőr fotográfiára és a mindennapjainkat megörökítő fotókra, fotódokumentációkra helyezi a hangsúlyt. Úgyhogy erről a projektről fogunk ma beszélgetni. Itt van a projektnek a két társalapítója, Szilágyi Róza Tekla, aki az EI Dolon Center igazgatója, és Simó György, az intézményt fenntartó EI Dolon Alapítvány alapítója és a kuratórium tagja, akit egyébként a Tilos Rádió hallgatók biztosan ismernek, mert Gyuri is készített műsort még a 90-es években elég, és Tilos alapító is, úgyhogy örülünk, hogy itt vagy. Már nálunk is voltál még egy jó pár évvel ezelőtt a műsorunkban, úgyhogy örülünk, hogy visszatértél. Most egy teljesen más projekt kapcsán beszélgetünk. Úgyhogy akkor mindennapi fotográfia a témánk, és az EI Dolon Center kapcsán beszélgettünk. Picit meséltek a háttérről, nagyon különböző háttérrel érkeztek ebbe a projektbe. Ugye Tekla, te esztét, a művészet történész, kurátorként vagy tevékeny, Gyuri pedig a startupok világában aktív, de ugye kockázati befektetésekkel foglalkozol, különböző vállalkozásokat támogattok, hogyan találkoztatok?
2: Szerintem szerencsés lenne, hogyha lenne valamilyen mindennapokhoz kapcsolódó találkozási történetünk, de munka miatt találkoztunk. Néhány évvel ezelőtt együtt dolgoztunk a Fortepan Masters című kiadványon, ami Barakonyi Szabolcs ötlete mentén valósult meg, és ott egy ponton Gyuriék megkerestek engem, én akkor az Art magazinnál dolgoztam, hogy szükség lenne egy szerkesztőre, és egy hajcsárra, talán, hogyha viccesen szeretnénk megfogalmazni. És igent mondtam erre a felkérésre, ami veszély életem egyik legjobb döntése volt. Emlékszem, hogy azért sokat gondolkoztam azon, hogy nekem valójában ehhez van-e időm, meg kedvem. Aztán az első találkozás után éreztem, hogy teljesen mindegy, hogy van-e időm, kedvem van. És akkor ott egy nagyobb csapattal, a grafikussal, Saláth Zelen Péterrel és Barakonyi Szabolcsal együtt készítettük ezt a könyvet. 2,5 éven keresztül nagyjából egy viszonylag hosszú folyamat volt. Nagyon-nagyon komolyan vettük azt, hogy készüljön egy olyan fotográfiai kiadvány, ami a privát fotográfiát helyezi a fókuszába, és rengeteg időnk volt beszélgetni 2,5 év alatt. Bele voltunk kényszerítve abba a helyzetbe, hogy privát fotóval foglalkozzunk. Amúgy nekem előtte is volt fotográfiai érdeklődésem, sokat írtam fotóról, a privát fotó archívum, kutatás, ennek a szociológiai vonzata, a társadalomtudományok, ez mindig is érdekelt, mert habár a kortárs képzőművészet világában tevékenykedtem, mindig kerestem azt a lehetőséget, hogy egy picit a mindennapokhoz közelebbi, az átlagember gondolkodásához közelebbi, és az átlagembert itt nem mint pejoratív kifejezés használom, hanem mint a lehető legjobb dolog. Dologgal foglalkozzak. Nagyon szeretem az absztrakt gondolkodást, de hogy azért egyszerűen az ember lelkének szüksége van arra, hogy nem mindig egy másik bolygón létezzen fejben. És ez a 2,5 év bebizonyította, hogy az indokoltnál több ötletünk van a téma területén, és valahogy a jó értelemben vett közös nagyra vágyásunk az odáig pörgette ezeket a beszélgetéseket, hogy egy ponton talán Gyuri győzött meg először arról, hogy ezt intézményesíteni kellene, mert nekem sok félelmem volt a kulturális intézményektől saját tapasztalataim mentén. De addig-addig beszélgettünk, illetve én foglalkoztam azzal, hogy felmértem, hogy a privát fotográfia területén van-e ilyen intézmény, a szakmában dolgozó gyűjtők, kutatók, művészettörténészek, fotókedvelők mit szólnának egy ilyen intézményhez, és akkor végül is megszületett az a mondat, hogy hát csináljuk meg a világ első privát fotográfia intézményét. De kíváncsi vagyok, miért ne, ugye? De kíváncsi vagyok, Gyuri, hogy emlékszik erre.
3: Hát a hely és az idő stimmel. Ott tényleg ebben a munkában ismertük meg egymást, és tulajdonképpen ez tipikusan egy olyan történet, mint ami a startupokra jellemző. Én ugye nagyon sok startuppal beszélgetek, uh-huh. olyanokkal is, akikkel nem fektetünk be, tehát több száz ilyen sztorinak az eredet történetét hallgattam, és azok általában így indulnak egyébként, hogy van két ember, akik innen-onnan, amonnan azért gyűjtögetik az élet tapasztalatukba azokat az elemeket, téglákat, referenciapontokat, tapasztalásokat, amik aztán oda vezetnek, de egyszer csak így leülnek egymással, elkezdenek beszélgetni valahol, és akkor ebből a beszélgetésben egyszer csak születik egy olyan, hogy tényleg? De te ezt már miért nem találta ki senki? Például ebben a dologban is.
1: De ez amúgy hihetetlen, hogy ilyen
3: igen,
1: nincs,
3: tehát hogy ez a hihetetlen elem, ez minden startupnál, és itt van is nálunk is, hogy ez hogy lehetséges, hogy erre nincs senki, és nem is hittük el az elején.
2: Mondjuk itt fontos elmondani, hogy ami nem létezik a világon, az az, hogy egy teljes kőintézmény kiállítási programmal, eseményprogrammal, gyűjteményfeldolgozási programmal csak a privát fotóval foglalkozzon. Olyan kutatócsoportok, nagy intézményi algyűjtemények, egy-egy intézményben egy-egy kurátor, akinek szerelme ez a projekt, ezért mondjuk megvalósul belőle utazó nagy múzeumi kiállítás, ez van. Ez csak azért fontos elmondani, mert mi tényleg büszkén és őszintén tudjuk azt mondani, hogy mi vagyunk a világban az első, de ahhoz, hogy ezt a mondatot kimerjük mondani, azért jó 2,5 évet befektettünk abba, hogy tényleg a legnagyobb intézményekkel, tényleg az intézmények igazgatóival és olyan emberekkel, akik mondjuk 40 éve publikálnak a témába, teszteltük azt, hogy valide ez az állítás. Szóval próbálunk nem a klasszik marketing nagyot mondunk eszközével uh-huh. menni, igen. hanem tényleg megvizsgáltuk a helyzetet.
3: És fontos azt igen hangsúlyozni, hogy tehát nem mi vagyunk az elsők, akik a világon a privát fotográfiával foglalkoznak, hála Istennek különben nem is lehetnénk. Mi vagyunk az elsők, akik azt gondoltuk, hogy az a helyzet, hogy a világon elkészült képeknek, most mondok számokat, de az arányok stimmelnek, tehát a 99%-a a fotográfia feltalálása óta amatőrök, nem professzionális készítők, nem művészi vagy valamilyen hasonló célra készült képek, miközben az intézményrendszer, amelyik a fotográfiát, a világ kulturális ilyen jellegű hálózataiban lefedi, ennek az intézményrendszernek a 99%-a pedig azzal az 1%-nyi művész fotóval nem tudom, mivel foglalkozik. És ezt mi azt gondoltuk, hogy ez egy tipikus nagyon anomália, amit ha elkezdünk fölhajtani, hogy megnézni, hogy ez mi ez, akkor ez nem normális, és itt van valami aranybánya a szónak itt az értékmentő kultúra. Pénzügyi értelemben egyáltalán nem. De a izgalom értelmében igen, és ezt egyébként 2,5-3 éve folyamatosan érezzük is, hogy a töredékével foglalkozunk jelenleg is annak, mint ami lehetőség itt van. A családi fotókban lejtő titkoktól a papír fotográfia eltűnésének, a megmentésének a fontosságán az AI korában, vagy a jövő technológiáig, szóval rengeteg minden van, de mi rájöttünk, hogy viszont ez csak úgy lehet le kezelni, hogyha egy olyan stabil, ezért használjuk ezt a szörnyű szót, amit mi se szeretünk, de nem tudunk jobbat, egy olyan stabil európér, vagy legalábbis globális kitekintésű intézményt, intézetet gründolunk, amiknek lehetősége lesz ezen a rengeteg ablakon benézni, egymás után tudja majd ezeket a lehetőségeket megragadni.
2: Illetve szerintem fontos része a történetnek, én korábban vezettem non-profit projektgalériát, dolgoztam for-profit galériában, dolgoztam szabadúszó projektekben, hogy nagyon-nagyon sok tehetséges és jó ötletekkel rendelkező magyar kulturális szakember van. Mi azért választottuk az intézmény formátumát, mert egyszerűen a projektről projektre gondolkodás, ez nem ad egy olyan, akár csak szakmai vagy hosszú távon gondolkodó biztonságot egy ötlet mögé, és a Gyurival őszintén hiszünk abban, hogy ez nem egy pop-up intézmény, ez nem valami, ami két évben gondolkozik, hanem tényleg szeretnénk létrehozni annak a nemzetközi kulturális intézmény palettának egy újabb, nem tudom, zászlós hajóját, hogy az összes ilyen rossz szót használjam, ami azt gondolja magáról, hogy 20-25 vagy 30 év múlva is ugyanezt a tevékenységet folytatja, hiszen privát fotók mindig születnek újak. Ugye az előbb a Gyuri a felsorolásban nem említette egy szeletét ennek a képözönnek, ami a közösségi média képek, meg a nagyon kellemetlen TikTok influencer videók, mert hogy amúgy az is privát fotó, és egy csomó mindent elmond a társadalmunkról, most is, meg valószínűleg 15 év múlva is, tehát hogy az alapanyag az végtelen, és szerintem most kezdünk az intézménynek abba az időszakába érni, amikor az intézmény alapítás fáradalmai, ami amúgy nem mindig egy iszonyatosan szórakoztató procedúra, az úgymond kezd átfordulni a valós intézményi működését. Tehát kezdjük érezni, igen, hogy beérik az a munka, ami 2,5 évvel ezelőtt bárkinek, akinek elmondtuk, hogy mi csinálunk egy új fotográfiai intézményt, hát hogy ezzel a fiatal szóval érjek, Delulunak tűnt teljesen, tehát hogy és most érezzük, hogy úgy valószínűleg jó döntés volt.
3: Hitelesebb. Még talán itt pont itt érdemes elmondani, nekem azért ez mindig a nünökém volt. Tehát én amikor 90-ben a Tilos Rádiót alapítottuk, én akkor is ilyen koravén voltam, tehát engem akkor is az első perctől kezdve az érdekelt, hogy van ez a dolog, amit itt csinálunk, a műsorkészítés, a szórakoztatás, és van az, hogy én halálosan ideges vagyok attól, hogyha valami 2-3-5 év után csak azért múlik ki, mert nincs képesség, tudás, energia, befektetett energia arra, hogy egy olyan intézményi struktúrát építsünk, ami a fennmaradásához szükséges. És én nagyon sokat át is vettem ebbe a gondolkodásba az akkori Tilos tapasztalatokból, és ami ezt a egymásra találást a Rózával hitelesebb, vagy még erősebbé tette, hogy itt valójában két projektről beszélgetünk. Az egyik, mi tényleg azt gondoljuk, hogy a mindennapok vizuális kultúrája, a mindennapi fotográfia egy végtelenül gazdag, szociológiai, művészettörténeti, esztétikai, bármi szórakoztató ipari, szóval minden szempontból rengeteg lehetőséget tartom, és ezt imádjuk. És a másik viszont, hogy nagyon nem találnék én még egy olyan embert, azt hiszem, aki ennyire partner abban, hogy ezt a dolgot egy olyan vállalkozás, egy olyan terméket próbálunk csinálni, ami Magyarországon nincsen, egy privát fenntartású, erős nemzetközi intézmény, amelyik nem addig van, amíg az állami támogatása van, hanem úgy van összerakva, hogy build to last 40 évig itt legyen, és olyan fenntartási módja legyen, amiben magántőkét bevon, magánemberek adományát bevonja a saját tevékenységének az eredményéből él, Bla.
1: Még egy nagyon picit visszakanyarodva, de mert számomra még mindig olyan értetetlen, hogy ilyen intézmény egyébként nem létezik. És mondtátok, hogy tényleg komoly kutató munkát fektettetek abba, hogy ennek utána nézzetek. Mi ennek tényleg az oka, hogy ilyen nincs? Mert hogy tényleg azért nálunknál sokkal nagyobb országokban, én azt gondoltam, hogy biztos van ilyen, hát ez annyira adja magát.
2: Szerintem most egy pillanatra pénzről nem beszélvén, van egy olyan sajátossága a privát fotónak, mi amúgy ebben a lehetőségben fürdőzünk szerintem mindannyian, akik az Edonon dolgozunk, hogy rengetegféle tudást kell összekapcsolni ahhoz, hogy hitelesen, hosszú éveken keresztül egyik mély tudású projektből a másikra ugorva, lényegében képről képre, képanyagról képanyagra megváltoztatva az attitűdödet, amivel ehhez az anyaghoz nyúlsz, izgalmas tevékenységet tudj folytatni. És ami létrejött a privát fotográfia területén, az mind ugyanezt ünnepli, tehát különböző izgi intézményi összefogások, egy-egy kurátor karrierje, egy-egy gyűjtő tevékenysége, aki már szinte intézményi feladatokat lát el. De szerintem annak a vállalása hosszú távon, hogy folyamatosan ez viszonylag nagy csapatot igényel, vagy legalábbis sok szakértőt, sok szemet igényel az, hogy szuper dolgot lehessen csinálni a privát fotó területén, ez az egyik értelmezésem. A másik, hogy azért nagyon sok komoly intézményi modell az vagy egy gyűjtemény értékén, vagy az adott képek piaci értékén mászik fel. És azért a privát fotográfia a mai napig sok szempontból nem azt mondom, hogy értelmezhetetlen egy nagy múzeumi klasszikus gyűjtemény számára, de bizonyosan más elbírálás alá kerül. Volt pár hónapja Londonban egy eseményünk, ahol a Victoria and Albert Múzeumnak a Photography Centerjének a vezetője volt az egyik meghívott vendégünk, és kedves kollégámmal, Csárna Endrével a londoni tartózkodásunk alatt, mert sokszor jártunk a Photography Centerben, de hogy most a vezetővel együtt megnézegettük ott a gyűjteményt, ami elérhető, ők gyűjtenek privát fotót, de nem a klasszikus, nem a szó klasszikus értelmében, nem ők vásárolják képről képre a fényképeket, hanem vannak olyan nemzetközi gyűjtők, akik nekik ajándékozzák a gyűjteményük egy szeletét. A legtöbb nagy múzeumban ezen az úton kerülnek fényképek. Nem az intézmény akarása, hogy keresse a képeket, hanem a gyűjtők stratégiai manővere az, hogy a képek bekerülnek. Ez is jól mutatja, hogy ha ezek ajándékozásként kerülnek be, azok nem a legnagyobb tőkét képviselik az intézmény gyűjteményében, tehát a múzeumi játékban a privát fotó ebben az értelemben egy kevésbé forintosítható dolog, ami szintén szerintem akadályozta azt, hogy legyen egy komoly, nagy intézményi beleállás a témában. Nekem ez a két gondolatmenetem van, illetve a folyamatosan változó képanyag. Tehát, hogy itt...
3: Igen, tehát a tömegessége azért ennek nagyon lényeges. Tehát olyan irtózatos mennyiségű anyagról van szó, amivel egyszerűen foglalkozni, tehát nem egy adekvát meccs. Nincs az az intézmény, mert rosszul állnak hozzá egyébként, mert azok a gyűjtői, katalogizáló, elemző modellek, amikkel általában egy ilyen múzeum vagy nagy intézmény foglalkozik, az kicsorból, az elvészebbe, tehát csepp a tengerben. Nagyon érdekes például, hogy ugye Magyarországon a Fortepán egy nagyon erős és nemzetközi értelemben is példaértékű referenciapontja ennek. Tehát itt nem véletlen, hogy innen születik talán ez a mi dolgunk is, mert itt vannak olyan hagyományok Forgács Péteréknek a privát fotó.
2: Bán András és Forgács
3: Péter. Igen, Bán András. Tehát korábban ezek már a 90-es évek?
2: Korábban.
3: Mindegy, egész régen vannak hagyományai, de amit akarok mondani, hogy az a szem, amelyik itt válogat, az a szem, amely kurátori, alkotói szem, amelyik ebből a nagyon diverz anyagból, amiben megtalálja, kibányásza az értéket, az tulajdonképpen hasonló ahhozoknak a művészeknek a személyhez, akik egyébként ebből az anyagból építenek műtárgyakat, de ez nem egy hálás feladat, és ezt általában nagy intézmények nem vállalták el. A mi tézisünk az az, hogy nagyon szelektívnek kell lenni, bátornak kell ebbe a dologba lenni, de ebben a hatalmas anyagban olyan értékek vannak elbújva, bizonyos értelemben megsemmisülésre ítélve, majd mindjárt mondok egy példát, szóval, hogy ez megéri, ha jól állunk hozzá, és ezért gondoltuk azt, hogy a vizuális kultúrának ezt a szeletét a fókuszpontjával és a küldetésévé tevő hosszú távon gondolkozó intézet tudja ezt csak feldolgozni. Valamire akartam egy példát mondani.
1: Hogy tűnik el, azt hiszem, hogy igen.
3: Hogy például most gondolj bele, hogy a 20. századnak, ha csak ezt veszem, a vizuális emlékezete a papírképeken és a negatívokon, az is szép lassan megsemmisül azzal, hogy ugye kiment mögül az a technológia, amit használunk. Mi még abban nőttünk fel, hogy azt elemezgettük, hogy a fotográfia vajon a valóság-e, vagy nem, mennyiben csak a reprezentáció, meg hogyan más, mint a valóság. Egy mai AI generált képözőmben fölnőtt aggyal azt mondom, hogy az egyetlen horgonypontja lesz annak, hogy visszatudjunk emlékezni, hogy hogyan nézett ki a 20. század, és ezeken a képeken ugyanúgy ott van a teljes 20. századi történelem, csak ki kell tudni olvasni belőle, mint a szövegekből. De ez a képolvasás, vagy ez a fajta szemlélet, ez túlmutat a mindennapi fotográfián, ez általában azhoz vezet, hogy a képekkel milyen viszonyunk van, hogyan értjük őket, hogyan ezt a minden napjainkat átható és minket körülvevő vizuális közeget, ezt valójában milyen tudatosan fogjuk fel, ez a másik olyan dolog, ami hatalmas, szerintem tartaléka, meg témája a mi dolgunknak.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy egyrészt honnan jön ez a fotóanyag, amivel ti dolgozni fogtok, mert ugye rengeteg, tehát hogyha most, vagy akkor nem is, tehát definiáljuk azt, hogy ti mivel fogtok dolgozni, mi ez a mindennapi fotográfia, privát fotó, amit az Eidolon Center meg akar mutatni.
2: Sokat mondó az, hogy mindig kérdezik tőlünk, és ez szerintem egy nagyon jó jel, mert kíváncsiak az emberek arra, hogy mi adja egy intézménynek az alapját. Ugye Magyarországon van ez a zseniális privát fotószavunk, amit szerintem egészen jól értünk, Ugye itt Gyuri említette a Fortepent, fontos megemlítenünk a Hórusz archívumot, illetve itt fél mondatban említettük a privát fotó és film alapítványt, ami ugye archívum volt korábban, most már alapítvány. Bán András és Forgács Péter tevékenységének köszönhetően ugye ők családi videókat, fotográfiát és oral historit is gyűjtöttek. Tehát van egy olyan erős intézményi történeti háttér itthon, ami szerintem mindenképpen inspiráló, meg szinte, hogy nem azt merném mondani, hogy a világon egyedülálló, hogy ilyen komoly vállalások zajlanak, vagy zajlottak a privát fotó területén. Mi amikor az elején elmondtuk, hogy mivel foglalkozik az Ájdalon, akkor volt egy ilyen nagyon hosszú mondatunk, ez természetesen angolul, de most magyarul mondom, hogy privát fotó, amatőr fotó, talált fotó, banális fotográfia, mindennapok fotográfiája. Tehát, hogy az Ájdalonnak alapvetően a privát fotóról, ami angolul a vernacular photography, borzalmasan hangzó
3: szókancsolatot
2: írható le, az egy, mi egy nagyon széles értéssel megyünk ebben a témában. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a helyzetet, akkor lényegében minden érdekel minket, ami az átlagember kamerájából kijön, vagy a kamerája által születik, vagy a lencse nélküli képalkotó eszköze hozza létre, itt egy finom nod az AI-nak, meg amit tudom én, TikTok filtereknek, és, de az is érdekel minket, amikor a professzionális fotográfus, hozzáértő szemű, jó kamerával rendelkező embertársunk hazamegy és saját szórakozására fotózza a gyermekének a születésnapját, tehát lényegében minden olyan dolog, amire mi emberként rutinból, kíváncsiságból, megszokásból egy kamerával vagy egy fényképpel reagálunk, és ez terjedhet a családi albumoktól egészen a különböző orvosi vagy rendőri eljárások során rögzített, akár az alkalmazott fotó területének is nevezhető képanyagig, egészen odáig, hogyha az ember rákeres arra Instán, hogy kajafotó, ott milyen fényképeket találunk. Tehát szándékosan nagyon széles ez az értelmezés, mert amúgy mindegyikből olyan dolgokat olvashatunk ki a társadalmunkról, amit szerintem azért viszonylag kevés dologból.
3: Most az nagyon fontos, hogy ezt kirakod a falra, nem történik semmi. Mondjuk egy modern festményt kiraksz a falra, ott se történik semmi nyilván, hiszen ezért vannak kurátorok, de ehhez képest itt aztán tényleg nem. Tehát, hogy az a, tehát én azt gondolom, hogy itt nekünk hihetetlenül, ez egy izgalmas feladat, és de ez egy feladat, hogy mindig egy megfelelő kontextust kell adni annak a képanyagnak, amit ki fogunk állítani. Ugye nekünk egyrészt, hogy honnan jönnek a képek, például ennek az egyik forrása az, hogy most már a harmadik éve hirdetjük meg Worldwide az Ájdalon grantot, ahol mindenki pályázhat, aki valamilyen ilyen gyűjteményt, projektet, könyvet, kiállítást, bármit tervez, és egy nemzetközi rangos zsűri választja ki azokat, akikhez támogatunk. Innen is jön egy csomó ötlet, érdekesség, amik majd meg fognak jelenni, remélem itt a Margit körúton, de például nagyon tök jó érzés volt, hogy az egyik magyar nyertes a 20. század elejének a Városligetben működő Lilliputi színházát csinált. Most az, ahogy ő...
2: Csak nevezzük meg a nyertesünket, Farkas Benedek.
3: Ahogy ő ezt megtalálta, és majd javíts ki, hogyha rosszul mondom a történetet, de hogy onnan kezdődött, hogy az Ecserin talált egy fényképet, ami az eredeti színháznak a képeslapja volt, és ezen a képen mi nyomon elindulva tárta fel a teljes képanyagot, a történetet, azt a mentális intézményi hátteret, azt a társadalmi kontextust, amiben ez a színház működött. Tehát enélkül nem lehetne kitenni, mi majd ki fogjuk ezt állítani, de így együtt teljes a történet. Ha csak kirakod a képeket, akkor valószínűleg nem érik el azt a hatást, amit kell.
2: Voltam pont pár héttel ezelőtt, Bologna mellett van egy nagyon kedves privát fotóval foglalkozó fesztivál, ahol a szervezők igyekeznek összegyűjteni azokat a gyűjtőket, kutatókat egy ilyen visszatérő pár hétvégés eseményen, az a neve, hogy Gufó Fesztivál. És az idei fesztiválnak a témája az etika volt. Annak a kérdése, hogy amúgy ezzel a képanyaggal milyen szabályrendszerek mentén foglalkozunk, és azért hívtak meg, mert volt egy etikáról szóló kerekasztal, amiben én is részt vettem, és nagyon-nagyon érdekes volt látni az eltérő attitűdöket, és szerintem ez előre viszi ezt a közeget, hogy annyira folyamatosan változó eredetű az a képanyag, amivel dolgozni lehet, és annyira más akár csak nemzeti vagy regionális logikák vagy viszonyok vannak, akár a vizuális kultúra oktatásból fakadóan, illetve generációs különbségek, hogy ki hogyan áll a talált fotóhoz, hogy szerintem, ha ez nem egy privát fotós fesztiválon történt volna egy kerekasztal, akkor azt nagyjából vonat szerencsétlenségnek nevezném azt a beszélgetést, ami ott lezajlott, mert senki nem értett egyet senkivel. Mindenki más logika mentén halad. Mi voltunk az egyetlen intézményi szereplő, a többi résztvevő saját praxisáról, akár mint könyvkiadó, akár mint kutató, akár mint gyűjtő, akár mint privát fotóval dolgozó képzőművész mesélt. Az egyetlen dolog, amiben egyetértettünk a beszélgetés végén, ami amúgy talán a legfontosabb tanulság, hogy a privát fotó esetében mindig képről képre, vagy képanyagról képanyagra haladsz, és változtatod az attitűdödet, és bármilyen dolog, amivel foglalkozni szeretnél, a minimális kötelező első lépés az, hogy beleásod magad. Tehát bármilyen privát fotós projektnél, ha nem az esztétikumát igyekszel éppen kihangsúlyozni mondjuk a hibának, vagy a szakadásnak, vagy tehát, hogy van egy olyan iskola is, ami szintén izgalmas, kötelező lépés az, hogy megpróbálsz rájönni, hogy mi a kontextus, amiből a kép származik, elmesélni, hogy honnan jött. Tehát ez a képről képre haladó gondolkodás, ez így nagyon alátámasztja azt, amit a Gyuri mond, hogy nekünk egydalonként bármilyen képanyaghoz is nyúl a csapatunk, vagy az általunk megbízott kurátor, vagy gyűjtő, nem lesz egy általános szabályrendszer, hogy így és emígy kell dolgoznunk, hanem egy ilyen nagyon izgalmas, néha érzelmi hullámvasút, hogy megtaláljuk azokat a gondolkodásmódokat, vagy kialakuljon egy olyan etosz, egy olyan moralitás az egy dolog körül, ami sok mindenre tud választ adni, de bizti, hogy mindig bizti. Wow, kimondtam rádióban. Szóval, hogy biztos, hogy mindig szükség van arra. Igen, borzasztó. Hogy megvizsgáljuk az adott képanyagot, és a képanyag diktálja azt, hogy mit csináljunk vele, ne egy klasszikusan bevett intézményi gyakorlat.
1: De egyébként az etika azt mondtam, hogy egy nagyon, nagyon fontos kérdés nyilván, tehát hogy az, hogy ezek tényleg privát felvételek, és nem feltétlenül adtak hozzájárulást, sőt, a legtöbb esetben szerintem nem adtak hozzájárulást azok, akik a képeken szerepelnek. Ez oké? Egyébként így intézményi szempontból?
2: Hát ugye erre van az Eidolon igazgatója sapkát felvéve adott válaszom, hogy természetesen nem. Mint privát fotóval foglalkozó, nem tudom, művészettörténész és kutató, azt gondolom, hogyha mi a GDPR-nak és mindennek a békjóját magunkra vesszük, akkor egy lépést nem fogunk tudni tenni előre. Én azt gondolom, hogy ennek az etikának és moralitásnak és a szakmai felelősségünknek része az, hogy minden helyzetet meg kell vizsgálni, nem csak a szakember szemével, hanem az értő és empatizáló, nem tudom, civil szemével, és egyszerűen bele kell képzelnünk magunkat abba, hogy ennek a fényképnek, az adott fotográfiának, az adott képanyagnak a megosztása valójában előre mozdít egy olyan társadalmi párbeszédet, úgy mozdítja előre a társadalmi párbeszédet, hogy nem sérti a fényképen szereplők. Nem is azt mondom, hogy jogait, hanem nem tudom, emlékezetét, létezését, auráját, hitét.
1: Az jutott eszem, bocsánat, csak hogy a ti honlapotokon egyébként van egy iszonyatosan jó cikkgyűjtemény, a Journal, amiben nagyon jó elemzések vannak, interjúk vannak, és ott például olvastam az egyik ilyen interjút egy magyar gyűjtővel, aki digitális, nem tudom, 2000-es években, amikor bejöttek ezek a digitális kamerák ott az elején, vagy a 90-es évek végén, akkor ő elkezdte ezeket gyűjteni, és akkor először ugye a kamerákat gyűjtötte, de aztán észrevette, hogy ezekben benne vannak az SD kártyák nagyon sokszor, és akkor ott jöttek elő ezek a képek, amik teljesen vadidegen emberektől származtak, és elképesztő jó kor dokumentumok amúgy tényleg. Abból egy párat ki is raktam most így a Facebook oldalunkra, mert annyira hitelesek, annyira tényleg ilyen valós az egész, de azért ott úgy elgondolkoztam rajta, hogy tényleg ezek az emberek, akik ezen szerepelnek, fogalmuk nincs, hogy most én például kiraktam őket a Facebookra, hogy mennyire oké ez. Mert lehet, hogy valaki abszolút nem érdekli.
2: Szerintem van ebben egy jó gyakorlat, hogyha valaki zavar, hogy kint van egy kép, és jelzi, az a kép el tud tűnni az internetről. Azt nem szabad elfelejteni, hogy amúgy a legalábbis a mi oldalunkról. A közösségi média korában élünk, ahol a leg

0: Az volt, hogy szerintem még 2023 őszén a Kapa Központban készítettünk, hogy végrehajtottunk, szerveztünk egy beszélgetés sorozatot, ahol azt próbáltuk megvizsgálni konkrétan a jognak az olvasatában, hogy Magyarországon a szerzői jog, a személyiséghez kapcsolódó jog az hogyan korlátozza a privát fotográfiák láthatóságát, megosztását. Volt egy beszélgetés, direkt onnan indítottuk ezt a történetet, hogy olyan intézmények képviselőit hívtuk meg, akik privát fotóval dolgoznak, hogy mondják el, hogy az ő valós praxisukban mennyire volt korlátozó ez az etika, moralitás és jog, mint olyan. És az ott, nem tudom, összegyűjtött tapasztalatokat, amúgy megsugom, hogy kevésbé volt korlátozó, tehát hogy nem, ez egy nem akkora probléma, mint gondoljuk, hogyha félelemmel indulunk el. Utána volt egy szerzői jogra fókuszáló és egy személyiségi jogra fókuszáló beszélgetésünk, és az az igazság, hogy a teljes eseménysorozatnak az volt a tanulsága, amit az előbb elmondtam, hogy egy emberséges hozzáállás, és annak a biztosítása, hogy ha valaki mégsem szeretne látható lenni, akkor ez a képanyag eltűnjön. Nagyon-nagyon kevés jogi nézeteltérésig fajult helyzet volt az elmúlt, nem tudom, 30 évben Magyarországon az intézmények területén.
1: Ami nem azt jelenti, hogy a jog egyébként ezt olyan azért, mert a jog annyira precízen varja itt el a dolgokat. Ez egy beépített konfliktus, ami nem a privát fotóval létezik csak. Most gondolj bele, látsz egy holttestet a 45-ös ostrom idején a Moszkva téren, egy német katonájét. Ezt persze Magyarországon mindenki boldog-boldogtalan kiteszi, illusztrálja, nem tudom micsoda, majd egyszer csak ennek a német katonának lesz neve, attól a perctől kezdve van családja, és ez csak a legártatlan, már szólnak abban az értelemben, hogy nincs aktus a dologban, csak hogy ott volt ez az ember. Szóval ez mindig is ott volt, hogy a képeken ábrázolt emberek személyiségi jogai, az mindig egy olyan beépített, nem jó szó a szürke zóna, ez a természete a fotográfiának, és nincs jobb válasz, csak a jog nem szereti ezt a választ, mint az emberi intelligencia, érzékenység, felelősség, tudat, amit mi egyébként mind a ketten mondjuk újságszerkesztők voltunk, a szerkesztőnek nagyon hasonló az attitűdje, hogy hogyan gondozol egy szöveget, hogyan mediálsz a szerző, a tények és az olvasók között. Ez a szerkesztői felelősség, gatekeeper funkció az, amit szerintem nekünk itt be kell tölteni. Nyilván ismerve a jog lehetőségét, de tudva azt is, hogy az nagyon sokszor csak egy merev vonal.
0: Tudok mondani egy nagyon jó példát, ami illusztrálni fogja azt, hogy valójában mondunk nemet saját magunknak. Van egy amerikai gyűjtő, Peter J. Cohen, a már említett Victorian Albert Múzeumban azért van privát fotó, mert hogy ő adományozta. MoMA-ban, Met-ben hosszú a sor. Neki köszönhetően van privát fotó. És Peter 10 éve Magyarországról vásárol képanyagot eBay-en keresztül, egy magyar privát fotó kereskedővel van kapcsolatban, és hát szerintem jelentős összegeket gyűjtött el, amik ide vándoroltak Magyarországra. És kapcsolatba kerültünk Peterrel, többször zoomoltunk, és ő is kedves asszisztense Carly Ree, aki amúgy egy fotográfus, fotókönyvekkel foglalkozó szakember, tanít is New Yorkban, mondták, hogy Róza, van egy olyan bombasztikus képanyagunk, amit egyszer meg kell veletek csinálnunk Magyarországon. A bombasztikus képanyag, amiről beszélünk, az, hogy a 70-es években volt egy magyar fiatalember, aki Amerikából költözött haza Magyarországra, és hát mondjuk úgy, hogy nagyon aktív éjszakai életet élt, és a lakásán rengeteg buli volt. Jobbnál jobb nők, szebbnél szebb asszonyok, férfiak is.
1: És hát, ezért ők is szépek voltak.
0: Amatőr fotós volt a fiatalember, és hát a soft pornó magazinok esztétikáját idéző, de hogy amúgy tényleg elképesztően szép képek készültek ott ezekről a hölgyekről, és látszódott, hogy ez nem egy ilyen egy éjszakás kaland, hanem ott van egy baráti társaság, akik éveken keresztül összejárnak, nagyon felvilágosultak, iszonyatosan jó esztétikája van a lakásnak, amiben ők élnek, a csávó mercivel jár, kigombolt ing, gyönyörű aranyékszerek, hátrafésült, olajozott haj, tehát hogy tényleg ezt meglátja az ember, és basszus, látom belőle a kiállítást. Az a probléma, amiben ütköztünk, hogy egyszerűen a moralitásunk nem engedte azt, hogyha nem találjuk meg azt a hölgyet,

0: aki Magyarországon van és él, és rajta van ezeken a képeken, én női intézményvezetőként nem tudom megcsinálni azt, hogy ezeket a képeket megmutatom a széles közönségnek, mert pontosan tudom, hogy az, hogy ezeknek eBay-en nyoma volt, hogy különböző privát fotós Facebook csoportokban ezt látták emberek, az elképesztő különbség attól, mint hogyha 600 négyzetméteren a villamos vonala mellett ezeket kiállítjuk. Ezért ez a projekt jelenleg nem halad előre, mert a hölgyet nem tudtuk megtalálni. Egy ponton úgy kicsit fel is adtam, mert azt éreztem, hogy próbáltuk megkeresni, még azon is gondolkoztunk, hogy ilyen kerületi újságokba feladjunk hirdetést, de hogy még ott is volt egy olyan gondolatom, hogy én nagyon szívesen találkozom a hölgyel, feltételezem, hogy ő nem szeretne félmeztelen fényképekből kiállítást, még akkor sem, hogyha ezek a félmeztelen fényképek egy korabeli esztétikának a részét képezik. Mindig motoszkál a fejemben annak a gondolata, hogy ezzel a projekttel mégiscsak jó lenne csinálni valamit. Most egyelőre félretettük, nem azt mondom, hogy sútba dobtuk, de szerintem ez egy jó példa arra, hogy azért ott van ez az emberi gondolatmenet.
1: De én, aki inkább ilyen történészi / produceri aggyal megyek ebbe, ugye nekem a szívem szakad meg ettől.
0: Hát nekem is.
1: Mert hogy például a 70-es évekről, amit mi, az a rengeteg ostoba sztereotípia, amivel az elmúlt 20-30 évben a 70-es évek be van csomagolva. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy milyen volt itt az élet a szürke kommunizmusban, mert olyan is volt egyébként.
2: Aztán meg a
1: miközben ezek a világok, ezek hihetetlenül izgattak engem mindig. És ezt a világot nem megmutatni, talán a bűnszót nem használhat,
0: hát
1: de hogy felelőtlenség. És akkor itt térünk vissza az eredeti logikához, ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ahhoz erőforrások kellenek. Mert egy ilyen, mert ha csak ki kéne tennünk a képeket, az lenne X, ha ugyanúgy, ahogy a Benedek a Lilliputi Színháznak végigment a történetén, interjúkat csinált, nem tudom, mi elkezdünk, és találunk valakit, aki megpróbálja felkutatni ezt a hölgyet, megpróbálja ezt a társaságot megtalálni. Egyik hív, majd mindjárt mondok egy másik szó, ami tök érdekes ebből a szempontból, de hogy ezt meg lehet csinálni, és akkor lehet, hogy eljutunk oda, hogy a hölgy azt mondja egyébként, hogy hát ez zseni, tök jó, fiatal akarok újra lenni, tegyétek.
0: De az is lehet, hogy 2 év munka után eljutunk oda, több millió forint beleülése után, hogy köszönjük szépen, ezzel nem.
1: Most voltam egy előadáson, a Villám Géza néven elhíresült Andrew G. Szabó, azt hiszem ez a valós, nem tudom, mert...
2: Juventus Rádiós, vagy nem tudom,
1: jó,
2: volt, nem?
1: Nagyon érdekes fickó egyébként, ő szervezi a Bama Coralit, meg nem tudom mit. És ő például múltkor tartott egy előadást, egy projektje, meg lesz egy film belőle, hogy a családnak a József körúti lakásában voltak bútorok, amik mondták, hogy ez a házban a korábban lakó zsidó család bútora, és ő talán egyszer csak elgondolom, adjuk már vissza ezeket a bútorokat, hát mit kerestek nálunk, és ezen elindult, és a film ennek a kutatásnak a történet, és egyébként ő egy év alatt amatőrként jó kérdésekkel, jó emberekkel, jó ösztönnel, de végül is eljutott oda, hogy Torontóba jutottam, ott megtalálta ezt a családot, és óriási egymásra borulások, meg nem tudom mik voltak. Szóval ez csinálható, de van, ami egyszerűbb, van, ami sokkal bonyolultabb.
0: Szerintem egy dolgot nagyon fontos elmondani, mert kimondtad az amatőr szót, és hogy mi itt büszkén beszélünk arról, hogy nagy intézmények, elismert, ismert kurátorok, gyűjtők, művészek, de hogy amit nem szabad elfelejteni, hogy a privát fotó hazai és nemzetközi közösségében van egy csomó ilyen megénekeletlen hős, azok az amatőr arcok, akik hobbiból egyik vásárról a másikra mennek, veszik a családi albumokat, a megpenészedett szélű képeket, az SD kártyákat, a CD-ket, hosszú a sor, és hogy említettük ezt az Eidolon Grantot, ami ugye most már 3. éve pénztámogatást nyújt a világ minden tájáról olyan projekteknek, akik privát fotóval szeretnének foglalkozni, és ott is több mint 1000 pályázónk volt, szerintem 110 országból, szóval, aztán, hogy valójában nemzetközi lett ez a pályázat. Hát mutatja azt, hogy szükség van egy ilyen intézményre, mert hogy a teljes közeg ugrott a lehetőségre, de amikor azt mondom, hogy a teljes közeg ugrott, akkor annak 40%-a az publikált, elismert szakemberek, 60%-a az a közösség, aki ezt full önerőből, szeretetből, hobbiként csinálja, és amúgy azért ők a megénekeletlen hősök, mert hogy nekik senki nem ad válveregetést, pénzbeli elismerést, bemutatkozási lehetőséget, és ők mégis összegyűjtik azt, ami amúgy elsüllyedne. Szóval amikor az egy dolognak így próbáljuk körülírni azt az etoszát, vagy közönségét, vagy üzenetét, akkor azt mindig én nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy igen, van a szakmai validáció, meg a profizmus, de hogy egyszerűen van az, hogy itt van ez a teljes amatőr közösség, akik amúgy rengeteg munkát elvégeznek, ami nekünk mondjuk intézményi tempóval, nem tudom, akár még hatalmasnak is tűnik. És hogy ez egy nagyon izgi helyzet, hogy a társadalmat tényleg érdekli a privát fotó.
2: Van-e ezeknek, nem tudom, művészeti értéke ezeknek a fotóknak, vagy sokkal inkább ilyen, hogy ez egy ilyen társadalmi projekt ez? Mert hogy ugye a fotóművész, akkor inkább úgy kérdezem, hogy a fotóművészeten belül hol van ennek a helye?
0: Amúgy ugye szokták az álmokról mondani, hogy az ember nem tud olyan dologról álmodni, amivel nem találkozott, vagy aminek nem tud a létezéséről. A privát fotó kicsit ilyen, tehát hogy az ember és a kamerája alapvetően véges azoknak a toposzoknak, vagy képtípusoknak, vagy lefényképezhető dolgoknak a száma, amit tudunk rögzíteni. Tehát nagyon érdekes módon a privát fotós képanyagban ugyanazokat a képtípusokat fedezhetjük fel, mint legnagyobb, akár csak magyar fotográfusainknak a képanyagában. Ugye ez az érték, művészeti érték, esztétikai érték, ez egy nagyon-nagyon sikamlós téma, csupán azért, mert a művészeti és esztétikai értéket legtöbbször azért keressük, mert a művészeti intézményrendszer azt tanította nekünk, hogy ennek mentén kell megmérnünk valaminek a hosszú távolságát és értékét. Én ezt úgy, habár vannak iszonyatosan szép privát fotók, és szándékosan használom a szép valahol mindent, valahol semmit mondó kifejezését, én azért alapvetően ezt a van-e művészeti értéket kérdést, ezt tudatosan el szoktam tolni az asztalomról, és azt szoktam mondani, hogy sok képzőművész dolgozik privát fotográfiával, mint alapanyag, és hogy a privát fotónak sokkal-sokkal-sokkal több minősége van, ami akár túlmutat az esztétikai és művészeti értéken, és azt hiszem, a mi hosszú távúságunknak az egyik záloga, hogy az esztétikai és művészeti értéket egy nagyon hosszú felsorolásban csak két értéktípusnak tekintjük, és akkor mellette ott van az érzelmi, a történelmi, a társadalmi kontextusbeli, a kamerahasználatbeli, az, hogy egy privát fotó sugarról is, hogy milyen eszközök voltak elérhetőek. Tehát ez az eszköztörténetvonal, ez meg még egy ilyen kiaknázatlan terület. Úgyhogy egy hosszú mondatban egy dolog a művészet és esztétika, és én személy szerint őszintén nem azt tartom a mondat végének, vagy mondat elejének.
1: Ugye annak idején, amikor ugye beszéltünk az eredetről, a Szabolcs eredeti gondolata a Fortepan Mastersnél pont az volt, hogy ha megmutatjuk ezeket a képeket, úgyhogy nem írjuk oda, hogy ki készítette, mikor, hogyan van, akkor ezekben a képekben tulajdonképpen, mintha egy nagyon nagy fotográfus anyagát látnánk, aki hihetetlen sokfélt csinált. Tehát egyesével a képek gyönyörűen elférnének magasan jegyzett szerzői életművekben. És így ez volt a válogatás szempontja, kvázi ez a tiszta minőség. Ez persze mindig egy szubjektív, ez az ő minősége volt, ha más válogatta volna, más képek kerültek volna benne, de az biztos, hogy van. Ezt onnan is tudom, hogyha én elmegyek egy galériába, vagy egy kiállításra, ahol milliós értéken vannak ítélve, 5 példányban lenagyított, gyönyörű technikájú fotográfiák, és annyira hidegen, hogy a jelentős részük, hogy az csodálatos. Miközben a kezembe veszek egy papírképet, egy családi fotón, és az egyszer csak elkezd hozzám közel lenni. Nagyon sok, persze unalmas meg minden, de hogy, tehát, hogy semmilyen összefüggés nincs a között, hogy mi a kiállítói, intézményi kredit, és hogy mi az a price tag, mi az az ár, amit odaírnak a képekre, és a között, az érték között. Most mi azt a feltételezést még mindig teszteljük, hiszen amíg az 5. kiállításunkon nem vetik majd szét a házat a tömegek, addig ez csak egy feltételezés, hogy ez egy gazdag, szerintünk közöl, tehát a benne hordozott értékeket tekintve egyenrangú nagy művészeti tárgyakkal, vizuális forma, amihez nagyon jó nem tudom, hogy mondják ezt magyarul, elállni, tehát viszonyulni. Tehát, hogy a hétköznapi emberek, az átlag emberek, a mindennapok emberei, és ebben szinte mindenkit beleértek, mert mindenkinek van ilyen aspektusa, ehhez nagyon jól tud viszonyulni, nagyon gazdag ez a viszony. Amikor előveszed a nagymamának a családi képeit, érted? Amikor látsz hirtelen egy előkerült válogatást, egy történeti eseményről, érted? Vagy amikor látsz egy nem tudom, a 80-as évek digitális szubkultúrájáról készült polaroid sorozatot.
2: Vagy akár az Instát, tehát, hogy
1: az Instát, igen. Akkor látod.
2: Igen.
1: Nagyon sok múlik azon a prizmán, azon az értelmezésen, amiben mi tesszük, erről már beszéltünk, de ilyen értelemben ez az érték szerintünk egy teljesen relatív dolog. A kiállításaink hatása, a reflexiók, az ebből visszaforgatott következő tudások, ez maga az érték, amiről beszélgetünk.
0: Meg szerintem ami nagy lehetősége a privát fotónak, amit azért nekünk is tett, hogy hosszú évek múlva, ha esetleg visszajövünk ide, és újra beszélgetünk erről, akkor többet tudok mondani, mert hogy akkor már hosszú évek óta csináltuk kiállítás formájában, de hogy nekem van egy olyan tézisem, hogyha az ember a leghétköznapibb, legtöbbet gyakorolt dologról beszél, de a narratívája izgalmas, újszerű, akkor annak ugyanúgy van értéke. És mondok egy példát, évek óta nem tudom, izgatja a fantáziámat az a jelenség, hogy én most vagyok 33 éves, nem tudom, évek óta iPhone felhasználó vagyok, okostelefon felhasználó, és akármikor látok valamit az interneten, amire emlékezni akarok, csak egy screenshotot. Soha nem nézem meg ezeket a screenshotokat. De ez a gesztus, uh-huh. ez az emlékezésnek, az okostelefonnal, a felén világító kijelzővel, az internetfogyasztással, képfogyasztással összefüggő, nem tudom, ilyen világa, ez szerintem egy tök izgi dolog, egyszer erről nagyon király lenne egy jó kiállítást csinálni az Ejdalomban, hogy miért emlékezik egy teljes generáció, screenshotok segítsége. Nem csinálok jegyzetet, kézzel író ember vagyok, nem írom fel, nem küldöm el barátaimnak, nem mentem el a linket, rutin csinálok egy fényképet a kijelzőmről. És hogy ezt csak azért hoztam példaként, mert hogy a leghétköznapibb képalkotási gesztus is érdekel minket, csak meg kell találni a módjait annak, hogy miért foglalkozunk vele, és hogyan mondjuk el.
1: Egy fontos dolgot el szeretnék még mondani, hogy ez az egész emlék, tehát a fénykép, mint emlékezet, hogyan működik ez az emlékezet politikában, ahogy itt régen hívni szokták, hogy az emlékezet gyakorlatban, az emlékezés gyakorlatában, ez egy önmagában egy adás lehetne. De hogy sokat beszélünk az AI-ról például, hogy ez majd hogyan változtatja meg AI a generált képek. Az én szememben az AI az egy minden eddiginél hatalmasabb eszközt ad egy ilyen kicsi csapat kezébe arra, hogy nagyon nagy mennyiségű képet elemezzen, érdekes összefüggéseket találjon benne, feldolgozzon. Tehát ha úgy tetszik, nekem az egyik ilyen csillagháborús vízióm, hogyha majd egyszer eljutunk oda, 2 kilométer Budapest-Belgrád vasút árából Magyarország összes papírképét és negatívét össze lehetne gyűjteni és tárolni, kicsit egyszerűsítek, de céllal. És ma már rendelkezésre állnak azok az eszközök, hogy aztán utána, ha megmentettük a pusztulástól ezt az anyagot, akkor utána ne kelljen 4 millió embernek 40 millió munkaórában egy kicsi részét feldolgozni, hanem ezekkel az eszközökkel egészen izgalmas új dolgokat lehet majd csinálni. Ez nem a mi ügyünk feltétlenül, csak ez általában közgyűjteményi, meg egyéb logika is, de hogy én technológiával foglalkozom amúgy, tehát azt gondolom, hogy ennek a kettőnek a párosa például egy olyan ablak, ezekre uh-huh. utaltam korábban, amik nekünk még a következő 20 évben egészen hihetetlen izgalmas méretű és nagyságrendű lehetőséget, projekteket rajzolnak ki.
0: Szerintem ebben amúgy az izgalmas, hogy az emlékezetnek, szerintem lényege az, hogy az emlékezetnek van egy őrzője. És hogy az az emlékezetnek az őrzője, az valamilyen érző lélek, hogy az egy ember, egy közösség összetett érző lelke, egy nemzet összetett, egy régió, ezt lehet szkélelni, vagy így volumenizálni szinte bármeddig. Szerintem izgalmas dolog azon gondolkoznia, hogy a Svalbardban van a magtár, ahol ugye nagyon-nagyon sok országból őriznek növényi, meg vetemény magokat egy ilyen elképesztő komplexumban annak érdekében, hogyha beüt a világ vége, akkor legyen honnan újraindulni. Ugye van ez a logika, hogy akkor a világ privát fotós magtára, ahol így egy ilyen közösségi emlékezetnek a nyomai, technika történetnek, történelemnek, mindenképpen puszta szerep, a legjobb helyszín. De hogy ugye, amit ez az AI párbeszéd, mit tudom én azt gondolom, hogy az AI generált képek is privát fotók, tehát hogy nincs bennem egy ilyen klasszikus bölcsész AI ellenérzés, de hogy ami hiányzik ebből az ötletből, ami viszont lehet a mi ügyünk, mint egy dolon, hogy megfogalmazni, vagy kitalálni azt, hogy hogyan lesz emlékezett valami, ami mögött azért, hogyha az AI okoskodik vele, nem lesz ott az érző lélek, tehát hogy ennek a privát fotográfia, humánum, közös érző léleknek a háromszöge, ez szerintem ugye emlékezett politikaként hívjuk ezt, de hogy egy ilyen iszonyatos, ugyanúgy, mint a privát fotó, egy iszonyatosan izgalmas, és lényegében folyamatában változó viszony, amiről mi akár akarva, akaratlanul rengeteget fogunk tanulni az elkövetkezendő években, meg rá is kell kényszerítenünk magunkat arra, hogy ezt az érző lelket most akármilyen borzalmasan nyálasan hangzik, de hogy így valójában megismerjük a működését, mert hogy...
2: Meg miközben, mondjátok, hogy emlékezett, de közben meg már annyira jelen idejű ez az egész, tehát hogy talán nem is csak egy visszatekintés, meg megőrzés, hanem ez egy folyamatos jelen is.
0: De amiben... szerintem az is emlékezett. Mármint, hogy
2: Hát egy pillanat alatt azzá válik akár, hogyha úgy
1: tekintjük. Az, amit a Róza mondott a screenshotokról, vagy igen. Az, hogy én például nem szoktam szelfiket publikálni nagyon a közösségi
0: ez médiában. Nem igaz.
1: Egyet publikálok, ahhoz képest, hogy mennyit készítek.
0: Jó, hát ahhoz képest én is keveset publikálok.
1: De csak azt mondom, hogy azért készítem őket, mert a telefonomban állandóan érdekelnek azok a dolgok, hogy itt is ültem, ott is ültem, tehát mindig minden ilyen fényképkészítésnek a gesztusában ott van az emlékezés, vagy az elmentés
2: megörökítés,
1: gesztusa.
2: Igen.
1: És persze ott van az exhibicionizmusé, meg a tetszeni akarás is, de ez egy elválaszthatatlan része a fotográfiának.
0: Csak egy nagyon rövid példa. Van egy szakember, Claire Raymond, aki írt a Routledge Publishing House-nál egy tök izgi könyvet arról, hogy szelfik, társadalom, fiatal generáció. Miért csinálják ők, mert tényleg csak velük foglalkozik, mi történik, hova megy a platformon, stb. Data, képanyag együtt kézen fogva áramlik, és mi azt se tudjuk, hogy mi a franc történik a képeinkkel a hátunk mögött, szemünk előtt, kameránk belsejében, vagy ugye telefonunk belsejében. És a Claire, ő amúgy egyetemen tanít, illetve ilyen pre-egyetem képzéseken tanít. És van a könyvében egy rész, amit interjúztunk is vele pár éve, vagy interjúztam vele pár éve Zoomon. Direkt rákérdeztem, hogy az annak a generációnak, akit ő tanít, ami így a 19 évestől 25 éves generáció, ők nem csak a selfit, hanem mindent, ami emlékük, azt ugye feltöltenek a közösségi médiára. Ugye már más viszonyuk van a közösségi médiához, mert hogy kurálják a feedjüket, nem egy folyamatos lineáris posztolgatás történik, hanem vissza-vissza mennek, törölnek képeket, más esztétikát vesznek fel. Amúgy én ezt elképesztően szépnek tartom, hogy van egy ilyen világfele kommunikált üzenet, ami lehet, hogy hamis, de idő töltődik el azzal, hogy mit mondjunk, és persze az is szomorú, hogy egy csomó társadalmi nyomás vizualizálódik ezen a képeken, de maga a gesztus szerintem nagyon izgalmas, és ezek a fiatalok, amíg nem tartott nekik órát a Claire, soha nem gondoltak bele abba, hogy az Instagram az egy piaci cég, ami bármikor dönthet úgy, hogy megszűnik létezni. És az abba vetett hit, hogy a közösségi médiába feltöltött bármim, az az én naplóm, én ott dokumentálom az életemet, és lehet, hogy nem látható mindenki fele, de nekem minden, ami számomra fontos, a mentésem, a borgyaim, a szelfieim, a barátaim, a kapcsolati hálom, az amúgy felkelhetek reggel úgy, hogy megszűnt létezni nyom nélkül. És szerintem ez a gondolat, amikor emlékezésről beszélünk, szerintem nagyon sokan, akár közösségi média felhasználók is elfelejtjük azt, hogy ez egy szolgáltatás, amiben mi talán, mint társadalom az indokoltnál nagyobb hitet vetettünk, és hogy kialakult egy olyan hamis, globális képünk, ami amúgy tökéletesen megválogatja, hogy azt lássam, amit én szeretek látni, és tökéletesen elzárja előlem annak a lehetőségét, hogy olyan új dolgokat lássak, amit amúgy nem látnék. És ezt csupán az emlékezet miatt mondom, hogy itt is olyan terhelt és izgi viszonyok vannak, ami szerintem nekünk...
1: Ez csak azért is fontos, mert itt a Margit negyedben, az Ejdolon központban nem csak kiállítások lesznek, hanem például a vizuális kultúrához való viszonyunk, ennek a gazdasági, esztétikai, stb. Kontextusának. Tehát azt gondoljuk, hogy ezt keveset tanítjuk, erről keveset beszélünk, például iskolákban nincsenek ilyenfajta kurzusok, amik a gyerekeket azzal kapcsolatban készítenék föl, hogy a képeken való kommunikáció, ami olyan adottnak tűnik és ártatlannak, az valójában hogyan simul bele mindenfajta diskurzusban, beszélgetésbe. Szóval mi nekünk vannak ilyen programjaink is, amik egyrészt itt, meg általában partnerségben majd iskolákkal, másokkal, reméljük, hogy egy kicsit túlmutatnak azon, mint ami a kiállítási mező.
2: És közben egyébként már letelt az adásidőnk, ami egyébként nálunk annyira nem probléma, mert még úgy sincs itt a következő műsor, szóval még azért rákérdeznék pont erre.
1: Még mindig késnek. Okay.
2: Csunk a Magyarországon utánunk, úgyhogy nekünk mindig van pár szabad percünk még így a műsor után, úgyhogy ha részletekről oké, akkor még egy picit annyiban folytatnánk, hogy akkor tényleg ugye jövő év második felében fog megnyílni az Ejdolon Center, tehát lesz egy fizikális hely ennek az egész projektnek, mert ugye eddig nagyon aktívak voltatok már eddig is, tehát nagyon sok munka volt benne, ugye ez a pályázat, amit említettetek, a journal, tehát a cikkek, a kutató munka, ami benne van, de hogy most lesz ez a fizikai hely, ahol kiállítások lehetnek, edukációt.
1: Kiállításokat is szerveztünk, csak végre tudunk a saját helyen.
2: De lesz egy saját hely, igen. És hogy akkor ezt hogy kell elképzelni, hogy milyen lesz ez a hely, hogyha már tudtok erről egy picit mesélni, de ha még nem, akkor
0: szerintem a vízióról tudunk, a célokról tudunk mesélni.
1: Egyrészt szeretnénk kérni, hogy amikor már tudjuk, és elkészülőben van, visszajöhessünk, és elmondjuk.
0: Akkor kiderül, hogy ez összevágja, amit most mondunk.
2: Jövő évben simán.
0: Szerintem itt kell elmondanunk, mielőtt válaszolok a kérdésedre, hogy mi a saját életünkben, meg a szakmaiságunk életében a legnagyobb hegyet másszuk éppen, de ez egy olyan hegy, amit mindannyian mászni akarunk, és boldogok vagyunk, hogy mászhatjuk. De hogy ahogy felérjünk a hegytetőre, ott majd támogatásokra is van szükségünk, tehát ezt említettük, hogy az Ejdolon ez egy privát fenntartású intézmény.
2: Igen.
0: Erről bizonyosan fogunk kommunikálni a közeljövőben, hát a hallgatóknak fele már most hálásak vagyunk, hogyha ezt majd figyelik, és hogyha úgy érzik, hogy a munkánk, amit végzünk, az valójában jobbíthatja az ő mindennapjaikat, illetve a magyar társadalom mindennapjait.
1: Akkor hallják ki a számlaszámot.
0: Igen, akkor majd mondjuk a számlaszámot. A kérdésedre válaszolva, hogy az Ejdolonnak azért lesz fizikai tere, amellett, hogy Gyurival őszintén hiszünk ebben az intézményben, mert ugye ez önmagában nem lenne elég, hiszen az ön célú, mert szeretnénk egy lehetőséget arra, hogy a képanyagot a saját olvasatunkban izgalmas, újszerű kurátori fordulatokkal megmutathassuk a közönségünknek, megismerhessük a közönségünket, mert nagyon sok budapesti és nemzetközi eseményünk volt, de tényleg szeretnénk, hogy egy ilyen felhajtó erővel azokat a privát fotó iránt érdeklődő, privát fotót szerető embereket össze tudjuk terelni egy térbe, és élvezhessük egymás társaságát. Amellett, hogy ennek a kiállító térnek lesz egy kiállítási programja, ami hazai képanyagból, fortepán képanyagból és nemzetközi képanyagból dolgozik majd, azzal a tudatossággal, hogy felmutassuk, hogy mi rejlik a privát fotóban. Lesz egy eseménynaptárunk, amiben a képolvasó workshopoktól esetleges archívum, doboznyitó, közös beszélgetéseken keresztül picit szakmaibb, de azért érthető nyelven kommunikáló konferenciaprogramon keresztül, filmvetítések, tehát minden olyan formátum, ami arra ad lehetőséget, hogy egy mélyebb, nem tudom, kontemplatív tekintettel nézhessünk a privát fotóra. Wow. És szerintem két fontos elem, az egyik, hogy van egy szuper zseniális utcafronti portálunk, és ez az utcafronti portál már most fel van matricázva, de hogy az Ejdolon felújítása alatt, működése alatt ez a portál felület, ez nekünk lehetőséget biztosít arra, hogy kommunikáljunk az utca közönségével, tehát lesznek olyan programjaink, amik az utcáról is elérhetőek, és az apróság, amit én mindig elmondok, mert úgy kicsit büszke is vagyok rá, meg hosszú távon szerintem nagyon hasznos lesz, hogy építünk egy kis könyvtárat, ami most még kicsi, aztán évek múlva lehet, hogy jóval nagyobb lesz, ami olyan köteteket, fotókönyveket, írott alkotásokat gyűjt, amik segítenek közelebb lépni a privát fotó témájához, és ez nagyon változó belépési küszöbbe gyűjt. Tehát szándékosan arra lövünk, hogyha valaki most találkozik először a témával, vagy valaki a doktoriát írja, akkor mind a két közönséget jól ki tudjuk szolgálni a könyvtárunkkal.
1: Két fontos dolog, az egyik, hogy tehát mi nagyon mélyen be akarunk ágyazódni a mindennapokba, és miután a portálban egy bankautomata működik, szeretnénk megnyugtatni minden második kerületi lakost, hogy ez a bankautomata a felújítás alatt és után is ott lesz és működik. Így. Én mindig, amikor eljárok ott, akkor azt látom, hogy oda járnak az emberek ott állam. De a viccet félretéve, még egy fontos elem van, mi a magyar szereplők közül azért messze a legintimebb, legintenzívebb kapcsolatban a Fortepánnal vagyunk. Nagyon sok közös programunk van, ezeket majd most például innen is oda megyünk, hogy egy ilyen programnak a szervezésében dolgozunk. A Fortepán a Fortepán, de hogy ez hogyan jelenik meg kiállításokban a világon, máshol, ebben nagyon sokat működünk együtt. És a Fortepánnal van egy olyan stratégiai együttműködésünk, hogy ezen a helyen ők rendszeresen lesznek jelen a friss képanyagukkal, különböző válogatásokkal, jelenléttel, stb. Ami nagyon fontos, mert a Fortepán
2: nekik is sem fontos, volt egy fizikai helyük.
1: De a Fortepán egy love brand Magyarországon, méltán Tamási Miklós és mindenki, aki abban közreműködött, szerintem egy példátlanul nagy dolgot hajtott végre a töredékéből. Abszolút. Annak, amire a magyar intézményrendszerre egyébként meg az állam rálocsolt pénzt. Úgyhogy sokakkal együtt nekünk is egy nagyon megtisztelő és fontos dolog az, hogy a Fortepán fönnmaradja, mihez hozzá tudunk így úgy amúgy járulni, és jelen is lesznek majd sokszor a térben.
2: Hogy lehet titeket segíteni? Már hogy most ez elhangzott, hogy ugye ez tényleg így privát fenntartású lesz, és most szerintem ez egy tök fontos projekt, szóval hogyha
1: itt... Én azt hiszem, hogy itt most egy hosszú körmondat helyett nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni. Mondtam, hogy a Tilosnál is nekem egy személyes küldetésem volt, meg egyébként kis büszkeségem is, hogy egy olyan fenntartási modell dolgoztunk ki akkoriban együtt mindnyájan, aminek tulajdonképpen
2: a mai napig
1: hogy ma itt lehetünk, és azért ha belegondolsz, hogy Magyarországon ilyen típusú intézményeknek mennyi az esélye, hogy mondjuk
2: ez egy csoda, én mindig úgy vagyok vele.
1: 30-40 évig léteznek úgy, hogy a közönségük tartja fönn a saját. Ez egy nagyon fontos dolog, és még mindig csak ritka példákon valósul meg, de mi egy fenntartható üzleti modellt készítünk el, ahol az üzleti szó, el kell Magyarországon oszlatnom a félreértés, sajnos nem azt jelenti, hogy mi ezen keresünk, hanem hogy ez a dolog működik. Nőni tud, meg tudja csinálni, megvalósítani az ambícióit. De az, hogy ez megvalósuljon, az van egy első fázis, ami viszont nem megy támogatások, befektetések nélkül ezt a helyet, még akkor is, ha az OTP nagyvonalúan bocsátotta a rendelkezésünkre, és jó állapotban van, át kell alakítani ennek a funkciónak a céljaira. Ezek a programok ma már ugyanúgy többe kerülnek, mint hogy a cappuccino is sokkal többe kerül, mint sok-sok éve, illetve pár éve. Szóval az a lényeg, hogy mi egy nem csak közönség szempontból támogató közösséget akarunk felépíteni, hanem egy olyan közösséget intézményekből és magánemberekből, akik átsegítenek minket az indulás kihívásain anyagi szempontból, pénzt adnak, támogatást adnak, szolgáltatást adnak nekünk, és utána pedig egyébként azt gondolom, hogy nagyjából a modell lehetővé teszi, hogy ez egy stabil, hosszú távú intézmény legyen, de ebben mindig szerepe lesz annak, hogy aki szereti, az valamilyen módon támogassa is, ne csak a jegybevétele, hanem ennél többel is. Így működik ma már a sajtó, és így kell működjön a kultúra minden normális fejlett országban. Nem lehet mindig arra nézni, hogy majd amíg az állam adja a pénz 90%-át, addig vagyunk, aztán meg levonulunk. Szóval ebben vagyunk, tehát aki akar minket támogatni, az keressen minket. Ha van ötlete, az természetesen tök jó, ha szolgáltatást azt gondolja, hogy föl tud ajánlani, tök jó, és fogunk jelentkezni azokkal a struktúrát megkeresésekkel, amiben pénzt is lehet nekünk adni.
2: Mi megvárunk titeket vissza a jövőre, amikor ez, nagyon remélem, hogy tényleg el is indul akkor a második fél évben, úgyhogy szuper lesz majd hallgatni a megnyitóról.
0: Köszönjük szépen.
2: Mi is köszönjük, hogy itt voltatok, és akkor most egy zenével búcsúzunk, és átadjuk a terepet a Csonka Magyarországnak. Three, four.

0: a Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az Európai űrügynökség 2023-ban felbocsájtott Euclid távcsöve 31 új rendkívül távoli kvazárt fedezett fel, közöttük a két eddig ismert legkorábbi kvazárt, derült ki a vizsgálatban részvevő Hun Ren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont közleményéből. A csillagászok a nagyon távoli objektumok távolságát és korát a vörös eltolódás segítségével jellemzik, amely a világegyetem tágulása miatt a fény hullámhosszának megnyúlását írja le. A most felfedezett kvazárok vörös eltolódása 6,6 és 7,8 közé esik. A legtávolabbi objektum fénye akkor indult útnak, amikor a világegyetem mindössze 670 millió éves volt. A most felfedezett kvazárok a kozmikus reionizáció korszakából származnak, amikor az első csillagok és galaxisok sugárzása fokozatosan ionizálta a világegyetem semleges hidrogénjét, véget vetve az úgynevezett sötét korszaknak. Eddig mindössze 9 kvazár volt ismert, amelyek vörös eltolódása meghaladja a hetet, írja a Telex.
2: Április 4-től korlátozta a sporttevékenységet a Veszprémi fal és a Delágó fal sziklamászó útjain. A Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata a népszerű csobánkai kirándulóhely 328 méteres oszolycsúcsánál a sziklán fészkelő, fokozottan védett vándorsólyom költése miatt volt szükség lezárásra. Hála az intézkedésnek, a sziklamászók megértésének, a polgári természetőrök és a természetvédelmi őrök ellenőrzéseinek a költés sikeres és zavartalan volt. A fészekben három vándorsólyom fióka kelt ki, akik már ki is repültek. A Nemzeti Park közösségi oldalán mondott köszönetet az együttműködésért, egyúttal bejelentve a korlátozást június 26-án feloldották, írja a Sokszínű Vidék. Júniusban ásott halom északi határának erdőszélén végleg elpusztult a rúzsafa. A 200-220 éves szürke nyár tájékozódási pontként segítette a szabadkai vásárra igyekvőket. A népi emlékezet szerint lombkoronája rejteket adott a pandúrok elől menekülő betyárvezérnek, ezért a fa matuzsálemnél találkoztak a Rózsa Sándor fesztiválok hagyományőrzői is. Dacolt a tápanyag szegény talajjal, túlélt vihart és villámcsapást, bár a helyiek gondosan öntözték, ágai egyre csak száradtak. Madárfészkek otthona, számos erdei rovar, köztük a most a törzsének bontásába kezdő hantyák búvóhelye volt. Elszáradt ágait a közeli közút biztonsága érdekében eltávolítják, ám gondoskodnak emlékhelyének méltó megőrzéséről, számol be a Sokszínű Vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

Na, jó reggelt kívánok! Itt a Csonka Magyarország, a Tilos Rádió Komplex Brutális Ezoterikus Wellness Fitness magazinja. Egyelőre egyedül vagyok, de lehet, hogy Stirlitz mindjárt bejelentkezik. A Teams-re jelentkezem be, vagy mi? Teams-re. Addig adjunk még zenét, jó? És akkor addig ezt elintézem, és akkor jövünk mindjárt.

0: Na,
1: jó reggelt. Vagyunk már? Nem marok semmit. Igen? Jó.
2: Hello,
1: szevasz,
2: én vagyok.
1: Na, már beköszöntem, mondtam mindenkinek, hogy jó reggelt, TJ, mindenki is gondolom, ide ér lassan. Nem sikerült végül ide érnem sokkal korábban, mint egyébként.
2: Nem, pont erre gondoltam, hogy az, hogy valaki korábban kell, nem biztos, hogy garancia arra, hogy pontosabb is lesz utána.
1: De az van, hogy figyelj, amíg régen az volt, hogy ezt csináltam reggel, most már 7 óta pörgök, tudod. Mindenféléket csináltam.
2: De te éjszakad sokáig fenn vagy egyébként? Te
1: hát
2: ilyen
1: már nem annyira. Vagy? Amúgy igen, de már nem lehet ezt tartani, de amúgy igen, alapból.
2: Mert egyébként nekem is az volt, hogy tudod, mikor gyerekem lett, nem az lett, hogy hamarabb lesz, feküdtem, hanem ugye, amikor a gyerek lefeküdt, utána volt idő, mert csomó mindenre gyakorlatilag. Igen.
1: Hát, ja, igen, ez ilyen. Hát figyelj, jó, tehát, de nem panaszkodom egyáltalán.
2: Nagyon... Ne is panaszkodjunk. Bár most láttam, hogy óriási önkényben és diktatúrában éltek most már Magyarországban.
1: Igen,
2: szóval...
1: igen, hát annyira szörnyű a helyzet, hogy már a volt miniszterelnök disszidált is Amerikában. Úgy látom.
2: Csoda, hogy kapott útlevelet. Én azon gondolkoztam.
1: Igen, tehát valószínűleg kicsempészték a határon. Gondolom, valami csomagtartóba egy pokróc alatt vitték ki.
2: Na, érdekes egyébként, hogy tehát most már mehetne magángéppel, érted? Magánember fizesse a magángépet, és most már nem megy magángéppel, hanem a frankfurti repülőtéren a rendes, ugye nem na. Tudom, Lufthansa nyilván ment, az azon találták meg.
1: Na, de
2: úgy,
1: most
2: hogy
1: mi van?
2: A saját zsebből már nem szereti ezeket fizetgetni.
1: De hát eddig is az volt, hogy a barátai meghívták repülőzésre. Nem? Ez az volt a történet, hogy mindig is így ment, mert a barátai mindig is meghívták, és csak most...
2: Hát kivéve, amikor a honvédségi
1: Airbusszal
2: ment, mert az persze. Mondjuk mi fizettük.
1: Mondjuk egyébként abban biztos vagyok, hogy nem kell jegyet vásárolnia, hanem ő így a VIP részben van. Hát tehát most érted, a FIFA, meg az összes ilyen nemzetközi sportszervezet azért, hogy mondjam, hát nem hát a legkedvesebb emberek azok, akik ott vannak, nekem ez a benyomás.
2: Nem. Úgyhogy hát ők... meg azért ők Orbán Viktorral szerintem elég jobban vannak, ugye próbáltak persze. Őket már megkorruppálni, mikor még gyártás szabadlábon volt. Akkor ugye együtt Orbánnal lobbiztak, azt hiszem, hogy EBR éppen 2004-ben.
1: Ja, igen, volt, lett volna, hogy közösen Ausztriával, vagy nem ilyesmi volt, jól emlékszem. Na jó, de hát érted, tehát itt van ez a... Tehát most az a szervezet, akinek a vezetője ad egy béke FIFA díjat a Trumpnak, és az, na, meg hát amit ugye az amerikai... Na mindegy, szóval érted, tehát, hogy na, a lényeg, én biztos vagyok benne, hogy ő szépen beül a VIP részbe, és azt hiszem, hogy neki már ennél fontosabb dolog nincs is jelen pillanatban semmiképpen, hogy ott Szotyi, biztos visz Szotyit legyen, és akkor megnézheti. Ő szerintem ezt várta január óta. Hogy végre.
2: Hát biztos, persze.
1: Én azon csodálkozom, hogy eddig nem volt ott. Tehát nekem egyébként az volt a tippem, hogy amikor megtartották csütörtökön a tüntetés, hogy amúgy ez az egész nyilván teljesen kamuszagú, tehát nem volt kedve menni, nem tudom, lehet, hogy depressziós, nincs kedve kimozdulni attól, nem tudom, de hogy én egyébként azt gondoltam, hogy ő már Amerikában van és meccset néz, azért nem megy.
2: De igen, hogy... nem is értettem én sem, mert azért már a 8-at döntők is nagyon jók voltak, sőt, igazából a egyenes kieséses szakasz, az már majdnem mind kevés kivétellen nagyon jó meccsek voltak.
1: Ja,
2: és megengedhetné magának, ha saját pénzből nem, akkor Tiborc, olyan veje, hát miért nem
1: lesz. Lányánál csak tud lakni, nem? Hogy valami...
2: Hát ott a kis szobában, biztos a gyerek szobát ilyenkor odaadják neki.
1: Igen,
2: szerintem. Igen,
1: képzelem.
2: Apukának, figyelj, a Béluska, apuka fog most aludni a szobádba, egy 2 hétig itt lesz.
1: Haló. telefonáló.
0: Most mindenki, ez ellamentál, ti látjátok annak reális esélyét, hogy ha nem is Amerikában, de valahol ott marad? Nem jön vissza?
1: Nincs olyan szerencsénk.
0: Hát most nem is erre a részére gondoltam, bár szerintem nagyobb szerencse lenne, hogy kicsit visszajönne és itt fingatnak.
1: De lehet, hogy nem lesz a baj, én nem bízom az igazság.
0: Nagyobb az esély a fingatására, mint hogyha kint van. Azért
1: hát lehet, ez igaz. Hát.
2: Én szerintem visszajön most a VB után, de utána szerintem egyre többet fog Amerikába menni, én azt gondolom. Szerintem hát most intéz is már magának valamit. Uh-huh. Orbán Balázs is elkezdte egyébként, nem tudom, láttad-e a Ruben Reporton.
1: Nem, megmondom őszintén, én erre nem tudok már időt szenni.
2: Jó van, köszönjük.
1: Jó, köszönjük. Nem tudom. Tehát nyilván nem Moszkva felé mennek. Tehát érted?
2: Nem, most ilyen politikai üldözöttnek próbálják beállítani magukat Amerikában is, de tudod, csak ezekben a konzervatív, vagy ilyen keresztény fundamentalista.
1: Jó, hát figyelj, van pénz arra, hogy őket így elrakják valóban, nem tudom, mindegy.
2: Igen. Ez a része. Meg tudod, náluk félidős választások jönnek, és ez jól jön nekik amúgy is, hogy már mutogatják ezeket, hogyha nem ránk szavaztok, akkor így járunk, mint Orbánék, tudod, hogy rá kell félni.
1: Hát nem tudom. Az a legenda egyébként, hogy Novák Katalinnak például Elon Musk ajánlott állást.
2: Igen.
1: Hát ez a családpolitika. Micsoda? Nem, ilyen családpolitika, ilyen alapítványszerű, nem tudom mit tett, mert ő ebben nyomult így nemzetközileg. Szóval ezen a szinten, tehát biztos, hogy lehet olyan nagyon gazdag amerikai, ilyen konzervatív milliárdos találni, aki valahogy megszponzorálja ezt, például ad valami megtanácsadói munkát, tudod, valamelyik. De nem tudom, jó. Tehát egyébként...
2: Legalább nem a mi pénzünkön fog élni, hogy menjen a francba akkor.
1: De összességében én nem látom ezt, hogy valahogy külföldre költözne Orbán egyébként.
2: Hát de tudod, szóval lehet, hogy lesz egy olyan pont, amikor már nagyon szorul a hurok, akkor ugye a lengyeleknek is ő adott menedéket, meg a moldáv volt ez a fickó, vagy
1: nem
2: tudom.
1: Macedón, így
2: Macedón, Ruevszki. Szóval azért szerintem erre ők azért valamennyire így készülnek. Már így a karrierjük során, tudod, hogy lehet, hogy lesz egy olyan pont, amikor egy pár évet, ha nem is sokat, de amíg ezek itt vannak.
1: Aha. Hát figyelj, tehát mehetne Izraelbe, Netanyahu biztos tártkarokkal várja.
3: Az az igazság, nálunk a 8-ban ez egy visszatérő életstratégia, tehát látom, hogy vannak emberek, akiket gyakorta látok az utcánban, személyesen nem ismerem, akiknek ez be van tervezve. Tehát, hogy így egy életszakaszuk egy bizonyos részét a társadalomtól kicsi elzárva fogják tölteni. De aztán majd előjönnek. Igen. Mindjárt rátérünk majd a Fujimori család csodálatos sorsán, mert kiderül, hogy mennyire befolyásolja azt, hogyha a család főkorú politikust halálra majd életfogytra ítélik, és mi az esélye visszatérésnek? 100%. Kedves telefonáló, szervusz!
4: Sziasztok, a Laci vagyok.
3: Szervusz, Laci.
4: Hogy én örülnék neki, hogyha a Viktor kimenekülne külföldre, mert ugye ez ilyen közvetett bizonyítékaként szolgálna az összes bűn elismeréséhez. Uh-huh. Hát, hogy elmenekült, akkor nyilván ezzel tulajdonképpen mintegy közvetve bevallja, hogy igen, mi mindent csinált. Meg én igazából...
3: Szerintem nem, de mindegy, mert rátérünk, igen, mondja tovább, kérlek.
4: Hogy a másik, én azért most így nem tudom eldönteni, hogy lesz-e csesz

0: igazságszolgáltatás egyik kerülésére ítélik el. A. Ezek a remények, hogy valamennyire a társadalmat ért sérelmek és anyagi károk, komoly anyagi károk, azok valamennyire kielégítésre kerülnek-e? Tehát abban a tekintetben, hogy ellentételezés születik-e? Úgy szimbolikus értelemben, akár anyagilag is. Ez egy érdekes szempont. A másik az, hogy a kártékonynak tartott embert ennek a segítségével végre ki lehet-e vágni a politikai életből. Nagyon rossz tapasztalatok vannak világszerte. Tehát aki azt hiszi, hogy majd beleírják az alkotmányba, hogy soha-soha. Sőt, bevágják életfotra. Jó, ez nem a mi régiónk, de mit is előfordult már, hogy előjön és előről kezdi, vagy a családja. Egyébként ez nagyon, mondom, a Fujimori az azért ütött meg, mert ugye a Fujimori család most került újra hatalomra a Peruban, és ők egy ilyen mega orbánizmust visznek, a apukát, aki, hát ezek család, az egész család az ilyen perui-japán, ami egy elég sajátos szubkultúra, ők vitték a polgárháborút a szenderisták, meg a tupamarók ellen, azok is megérték a pénzüket, mindig csodálatos lett egy országban, mind a két fél, főleg a lakosság, elsősorban indiánok lemészárlásával tölti az idejét, és aztán utána elővették az öreg Fujimorit, aztán elítélték, a felesége már addigra ott hagyta. Ebben egyébként nincsen teljes párhuzam, mindegy, szóval. De, és most meg a lánya megnyerte a választást. És tudod, hogy tele van ilyenekkel sztorikkal, mondjuk Dél-Amerika és Ázsia. Apukát megpucsolták, esetleg meg is ölték, jön a lánya, aztán utána lesz az adott országnak a Bangladesh történelmét ismeri valaki, Pakisztán történelmét ismeri valaki, tényleg. Én már azt várom, hogy a Ben Ali család visszatérjen Tunézia élére. Tényleg, tehát ez azért figyelj, mindenki számoljon azzal, hogy nevezett miniszterelnököt, ex-többszörös miniszterelnököt, nem az oroszok ültették közvetlenül a nyakunkba, mint jelentős elődjét Kádár Jánost, hanem őt az Isten adta, nép választotta meg, neki voltak olyan preferenciák, nektek nagyon-nagyon megfelelt ez az ember, meg ez az uralmi forma, és ez bármikor támadhat olyan helyzet, hogy megint ezek a készségek kerülnek elő. Mondjuk krízis szituációk, és ugye történelmünk másból sem állt, mint különböző. Részben álltunk elődézet, részben ellenségénk állt
1: elődézet. Tehát, hogy abból kiindulva, hogy érted, Hortinak milyen kultusza van, hány évtizeddel később?
0: Igen.
1: 100 évvel később, érted?
2: Hát igen, tehát, hogy az emberek felejtenek, tudod, elfelejtik ezeket.
1: Hát meg van, amik még nem felejtenek el, tehát tudod, az ilyen szelektív. És most, ahogy tudod, volt egy csomó újság csinált videót a tüntetésen múlt csütörtökön, és teljesen elvakult szeretet Orbán Viktor iránt, az megvan. Igen. Tehát az, hogy jó lenne, ha itt lenne, jó lenne. Baj, hogy nincs itt. Nem, nagyon jó ember. Tehát, hogy ez tovább tud menni, és akkor érted, egyébként teljesen reális, amit mondasz. Hát, ha nem is rá, de mit tudom én, valamelyik másik gyerek, akinek lenne ilyen ambíciója, szerintem ezzel a névvel amúgy fel lehet húzni egy pártot.
0: Az az igazság, hogy arra nem törekedett pont, és ez egy megdöbbentő fejlemény, csak jelezném, hogy ez az ország, tehát a politikai elitet tekintve sokkal férfi sovinisztább, mint a, érted, a nem tudom, jó, hol élő Pakisztán, Bangladesh. Igen. Ott egy Sheikh Hasina, egy Benazir Bhutto, azt karizmatikus vezető lehetett. Ezt mennyire engedte volna meg Viktor, akinek a nőkről való nézeteit tökéletesen tükröz, hogy hányan dolgoztak akkor, és utána hogy bánt velük tényleg. Mintha már többen rávilágítottak, csöndbe lehetne már, ahogy mozdítjuk el az államfőt. Mérők, mit csináltak Novák Katalinnal? Az hogy történt, ember? A párt elhatározta, hogy mondjon le. Elnézést, ez már egészen jó. Lassan az a régi sztori, mint a Lakatos, az zseniális matematikus és filozófus, azért azt megcsinálta 44-ben, egy hárman voltak egy pártsejtben, és többségi szavazással megállapították, hogy az egyetlen nőnek kell öngyilkos lennie, mert ő nem fogja bírni a kínzásokat, elfogja őket, és ez történt.
2: Meg Schmidt Pál. És ez el is Schmidt mondja, hogy mennyire voltak függetlenek senkit, ezek a köztársaság jelöket különben.
0: Jó, oké, persze. Ezekkel nem kell foglalkozni, érted? Engem aztán meg a többi az, hogy alkotmányos versek, leszarom, érted? Az alkotmányon kitörölni. Engem tényleg. Engem ezek nem zavarnak. a pártok sokasága is csak zavar, őszintén szólva, úgyhogy én vagyok a legrosszabb arany erre, hogy ezzel triggerelni lehessen. De csak mondanám, hogy ha

0: Ilyen reményeink vannak, akkor ezek nem biztos, hogy teljesülnek. És van még egyébként egy olyan szempont is, hogy kivonni úgymond ebből a nemzetközi forgalomból. Aminek hát egy ilyen fontos része az is, hogy ő ennek az ökoszisztémának, ami kiépült a putyini Moszkva körül, egy nagyon fontos tagja. És gondolj bele, hogy
1: Most
0: az,
1: sok
0: hogy...
1: múlik azon, hogy mi lesz Franciaországban, meg Németországban, gondolom neki, hogy erre számít.
0: Hát azt figyel. Meg
1: Most a Löpen
0: Nagy-Britanniában
1: indulni fog
0: persze.
1: végül
0: Igen.
1: is, tudod. Most a Löpen, Marie Löpen az végül is indulni fog.
0: Aha,
1: Már
0: ez
1: meglátjuk.
0: ereve csökkenti az
1: Most a francia
0: esélyeiket.
1: futballválogatott jó szereplése, ez most eléggé csökkenti az esélyeiket.
0: Nem biztos, hogy ennek bármi köze van, ez nem Magyarország. Sajnálom, drága. Ezek tudnak különbséget tenni. Na, szóval. Egyébként a spanyolok hozzászólásai a VB-hez azok tényleg, az mind priceless, mind a két oldalról. Én már nagyon várom, hogy ezt most már akkor játsszák is le tényleg. Komolyan,
2: olyan furkó az is.
0: Egyébként a elnézés, de olyan furkó táborok, mint amik Spanyolországban vannak. Tehát az a, igen. Tehát vannak olyan csapatok, körülbelül még volt a Fradinak a klasszikus időszaka, amikor egy-egy afrikai származású játékos elbukkant. Fatusi, ha valaki emlékszik rá, remek jobb szélsője volt a Fradinak, nem volt olyan remek, mert inkább gyorsabb volt, mint a labda, ez volt a fő jellegzetessége. Baba Tünde Fatusi, igen, nigériai játékos volt, igen, és akkor tudod, és a tudod, az, és akkor még megvolt a banándobálás Magyarországon is, ugye, de a sajátunkat,
2: de sajátunkat
0: az,
2: nem
0: az, igen, az miatt, az babusgatni kell, így van, az ellenségét azt meg kell dobálni, banán, Istenem.
1: Jó, de figyelj már, Jamal, az, ő sem nagyon világos bőrű, meg van még ott a spanyoloknál.
0: Nagyon érdekes, hogy ennek a mondom, Jamal most ugye nemzeti hős, kettő Barcelona játékos, és hidd el, tehát hogy mindig más kontextusban tűnik fel. Most a franciák ellen fog harcolni. Azért majd nézd meg, amikor az Atletico Madrid ellen játszik. Akinek közismerten. A matracosok, hogy hívják? Ó, Istenem, tényleg.
1: Mondjuk nekem úgy tűnik egyébként, hogy a spanyolok a marokkóiakat nem tekintik például, meg az észak-afrikaiakat afrikaiak, fekete afrikaiaknak, hanem ők különbséget tesznek ebbe.
0: De hát ez
1: elég sok marokkói.
0: Sok tekintetben kétségtelenül jelentős különbség van például, hogy a észak-marokkó az a ugye, spanyol-marokkó néven spanyol terület volt. Spanyoloknak volt saját idegen logiója, és a ezek a berberek ugyanilyen retteget katonái voltak a mindenkori spanyol hadseregnek, mint a marokkói algériai counterpartja a franciának, és körülbelül ugyanazokkal a háborús bűncselekményekkel vádolták őket különböző hadszíntereken, tudod. Érdemes utána
2: olvasni. Hát azért ezek a volt gyarmattartó országokban, néztem. Egyel differenciáltan tudják látni szerintem a bőrszinte, nem tudom, lehet, hogy egyébként rasszisták, mindenhol rasszisták.
0: Ebben biztos vagyok, egyébként mondom, tehát hogy igen.
2: Csak hogy azért az mégis más. Tehát, tehát tudom én, Portugáliában a brazilok, vagy tudod már.
0: Portugáliában gondolj bele, a zöldfoki szigetekiek. Ugyanis aki ez ott játszott, és nagy sikerrel, és hogy ezért csodálatos emberek, ezek mind portugálok. Tehát, hogy A. ott születtek, mert szülők voltak bevándorlók, B. ők maguk voltak bevándorlók, és hát ott élnek. Tehát viszonylag kevesen vannak, akik aktívan még mindig az zöldfoki szigeteken élnének, például akik most ott labdarúgnak. Mozambikiak, angolaiak, mondok újabb példákat, és az innen származók. És ugyanez megvan az esélye, hogyha hát nem lesz belőle portugál válogatott, akkor meghívunk az angolai válogatottba. És akkor játszál ott. Persze, néztem.
1: Erről az jutott eszembe, hogy a feleségem, tudod, aki maláj, azt kérdezte, hogy magyarázzam már neki, hogy Magyarországon kik a cigányok, vagy mi alapján lehet a cigányokat megismerni, vagy felismerni, mert
0: értem.
1: Hogy neki
2: nagyon jó.
0: Visszakérdezek egyetlen remek példa. Malajziában hogy ismerik fel, hogy valaki kínai? származású.
1: Hát igen, ott van egyébként, tudod, a rassz jegyek alapján.
0: Ez tudod egyébként, és ez az, ami nekünk fura, tudod, ez a kellő távolságból.
1: De kulturálisan, igen. És nem muszlim, tehát nem...
0: Nem muszlim, és nem indiai, mert hogy ezek a verziók vannak, igaz? Tehát nem tamil, és nem helyi muszlim maláj őslakos, tehát hogy talán hívják így magukat.
2: De egyébként az van, hogy... Igen, igen. Hogy csak hogy nem tudom, nyugodt, tehát megnyugtathat a feleségedet, én azért ugye a 8. kerület Tűcsörébe sok cigány származású ember jár, de hogy tudod, mennyiféle bőrszínű ember vagy árnyalatú mondta magára, hogy cigány vagy, hogy magyar.
1: Igen. Tehát egyébként... Zöldszemű, világos
2: hajú. Hogy én se tudom. Na. Tehát az, és ezt most nem ilyen álságos, ilyen lilaködös körúton belül ízében mondom, hanem hogy tapasztalatból, hogy én tényleg nekem fogalmam sincs így pörszín alapján.
0: Az az igazság, ez egy indulványos terep, de hát akit A, a környezete annak tart, B, a környezete hát igen, így na, is hív, hiszen így hívják tudod.
2: Az meg a másik,
0: az meg az,
2: hogy egyébként a faluban az a cigány, aki az, a végén a szegregátumban lakik. Hey. Tehát, hogy...
0: József Városban kezdődik a szegregátum. Tudod, na, az első emeleten. Igen. Jó reggelt kívánok, szervusz!
3: Sziasztok, Madva! Hát, tehát egyrészt ugye, most az a kérdés, hogy a külső jegyek alapján, vagy hagyunk neki esetleg esélyt arra, hogy megszólaljon, hogy honnan ismerjük fel a kínait, vagy a cigányt, vagy a magyar Németországban.
0: Igen.
3: Hagyunk neki esélyt megszólalni, vagy sem?
0: De mondom, hogy egyébként ezek között a meghatározások között rengeteg olyan van, amikor már úgy engedjük, hogy a környezet vele ér együtt, megrágta, a barátai mit gondolnak róla. Ezt nagyon nehezen lehet egyébként egy ilyen kemény társadalomtudományát tenni. Persze, én nem arra gondolok, hogy...
3: Tehát, hogy az, amikor valakire konkrétan rákérdezel, hogy hagyunk-e annak az illetőnek esélyt arra, hogy megszólaljon, és utána
0: de hát erről volt szó eddig, mert hogy pont ezt mondta a Csákányos, hogy itt kiindulunk az öndefinícióból. Ez volt az ő példája pontosan.
3: Jó.
0: Nagyon sokféle.
3: 30 másodperc, amit kimaradt, mint kifatéteket. Ja, az én verzióm az az, hogy hagyunk neki esélyt. A múlt pénteken járok egy ilyen helyre, ahol... nagyon érdektek az iránt, hogy milyen akcentusom van, ami egyértelmű annak a jele, hogy te nem tartozol közé, érdekes vagy, de vajon milyen figura vagy te? És akkor erre úgy lehet rákérdezni, hogy milyen akcentusod van. Tehát lehet, hogy a kínai tonadat főismeri, hogy megkérdezed, hogy neked nagyon izgalmas akcentusod van. De nekem a német akcentusom az egy teljes mixtúra, tehát én elmeséltem nekik, hogy én nem a vámpír magyar beszél, vagy vámpír magyar akcentussal beszélek németül, hanem valami teljesen...
0: Van vámpír magyar akcentus, az melyik?
1: Persze, Lugosi Béla, tudod?
0: De németül.
3: Ich spreche auf Deutsch, ich passe nicht auf meinen Akzent.
0: Ja, értem, tehát amikor az ilyen exotikus szereplőt szinkronizálták németre, akkor
3: hát
0: ezt a fajta...
3: Vagy amikor meghallgatod a magyar rádiónak a német kisebbségi műsorát, ott mindenki konkrétan magyarul beszél, olvassa fel a német tankönyvet, a Themen 1 und Themen 2.
0: Tudod, én pécsi vagyok, és a Pécsi Körzeti Stúdiónak minden nap volt egy ilyen műsora, a Grusz und Kusz, amit csak Hartmann Helgára...
3: Ez
0: ment.
3: Nas Ekran.
0: Ilyen volt. Jó, oké, a Nas Ekran, az tudod, az a tévén volt, a szerb, meg a horvát, és a többi. De amiről beszélek, az a Pécsi Körzeti Rádióban volt, és akkor mentek ezek a hajók, és ez ilyen, amit egyébként, hogyha elmentél Svábbába, meg lakodalomba.
3: A múltkor belehallgattam a Magyar Rádiónak, tehát tekintettel erre a média kollapszra, belehallgattam a kisebbségi műsoraiba, és meghallgattam a németet. Nagyon tanulságos. Most egész végig zenei szerkesztőjük nincsen, mert egész végig német sláger megy, ez az ilyen bajszos tubás.
0: Jaj, de jó. De ez teljesen rendben van, de szórakozzál, mert nekem az tetszik.
3: De a diszkoritmusban, tehát tényleg
0: vállaltam. Ez a jó, de te is tudod. Hozzáképzeld a pornóbajszot és a előn rövid, hátul hosszú, tudod?
3: Jó van, hát ennyit akartam megosztani veletek, hogy az akcentusok alapján.
0: Köszönöm, így van. Köszönöm szépen. Köszi, szia. Mallit, ezt akartam mondani. Lehet Egyébként ez megint divatba jött, erről beszéltünk is múltkor. Csodálatos nap van ma, csak egyébként ez mind csatlakozik ez a remek időszakhoz. Ugye hát július 14-e van, már megtartották a franciák az utcabált hétvégén, de hát ma van a jeles évfordulója annak, hogy sikerrel bevettek egy üres erődítményt. És utána a szörnyűségek sorozata kezdődött egymás után. Sose felejtsük el, mi a másik oldalon álltunk, és szerencsére mi győztünk. Köszönöm szépen, ennyit erről. És ez a szörnyűség Waterloo-nál véget ért, úgyhogy ennél jobban csak a jogászok szokták megszívni, akiknek, mint értesültem róla, meg kell tanulniuk az összes a francia forradalom győzelme utántól kezdődően, szerintem egyébként 18. Lajos tróra lépéseig tartó valamennyi alkotmányt. Már pedig abban egyébként nagyon erősek voltak a franciák, csak ha már itt tartunk éppen Magyarországon is az alkotmányozásnál. Igen, abban tehát a gyémelt szilárdságú.
1: Ez a civil, nem?
0: Az a végén polgári. Volt a Napóleon, a polgári törvénykönyv. Így van, ezt is meg kell, de volt külön, tudod, van az alkotmány, ami rendezi az egész államnak a szerkezetét, az államformát, és ad mögé egy ilyen államfilozófiát is. Aztán utána pedig megszületik, igen, a kód Napoleon, kód civil, tehát ez a jogi korpusz, amit aztán átvesz az Európa jelentős része, egyébként ezt átvette. Angola jelentős része átvette szerencsére ezt a modern típusú harcos nacionalizmust is, aminek csak Kelet-Európában több millió szörnyű halottja volt. De hát ezt most ne firtassuk, így van, nyilván ők majd ünnepelgetik a sajátjaikat. Úgyhogy ez már nem az én sorom. Dehogy nem.
1: Na, érdekes, hogy ezek a franciák tényleg nagy, ezzel azért nagy lenyomatot hagytak így a mai, ahogy ma élünk, tudod, a demokratikus berendezkedéseken, meg a parlamentarizmus, aha, hogy néz ki a parlament.
0: Persze, igen.
1: Összelsági elnöki intézmény.
0: Konkrétan, hogy egy ilyen választott intézményben hogyan lesz egy teljesen tirannikus rezsim, abban csodálatos példákat hoztak fel a franciák csak a forradalmuk alatt visszatérő módon, és hogyan kell ezt tömeggyilkosságokra felhasználni. Igen. Ja, inkább ezt látom benne, de igen. Ja, és a demagógiának ez volt a virágkora. Tehát, hogy csak irányzattól függetlenül legyen valaki mérsékelt királypárti, zsirondista, vagy ilyen elvetemült hegypárti. Mindegy.
1: Nálunk is hasonló dilemmák vannak különben, nem? Most így Magyarországon, ahogy így figyelem, hogy így milyen messzire lehet elmenni, tudod, ebbe a forradalmi szituációba.
0: Nálunk? Most tudom, Magyarországon?
1: Igen.
0: Figyelsz, van egy ilyen hangulat, azt szerintem mindenkinek, hogy valóban ugye rajtunk a hullámon. Más párt úgy ennyire létezik, amennyire megtöltik a Sándor palota előtti teret. Mm-hmm. Annyian is vannak valószínűleg. A két fő gyülekező helyük egyébként csak megjegyezném, tehát hogyha valaki akar látni ilyen, tehát hogy komment halom alapján ilyen megjelenő szociológiai csoportokat. A Fidesz árvái jó részt Hont András oldalán gyülekeznek, akinek ma van a születésnapja, innen kívánunk neki. A másik pedig ezek a legkegyetlenebb, a leginkább Prónai Pál a kedvencük, ezek pedig Mező Gábor hivatalos oldalán lehetők föl. Amúgy Út Gergelynek a testvére, és hát inkább a érdekes dolgokkal foglalkozik amúgy, tehát kis érdekes tónusban. Na mindegy, és Borvendég Zsús a legjobb tanítványa. Hát, hogyha valaki akar látni, akkor itt még megy a tovább ellenállás. Amúgy mindenkinek vannak ilyen ismerősei, akik látnivalóan a keserű csalódottság hangján szólnak arról, hogy ezek már nem kimérték a déli harangszót se, pedig ahhoz nem mertek a kommunisták sem nyúlni.
2: Elvették,
0: tehát amikor átalakították a rádiót, akkor elvették a déli harangszót is. Őszintén szóval, gyerekek, fogalmam sincsen, hogy elvették a déli harangszót, ezért én nem mentem oda a Kossuth rádióra, hogy őbörögjek. Ha valaki hallgatta az átalakulás időpontja, amin már túl vagyunk, hogy tényleg elvették egy gonosz módon a déli harangszót, hát akkor, de egyébként nem is az lenne a közbotrány, gyerekek, a vízállás jelentés. Hát az szerintem az fontosabb, mint a himnusz. Kedves telefonáló, hello!
4: Sziasztok! Nekem itt a július 11-én Mini Kemény Istvánnak a napló bejegyzése jut eszembe, amikor egy Dacia-n robognak ki Franciaországba az évfordulós forradalmi ünnepre, a kárpátok által meggyalázott francia műteti remekben, egy Dacia-ban, és a hajnali Párizs előtt egy...
0: Ezt nem hallja egyébként a kedves hallgatók sokasága, benne nagyon izgalmas. Igen.
4: Később fölhívlak benneteket, jó?
0: Jó, köszönjük szépen. Mindig igyekszem kontextusba helyezni. Köszönjük szépen, szervusz. Kemény István kiváló magyar szociológus volt, aki többek között pont a szegénység, a igen, szegregrátum kutatással foglalkozott, akkor a Kádár rendszer virágkorában, amikor hivatalosan nálunk nem volt szegénység, nem voltak szegregrátumok, és nem voltak a társadalom szélére vetett cigányok, pedig hát igen. Mindenesetre az ezzel való foglalkozást nem jutalmazta a rezsim, úgyhogy ő Párizsba emigrált jelentős részben, és ott publikált könyveket többek között Karádi Viktorral, a hozzáképest korábban emigrált szociológussal, például magyarországi zsidóság történetéről, különös tekintettel a 45 utáni viszonyokra, úgyhogy ezek alapvető dolgok. Ha valakinek megvoltak annó párizsi magyar füzetek könyvsorozat, nekem így volt meg számos könyvem, mint például az Idola Tribusz Tamás Gáspár Miklóstól, milyen zseniális elemzés a nemzeti eszme filozófiai gyökereiről. Hát, amiben egyébként szintén az jeles szerepe volt ezeknek a kiváló franciáknak, úgy tevőlegesen, mint gondolati szinten. Na mindegy. Szóval igen, valóban, tehát sokaknak van az a gondolata, hogy most már mindent meg lehet tenni, mert hogy ezek ilyen periférián vannak, hajt minket a lendület. Igazán nemzetközileg sem, tehát én erről nem tudok, hogy mondjuk valamelyik nagyhatalom felemelte volna csontos ujját, és azt mondta volna, hogy na-na, nem. Ezekhez hát nem nyúlunk.
1: Azt hallottam, hogy a Velencei Bizottságnál tettek ott panaszt, ugye, a eljárás ellen.
0: Jó, jó, sóhivatal, az van, tudom, igen. És
1: mit mondta? Visszaszólta a Velencei Bizottság, hogy hát most nincs erre idejük, de októberben majd ránéznek, és akkor igen, visszatérnek erre.
0: Aztán ez a sóhivatalok előnye, ez a Velencei Bizottság, ez micsoda, egyébként megosztanád a kedves hallgatókkal? Mert hogy eddig... Hát, Brüsszelről, meg Genfről, meg Strasbourgról volt szó, ezek a gyűlölt helyek, ahonnan a magyarság ellen ármánykodnak, ez a Velence, ez valami, nem?
1: Ez az európai jog fölött él, ilyen őrködő valamiféle intézmény, pontosan nem tudom, megnézem gyorsan.
2: Ez ilyen alkotmányjogi dolog, vagy nem tudom, mennyire alkotmányi tudom, hogy alkotmányjogászok vannak benne, vagy
0: értettem, is. Van valami, tehát hogy ezek ilyen tanácsokat adnak, na, javaslatot tesznek, hoznak egy határozatot, ami aztán a következő három sóhivatalé kerül, Európai Parlament, Európai Bizottság, és még ezen felül van ugye... Az Európa Tanács, az nem amikor...
2: Tanácsadó szerv.
0: Ja, az nagyon jó. Az, a tanácsadó szervek azok csodálatosak. Így van.
2: Azt mondják, hogy azt mondja a Wikipédia, hogy ez ilyen 90-ben a kelet-európai rendszerváltások után jött létve, hogy ezek a friss demokráciáknak alkotmányozási tanácsokat adja.
0: Értem. Adtak ezek tanácsokat valamikor is Orbán Viktornak az elmúlt 16 évben? Csak felteszném a kérdést.
1: Lehet, hogy emlékszem egyébként, hogy ők már azért voltak megbélyegezve, mert például a nők, hogy is volt ez, hogy nem csatlakoztunk az isztambuli egyezményhez, amit ők ajánlottak volna, meg volt egy pár értem, ilyen dolog, és akkor lelettek, tudod, így nagyon így gyalulva, hogy hát ezek ilyen sorosista szervezet.
0: Már hol lettek legyanulva? Nálunk. Mert nálunk magyar, mindenki sorosista szervezet volt, konkrétan az egész... Brüsszelita, Szibarita, Váz, Rút, kimaradt belőle, bocsánat, ami ugye bevezi az Uniót, hát az maga Soros által konstruált szimulákrum, ami csak arra való, hogy megalázza népünket. Értem. Én nem nagyon hallottam, hogy bármit is csináltak volna. Főleg egyébként azért, mert még a gyalázkodásokban is Sordinóval kapták az évet, mert vannak voltak, akik előrébb voltak a táplálékláncban. Hát azért tudjuk, hogy Sargentini, ki nem emlékezne erre a névre. meg hogy hívták azt a kiváló portugál hölgyet. Na mindegy, ott a kitten azért.
1: Ja, szóval nem emlékszem.
0: Na ugye, így van, ez sajnos egyébként. Mindig új ellenséget kell találni, és a régit elfelejtjük.
2: Ja, persze, meg mindig vannak új szövetségesek, vagy nem tudom, tehát most csak erre gondolom, hogy most a Velencei Bizottság, de hát amikor meg úgy volt, akkor azért a TASZ, meg a Helsinki is, nem tudom, dolgozott, vagy nem tudom,
0: fizetett. De ők folyamatosan
2: tehát egyébként mindig az van, hogy amikor ellenzékben vannak, akkor hirtelen mindenkit megtalálnak újra, és érted, ezek ilyen...
0: Tavares, köszönöm szépen. Igen.
2: Szerintem ez nagyon gyengeségre utal. Hát akkor legyenek már, érted? Akkor legyen gerincük, eddig azt mondtuk, hogy ők lókötők, akkor ezentúl se forduljanak hozzájuk.
0: Ne legyenek illúzióink, nincs az az európai fórum, ami kiállna majd a Orbán Viktor most lebontandó rendszere mellett, még a volt szövetségese is nagy ívben tesznek rá. Egyébként az a véleményem, hogy az, hogy Le Pen asszony indul az elnökválasztáson, ez megint csak egy huge blow a szuverenista erők esélyére, mert ez a bardei ember előbb fog választást nyerni, mint ő, most mondom, számos szempontból is. Zárójelbe zárva. Ez a nőnek csak hátrányai vannak, kiderült törvényigazolt, hogy korrupt, meg nem, szerintem a franciák sem rajonganak azért annyira ezekért a politikus dinasztiákért, amiből ő jött, és már a apja is szintén zenész. Úgyhogy Bardella pedig népszerűbb. Hát ez volt egyébként a fotó, őt kivonták hivatalosan is a forgalomból, amíg folyik ellene az eljárás. És a csávó az népszerűbb, meg jobban mediatizálható, jóképű ember, valami főrendel jár, nem tudom milyen hercegnővel. Hát ez egy csodálatos tündérmese, igen. Egyébként az elitellenes tömeg nagyon szeretik, hogyha vezetőik valamiért a királyokkal van, mert tudod, azért mindenek van határa. Nézd, az amerikai elitellenes tömegek simán leszavaztak egy olyan emberre, mint Trump, akinél tudod.
2: Akinél, aztán tényleg.
0: Az establishment, de szóval valami szörnyű tévedés van tényleg.
2: Ja, tehát nála privilegizált helyzetben lévő, mi ez? Aranykanála született, hogy nem is ezüskanál.
0: Pontosan. Nem, az elit az, aki az utca végén lakik és felhordja az orrát, az pusztuljon tényleg.
2: Igen, aki...
0: Ez így szokott ez lenni, igen.
2: Büszkék állandóan.
0: Meg ott. Igen, hogy mondhat már ilyet, hogy a néger is ember tényleg. Hát... Jó, oké, ennyit erről. Te visszatérve a dologra, hogy ilyen akadály nincsen. Ez nagyon erősen kérdéses, mert hogy aki elkezdte az ilyen ide vonatkozó kampányt, hogy a kinti szuverenista megfelelő tartalomgyártóknál megjelenjen, és ékes angolsággal, kékerekedő szemekkel belemondja a kamerába, az ugye Orbán Balázs, akit ezért is tartottak.
2: No.
0: Kimegy a főni, ez egy érdekes lesz. Tehát, hogy nem is tudom, hogy melyik párhuzamos történetet kell végigvinni, a Rákóczi Danckába, aztán 14. Lajos udvarába, mint Sáros grófja, majd a végén, ugye tudjuk jól, török császárság, Rodostó. Ez egy szomorú történet, tudod, ez nem az a jó, vagy nem tudom, tehát én erre tudom, sokakat felháborít, hogy hogy lehet ezt az embert Rákóczihoz mérni. Már mindjárt elővezettem Kossuth Lajost is nektek, de hát ja, voltak éppen. Tehát, hogyha valaki azzal a gondolattal ment ki, hogy fordul majd a történelem kereke, és majd ő visszajön, és azt ott tartok, hogy még az Agortiba is játszott ilyen, ő egyébként ugye tudjuk, hogy Portugáliában élt számüzetésben, miután Sztálin József úgy döntött, hogy ez végig is egy kedves ember volt, megpróbálta magát megadni, ez már a gesztust értékeljük, ezért nem akasztjuk föl, és nem javasolta a kedves ügynökének, Rákosinak se, hogy ilyenekkel foglalkozzon, úgyhogy ő békében élt el nyugdíjasként éveit Portugáliában, és szerintem még benne is megvolt, hogy majd esetleg visszajön. De hát a na mindegy. Ez nem teljesült. Tehát pusztán az, hogy valaki emigrál, az nem jelenti azt, hogy majd onnan sikerrel fog visszastartolni.
1: Azért az kicsit jobb hely volt, mint Kenderes, úgyhogy lehet, hogy meggondoltam a rátán.
0: Így nem tudom egyébként.
1: Én Kenderes közelében értem elég sokáig, az kurva szar hely.
0: Meg lehet, igen, de biztos vagy benne, hogy ezt a rélban is csinálnak olyan finom hurkát, meg kolbászt. Nem is szólva a paprikás hasonló a szalonnára. Istenem. Figyelsz, a hortikúri az milyen kenderesen, most csak így egy kis kitérő, tehát az is egy ilyen, vagy az olyan parkkal együtt?
1: Hát azt átalakították egy szakmunkás képzőintézetnek a Kádár rendszerben.
0: Nem tisztelnek ezek a bolsevisták semmit, igen. És
1: szétkúrták az egészet. Hát a kenderesiek nagyon sajnálták, mert nem volt strandjuk soha. És a hortikúriának volt egy medencéje, de betemették földdel azt, és a kommunisták valamilyen okból, az nem derült ki számomra, hogy miért. Aha.
2: Mert
0: nem, a kommunistáknak a vízhez való viszonya azt nagyon jól mutatja azt, hogy mit műveltek az élővizes területekkel, hogyan tették tönkre a Balatont és a Velencei tavat. Mm-hmm. Mindent egyébként nem lehet rákenni Orbánra azért, tehát az alapokat azért a hosszú Kádár rendszer tette le. Tehát ugye most gondolkodnak, hogy szétszedik ott a köves déli partot, és akkor kiszedik onnan a permivörös horol komokkövet, amit még emlékszem, nem kajtesek baknyalat, akkor rakták le. És szépen vörösre színezte is a vizet.
1: Pedig van egy híres fotó Hortiról, amin a kenderesen ott a medencében úszik, amin
0: látszik a tetkóhajás. Persze, az mindenki a sárkány.
2: De mondjuk ebből a szempontból Estoril azért jobb, mert ott legyen a tengerpart van. Tehát...
0: Na, igen. Kedves telefonáló.
5: Szervuszok, figyes vagyok. Csak a horti kultuszhoz szeretnék annyit hozzátenni, mert szerintem azért most ilyen neo-hortista korszakot éltünk át, de hogy a utóélet kapcsán. Nem tudom, minek te ismered-e a borsodi medverezervátumát a Hortinak. A Akteleki környékén volt egy, azt hiszem, hogy Szalánknak hívták a települést, ami egyébként az egyetlen magyarországi település volt, ahonnan elűzték a teljesen a lakosságot a Horti kérésére.
0: Igen.
5: A öreg csináltatott ott egy ilyen medvefarmot.
0: Amikor vadászott?
5: A Horti.
0: De értem, de ezekre vadászott, tehát lelövöldözgett őket, vagy nézegette a medvéket? Mert...
5: A cél nyilvánvalóan lövöldözgetés volt, talán a Ribbentropot is meghívta oda.
0: Hát ez csodálatos lehetett.
5: Uh-huh. És az utolsó kis Magyarországon elejtett medve is egyébként, de ez a farmhoz kötődik, azt a Hortinak a menye, a István fiának a felesége, nem jut eszembe a neve, a Hortinak a menye lőtte meg a medvét.
0: Jézusom!
5: De úgy, hogy a reggel 8-ra mindig odaetették, volt egy neve is a medvének, nem tudom én, Zoli. Zoli minden nap 8-ra oda volt etetve, ott bekapta a kajáját, jött mindig boldogan, és akkor a Horti menyét is oda vitte a fővadász reggel 8-ra.
0: Igen, és ezek után Édelszem Gyulai Ilona, mert hogy így hívták a Horthy István később özvegyét, Haddik feleségét, azt ő lelőtte?
5: Hát nem teljesen.
0: Értem, hogy nem teljesen.
5: Zoli a medve, a kedves hölgy az meglőtte Zolit, de hát nem sikerült leterítenie. Uh-huh. Dásznak kellett befejeznie a melót, de valóban ez volt az utolsó elejtett medve. És valahogy a háború viharai, meg nem tudom én, meg a helyiek is ott próbáltak ott valami kis hasznot húzni, mindenesetre a kerítés megbomlott így, meg úgy, és akkor egy ilyen jó 5 évig kóboroltak a medvék még ott a környéken. Viszontosan jó újságcikkek vannak ott a nem tudom én, a 40-es évek vége, 50-es évek elején még erről a dologról. Aztán valahogy kiirtották ott végül is a medvéket.
0: Értem.
5: Mm. Párhuzam 60 pusztával, meg a zebrákkal, szóval...
0: Hát az is megvan, de az, hogy lelövöldözték a medvéket, az meg a következő kurzusnak a vadászmániája. Az ide vonatkozó könyvek azok nagyon tanulságosak, a hogyan vadászgatott utána a 45 utáni elit. Először ez a demokratikus koalíciós, tudod, Tildi Zoltán az ilyen, aztán jöttek a további nagy vadászok, akik szintén nagyon szerettek vadászni, bár nem tudtak. És akkor tudod, jöttek elő ezek a...
5: Medvére Csahucseszkó is lőtt, ugye?
0: Igen. Mondom egyébként, hogy a hozzáállásuk az úgy váltakozott a teljesen dilettánshoz, akik tudod, és akkor oda rakják mellé Gróf Széchenyi Zsigmondot, meg több más ilyen jelentős Afrika utazót, néha kékvérűt. És türelemmel. Ja, és akkor jöttek a következő rezsimek, így van. Hát tudod, az Egyetértés Vadásztársaság, ami ez Kádár János volt a vezető tagja, és akkor volt ilyen rotáció, de lehet, hogy benne volt a párteritnek nem kis része is, ugye. Hacér elvtárs is vadászott, Gáspár elvtárs nagyon nagy vadász volt, Németh Károly mekkora vadász volt, ó Isten. Micsoda nevek ezek, tudod, így van.
5: Csodálatos, igen, igen.
0: Nem is tudom. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Nem volt jó medvének lenni soha. Köszönöm, ez derült ki. Szia, szia.
2: Hello.
0: Ah, Istenem, valószínűleg most sem.
1: Igen. A vadászatról jutott eszembe, hogy valaki Facebookon megosztotta a MTV-e archívumból volt ez a film, a Veriella, amikor arról szól, hogy egy házlovató van valahol a 80-as években, és akkor oda jön a pártitkár, az orvos, a nem tudom, üzemvezető, meg mindenki ilyen, és ad egy ilyen tragédia a vége, hogy a mi az a film? Hát, a vadászat se jutott eszembe.
0: Van egy ilyen szoftabb, de az, egyébként a 70-esekben ez a Veri az ördög a feleségét, de szerintem ez nem az, mert ez egy komédia.
1: Nekem is az jutott először eszembe címnek, de nem az, mindjárt eszembe.
0: Jó, kedves telefonáló, szervusz, ő majd segít nekünk.
6: Miben? Mert kikapcsoltam direkt a... Hogy ne ezzel engedjen.
0: Értem. A betelefonálás előtt így, úgy látszik, tehát így tegyen, vegyetek róla a példát, egy órával kikapcsoljuk a rádiót, és akkor nem zavar a tartalomban.
6: Nem, egy órával. És amikor elkezdtem a hívást, és különben is online hallgatlak benneteket, úgyhogy nem tudom biztosan, hogy mi a történet.
1: Mondjam nyugodtan, amit
6: from
1: szeretném.
6: The pavement, fuck off! Bocsánat, csak majdnem elütött egy pakisztáni.
0: Na, aztán náluk a bangladesiekkel van gond. Ki nem világított elektromos biciklikkel 35-tel szágoldoznak tényleg komolyan.
6: Így. Na, két dolog. Az egyik, nem Kemény István szociológus, hanem a költőről mondtam a sztorit, hogy megy az évfordulós párizsi forradalmi ünnepségekre egy dácsiában. A költ lassan száll föl Párizs előtt a tájról. Már régóta az ötyögnek a nyomorult Dácsiában, ami a megcsúfolás a francia technológiai műveltségnek, és meglát teherautóplatón szankülottoknak öltözött embereket, akik majd
0: mennek lincselni. Oké. Okay. Igen?
6: Vagy igen.
0: Vagy esetleg tankisták
6: a nagy képben. A lényeg az, hogy elpattan benne a trollpatron, Erik kihajol az ablakból, és üvölti, vive la roi!
0: Igaza van? Mennyire igaza van tényleg?
6: Egy költői leírás, és rohadt jó a tartalma, lendületes, szépen felépített az ív, úgyhogy azért megidéztem őt. Ez az egyik. A másik, a dédapám nyugdíjazása után a Színi vasútállomásnak volt a főnöke, és a Horthy vonata oda járt a vadászatra. Különben akiket kitelepítettek, az egy finn-lengyel település volt.
0: Aha.
6: Lassan már elmagyarosodtak, de még teljesen lengyel nyelvűek voltak. Sokat tudnék mesélni, de szerintem ez nem az az adás.
0: Nagyon már kedves, hogy majd telefonálj be majd többször, és akkor még ezt megbeszéljük, de ez nagyon szép történet volt. Arra vagyok kíváncsi, hogy utána melyik terrautón vitték a svájci gárdistákat, tudod, akinek az a szerepük, hogy majd lemészárolják őket, utána bevették a tülérákat.
6: Nem tudom, igen. Ez szerintem különböző a Vatikánnak a után. Üzlete volt, úgyhogy gondolom, hogy azt kellett, nyilván nem a köztársaság szervezte a svájci gárdát oda.
0: Jó, Istenem.
6: Sziasztok.
0: Köszönjük szépen, szervusz. Nem, hát azokat nem a Vatikán alkalmazták, ők a királyt védték szerencsétlenek, hát ők profik voltak, ez volt a dolguk. Úgyhogy...
1: Megtaláltam közben. Gyertek el a névnapomra.
0: Na, az rémlik meg a következő. Is. Gyertek el a névnapomra. Igen, valami rémlik, de az az igazság, hogy ezt meg már sajnos...
1: Annyira jó volt nézni. A teljesen, ahogy beszéltek ezek az emberek egymással, tudod, a főmérnök, az üzemigazga.
0: Meg fogjuk nézni, csak telefonáló van a vonalban, mindjárt visszatérünk.
5: Sziasztok.
0: Szia.
5: Film címére lehet egy tippem?
0: De már most elmondta.
5: Ó, akkor aztán az elmondtam, hogy gyertek el a névnapomra.
0: De igen, ez az, így van, megtalálta. Jó, így van. Ez hányos film? Mondtam. Tehát, hogy mikor készült?
5: Hát ez 70-es évek vége szerintem. 80-as?
1: 63.
0: Simán lehet. Okay. Jó, tehát jó, akkor ez a korszak. Jó van. Köszönjük szépen. Szia-szia.
1: Igaz történeten alapuló ilyen sztori, és csak azt akartam mondani, hogy ahogy ezek beszélnek ott egymással a vadászásról, meg minden tisztára, mint a Fidesz, érted? Tehát így képzelem el, mikor a Fidesz vezetése így összejön egy ilyen bulira, tudod. Kövér László, meg Áder, meg ezek. Nagyon, nagyon jó.
0: Lehet, hogy így képzeled, de ezek így beszéltek akkoriban. Hát úgy tűnik. Vagy lehet, hogy ezekből tanultak. Én nem is értem a dolgot. De hát gondolom, hogy a rendező azért a saját koráról akar valamit mondani, tehát hogy legalább hallomásból voltak sztoriaik. Egyébként csak megjegyzem, szerintem sokunknak vannak olyan ismerősei, akik különböző munkájuk folytán kapcsolatba kerültek vadászó társaságokkal, és ami ott történik, azok a sztorik, a leírások, azok úgy tűnik, hogy átívelnek rendszereken. Tehát, hogy ezek a szokások, ami az elitizmus, amivel jár, mert Magyarországon ugye a vadásztársakba bekerülni annyit is jelentesz, hogy bekerülsz egy ilyen sajátos, láthatatlan szövedékbe. Ami, tehát, hogy egy ilyen nagyon profán szabadkönyvességre kell gondolni, az is egy nagyon fura szervezet. Mindegy, hagyjuk, de Magyarországon elég zaklatott volt a sorsa, mert több ezsim is üldözte. Például a Horthy félre, igen, majd utána egyébként a Komcsi is, igen. Vadászni viszont lehetett, és azért ennél, tehát hogy az informális kapcsolatok építésének jobb terepe nem volt, mint a vadászás.
1: Abszolút. Meg és hát ezek utána szerintem általában ott aludtak egy vadászházba, többen együtt, és akkor hívtak oda eszkortokat, meg nem tudom, italoztak ugye elég most keményen.
0: Az a helyzet, hogy most ebben azért voltak ilyen különbségek, mert hogy ezt tudom, hogy az utóbbi 20-25-30 évben ez van. De hát amikor Kádár János vadászott, nyilván nem hívtak hozzá eszkortokat. Ezzel még szegény Jánost, aki puritánnak éppen puritán nem volt, de nem ő volt az, aki... Meg hát, hogy is hívták ezeket a maguk korukba.
1: Orbán saját vadászni szerintem.
0: Igen.
1: Lehet, hogy ezt így, lehet, hogy ezt ők szándékosan nem akarták, hogy kompromittálódjanak.
0: Bizonyos szép, én szép hagyományok látom kezdenek megkopni, pedig hát egyszerűen, amint tudjuk, az állatok azért vannak, hogy lemészároljuk őket, aztán lehet. Ugye? Egyszerűen felkapta a fejét.
2: Nem, csak eszembe jutott, hogy képzeld, hogy tényleg zárójel, de hogy tegnap találkoztam a Semjén Zsoltal a étkezdébe a Városháza utcán.
0: Tényleg? Igen?
2: Hoppa. Mert nem benne a Városháza, hanem a Városháza utcán van egy ilyen kis kifejezde. Aha. És ott mentem, mert akkor távozott, amikor én bementem, és és néztem, hogy ő az, nem ő az, ő volt, és elszalasztottam a lehetőséget, hogy megmondjam neki, hogy ne vadásszon többet.
0: De megnézted,
2: vagy valami hasonló dolgot hozzátettem volna azzal kapcsolatban, hogy mit gondolok arról, amit az elmúlt időszakban csinált, de nem.
1: Nekem ez annyira furcsa, hogy kimernek menni az emberek.
0: Abszolút, és nem néztem.
1: Ez azt jelenti, hogy mi rendesek vagyunk nagyon.
2: Hát én nem akartam rendes lenni, csak nagyon lassan kapcsoltam, mert nem hittem el először így utána, és fordulom egy...
0: Bocsánat, ne. Megnézted az étlapot, hogy nem lehetett véletlenül kapni rénszarvas pörköltet, vadasöntettel, krumpligombóccal,
2: nem? Ez egy nagyon teljesen klasszikus kis kifőzde, ahol ebéd időben van, csak ilyen normál ételek vannak, amiket
0: mi Úristen. Akkor én végignéztem volna, hogy Semjén Zsolt megeszi a csirke paprikás nokedlivel menüt, ami ez.
2: Nagyon meglepődtem, tehát semmilyen szinten nem elegáns hely.
0: Aha.
2: Nem
0: de ez ott van a Városház utcában, ugye?
2: Ja, igen.
0: Szemközt a kérdé, kicsit odébb, igen. Tudom, mert van egy galéria kicsit bejött.
2: Ez.
0: Tudom, mert az... Kedves barátnémiké. Jó, oké, az... Én is elmegyek egyszer odállni, hát ha más emberek is bejönnek.
2: Viszont sűrű járok oda, eddig nem láttam még ott a Semjén Zsoltot.
0: Celeb sportingra alkalmas helyeket fogunk találni, tudod, és akkor ezen túl, hogy érdemes a piacokon megnézni a kolbászozót, hogy nem szettenkedette oda, és ugyan sötét szemüvegben tunkolgatja éppen a kolbit bele a mustárba. kis cseresznye paprikával.
1: Lehet, hogy ezt, hogy szabadon megtehetnek most már ilyen dolgokat, nincs testőr, meg ilyenek.
2: Nem volt ez. Nem, ilyen sima rövidújú inkben volt, mint csak
0: tényleg?
2: Csinos se volt.
0: Kedves mindez... József, hát nyitválnak előtted Budapesten számos tematikus szórakozó hely van például, most úgyse te írod az alkotmányt, lehet jönni.
2: Még igen. Egy ilyen látásom volt, hogy nem kapcsoltam elég gyorsan, azt is nagyon sajnálom, az a Szijjártó volt, aki, ott futottam a Műegyetem előtt, és ő meg szemben. Szintén futva, és így... Ez egy nagyon nagy elszállított lehetőség volt, ez 2 éve volt körülbelül.
1: Ja.
2: Viszont egy... Na jó, ha már interdúk...
1: Jogán meg metrózik, vagy földalak.
2: Na, vele még nem futottam,
0: az ringával járok. Van kezük, lábuk, ez megdöbbentő, igen, tudod, így van.
2: De egy volt, ahol gyors, ahol tudtam kapcsolni, ez a Bánki Erik volt, aki a robogójára ült fel a Művészmozi előtt, és
0: értem,
2: neki oda tudtam kiabálni, hogy szégyeld magad, tolvaj.
0: Azt várom, amikor a nép büntetésből kiszereli majd a Mercedesből, BMW-ből, stb. A motort, és akkor az lesz, hogy kiszedik az alját, és akkor úgy fogják hajtani, mint a Flintstone család. Egyébként is fából lesz a kereke. Gyerekek, egy kis zenével fogunk szolgálni, jó, mert már egy órája beszélünk itt. Addig még kicsit beszéltek, mert még bekapcsolódik.
2: Jó. Adjál nekünk valami zenét addig.
0: Lesz zene, ráadásul tematikus. Igen. Francia.
2: De tudom, egyébként ezen filóztam utána, hogy vajon mi lett volna, ha csak így lazán kigáncsolom a Szijjártót, és ott arra esik, hogy semmi, csak bocs, összeakadt a lábom. Hogy akkor vajon kiugrottak-e volna a bokorból a biztonsági őrök, és így letepernek.
0: Hát, tehát,
2: hogy nem kapcsolódott, hogy, tehát úgy láttam, egyedül van, de hát érted, tehát nyilván ez a lényeg, hogy a testőrök nem annyira...
0: Igen. Tudod mi, ez a jelenet jut az eszembe, a Guy Ritchie féle Sherlock 2, megvan?
2: Igen,
0: tehát
2: igen,
0: amikor
2: igen.
0: Odainvitálja Moriarty a kedves hölgyet, a Sherlock igen. szerelmét, hogy egy ilyen zsúfolt helyen szeretett volna. És csak annyi, hogy így megütt egy poharat, és mindenki egyszer felkémegy. Igen. Szóval azért megnéztem volna, hogy még kik vannak bent ottan éppen az étkezdében. Nem?
2: Ja.
0: Azért az, jó, oké. Ott valamit azért lehetett volna. Jó, van, megnézzük, hogy szerintem felpattintok nektek egy lődökres vértet.
2: Na, tessék. Az is régi.
0: Úgy van.
1: Most láttam egy régi Manu Chao-t, a Manu Negrát, egy nagyon régit, annyira furi volt nézni, hogy ő énekesként, még frontemberként tudod egy zenekarba.
0: Persze, igen. Nekem az jobban be is jött. De ez csak az én mániám, én nem szerettem soha Manu Chao-t. Ezt bocsáss meg, ezt mondjam el. De hát ez van. Jó? Úgyhogy akkor legyen egy remek jó kis igen. Nagyon jó, és mindjárt is mondom, hogy melyik a Negresszor fog következni, gyerekek. És egy... Szuleszaj de Bodega kiterjesztett. Jó? Klasszikus.
1: Én erről a zenekarból Narancsba olvastam először nagyon-nagyon régen, hogy zenei ajánlóba. Nem tudom, ki írta azt az ajánlót, nem te voltál?
0: Nem, emberek írtak folyamatosan nálunk zenéről. Nem én voltam, mert hogy valaki ajánlotta. A Negresszvertről?
1: Igen.
0: Én is
1: akkor néztem utána.
0: Őket nagyon szerettem. Na jó, figyusz. Jöjjön az, hogy én miközben messziről beszélek a mikrofonban, és azért mondtam, hogy csak nyugodtan beszéljetek. Feltolom a DJ Mikit, és jöjjön a ez.

0: Visszatértünk, gyerekek, szervusztok! Ez itt a Csonka Magyarország Rádión Komplex, brutális ezoterikus wellness fitness magazinja. Velünk van Stirlitz, onnan Andalúzból, szevasz!
1: Hello!
0: Velünk van Cserkányos.
2: Hello!
0: És itt a pult mögött DJ Minek, az elhangzott francia tematikus blogban először a Sure Sure de Bodega című remek szólt a Le Negre Sphere-től, és utána pedig a Manon Negrától az Out of Time-en, amelyet egyébként egy ilyen sajátos, mert ebből mindenki jön, tehát ugye hogyan énekelnek a franciák angolul cukin.
1: Ja, ugye, az jó volt egyébként, mert az a Le Negre Sphere-t, az ráadásul egy ilyen nagyon erős flamenkóval.
0: Persze, így van, így van. Igen, igen. Hogyne, persze. Jaj, zöld négerek ez a eredeti jelentése. Mindegy. Igen, én nagyon szerettem őket, és itt van, most nem rakom föl, de majd jövő héten a Zobi Zobi Lamus is jön. Nekem az volt az első, amit olyan durva, de azt a számot, azt mondja, szuper csenerem, fél óránként látták egyszer. A klipjével együtt nagyon szórakoztató klipjével is volt hozzá. Tehát ez hoppá. Nem mainstream zenét is lehet így találni. Melyik én nem is mondtam el, az igazság. Jó, visszatérve a dologra. Igen. Jelenleg ez a szituációnk, hogy kedves vezetőnk ugye elhagyta az országot, mint egykor Rákóczi a magyarokat, és távolból fogja majd nyilván fikázni mindent, ami itt történik, és addig majd megnézi az elődöntő egyet. Ma lesz ugye a spanyol-francia, tudjuk jól, igen. És aztán utána holnap pedig az argentin-angol.
2: Ugye? Izgis lesz.
0: Nagyon izgis lesz, hogy ezúttal hogy fog beleszólni a FIFA, és hogy milyen bírói hibák fogják eldönteni a meccseket. De ezeket a csapatokat nem szeretem, úgyhogy ez nem érdekel, tudod?
2: Én most...
0: Krokodil könnyeik hidegen hagynak. Így van.
2: Én most argentin szurkoló lettem. Ez derült ki.
1: Miért? Mondd el.
2: Hogy? Nem tudom, hát ezek nem olyan dolgok, hanem az van, hogy néztem a meccseket, és ez derült ki, figyeltem magamat, hogy hogyan szurkolok.
0: Azért ez hozzátartozik, tehát hogy milyen...
2: Ezek nem racionális dolgok.
0: Síneken haladnak a remek magyar-argentin drukkerek, vannak elég csak Gangsta Zolira utalni, aki...
2: Na, ennyi.
0: Vagy jéghoki mezbe, vagy argentin mezbe jelent meg mindenhol. Igen. Vannak még azért szintén zenész kollégák, hogy azért szólt bele FIFA különböző alkalmakkor, mindegy, most már ne firtassuk, hogy hol mi voltak vitatott bírói döntések, ezeket mindig vannak vitatott bírói döntések, könyörgöm, mert emlékszem én rá, hogy amikor elvettek két gólt a angoloktól, a németekkel játszottak, pedig az bepattant, mindenki látta, hogy ennyivel benn volt a gólvonal. Mert nem volt gólvonal technológia, ezért nem kapták meg a gólt. Sajnáljuk, viszont volt már tévé visszajátszás. Visszajátsza, kikockázza, ott van gól, nem adta meg. És ez nem műhiba, ezért nem lehet visszafogni. Ilyenek már nincsenek. Ez, ha megpattan a pók kamera kábelén, meg nem tudom, berohannak a mókusok, és akkor szerelik a csatárt. Tehát ezek... Apróbb kis malőrök, tudod. De egy szóval azért szólt volna be, ez már az összeesküvés elmélet, a FIFA az argentinok oldalán, mert hogy Trump és Milei barátok.
2: Nem, ennél szerintem sokkal prózaibb az okot, vagy egy jobb összeesküvés elméletet tudok inkább azt mondani, mert a pénz az számít, és azért ugye Amerikában van a VB, és Messinek ott elég erős érdekeltsége vannak anyagilag az amerikai bajnokságban. Egyrészt játszik is, másrészt pénzzel is benne van, tehát nyilván az a back-end business-e, de azért ő is beszállt elég vastagon egy nyugdíj után, vagy hogy mondjam.
0: Na, én örülök tehát, is hogy... neki, vagy tényleg. Tehát ezek a labdarúgók, akik egyébként tettem az ellenük folyó különböző vagyonosodási vizsgálatok és adóhivatali...
2: Hát adócsalás. Vagy adócsalási bűn. Vagy a Messinél az volt, nem?
0: is, meg a Cristiano Ronaldo-nál is hát az volt, aki
2: biztos ugyanaz volt a könyvelő.
0: Arra hivatkozott, hogy ötödikbe kibukott az iskolából, és azóta is ebből áll a számokkal. Ez ugye nincsen meg, tudod?
2: De szent utat számolni.
0: Messi Lajos pedig arra hivatkozott, hogy mindent az apám csinált, ez a legszörnyűbb, ez a dumb és dumber, ez a ezt nem látják a hallgató. Eltakarja a szemét és rámutat.
2: Azért, hogy mondjam,
0: mikor jönnek megverni őket.
2: Azért emelkedett a színvonal, de hát azért van egy ilyen szerep.

0: 20-as, meg
1: Igen.
0: 23-as válogatott
2: A
0: is.
2: Pochettino, és mert így kellett, mint én tanul megtudtam, és nem, mert ugye az olasz felmenői szerint ő Pochettino lenne, de hát, hogy már ezért, ahogy a gyereszemét a horvát gyerek is, a Pulisic, mert én ránézek, az Pulisic, mert, de ő
0: Aha.
2: Pulisic, mert így ejtették ki, csak ennyit lezárva. Pochettino egy nagyon híres Európában, tehát hogy például a Premier League-ben is dolgozó edző volt. Én emlékszem rá, hogy már több jeles csapattal is megégett, de mindegy, ezt így nem itt lehet csinálni a Tottenham-mel. Hát szerintem a következő, nem tudom, hanyadik utódja is már a fél évnél, a, nem tudom, hány, meg kell nézni, hogy ki mennyit költött el a piacon, és ez szórta a pénzt a Tottenham is, mert a fél évkor megint a kiesés ellen küzdenek, de lelkük rajta. Szóval igen, valóban, tényleg az edzőjük az argentin. Aki
0: Igen, egyébként ott azt hiszem, hogy
2: jó, a
0: talán
2: fociban nőtt fel.
0: öt tagú az a edzői stáb, ugye van kapos edző, meg nem tudom, van egy pár edző asszisztens, van köztes spanyol is, meg van még egy argentin, meg egy olasz, azt hiszem.
2: Ó, értem. Én mindig csak a gyerekkoromra emlékszem, van Mésző a főkapitány, Mezei az alkapitány, aztán ő lett a főkapitány, továbbá Botár doktor, meg
0: És
2: a
0: mind a
2: Vinkó
0: ketten
2: gyúró.
0: erősen dohányoztak ott a kis padon.
2: Hát, figyelj, amíg cigiztek, addig se káromkodtak tovább, mert leginkább ezzel tölt el az idejük. Az ötödik
0: Az
2: az
0: jó volt
2: szerintem a
0: a
2: BMS lehetett
0: sportemberek.
2: most, hogy mondom, de mindegy, valaki biztos volt velük. Azért nem lehetett ezeket magukra hagyni. Nagyon sokat fejlődött a futball ebbe, ez az adateremzés, labdarúgásra alkalmazva, meg a speciális edzők, akikkel csak a szögletrúgást, meg a pontrúgásokat, 11-est, meg ezek, akik felmérik, hogy hányszor érinti a labdát különböző szakaszain a pályának, amit így a Moldova legjobb ötleteit kiaknázva úgy mérnek fel, mint hogyha felosztották volna a saktárba szerint. Ez tényleg egyébként ez a Moszkva egyik hetességbeli szatírájában, ahol egyébként Hoffer Józsefről mintázott szereplő, aki amúgy sportújságíróból lett szövetségi kapitány egészen addig, amíg meg nem vertek minket 3-0-ra a bolgárok, ami akkoriban még szégyennek
1: Aha.
2: számított, de mindegy. Szóval az ő módszerét parodizálva alkotta meg ezt a... És akkor osszuk fel a pályát Shakhtarba szerint, és mi van, hogyha a hátvédek csak előre léphetnek, és akkor ember feltaláltad a sakkot. Igen. De nem
0: Ti
2: tudta, hogy ezért.
0: szoktátok nézni most ilyen elemző műsorokat a
1: Nem
0: meccsek
1: igazán.
0: után,
2: Én
0: itt a
2: igazából én
0: BBL-en?
2: megnézem ezt a Hegedűs Henrik, meg van ez a Kazinc Barcikán dolgozó másik elemző, és ne abba is belefutok, amikor mondjuk a Simek meg a Cvitkovics beszélnek, de ezek ilyen se hús, se hal emberek már, ne arra ugye. Hegedűs Henrik, azt tetszik. Ő megvan ez a ő ilyen rendkívül. Én nekem hiányoznak azok, akik beállítani az aktívan nagy ívókat, mert azok legalább szórakoztatóan beszélnek róla. Itt utalnék a Bánki Dodó
0: De ez a
2: Sebők Vili.
0: tévé,
2: Tudom, hogy
0: ez
2: nincsenek
0: tévében van.
2: IQ problémák. Igen, ez egy másik tévéadó vannak, igen, ők a Bundesligát értékelik, és az élet sokkal jobban is lehet nézni. Na mindegy. Szokt, ért? Mire vagy kíváncsi?
0: Csak
2: Kérlek.
0: most én felfedeztem magamnak ezt a 24.hu-nak van, azt hiszem ez az elemző műsora.
2: Ja, értem.
0: Az nagyon jó. Én azt ajánlom mindenkinek, aki szeretne. Ők nagyon, hát egyrészt ugye éjszaka vannak a meccsek, de ők már reggel felkelnek és megcsinálják erről, úgyhogy rögtön meg tudod
2: Jó.
0: nézni szinte az elemzést.
2: Értem. Hát ez...
0: Érdekesek. Na, hát mondjuk nem tudom, ti mit
2: De kik
0: gondoltok,
2: csinálják,
0: mindenki.
2: bocsánat, kik csinálják? Tehát, hogy melyikkor az van, háromfajta ember van, a kiszolgált focista, a futballokos,
0: Nem,
2: tudod,
0: nem,
2: aki ott
0: olyanok
2: nőtt föl
0: nincsenek.
2: mellette. Igen, és akkor jönnek a másik, a laikus, aki ilyenkor jön elő, mert hogy biztos jókat fog mondani majd, tudod, és akkor bejön a színész, újságíró, stb.
1: Nem.
2: Igen, a szúr. Tehát ez a három vonalban. Ők kicsodák?
1: Gondolom sportújságíró.
2: Na most ez is egy érdekes kérdés,
0: Igen.
2: hogy...
0: Sportújságírókat szokott hívni vendégnek, és akkor külön azok rotálódnak.
2: Jó, oké, ezt majd megnézzük
0: Mennyire
2: jövő héten.
0: megkeresem
2: Bár
0: mindegy.
2: akkor már nem lesz aktuális, hiszen meg lesz. Na, ki nyeri a VB-t? Mondjad csak, halljuk.
0: Na, hát én egy francia
2: Na, annak, hogy kinek
0: győzelemre
2: örülné, hanem
0: számítok.
2: hogy ki fogja nyerni.
0: Szerintem ők nyerik.
2: a franciák nyerik.
1: Mindenki azt mondja.

0: Tényleg? Én nem mondok ilyet.
1: Ez most talán.
0: Aha. Igen.
1: Szerintem az argentinok nyerik, de...
0: Szerintem Trump elnök fogja nyerni a VB-t, és magának fogja átadni.
1: Ez nem olyan nagy tipp.
0: Magának átadja a Rimé kupát, illetve ami helyette van, mert azt már odaadták a braziloknak, mert háromszor megnyerték. Ebben én biztos vagyok, és haza is viszik
1: a többieknek. És fogja átadni a kupát? Nem? Ilyenkor van, vagy ez csak a Forma 1-ben van, vagy a helyi potentátok?
0: Én szerintem ő fogja átadni. A szünetben Madonna lesz Shakira, meg... valami BTK wow. nevű, vagy ez nem tudom, hogy így hívják, az a koreaiak, meg még valaki. De,
2: de és ez lesz nekem az angolok szimpatikusabbak most ebből a négyből.
0: Értem, nekem is sokkal szemesek voltak a svájciak, de ők már nem fognak nyerni. Pedig én egy svájci-norvég döntőt szerettem volna, de hát ez
2: volt. Az jó lett volna.
0: Hát szerintem is jobb lett volna, mint ami ránk vár, de nem baj. Úgyhogy...
2: A FIFA nem biztos, hogy örült volna neki, mondjuk.
0: Nagyon örülök neki, hogy most már a FIFA dönti el, hogy kinek örülhetünk, meg kinek nem. Nagyon érdekesek ezek a senki által meg nem választott szervezetek, ha már erre próbálunk utalni, így van. Trump elnök kedvenc szenvedélyes kirolnásait ugye az ENSZ ellen szokta intézni. Hát azért a FIFA az, na mindegy. De azokkal jóban van, tudod, mert ők...
1: Az más.
0: Így van, értékelik, hogy milyen nagyszerű ember. Na.
1: Viszont azt már megbeszéltük, hogy azért van ez az ivószünet, vagy hidratációs szünet, hogy az öreg sztárok jobban bírják. Nekem ez a megfejtése.
0: Hát...
1: Mert pont az, hogy kicsit ott pihennek, és akkor az öreg, tehát a 35 éves.
0: Hát ez gyorsan kiderült, hogy egyébként ezt a reklámokból csinálták meg, tehát hogy ott azért le lehet tolni a reklámot. Hát az amcsik azt is bemondják olyankor, hogy kötelesség szerint, hogy kik a fő szponzorai a VB-nek, akiket most nem mondunk el, úgyis fölmentek, aztán megnézitek. Tudod,
2: ilyen, de hátrányát nem tudnék az mondani.
0: Biztos, hogy nem a Szobi Szörp család.
2: Úgyhogy lehet, hogy ez maradni fog szerintem. Nem gondoljátok?
0: Nem fog maradni, mert nagyon utálja az UEFA, ezért a mi környékünkön ilyen nem lesz. Meg hogy miért tartsanak ivószünetet? Ha a kedvencem az, amikor mondjuk játszanak egy ilyen jó kis BL meccset január 20-án a keményre fagyott pályán, és akkor tartanak ivószünetet.
1: Hát sőt, attól függ mit?
0: Meg is locsolják a gyepet kicsit, tudod, azért. Mert úgy viccesen.
1: Forralt borszínek, nem tudom.
0: Elnézést, a futballt, ahol ezt űzik, ott azért jelentős részben nem trópusi körülmények között zajlanak a meccsek, és még az, az igazság, hogy az amúgy igen meleg időszakokban, vagy meleg régiókban, mondjuk Spanyolország is azért van így a... Hát azért mondjuk októbertől áprilisig nem a kirobbanó forróságban, azért erősítsél meg.
2: Minekkel?
0: Minekkel,
2: akkor jó. Akkor kellemes. De és egyébként ma tartanak. Is reggel itt felkeltünk, akkor olyan 20 fok volt, nagyon kellemes volt. Hiszem, nem volt igen. Már ez, rögtön ez a nagy hőség.
0: Nincsen. Na most az a helyzet, hogy ugye akit megmart a kígyó, az a gyíktól is féltartja népünk, és azóta megy ez a hiszti, hogy a Európát, Nyugat-Európát a harmadik ilyen hullám érte el, mondjuk a második volt a legsúlyosabb, és az annyira kiterjedt volt, hogy ez ugye Magyarországon is átment a tengelye több napon keresztül, akkor voltak ezek a 40 fok fölötti tikkasztó, a szervezetet igénybevevő hőmérsékletek. És azóta folyamatosan az van, és látom, hogy a teljes laikus sajtó, felbukkant egy ugyan, ilyen, tehát ott a hőkupola, és akkor hamarosan itt van, gyerekek, ez nem olyan nem feltétlenül, mint a atlanti ciklonok, illetve pontosan abban is hasonlók az atlanti ciklonokra, hogy azok sem mindig érkeznek meg ide. Mert ugye elfáradnak útközben, különösen így nyáron. Ugye elindul, mire az Alpokhoz ér, már nagyjából kihullott volna belőle minden, az maximum átmegy rajtunk valami elszórt záporokat okozó valami. És mi ezeknek a ilyen megfelelő tengellyel rendelkező, egy magassági gerinc által irányított magas nyomású rendszereknek, anticiklonoknak, amik egyik oldalon forró levegőt pumpálnak be, úgy mondjuk a pireneusi ibériai félsziget, meg Franciaország, meg részben még Németország nyugati fele fölé, nem érnek el ide, és örömmel jelenthetem, hogy ugyan a következő 10 napban lesznek meleg napok, de ezek sem lesznek forró napok. Ma például olyan egészen tisztes kánikula lesz. Könyörgöm, július 14 van. Persze. Ha most 33-34 fok van, az tök rendben van, nem? Pénteken lesz a héten a legmelegebb, akkor meg lehet a, akár 35-36 fok is. A 42 után meg se kottyan nekünk. Sajnos utána éjjel alig, ha nem jönni fog a valószínűleg zivatarokat hozó rendszer, és utána meg már egyáltalán nem várható a következő 6 napban semmi némű forróság. Nem fogjuk megúszni nyilván az egész nyarat, hiszen a nagyja még vissza van, kicsit több, mint a fele még vissza van, de egyelőre nem úgy tűnik. És igen, beírta ide Russell kollega is, nem, szerintem az ott a nagyon kedemes nyarunk van, hogy ez a cucc lefutott. Ki tudok szellőztetni, olyan hőmérsékleteket tudom lenyomni éjszaka pusztán szellőztetéssel a szobát, amit nem tudtam az utóbbi pár évben. Tehát ez ebből a szempontból még jobb is. De meglátjuk. Nagyon furcsa, ahogy ez működik. Amit egyébként látszik a tudományos kutatásokban, most nem akarok előre szaladni, de mindegy. Szerintem meg is nézem, hogy egyáltalán be tudom-e hozni majd a telefonon a híreket. A lényeg, hogy olyan vizsgálatok mennek sorra, hogy ahol ez meg volt tartósan, ott megnézik, hogy mennyi volt többlet halálozás. Csak jelezném, hogy ugyanilyen módszereket tudják a járványok idején, igen, mint volt többször is szezonális
1: influenza, ezeket
0: és a Covid idején is. Persze.
1: Megismertük mindannyian a Covid idején.
0: Ugyanez van.
1: Nagy szám jött ki valami, 10 000 Európában.
0: Olyan 10 000-es nagyságrendű. Ez a szokásos, átlagos, ilyenkor szezonálisan szokott volt lenni, és ahhoz képest van egy kiugró. És tudod, de nem az van, hogy egyenként megnézik, hogy meghalt a hűség miatt, nem az történt, megállt a szíve. Csak az van, hogy egyébként a megemelkedett hőmérséklet, az tudod, te is nagyon jól, annyit jelent, hogy az adott sokaság, amiben nagyon sok kockázattal élő ember van, egy kicsit eltolod ezeket a faktorokat erre felé, és relevánsan többen fognak meghalni. Nem tudjuk, hogy kik. Egyszerűen csak azt lehet lemérni, hogy van egy ilyen, azt úgy hívják, hogy aratási effektus, vagy szüretelési effektus, harvest effect, így hívják, hát, ami azzal jár, születe, hogy akkor ott a kockázati csoportot kisöpri. Ja.
1: Jön a hát meg különösen, amikor hosszú napokon keresztül, tehát ez tényleg megterhelő a szervezetnek.
0: Aha. Na és akkor egyébként csak az a helyzet, hogy a harvesting effektnek mindig van egy utána egy utóhatása, hogy utána jön egy ilyen időszak, amikor viszont az átlag alá esnek vissza a halálozás.
1: Ja, mert hogy aki a,
0: kisöpörték
1: amúgy,
0: a padlást.
1: Igen, előrehozott.
0: Előrehozott,
1: tehát akkor nem is túl halálozás, inkább csak előrehozott.
0: Ez bizony, lehet. Igen, igen.
1: Lehet, és akkor hosszabb szokott.
0: Szomorú és szörnyű viccek jutnak az eszembe, amikor az egészen apró halál kopogtat, és akkor nyugi, csak a tengeri malacér jöttem, tudod? Nincsen meg? Nem. Nincs. Igen. Igen, ez, és hát persze ettől lehet félni, hogy a Covid működött így hasonlóképpen. Tehát, hogy igen, nagyon sokan kapták el a Covidot, majdnem mindannyian, és legtöbb, mint többször is. Igen. Nagyon különböző hatásmechanizmussal.
1: És egyébként csak ilyen kis, nem tudom, kapcsolódó szakmai dolog, hogy a meleggel kapcsolatban még annyira nem vagyunk felkészülve arra, hogy van ilyen vörös kód, vagy tehát, hogy most csak a hajléktalan ellátó kollégákkal beszéltünk, hogy volt egy ilyen összejövetel, hogy ennek a tanulságait átbeszéltük, és akkor, és ugye télen, meg az emberek is így rá vannak, hogy látsz egy hajléktalan az utcán, akkor felhívod a már, akiben van ilyen az utcai gondozószolgálatot, vagy a Menhely diszpécsert, és akkor kiküldik. Hogy ez nincs meg nyáron, mert hát meleg van.
0: Igen.
1: Ilyen hőségben, és ugyanúgy ugyanolyan kockázatos, tehát egyébként erre is fel kell készülnünk, így ahogy melegszik az idő évről évre, hogy hogy kell ilyen menedékeket, tehát hogy mondjam, meg kell nyitni a nagy légkondis bevásárlóközpontokat, azok előtt, akinek nincs otthon, vagy esetleg nem tudom, hajléktalan polgártársaink előtt be kell őket engedni.
0: Szerencsétlen nyomorultak, mint én, akinek nincs légkondi otthon.
1: Téged is be kell engedni, ők nem kergetetnek.
0: Nem hiszem, hogy beengednének, de igen.
1: És hogy lehet a fűtött utca...
0: Én is engedném be magam.
1: Meg nyári párját is meg kell csinálni, nem tudom, valami hűtött sátrakat, vagy valamiket. Tehát, hogy egyébként ebben is át kell alakulnunk,
0: így
1: hogy
0: van. Igen,
1: hogyan,
0: igen, így van.
1: Hogyan figyelünk embertársainkra nyári melegben, mert ahogy vannak ugye mindig hírek arról, hogy nyugdíjasok otthon, nem tudom, megfagynak télen, mert nem tudják, nem fűtik fel eléggé a lakást, hogy ezzel kapcsolatban is lehetnek ugyanilyen problémák majd nyáron, ilyen nagy hőségek.
2: Most hogy áll a Pesten így az ilyen park helyzet, hogy van fű a parkokban, meg zöld, meg levél a fákon, meg ilyen?
0: Először ez levél az van a fákon, kettő, a fű, meg ilyen természetes növényzet, ahol nem nagyon vagdalták le, ott van, ezt meg kéne szokni, hogyha az angoloknak is ilyen jesszusom tapasztalata az utóbbi évek hullám, hogy jaj, mi történt ezzel, ki szárad ki, majmok, tényleg. Igen, és egyébként nekünk meg kéne szokni azt, hogy még az angolok óceáni maritim klímájában is ez a helyzet nálunk, duplán ez lesz, ez nem óceáni klíma, nem úgy kezeljük a növényzetet, egyáltalán nem úgy kezeljük, hogy a magyar lakosság ez ostoba módon elsajátította, ráadásul ezeknek egy része terrorisztikusan a többiekre kényszeríti. Ez egyébként ez egy nagyon nagy, ezt a ceterum cenzó el fog mondani, törvényeket kell hozni, amelyek megtiltják azt, hogy embertársakat megzárhassák emberek azért, mert ökológiailag sokkal kedvezőbb környezetet teremtettek maguknak. És le kell szarni, hogy egyes emberek állítólagos esztétikai érzéke milyen rend vagy rendezetlenség fogalmat sugall. Ezt le kell szarni. Ember otthon a négy fal között csináljad. Rosszabb esetben a következő lesz. Inverse rendszabályokat bevezetni. Meg egyszer meglátjuk azt, hogy 2 centisre, 2 millisre vágtad le a füvedet. Úgy megbüntetünk, fiam. És elkobozzuk a fűkaszádat. Köszönöm szépen.
1: Jó lenne. De a levélfújókat is, azokat is kobozzák el, Kobán.
0: Azt mindenképpen, de ez kész. Oktalan.
2: Itt Spanyolországban tudod, nagyon sok park van, és igen. Most voltam például Madridban, rengeteg park van, de sehol nincs fű. Tehát fák vannak, és alatta ez a homokos, ilyen kemény, ilyen nagyagos talaj, de azzal nem kínlódnak, hogy ott bevessék fűvel, meg ott locsolgassák, még ilyesmi.
0: De könyörgöm, miért fű van? Miért fű? Eleve, tehát miért a pázsit fűfélékkel kísérleteznek? Van egy csomó nálunk őshonos, virágos növény, ami szép magasra megnő, még virágzik is, megtartja magában a nedvességet, takarja a talajt, érted? És egyébként csak megjegyzem, hogy magától ki is nő. Jaj, és az a parlagfű. A parlagfű akkor van, hogyha ezeket elkezded állandóan legyalulni a nyomorult motoros fűkaszáddal. Tanuld már meg. Istenem, tényleg, de ezeket a spanyoloknak is amúgy lehetne ennyi. Ezt tudod, miért nem csinálják? Mert szerintem attól félnek, hogy ha kialakul egy ilyen hajnövényzet, és lángra kap. Mert a másik, amire vigyázni kell, hogy nem lesz-e túl veszélyes a dolog. Mert van egy ilyen paradox hatása is a dolognak, hogy az erdők persze, tehát hogy a közvetett, sőt a közvetlen hatások is mérséklik maguk alatt a hőséget, nyilvánvalóan kedvezőbb a lokális klíma számára, hogy az magasabb az erdőborítottság, esetleg az biztosítja azt is, hogy kellő pár legyen levegőbb, vagy alkalmi záporok kiindulhassanak, de egyszer valami elindul. Tudod, ugye, vörös kakas, igen, így van, volt már témánk a bozott tűz, azért is említem, akkor ez mind jó anyagot ad. És akkor tudok, ami a fenét lehet csinálni.
2: Vannak ezek a ládába ültetett fák, ezeket
0: még... A mi saját udvarunkon is van 2 babér megy. Az az igazság, hogy amíg ott volt Marcankán kedvenc cimborája Mangó, addig Mangó és Marcanka rendszeresen felborították őket, mert ez 2 eszméletlen, egymást tudod így kránkoló rossz cica volt, amióta elment Mangó, és azóta depressziós is, ami arcankánk, igen, mert ő vidéki cica lett belőle, azóta nem borítja fel a babérmedgyet, de ezt nagyon szerették, ez a... Istenem. Halló.
3: Halló, sziasztok. Mondhatom?
0: Szervusz. Igen, szervusz.
2: Halló.
3: Halló, sziasztok!
0: Szia.
3: Erika vagyok.
0: Szia.
3: Mondhatom?
0: Mondhatod.
2: Igen, hallgatunk.
3: Egy fontos dologról nem beszéltetek. A hőmérséklet változás meg minden. Szóval szerintem baromi indokoltá tenné, hogy visszaszereljék úgymond a városi kutakat. A játszóterekre, a parkokba, az utcákra.
0: Ez folyamatban van, tehát ezt azért én tapasztalom, hogy egyre többet raknak ki. Tehát természetesen még többet kéne kirakni, meg kéne nézni, hogy mindegyik működik-e, vagy csak ott van a... tudod, a maga az equipment ott van, de a funkció az nem nincsen rajta, ez teljesen így van, még többet kéne kirakni, de egyébként azt egyébként a FKF-nek meg más parkokkal foglalkozó.
3: Sajnos az én gyerekkorom elég régen volt, akkor mindenütt, minden játszótéren voltak
0: igen,
3: ilyen kutak, és még azt se lehet felróni, hogy pocsékolják a vizet, mert a víz csak akkor folyt, ha nyomták.
0: Igen, igen, igen, igen.
3: Mert
0: és emlékszem
3: akkor rá. Szerelték le ezeket, amikor elkezdtünk fizetni a vízért.
0: Ez egy ilyen kosár, fémkosár volt, ezt tudom, és két
3: igen,
0: kézzel
3: igen,
0: kellett megnyomni,
3: igen,
0: és akkor felfelé
3: igen,
0: jött a vízsugár az emberszel.
3: Igen, és akkor jött a
0: így
3: víz.
0: Van, Istenem, ugyanezek a...
3: És a hajléktalanoknál is az a legnagyobb probléma, hogy kiszáradnak.
0: Igen.
3: Mert enni még csak-csak adnak nekik, de inni, arról már mindenki elfeledkezik. Na jó, csak ennyit akartam
0: nagyon
3: mondani.
0: Szépen köszönöm,
3: szerintem ez nagyon fontos.
0: Így van, egyetértek. Nagyon
3: okay,
0: szépen köszönöm.
3: Háló,
0: szia. Köszönöm, szia, szia.
1: Tehát ami ezzel kapcsolatban csak még egy ilyen is érdekesség, amire nem gondolom bele, hogy ha nincs WC-zési lehetőség, tehát nagyon sok nő, vagy hajléktalan, vagy utcán élő utasítja vissza a vizet, pont ezért, mert nem tudnak elmenni WC-re. Szóval, hogy itt ez egy ilyen komplex
0: ez
1: dolog.
0: Ez nagyon azért... érdekes, hogy akkor azért nem isznak, mert az...
1: Hát nem azt mondom, hiszen, tehát nyilván, csak hogy tudod, tehát nagyon olyan dolgokon kéne javítani, meg szóval, hogy na,
0: igen.
1: Ez egy, de igen, olyan, abszolút, meg hát...
0: Ja.
1: Ja. Na mindegy, igen.
0: Úgyhogy ezek megvannak. Közben én itt megnézegettem. Ja, hát hogyha valamikor így érdemes ezeket az erőfeszítéseket koncentrálni, akkor tudom, ma lesz ilyen meleg, és aztán mondom, egy ilyen némi csapadékot hozó légköri rendszer hatására egy kicsit holnapra mérséklődik. Az annyira nem, tehát 30 az holnap is meg lesz, és igazából utána megint melegszik péntekig, és pénteken jó meleg lesz. Van igazi jó meleg, de valószínűleg már este jöhetnek az ivik, amik utána több napra véget vetnek ennek. A valószínűség előjelzés szerint, ami az ECMWF, tehát az Európai Középtávú Előjelzési Központnak a modelljén alapul, és azt tovább fejlesztve készíti el nekünk a Hungaromet szakember gárdája. Ugye az azt jelzi, hogy jövő csütörtökig bezárólag itten utána kánikula se lesz, nem hogy hőség, és hőséggel pedig belátható időben nem kell számolni. Talán még némi csapadék is lesz némely napokon, leginkább mondom holnapra, meg aztán péntek estétől szombat délig lehet számítani erre, talán a jövő hét közepén is, de hát ez meg már bizonytalan. Mint a kutya vacsorája, szoktuk volt mondani. Ennyit tudok erről elmondani. Ezzel az előre vetett időjárás jelentésen is túl vagyunk gyerekek, úgyhogy mehettek nyugodtan nyaralni, kirándulni. Remek jó időnk lesz. Nincs ezzel semmi gond. Azt egyébként megjegyezném persze, hogy ezt talán már így észre is lehet venni, hogy már abban az időszakban vagyunk, hogy hát bizony 23 napja kezdődött el a csillagászati nyár, annak ez már a negyedik hete, és most már azért érzékelhető, hogy jelentősen hónap reggel kb. Majdnem 17 perccel később kell a nap, mint a legkorábbi napkelte, és az is igaz, hogy a mai nap nyugta is azért már 7,5 perccel korábban, de ez észre lehet venni erőteljesen, hogy esténként hamarabb sötétedik, és ez minden nap egyre korábban, ráadásul gyorsuló ütemben, mert augusztus végén már naponta 2 perccel megy le korábban a nap. Tehát rövidülnek szépen a nappalok, az éjszakák azok hosszabbodnak. Nem sokkal, most még egyelőre úgy néz ki, hogy mennyivel, talán 22-23 perccel hosszabb egyelőre az éjszaka, mint volt. Ami egyébként abban a szempontból egy idő után érdekes, mert hogy ennyi idő alatt akár fél fokot, egy fokot lejjebb tud menni a hőmérséklet, amikor hűl éjszaka, és az nem rossz. És alacsonyabb a lassan 2 fokkal alacsonyabban derel a nap, ami nekem érdekes, hogy minél alacsonyabban derel, annál rövidebben süti meg délután a bejárati ajtómat, meg a vasrácsot, és még egy pár hét, 3-4 hét is már nem is kell kifüggeszgetni a vizes fehér törölközőt, bocsánat, lepedőt.
2: Hogy ma augusztus említetted, eszembe jutott, hogy a forradalom az nem tartozik hozzá, hogy nem lesz augusztus 20-ai tűzi játék.
0: De hát lesz, hiszen kifizette lesz. Az előző kormányzat, nem hallottad? Ezért réges-rég megrendelték és kifizették.
1: Előre ki lett csengetve a Balázsiéknak?
0: Én ezeket a híreket.
1: De azt vissza kell venni.
0: Hallottam. Én, meg egyébként ez a tűzi játék téma, ez nagyon-nagyon megosztó. Én nem szeretnék tűzi játékot, szóval le is szarom a tűzi játékot. Nem érdekelnek ezek a fajta piromán. De tudom,
1: az van, hogy egyébként
0: állatokat nekem, zavarja.
1: Nekem nincs bajom, a tűzijátékban lehet ilyen állam ünnep egyszerűen van ilyen showműsor, de hogy igazából nem ez volt a probléma, nem magával a tűzijátékkal évente egy alkalommal van a gond, hanem az, amit ebből csinált a Fidesz, az a tényleg az a szemérmetlen pénzszórás, az tényleg a gyomor forgató. Mindegy.
0: Hát meg a saját propagandájuk.
1: Tehát és az egész nemzeti pátosszal leöntött, szóval, hogy tényleg nem volt kedve az embernek nézni. Na mindegy, ennyi. Na, ebből visszaveszünk, meg érted, nem kell
0: elcseszteni. Mindjárt mondjuk gondok, kedves telefonát hallgassuk meg először. Szervusz!
4: Sziasztok, csak gyorsan nyugi van, mert vissza lett mondva a tűzijátékos beszerzési terve, az a legyiktonyán megszavazták azért, mert a Balázsi cégek tönkrementek, és ezért egyhetes a Nemzeti Akármilyen Tűzijáték Rendező Bizottság egyhetes kiírásra írta ki újból. Ne, és valószínű, hogy 1 milliárd alatt van, de Karácsony Gergő azt kezdte el nyomni, hogy jó lenne ezt elfelejteni. Ezt
1: az jó, egészet. Lehet. Én azzal is tudok menni. Nem.
4: És
1: ez 1 milliárd is nagyon sok.
0: Persze, minden fillér sok, amit erre költenek el.
1: Hát én azt mondom, figyelj, rászálltuk 10 milliót.
4: Nem, el kell felejteni a tűzijátékot. Én mindig azt mondtam, aki tűzijátékot akar nézni, menjen az ukránoknak segíteni a frontvonalban nullára.
0: Köszönjük szépen, szervusz.
1: Vagy, jó, igen.
0: Ennyi. Mindenki vigye ki a sajátját, tényleg aztán gyújtogasson, ahol tud. Gyerekek, 12 óra 5 perc van, híreket fogunk mondani. Jó. Itt a Tilos Rádióban, a Csonka Magyarország
2: műsorában. Köszönöm, hogy lehettem. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Ciao.
0: Szervus Tirdic, köszönjük, hogy voltál. Szia. Na?
1: Na, mondom akkor. Tehát hírek. Egy nagyjából 150 millió évvel ezelőtt a jura korban élt óriás nyomaira bukkantak paleontológusok Tájföld észak-keleti részén, írja a BBC alapján a Telex. A sauropodák arrendjébe tartozó új dino, az Uragasaurus kalasiensis nevet kapta, amelynek első tagja kígyógyíkot jelent, a második tagja pedig a kalaszin régióra utal, ahol a faj fosziliáját egész pontosan egy darab épségben megmaradt hát csigolya csontját megtalálták. Ebből a csontból tudták levezetni, hogy egy új fajra bukkantak. Az Uragasaurus kalasiensis egy nagy testű növényevő volt, amely nagyjából 20 méter hosszú lehetett, vagyis kb. Hosszában átért volna egy teniszpályát. Dr. Apirut Nilapanpan, a kutatásvezető paleontológus, a BBC-nek azt nyilatkozta, amikor rájött, hogy egy új fajt fedeztek föl, az öröm első hullámában szétverte a számítógépét. Azt mondta, a felfedezés tudata felvényező volt, de meg is könnyebbül tőle. Írja a Telex.
0: 390 hagyományosan Peru Amazonas régiójában előforduló vad és félig vad kakaófaféle elemzése során a kutatók 4 korábban ismeretlen genetikai vonalat azonosítottak, amelyek közül 2 leszármazási vonal kivételes ízpotenciállal rendelkezik, így úgy új lehetőséget kínál a termesztők és a csokoládékészítők számára. A kutatásról a Plus One számolt be. Lambert Motilal, a Trinidad és Tobagói Szent Augustin Nyugat-Indiai Egyetem kakaókutató központjának munkatársa és kollégái az egypontos nukleotid polimorfizmusokra összpontosítottak. Ezek az egyes fák DNS kódja közötti egybetűs különbségek, melyek segítenek megvilágítani genetikai sokféleségüket és egymáshoz való kapcsolatukat, lehetővé téve a genetikailag hasonló csoportokba való besorolást. Az elemzés jelentősen bővítette az eddig ismert 10 leszármazási csoportot, miközben kiderült, hogy az elemzett fák egy része tiszta, másrészt kevert genetikai csoportba tartozott. A magyar narancs hírét hallottátok. És igen... Még egy hírt ad mondjak el, azok az emberek, akik természetüknél, életmódjuknál fogva sokáig fennmaradnak, hajlamosabbak lehetnek az elhízásra és a rosszabb anyagcsere egészségre, részben azért, mert a napi kalóriáik nagyobb részét késő este fogyasztják. Derült ki egy új-zélandi, európai és csendes óceáni származású nőkön végzett a Frontiers in Nutrition-ben megjelent tanulmányból. Ismét a magyar narancs hírét hallottátok, köszönjük szépen. Ezek voltak már a hírek. Az időjárást már meghallgattuk. Programként mindenki mulasson remekül ott, ahol tud. Azt tudom mondani, hogy hát már várjuk a centit, 15 nap múlva kezdődik a Fekete Zaj Fesztiválnak. Már az első napján éjszaka fel fogok lépni, mindenki készített.
1: Hol lesz az?
0: Ez már a Sástó, Isten, a Nyíregyházan a stadion. Mátrába fönt. Sástó, egy kemping és környéke. Igen, ott van a Fekete Zaj Fesztivál, és 29-én kezdődik majd szerdán. Úgyhogy remek jó Dark Goat szettel fogok rendelkezni. Innen üdvözlök mindenkit, akinek hétvégén volt szerencsém zenélni. Nagymarosban mi csodálatos volt, és puszilom az ifjú párt.
1: Esküvő volt, akkor ez nem egy nyilvános esemény.
0: Ez mindenkinek. További remek jó szórakozást kívánunk, te programot esetleg?
1: Hát ez a... Egy dolgot olvastam most, hogy a hétvégén az egyik tévécsatornán levetítik a Sátán tangót Tar Béla születésnapja alkalmából.
0: Gyerekek, így van.
1: Valakinek van erre ideje? Hétvégén, igen. Akkor hajrá.
0: Így van. Még egy szomorú megemlékezés, vagy gondolom, kedves hallgatók is tudják, hogy szeretett kollégánk Végső Zoli Tóró Rüdi elhunyt a múlt héten, akire szomorú szívvel emlékezünk, és azt hiszem és remélem is, hogy hamarosan emlékműsorok formájában is felemlítjük majd, milyen sokat jelentett a rádiónak. Mi elköszönünk lassan tőletek, a Smokin nem marad el, Wagner most fog következni. Puszi mindenkinek, elköszönt Csákányos is. Puszi. Sziasztok.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Ausztrália új programot indított, amely napi 3 óra ingyenes áramot kínál a háztartásoknak. Írja a The Guardian. A július 1-én induló Solar Sharer nevű kezdeményezés új Dél-Wales, Dél-Ausztrália és Dél-Kelet Queensland lakóit érinti, és a déli órákra időzíti az ingyenes időszakot, amikor a napenergia termelés a legnagyobb. A kedvezmény napi felső határa 24 kWh, és nincs szükség hozzá saját tetőnapelemre, a bérlők és a tulajdonosok is igényelhetik. A nagyobb szolgáltatóknak kötelező fölvenni kínálatukba ezt a megoldást, melyhez a háztartások önként csatlakozhatnak. A cél, hogy a déli bőséges napenergia ne menjen veszendőbe. Az ország több mint 4 millió tetőnapelemes rendszere ugyanis ekkor annyi áramot termel, hogy a nagykereskedelmi ár nullára vagy negatívba eshet.
2: Április 4-től korlátozta a sporttevékenységet a Veszprémi fal és a Delágó fal sziklamászó útjain, a Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata, a népszerű csobánkai kirándulóhely 328 méteres Oszoly csúcsánál a sziklán fészkelő, fokozottan védett vándorsólyom költése miatt volt szükség lezárásra. Hála az intézkedésnek, a sziklamászók megértésének, a polgári természetőrök és a természetvédelmi őrök ellenőrzéseinek, a költés sikeres és zavartalan volt. A fészekben 3 vándorsólyom fióka kelt ki, akik már ki is repültek. A Nemzeti Park közösségi oldalán mondott köszönetet az együttműködésért, egyúttal bejelentve a korlátozást június 26-án feloldották, írja a Sokszínű Vidék.
1: Az európai zöldségek és gyümölcsök növényvédőszer szennyezettségéről közöl adatokat az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság éves jelentése alapján a Tudatos Vásárlók Egyesülete. A forgalmazott élelmiszerek mintegy 42%-ában találtak szermaradványt, ami megegyezik az elmúlt évek átlagával, vagyis nincs érdemi javulás. Különösen aggasztó, hogy a minták negyede többféle növényvédőszert is tartalmaz, melyek egymást, akár felerősítő hatásával, a határértékek megállapításakor nem számoltak. A legszennyezettebb gyümölcs a cseresznye volt. Az uniós minták felében találtak oda nem illő anyagot, az almák harmadában szintén. Az EU Farm to Fork stratégiája 2030-ig előirányozza a peszticid használat felére mérséklését, ám a szakértők szerint ez nem teljesül. A legkockázatosabb szerekkel szennyezett friss gyümölcsök aránya 9 év alatt több mint felével nőtt.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: nebral, že ho nemáš rád.
1: Szép jó napot kívánok, drága Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Szlovák Kapcsolat Tiloson az FM 90.3-on, illetve online a www.tilos.hu-n. A műsor, mint mindig, minden második kedden 15 órától 16 óra 30-ig szól. És még mielőtt belekezdünk a remélhetőleg nagyon vidám beszélgetésbe, sajnos egy nagyon szomorú dologgal kell kezdenünk. Nagy valószínűséggel már sok műsorban ez el lett mondva, de én úgy érzem, illetve igényét érzem ezt a mi műsorunkban is elmondani, múlt hét szerdán itt hagyott minket Végső Zoltán, a Vagyok Tilosos Berkeken belül Túrúd néven ismert barátunk, műsorkészítő kollégánk, váratlanul, méltatlanul fiatalon, és hát mindannyiunkat megdöbbentett az ő elmenetele, úgyhogy most is ugyanazt kérem, mint amit más műsorkészítő társ, még gondoljunk rá szeretettel egy pillanatig csendben. Na, és hát akkor innen szép nyerni szokták volt mondani, de hát most már vidámabb témákkal folytassunk, hiszen két olyan ember van a stúdióban, akit én már nagyon régóta szerettem volna, hogy itt a stúdióban megjelenjenek, és most itt vannak, úgyhogy nagy szeretettel köszönöm. Elolvastam amikor készültem a műsorra, egy kicsit olvastam, és mindenhol azt írták, különböző szóhasználattal, hogy a korter szlovákiai irodalom legjelentősebb magyar műfordítói. Úgyhogy nagy szeretettel üdvözlöm a korter szlovák irodalom legjelentősebb magyar műfordítóit, Mészáros Tündét és Böszörményi Pétert a Tilos Rádió Szlovák Kapcsolat című műsorának stúdiójában, azon apropóból, hogy idén mindketten megkapták a Madách Imre nívó díját. Külön-külön. Így igaz? Vagy együtt?
2: Még annyit hozzáfűznék a dologhoz.
1: Tehát közelebb a mikrofont egy kicsit. Okay.
2: Hogy én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy elfogadtok a meghívásodat. És annyit pontosítanék, hogy azért a többes szám, hogy a szlovák irodalom legjelentősebb műfordítói, azt azért egyes számra redukálnám, Tünde az. Én olyan fél lábbal vagyok műfordító. Gyakorlatilag véletlenül.
1: De a internetben nem ez van írva, és ami a interneten...
2: Hát lehet, hogy ők tudják jól.
1: Igen? Tünde, miként reagálnál erre?
3: Hát szerintem abszolút igen. A Böszörményi az bemutatkozott gyakorlatilag így ebben a mondatában, kiderült róla, ami egy alapigazság, hogy vicces és szerény is egyben. Tehát, és abban egyetértek, ami az interneten van, akkor ez igaz.
1: Arányában?
3: Minek az arányában?
1: Kettőtök közötti arányában, mint hogy mondjam, hivatalosan, családilag egyesült párként, így mondják ezt ugye a házassági, nem?
3: De hát azt még szerintem el se árultad, hogy mi egy házas pár vagyunk. Ő is, meg én is.
2: Mind a ketten házasak vagyunk, igen.
1: Igen, te is egymással mögül is. Na nem, pont ez a lényeg.
3: Hogy... Igen.
1: Péter egy nem olyan régi, azt hiszem körülbelül 30 valahány évvel ezelőtti interjújában azt mondta, hogy ő próbál a normalitástól elkülönülni a viselkedésével, vagy a művészetével. Jól idézem, vagy rosszul idézem? De
2: fogalmam nincs, mit mondtam 30 évvel ezelőtt, és most már abban a korban vagyok, hogy azt sem tudom, hogy tegnap mit mondtam. Nyilván, hogyha belehallgattál, akkor ezt mondhattam, és valószínűleg úgy is gondoltam. És valószínűleg így is van.
1: Hogy gondolod most?
2: Hogy próbálok a normalitástól elkülönülni? Úgy gondolom, hogy másképpen nem is tudnám csinálni. Én csak így tudok működni.
1: És mi a normalitás? Mondjuk, igen, tehát hogyha már így...
2: A normalitás kb. Az, amit a nagy többség elfogad, elvár, rábólint. Én meg úgy nem azt mondom, hogy én azzal így homlok egyenes szembe akarok menni, de hogyha időnként egy kicsikét... legalábbis, hogyha nem is szembe, de mondjuk úgy, s régen megyek, az nekem jól esik.
1: Tünde.
3: Én teljesen normális vagyok.
2: Ezt azért vitatnám.
1: Na, hát akkor szerintem kezdjük is ennek.
3: Én csak feldobtam egy labdát, igen. Az anyukám szerint nem, természetesen, és van néhány családtagom még, akik szerint nem.
1: Szerintük Péter normális, vagy van egyfajta?
3: Nem, ő sem természetesen, nem, ilyen nincs. A család többi részéhez képest valószínűleg egyikünk sem az. De szerintem mi végül is egy gyakorlatilag átlagos életet élünk, és akár normalitásnak is mondható.
1: Ugye manapság ez egy ilyen elég gyakran visszatérő téma, ez a normalitás és a nem normalitás és egyéb, de hogy a, gyakorlatilag egy nívódíj, ez valójában egyfajta igazolása a normalitásnak, vagy nem? Nyilván kiadja, meg ki nem.
3: Hát igazából fogalmam sincsen, nekem szóval a hozzáállásom a díjakhoz az eleve egy olyan, hogy persze mindig nagyon örülök nekik, de én azt hiszem, hogy ez egy borzasztó szubjektív dolog, tehát hogy ez nem egy olyan dolog, minden tudom, a sífutásban le lehet mérni, hogy mennyi idő alatt tette meg a távot, vagy mekkora marha nagyot ugrott valaki a távolba, vagy a magasba, hanem itt van egy zsűri, és akkor nyilván nem kerül a zsűri elé az összes könyv, amit... mit tudom én, az abba a kategóriába tartozók a megelőző évben fordítottak, vagy írtak, vagy bármit csináltak. Tehát mert eleve egy szűkebb merítésből, nyilván személyes ízlésre támaszkodva is, meg személyes tudásra támaszkodva is döntenek valamiről, ami nem mérhető gramra vagy dekára. Úgyhogy mindenképpen egy nagy megtiszteltetés, hogyha az ember ezt a díjat megkapja, és egy nagy öröm, de úgy érzem, hogy azért ebben van egy elég nagy százaléknyi lutri arány, vagy lutri százalék.
2: Én azt mondanám, hogy teljesen megérdemelten kaptuk meg ezt az elismerést, ami műfordítói kvalitásainknak az elismerés, egy bizonyítéka és igazolása. De ha már a díjakról van szó, mondjuk olyan szempontból meglepett, hogy én tulajdonképpen csak egy nyugdíjra vágyom. Egy jobbra, de hát arra vágyhatok így fordítóként.
1: Alapvetően szoktunk így politikai és közéleti témákról is beszélgetni, tehát hogyha most a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban belemehetünk akár ilyen...
2: Nem tudok róla semmit, csak hogy szétesőben van, úgyhogy fölösleges belemenni.
1: Igen, viszont én azon gondolkodtam egyébként, hogy azzal, hogy ketten kaptátok meg, vagy ugye ti ezt nem együtt kaptátok, hanem ti ezt ilyen párhuzamosan kaptátok
3: meg. Persze, külön-külön, mindenki a saját cuccáért.
1: Igen, és hogy így igazából felmerült a kérdés, hogy ki a műfordító mondjuk közöttetek, vagy nem?
2: Inkább Tünde a műfordító, én meg inkább igazi vagyok.
3: Igen, tehát ezt körülbelül úgy kell érteni, hogy mind a ketten szakfordítóként indultunk, vagy folytattuk, vagy nem tudom, tehát egy jó ideig szakfordítók voltunk mind a ketten. Én ezt rohadtul untam, de csináltam 15 éven át, és akkor egyszer csak jött ez a lehetőség, hogy most már lehet műt is fordítani. És akkor elkezdtem műt fordítani, és aztán úgy alakult, hogy én maradtam csak annál, de mivel meg is kell élni valamiből, akkor a Péter még szakot is fordít, vagy hát leginkább azt, és...
2: Leginkább azt, és szabadidőmben műfordítással is foglalkozom.
1: És akkor ebből lesz egy ilyen fordítói műszak valójában, hogyha ezt így összetesszük.
3: Hát az egész hét, meg az egész hónap, meg az év egy fordítói műszak, tudod, hogyha műszakot mondtál, ha jól értettelek.
1: Igen.
3: Akkor az, hát sajnos ugye a fordítói szakmában itt nem ismersz olyat, hogy szabad este, ha csak nem csinálsz nagyon egyet, vagy nincs fizetett szabadság, nincs fizetett hétvége, nincs semmi, szóval.
1: Az ember vár.
2: Hát valami nyilván lesz, de valószínűleg nyugdíjas korunkban is fordítani fogunk, hogyha lesz még.
1: De az még akkor, amikor hivatásos zenészként mondjuk lakodalmakban és egyéb helyeken léptél föl, mint szolgáltatóként.
2: Igen, leginkább lakodalmakban léptem fel, azt hiszem, hogy ezt így elmondhatjuk.
1: Lakodalmak és temetéseken nem úgy szokták.
2: Nem, lakodalmakban léptem fel, csak olyan hangulata volt, mint a temetés lenne, amikor felléptem.
1: Hát ez a művészi mi volt a dolognak, nem? Tehát, hogy...
2: Feltétlenül igen.
1: Tehát, hogy igen, a művészet a szolgáltatás felett szokták volt mondani. Na de a viccet félretéve, vagy hát nem nagyon komolyan beszélgetünk ezekről a dolgokról, de hogy egyébként én azt is olvastam az internetben, hogy a kettőtök, hogy mondjam, tehát a közös, adott esetben közös munkájára, vagy egymásra való hatása az pont az, hogy így egymás műveit, hatással vagytok a fordításra, most ezt így lehet, hogy hülyén fogalmaztam meg, de hogy mennyire, jó, tehát hogy mennyire a párhuzamoság mellett mennyire tudtok együtt dolgozni, illetve dolgoztok-e egymás művein, és ez hogy működik nálatok? Nem sok műfordító házaspárral ültem még így, úgyhogy azért esetlenek a kérdéseink, de ezek bocsássátok meg.
3: Ez, hát legalábbis eleinte nagyon úgy volt, amikor én is fordítottam, aztán meg Péter is, hogy eleinte még odaadtuk egymásnak elolvasni ezeket, hogy mindig egymás első olvasói és kritikusai és szerkesztői tulajdonképpen egymásnak voltunk. Ez most is így lenne elméletileg, csak nem mindig marad rá idő, tehát most már egyre inkább passzoljuk ezt a lépést, de elméletileg még mindig csináljuk.
2: Ennél a két könyvnél, amire ezt a díjat kaptuk, ez el is maradt, szóval Tünde se látta azt, hogy én mit adok le, én sem láttam azt, hogy Tünde mit ad le, és hát mégis nagyon jól sikerült.
1: Na, de ezt, ennek nincs okokozati összefüggésben, nem áll a díj megkapásával.
2: Ebben most nem menjünk bele.
1: De meséljetek egy kicsit a könyvről, vagy a könyvekről, amiért a díjat kaptátok. Tünde.
2: Jó.
1: Akkor Péter.
2: Akkor én, Tünde még visszaemlékszik, mert az ember leadja a könyvet, és már máson jár az agya, szóval ez olyan. De hogyha eszedbe jutott, akkor nyugodtan kezd.
3: Inkább most már folytasd, jó, köszi. Ja.
2: Hát én a Lukást...
1: Kedvesen előzékenyek vagytok egymásra.
2: Lukás Cabalának az Emlékszel majd Terencsénre című, hát ez már a magyar cím, című kötetéről beszélünk, amit fordítottam. Hát ez nagyjából besorolhatatlan műfaj. Gyakorlatilag nevezhetjük is regénynek, mert nem egy nagy terjedelmű mű. Rövid történet, kik de kb. Olyan, mint hogyha egymásra fényképeznél egy várostérképet, egy álomnaplót, némi stand-up előadást, meg még egyéb ilyen nyúlványokat, és ebből alakul ki ez a... Nem nevezném katyvasznak, mert nagyon szépen összeáll. És dicsérni szokták, és hát a díj is végül is arról tanúskodik. Nem azt nézték, hogy hát micsoda ez a könyv, de azért ezt jól lefordította, hanem azért nyilván annak is szól, hogy ez egy jó könyv volt.
1: De?
3: Igen, nekem meg közben eszembe jutott, mert az én memóriám meg sajnos már ott tart, hogy hirtelen nagyon vissza kellett emlékeznem, hogy melyik könyvre kaptam ezt a díjat, és ez Peter Machowski Tantalopolis című általam nagyon-nagyon szeretett, hát jó, nevezzük regénynek. Megint csak ugye egy ilyen műfajilag szerintem sokkal nehezebben meghatározható, mert ez is lehet egy kis... A bizarr útinapló, lehet egy utazás a gyerekkorba, lehet, tehát nagyon sok, érezhetően nagyon sok, vagy vélhetően nagyon sok önéletrajzi elemmel megtűzdelt dolog. És mindenképpen egy nagyon izgalmas formai kísérlet, tehát nagyon érdekes, ez csak egy példát mondok, nagyon érdekes helyen töri meg a mondatait, tehát nagyon szokatlan helyeken töri meg a mondatait. Úgyhogy és nekem így fordítóként sokkal nagyobb kihívást és izgalmat jelent az, hogyha van benne valami ilyen nagyon komoly nyelvi bigyó, amivel így el kell babrálni, és akkor valamit meg kell vele csinálni, mert akkor, tehát az ember csak egy sima szöveget fordít, úgy értve sima szöveget, hogy rendes mondatok, alanyállítvány, akármi, és akkor azon belül sincs semmi különösebb, tehát szárazabb dolgot, az tudod, ez az iparos munka, így kalapáccsal így kivésem a dolgokat, és akkor legyen rendben magyarul, és itt kezdődik nekem valahol az a része a munkámnak, amit igazán szeretek, mert ez az iparos munka részt, ezt nem szeretem, amikor úgy bele kell izzadni.
1: És van olyan, ami egyébként átültethetetlen? Tehát van lefordíthatatlan könyv adott esetben, ami annyira sajátságosan adja mondjuk magát az írónak akár mesterségesen félre vitt szövegeit értsd jól, vagy nem, vagy mindig lehet belőle csinálni akár valami mást. Fú, nehezen mennek nekem ezek az összetetlen, de a magyar is nehezen.
2: Én erre azt mondanám, hogy szerintem lefordíthatatlan könyv az nincs, mert én úgy állok hozzá, hogy az a szerző, aki megírta azt a könyvet, az születhetett volna akár magyarnak is, és akkor magyarul írja meg. Lehet, hogy másképp néz ki, de valahogy így próbálom megközelíteni, hogy akkor hogy néz neki. Lefordíthatatlan mondat azért akad, de azt akkor, vagy szójáték, szóval azt akkor pótolni kell másutt, ahol adja magát a szövegben, de én azt mondanám, hogy minden könyvet le lehet fordítani.
3: Egy kicsit hasonlót gondolok erről. Tehát annyival kiegészítve, vagy annyiban módosítva, hogy mindent le lehet valahogyan fordítani. A kérdés az, hogy aztán a létrejött kész anyag, a lefordított anyag, az mennyiben fog még hasonlítani az eredetire, mert minél most egy idézőjeles lefordíthatatlan mondok, jó, minél lefordíthatatlanabb, annál inkább, tehát invenciózusnak kell lenni a fordítónak, és annál inkább kell társszerzőként fellépnie. Tehát ott már aztán lehet, hogy a vége egy gyakorlatilag nagyon-nagyon más végeredmény lesz. Nekem még ilyesmivel nem volt dolgom, hogy nagyon mást kellett volna csinálni, tehát nyilván nagyon sok helyen bele kell magát tenni az emberbe, pont ahogy a Péter mondta, akár szójátékoknál, akár más ilyen megoldhatatlan dolgoknál, tehát akár földrajzi neveknél vagyunk, tehát nagyon sok mindent meg kell, de ezek csak ilyen mikroszintek, tehát ezeket. De úgy, hogy egy komplett szerkezetet, vagy most csak egy példát mondok, jól láttam egy olyan verses kötetet, a szlovák nyelven írottat, ahol ABC sorrendben az életének a lényeges állomásai vannak a valaki, ilyen köznevesség. Tehát ott például biztos, hogy valamit egészen át kell csinálni. Ezt a könyvet nem fordítottam, csak gondolkoztam azon fordítói szemmel, hogy mit csinálnék én ezzel a könyvvel, ha lenne, mert ugye nyilván a magyarban egyáltalán nem felelnének meg ezek a dolgok. Hát, tehát ott valami más jönne létre.
1: De ugye eleve verset fordítani, ez megint egy ilyen külön, hogy mondjam, állatfaj idéző.
3: Az nagyon külön állatfaj, én nagyon szeretek.
1: Igen?
2: Én meg nem próbálkoztam. Egyelőre nem érzem magam alkalmasnak arra, hogy verset fordítsak. Mondom, hogy én műfordítóként is csak ilyen mandva, nem is, hogy mandva csinált, hogy mondják ezt? Botva csinált, igen. Szóval valami ilyen műfordító.
1: Ez egy szép műfordítói fordulat, mondhatnánk így. De egyébként nekem volt olyan élményem, és egyébként történetesen pont szlovákról magyarra, tehát vagy, bocsánat, eredendően magyar könyv volt szlovákra fordítva. Egy általunk egyébként nagyon jól ismert és nagyon szeretett fordító által, és most szándékosan nem szeretnék nevet mondani se a műre, se a fordítóra. Pontosan azért, mert nekem ott az volt a nagyon érdekes, hogy én először olvastam a szlovák fordított változatot, utána olvastam a magyar eredetit, és nekem jobban ült és jobban tetszett a szlovák változat.
2: Létezik ilyen.
1: És hogy volt benne, tehát valóban megvolt benne az a fajta különbség, amiről ti is beszéltetek, hogy az ember beleteszi saját magát valamilyen szinten. És egyébként nem egy olyan jellegű könyvről van szó, mint amit most említettél tünde, hogy ott nyilván a mondatszerkezetek is így, hogy mondjam, nagyon sajátságosan vannak az eredeti nyelvben írva, hanem egy ilyen viszonylag könnyen értelmezhető, tehát legalábbis a szó nyelvtani értelmében, vagy mondatszerkezeti értelmében egy könnyen olvasható könyv volt, és mégis érdekesen nagyon más volt a kettő.
2: Egyébként a cél az, szóval a cél nem az, hogy ott a fordító megmutassa saját magát, szóval ez nem egy ilyen fajta kreatív munka, és nem is szabad. De mégiscsak jelen van a fordító, mert minden pillanatban döntenie kell arról, hogy milyen mondatszerkezetet használ, milyen szinonimákat választ, hogy old meg dolgokat, szóval a háttérben mindenképpen ott marad, de hát a cél az, hogy amennyire lehet azt a könyvet adja vissza, ami volt.
3: Meg itt akkor felmerül ugye aztán egy ilyen kérdés, hogy mennyiben korrigálhatja a fordító a szerzőt. Tehát, hogyha a könyv szar, szabad itt ilyen szavakat mondani?
1: Jó.
3: Tehát, hogyha a könyv szar, akkor mennyire tedd bele te magad, hogy jobb legyen ez a végeredmény, mert ugye aztán elolvassa valaki a végeredményt is, tehát ez a saját szakmai becsületednek is a védelme, akkor bárki gondolhatja, hogy itt a fordítás az, ami ócska, és nem az eredeti könyv volt. Tehát, hogy...
1: Hát de a szarkönyvet valószínűleg nem így fogja egy jó fordító lefordítani, nem?
3: Hát azért nagyon sok mindent fordít az ember, tudod, ez a fiatal és kell a pénz, vagy öreg és kell a pénz, meg a portfólió, vagy bármi, tehát hogy amikor az ember szerencsés helyzetben van és válogathat, akkor nem vállal, de hát nagyon neves fordítók vállalnak egészen elképesztő könyveket, úgyhogy néha...
1: De egyfajta kényszerhelyzet
3: miatt? Hát nyilvánvalóan, hát nem tudom, hogy van-e így neked, vagy akár a hallgatóknak fogalmuk arról, hogy a műfordítóknak a honorálása az körülbelül milyen szinten mozog.
1: Tehát, jó a Bentley, ami kinnál a ház előtt, amivel érkeztél. Tetszik a Bentley, amivel érkeztél.
3: Szóval ilyen, igen. Úgyhogy természetesen az ilyen komolyabb munkák szüneteiben kell vállalni néha mást is. De ennek a másik oldalát is akkor megfordítanám, hogyha megnézzük a szerző felől, meg szoktam kérdezni a szerzőimet, hogy nem félnek-e rábízni a fordítókra a műveiket, mert lehet, hogy teljesen elbarmoljuk a dolgot.
1: Ezért ez egyfajta bizalmi viszony kell, hogy kialakuljon.
3: Hát azért... azt szokták mondani, hogy kénytelenek bízni bennük, úgyhogy nyilván. És ott az ember óriási felelősséget érez, általában, hogy rosszabbat ebből nem csinálhatok, mint ami volt. Persze ez mindig egy más könyv lesz, tehát mindig más könyv lesz, mindig csak arra lehet törekedni, hogy azt próbálj meg közvetíteni.
1: Ti csak egy irányba fordítotok, vagy fordítva is szoktatok fordítani?
2: Én csak magyarra tudok, én csak magyarul tudok beszélni is, meg fordítani is. De azt még el kell mondanom, hogy a szlovák-magyar viszonylatban különösen gyakran előfordul, hogy a szerző az ismeri a célnyelvet. És mind a kettőnkkel előfordult már, hogy olyan embernek a művét fordítottuk, aki el tudta olvasni azt, amit mi kiadtunk a kezünkből, és hát szerencsére mindig pozitívan nyilatkoztak.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog lehet, mert hogy itt gyakorlatilag az a fajta önazonosságnak a megjelenése az kerül egy kicsit, hogy mondjam, így kockára téve, nem? Tehát a szerzői oldalról is meg, hogy igen.
2: Ezt a kérdést nem értem.
1: Mert hülye kérdés volt.
2: Sőt, nem is kérdés volt, hanem ez egy állítás volt.
3: Kérdőjelet kerestem a végén, jó?
1: Na és ezt hogy fordítom? Nem, de igazából csak azt akartam kinyugni, vagy azt próbáltam kinyugni, hogy igazából azért az egy tud egy meleg pálya lenni, nem? Hogyha valaki mondjuk, tehát akkor beszéljük konkrétan, lefordítok valamit szlovákról magyarra, de ő tud magyarul elolvasni, és mondjuk azt mondja, hogy azért ez nagyon messze van attól, amit ő gondolta, és ez nem feltétlenül kell, hogy rosszabb legyen, sőt.
2: Izgultunk mind a ketten, amikor átadtuk a szerzőnknek a véglegesnek szánt szöveget, természetesen, mert lehetett volna az is, hogy azt mondja, hogy ezt azért nem. De hát mondom, jó volt a visszajelzés mind a kettőnk esetében.
1: És egyébként magyar-szlovák viszonyban, mert azért ugye én az internetet idéztem azzal, hogy a legkiemelkedőbb magyar hangjai vagytok a szlovák kortárs irodalomnak, de hát jó néhányan vannak még, akik egyébként fordítanak szlovák-magyar viszonylatban, akik elég jó dolgokat is csinálnak, tehát hogy ez mennyire erős egyébként így ez a, hogy mondjam, műfordítói közösség szlovákról magyarra, és ez mennyire számít mondjuk akár mennyiségileg, tehát a fordítók száma, meg minőségileg mondjuk kirívónak a adott esetben a más nyelvekről való magyarra való fordításban.
3: Azt kell mondanom, hogy azok a kollégák is a legkiemelkedőbbek természetesen, és szerintem tényleg akad néhány vagy jó néhány fordító kollégánk, akinek én a munkáját nagyon sokra tartom. Van egy, és itt most akkor mondok egy nevet, aki szintén fordító. És
1: még mielőtt elkimondod, bocsánat, mindezt megerősítendő, még mielőtt engem is nagyon fognak utána, hogy jó néhányan már jártak itt korábban is, úgyhogy...
3: Nyilván köztük vannak, igen.
1: Folytasd, kérd.
3: Igen, tehát, hogy itt most akkor Deák Renát a nevét mondanám, aki viszont ellenkező irányba magyarról szlovákra fordít, akinek hál' Istennek nagyon fontos volt, hogy így valahogy egybe szervezze ezt a magyar-szlovákos műfordítókat, és gyakran ebbe belevevődtek a szlovák-magyar, tehát az ellenkező irányba fordítók, és úgyhogy igenis kialakult itt egy ilyen közösség. Általában tudunk egymás munkájáról, hanem az is előfordul sajnos, és ez néha galibákat is tud okozni, hogyha éppen nem tudunk egymás munkájáról.
1: Egyszerre kezdtek fordítani.
3: Például, igen, előfordult sajnos már ilyen is. Vagy mint ugyanazt a művet nézett ki magadnak, és akkor mondjuk valaki a kiadóval egyezik, meg valaki a szerzővel, és a kiadó meg a szerző nem kommunikál egymással például.
1: Ilyen,
3: és
1: akkor nem tetszett. Fordulhat egyébként a 21. században?
3: Igen. Hát példák azt mutatják, hogy igen.
1: És megjelenik két fordítás, vagy
3: nem,
1: azt illetve
3: nem. Hát ezek ilyen, igen, ezek aztán ilyen meccsek meg érdekes dolgok, de ennél többet erről nem is nagyon szeretnék mondani szerintem.
1: De, szóval...
3: de igen, de létezik egy közösség, szerencsére ismerjük egymást. Van, tehát hogyha akarnánk brainstormingolni, de ez nem csak feltétlenül ezen a magyar-szlovákos fordítói közösségen belül, hanem például Facebookon belül van több csoport, és van kicsi, zárt, van nagyobb, nyitott csoport műfordítói brainstormingokra például, ami nagyon hasznos tud lenni. Tehát igen, fontos az, hogy tudjunk egymásról, és tudjuk azt, hogy nem egyedül kínlódunk mondjuk a 34 fokban az íróasztal mögött.
1: De én egyébként pont erre a közösségre akartam utalni, és ahogy mondtam, többen jártak már itt nálunk, akár konkrét művel kapcsolatban, akár egyéb más tevékenységgel kapcsolatban, de Ekreni is volt már a rádióban, sőt, többször is, régen. Méltatlanul régen, úgyhogy ismét el kéne jönjön. De hogy ez mennyire, egyébként mennyire... Hogy mondjam, tehát, hogy egy ekkora közösség, ezen a két nyelvpáron ez normális, na, vagy szóval, hogy ez ilyen, na, szóval, hogy ez így átlagon felüli nagy és jó közösség van a magyar-szlovák irodalmi fordításnak, vagy ez egyébként nem tudom, a magyar-holland fordító közösség is mondjuk van ekkora, mondtam egy példát.
3: Igazából csak néhányról tudok, például azt tudom, hogy a magyar irodalom amerikai vagy angolra fordítói például szoktak találkozni néha szintén, nem tudom, hogy ez mennyire intenzív. Ugye mi mindenképpen, és ez tényleg a Reni érdeme, mert lehet, hogy mi önmagunkat nem szerveztük volna meg, tehát kellett egy ilyen erő ebbe, aki ezt csinálja. És hát nyilván a kisnyelvesek azok azért gyakrabban, tehát az, hogy kisnyelv például, jó, most pont az angolt mondtam az előbb, úgyhogy ezzel rögtön cáfolom is, de a magyarról angolra fordítók, azok talán kevesebben vannak, ugye, mint ellenkező irányban. Angolról magyarra tényleg Dunát lehet rekeszteni, tehát ők nem valószínű, hogy rendszeresen találkoznak akár. Tehát szerintem minél kisebb a nyelv, minél izoláltabb helyzetben vannak az adott nyelv fordítói például, annál valószínűbb, hogy előbb-utóbb kommunikálni kezdenek egymással.
2: Rám nézel, de nincs hozzáfőzni valom.
1: Mennyire ismert és mennyire elterjedt a kortárs szlovák irodalom manapság Magyarországon?
2: Szerintem attól tartok, hogy nem különösebben ismert, holott a kortárs szlovák irodalom az nagyon-nagyon értékes műveket tesz le az asztalra, szóval nagyon-nagyon sokat fejlődött a szlovák irodalom, nem tudom, utóbbi 2-3 évtizedben. Részben ezért is futhatott fel a fordításoknak a mennyisége, meg sikerült egy olyan ösztöndély rendszert kialakítani, ami éppen most van szétverés alatt, ami egy jó időre felfuttatta ezt, és sikerült valóban...
1: Ez Szlovákiában,
2: igen. Hát, hogy itt mi lesz, itt talán pozitívabb irányba fordulnak a dolgok, reménykedjünk. Szóval nem is tudom, mit akartam mondani.
1: Hát, hogy a szlovák irodalom, tehát a szlovák kortárs irodalom az sok jó dolgot termel ki.
2: Sok jó dolog jelenik meg ott, és abból sok jó dolog jelenik meg itt. Hogy azt az emberek mennyire ismerik? Hát az a másik kérdés, mert kevés az olyan perverz, aki ajánlás nélkül bemegy a könnyesboltba, és levesz a polcról egy olyan szerzőt, hogy Veronika Sikolová, mondjuk, akiről mondjuk nem hallott még soha. Pedig ajánlották neki, hogy hoppá, ez egy jó könyv, szlovák irodalom, stb., és ezt érdemes elolvasni. Úgy igen, de ajánlás nélkül, vagy ismerettség nélkül, hogy van egy műfordító ismerősöm, és lefordította, úgy nem igazán.
1: És egyébként, Berti, magyar irányba, tehát a szlovákról magyarra fordítottok, de egyébként arról van-e tudomásotok, hogy magyarról szlovákra mennyire sok minden fordítanak le? Kevésbé, többet? Tehát, hogy mennyire van ez pariban egymással?
3: Hát, hogy most ez így százalékosan milyen arányban van.
1: Nem statisztikailag.
3: Úgy fogalmam sincs, de igen, tehát, hogy fordítanak sokat, tehát ugye megvannak ezek az emberek, akiket ismerünk, akik igazából ezzel foglalkoznak, ők talán kevesebben vannak, azt hiszem, mint a szlovákról magyarra fordítók. Így ezt mondanám most így hirtelen a hasamra csapva. És az előbbi, ez még annyit egészítenék ki, hogy nem annyira tehát ösztöndíj rendszer csak, hanem egyáltalán támogatási rendszere a szlovák irodalom akár külföldi terjesztésének is, a fordításának is, vagy egyáltalán a szlovák irodalom támogatása, az, vagy a művészeteké, az tényleg egy nagyon jó rendszer volt kiépítve, és hát ezek tényleg ilyen gyászos hetek, hónapok, amikor az ember végignézi azt, hogy ezt hogy építik le a tudatlanság és az arrogancia keverékével, meg a rossz indulatéval.
1: Hát vegyesen. Ugye van ez az önjelölt Barbie babánk, a szlovák kulturális miniszter hölgy.
2: Hát ő a jég egy csúcsa.
3: Igen, ő valószínűleg, tehát hogy ez egy valószínűleg szintén kézi vezérlés, vagy ez a beengedtük őt, nem tudom, a porcelánboltba, és csapkod szét, amit tudsz, ahogyan tudod, tehát, hogy nem akarok ebbe így, ennyire így belemenni, tudod, mert én nem, tehát, hogy egyébként ismerjük ezeket a rendszereket innen is.
1: Persze, de egyébként simán belemehetünk, mert talán pont azért, hogy ismerjük ezeket a rendszereket innen is, és arról azért, bár szoktunk itt a műsorban is beszélni ezekről a dolgokról, tehát Martina Hölgy nevű, Martina S. nevű miniszter jellegű
3: üzenek.
1: Azért itt szoktunk különböző kontextusban beszélni róla, de talán azért lehet ez egy kicsit érdekes a magyar hallgatók számára, mert adhat egyfajta ilyen, hogy mondjam, tehát, hogy hát, hogy azért ezek a tendenciák, amik Magyarországon jellemzőek voltak különböző formában, fajtában és mértékig, azok azért valamilyen módon megjelennek itt is. És egyébként a kultúra, mint olyan, főleg úgy, hogy azért látjuk azt, hogy az elmúlt akár hónapokban is milyen módon használták a kultúrát, mint ilyen, tudom, pénzkifizetési eszközt, és ez milyen rombolásra jelent, vagy akár egy nagyon érdekes dolog volt például az, hogy volt a Magyarországon egy ilyen terminus technicus, ami 10 sok évvel ezelőtt megjelent, ez a jobboldali művész, baloldali művész, vagy kormánypárti és ellenzéki művész, és én egyébként, ahogy olvasom mostanában a különböző szlovák mindenféle híreket és információkat, ott is már ezért megjelent a kormánypárti és a kormányellenes művész, mint terminus technicus. Na, hogy ilyen szempontból, vagy ilyen kontextusban egyébként lehet, hogy érdekes lenne egy kicsit beszélni róla, és akkor kezdjük azzal, hogy mondjuk a ti területeteken ez mivel jár, vagy milyen volt, és milyen lett mondjuk így az elmúlt 2-3 év történéseinek következményeként.
3: Hát annyi mindenképpen világos, hogy az alatt a 3 év alatt, míg Fico félre volt állítva, az alatt egyszerűen belátta, tanulmányozta a környező rendszereket, főleg a tőle délre fekvő, nagyon jól működő rendszert, és abban a pillanatban, hogy visszakerült a hatalomba, elkezdte ezt átültetni. Tehát ő ahhoz képest teljesen szoftos volt előtte. És tényleg gondoskodott arról, hogy lehetőleg az abszolút nem megfelelő emberek kerüljenek az adott tárcáknak az élére, és ezt a kultúrában sokszorosan felülmúlva a szándékot sikerült teljesítenie Martina Simkovicsovával. Egyébként tehát, hogy nyilván tesz, még mondhatunk jelzőket a miniszterasszonyról, de ezt igazából, ahogy a szlovák mondja, Tomusz is vigyét, szóval, hogy ezt tényleg látnod hát kell, ezt tényleg látni kell, tehát, hogy kicsoda ez az ember.
2: És hát az van, hogy kiélezett helyzetekben értelemszerűen és automatikusan elkülönülnek a, hát valamilyen erkölcsi nívó alapján, hogy a, amit magukénak vallanak ezek a művészek, vagy, vagy önjelölt művészek, és hát ilyen alapon sorolódnak be kormánypárt és ellenzéki csoportokba. Hogyha nincs ilyenfajta kiélezett helyzet, hogyha visszatekintünk, még nem tudom mikorra, azért voltak kevésbé ilyen idők, akkor úgy legalábbis bennem úgy fel sem merült, hogy ki az, aki kormány támogatja, ki az, aki nem, mert nem az volt az érdekes. Csak hát közben eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag az lett az első. És hát nagyjából Szlovákiában is erre felé halad a dolog, vagy már ott is tart, csak éppen Ficónak nem volt, és hát azért remélhetőleg nem lesz annyi ideje kiépíteni a rendszerét, mint Orbánnak volt. És ez látszik is abból, hogy nagyon-nagyon kapkod, nagyon-nagyon gyorsan csinálja a dolgokat, azért elég széteső félben van az, amit kiépít, de hát még ugye még tartja magát.
1: De ugye ez azért egy nagyon fura dolog, hogy mondjuk egy ilyen jellegű, hogy mondjam, országvezetés ez a kultúrára olyan hatással van, amilyennel, mert ugye az ember azt gondolná, és hogy ugye itt már Tünde, te utaltál arra, hogy valószínűleg nem ebből fog az ember, nem tudom, magánsziget, tehát nem műfordításból fog egy magánszigetet vásárolni a Csendes óceánban, egy, nem tudom, egy ilyen helyen. Tehát, hogy kívülről azt nézni, hogy igazából ez nem az a terület, amiből tényleg milliárdokat, 10 milliárdokat, meg 1000 milliárdokat lehet kiszivattyúzni azért, hogy valaki nagyon jól érezze magát. Tehát ebből kifolyólag eléggé, hogy mondjam, tehát mi értelme van energiát fektetni abba, hogy valamit, ami egyébként működik, és ez még így jól is mutatható, hogy hát tök jó, hogy a kultúránk támogatási rendszer például, az tök jól működik, azt miért kell tönkretenni? Mert hogy azért ahhoz, hogy az tönkre legyen téve, abban energiát kell befektetni, és ez így nem nyedálatoz, miszel, hogy szép magyarul.
3: Hát nézd, hát ha belegondolsz abba, hova tartozott a kultúra, az egészségügy, az oktatás, ugye az Orbán rendszer alatt. Voltak külön tárcák?
1: Nem.
3: Nem voltak külön. Ugye a leglényegtelenebb, a nem termelő ágazatokat, azokat valamilyen módon leépítjük, mert a lóvét azt máshova kell tolni. És pontosan szerintem ugyanez működik itt is, de én ebben a szlovákiaiban, de ugyanúgy a magyarországiban is éreztem ezt a truccot, tehát a művészek, az értelmiség, tehát az a veszélyes közeg, tudod, azok gondolkozni fognak, most még pénzzel is támogassuk őket, és ami meg is írják, még esetleg ki is röhögtetnek bennünket, tehát na ne viccelj. Tehát, hogy ez az a terület, tudod, ahonnan el lehet venni végül is gyakorlatilag büntetlenül, és tényleg érzem benne ezt a juszt is. Uh-huh. Te kimentetek tüntetni? Neztek, akkor a 350 ezer helyett az idén, ez a konkrétan az FPU-ban, 50 ezeret osztunk szét az irodalom szekcióban.
2: A művészt, hogyha olyan színvonalú, azt sokkal nehezebb lábhoz szoktatni, mint aki nem olyan színvonalú, és esetleg hangot is ad annak, hogy megpróbálták őt befolyásolni, lábhoz szoktatni, stb. Lekenyerezni, és az már úgy tud, hát ha nem is nagyon széles nyilvánosságban, de tud ütni valamit.
1: De ebből szokott utána az lenni, hogyha a művészt így, hogy mondjam, szivatják mondjuk a munkájában, akkor aztán a művészek lesznek azok, akik hogy mondjam, forradalmat szítanak, vagy utána ők válnak az ország irányítóivá. Úgyhogy az a kérdés, hogy esetleg valamelyiknek pályázik egy, nem tudom, szlovák kulturális miniszteri pozícióra így az elkövetkező néhány évben.
2: Én semmilyen vezető pozícióra nem pályázom, mert az akkor úgy néz neki.
3: Én nem tudok festeni, mint a mostani, hogy én alkalmatlan lennék.
1: Meg egy furcsa lenne téged elképzelni hidrogén szőke hajjal például.
3: Ugye? Egyébként. De majd megcsinálhatunk egy ilyen AI-os próbálkozást.
1: Tünde
3: és akkor kiderül, hogy alkalmas vagyok erre, igen.
1: De egyébként, ha egy még összehasonlítjuk Szlovákiát meg Magyarországot, nekem egyébként az a megdöbbentő, és ebben erősítsetek meg, vagy cáfoljatok meg, hogy ha ezt a magyarországi, ezt az NK-s botrányos történetet nézzük, ugye ezért az egy eléggé, hát hogy mondjam, erkölcsileg és sokféle más egyéb szempontból is vitatható dolog, de hogy ezt ugye azért alapvetően intelligens emberek elég erősen számító módon csinálták. De hogy nekem a megdöbbentő a szlovák kulturális minisztérium vezetéseiben az a hihetetlen butaság, ami egyébként ott bennük van.
2: Igen, ez egy fontos különbség, de még visszatérve arra, hogy a művészek aztán forradalmat robbantanak ki, szerintem azokon az időkön mi már túl vagyunk. Már csak egy réteget érdekelnek a művészek. Szóval nem, attól a hatalomnak nem kell tartania, hogy a művészek maguk után vonják a hatalmas tömeget, és ők megdöntik a rendszert.
1: De ennek mi az oka szerintem?
3: Szerintem az, hogy akkor például volt a tévé, most a tévé volt az egyetlen forrása annak, ahol kaptad a képet, hangot egyben, és gyakorlatilag ezek az emberek, ez a nem tudom, néhány száz, vagy nem tudom, most csak mondtam egy számot, akik akkor a televízióban szerepeltek, és azokat az egész ország ismerte. Tehát most szerintem ez annyira szét van szórva, és annyira nem biztos, tudod, meg ezek a pozíciók, meg a művészeti pozíciója, valaminek sokkal könnyebb is volt megítélni valószínűleg ezt, hogy ez milyen szinten van, amit te produkáltál, tehát valamivel ki kellett érdemelni végül is a közönségnek a kegyeit. És ma már ez nem olyan, tudod, ma már nem is biztos, hogyha valaki jelentkezik, hogy na én vagyok a művész, és akkor gyertek utána, nem biztos, hogy ismerik.
2: Igen, az a
3: tehát 89-ben dolog. Mindenki tudta, hogy kik azok, akik elkezdték vezetni ezt a sztorit, például.
2: És hogyha visszagondolok a gyerekkoromra, bementem az iskolába, és volt értelme annak a kérdésnek, hogy láttad-e a filmet. Mert jobb esetben mondjuk volt egy darab film a tévében, és az volt a film.
1: Hát igen, meg hogy volt egyfajta, hogy mondjam, tehát hogy a bizonyos szakmákhoz, vagy hivatásokhoz azért egyfajta...
2: Presztízstársult.
1: Hát nem csak presztízs, hanem egyfajta intellektuális minimum is társult. És azért a tanár, és azért lássuk be, hogy manapság már tényleg az is elmegy pedagógusnak, aki, és ez nagyon szomorú dolog, és ez valószínűleg a, hogy mondjam, tehát az oktatás színvonalát egy ilyen inverse hatással van, hogy nem csak az oktatás színvonala romlik, hanem a tanárok oktatása is, vagy a tanárképzés is romlik ezzel egy arányosan, és gyakorlatilag teljesen más módon, vagy sokkal könnyebben lesz valakiből tanár, és egy ilyen fura dolog, hogy egy időben

0: Erről, tudod, az igazság erről, és beszélni az ember a fejét fogja, hogy úristen, ez ment tanárnak, de akkor régen is az volt, csak akkor már tanár volt, amikor mi megismertük, tehát, hogy volt egyfajta presztízse az egésznek.
1: De egyszerűen tiszteletbe kellett tartani, mert a tanár, tök mindegy, hogy mennyire hülye.
0: Pontosan, és akkor ahogyan nőttél fel, és jöttél rá, hogy atya isten, hogy ezt tanított, tehát, hogy ez valami egész rémes, és ugyanúgy az NK-nál azt mondtad, hogy mondjuk ott azért más színvonal volt, mint nálunk a kulturális minisztérium, ott azért szintén lennének olyan felvetéseim, azért ebben nem vagyok egészen biztos. Tehát szerintem oda se feltétlenül mindig az IQ alapján válogatták az embereket.
1: Igen, de legalább a fej. De jó, nem megmagyarázni.
0: Jó,
1: Mélység, de mondjuk, hogyha... jó, hát ez egy, mondjuk szerintem teljesen, hogy mondjam, kicsinyes dolog lenne Hankó Balázs, Martina Sinkovicsovával hasonlít, mert egyébként mind a kettő menjen oda, hova van, és küldse gyógyszerre, de hogy eljön. Jó.
2: Egyébként még visszatérve arra, a számomra is megdöbbentő volt, amikor iskolába jártam, hogy szembesülnöm kellett azzal, hogy minden várakozásommal szemben mondjuk valamelyik tanár buta. Hát az ember nem úgy megy iskolába, hogy valaki, aki tanítani fogja, az mondjuk buta. Egy buta ember. Hát én teljesen nyitott voltam, és örültem, és azt hittem, hogy megtanulok dolgokat. És ez nem mindig sikerült, és nem mindig az én hibám volt. És a másik dolog, visszatérve még a politikusokra, akiket említettél, hogy erkölcsileg milyen színvonalon álltak, mondjuk, nem tudom, 50 évvel ezelőtt, azért vannak kétségeim, de hogy legalább úgy viselkedtek, mint amit mondjuk egy államférfitől elvárna az ember, vagy legalábbis szalonképesek voltak, és tudtak késsel villával lenni, azt nem bánnám, hogy ez úgy félig meddig visszajönne.
1: És ebben egyébként tudod, mi az érdekes, hogy egyébként úgy beszélünk most erről, mint ahogy furán néztünk a szüleinkre, meg a nagyszüleinkre annak idején, hogy mely bezzeg régen, az mennyivel jobb volt, és egyébként eljutunk oda, és valahol az az igazság, hogy bizony vannak olyan értékek, amiket egyébként akár érdemes is így, nem tudom. Tehát, hogy egyébként,
0: Hát a kommunikációnak a színvonala. Én elsősorban ezt mondanám, hogy engem nem az zavar, hogyha egy politikus, nem tudom, akár is tudom, hogy ez felháborodást szokott kelteni néha, de hogy tornacipőben vagy farban, vagy én komolyan leszarom, hogy miben van fölöltözve. Igen, tudom, hogy persze nyilván ennek is megvannak, de engem speciál egyáltalán nem zavar, hogy ki miben van felöltözve, de az, ahogyan beszél, tehát, hogy az, ahogyan eldurvult ennek az egésznek a nyelve, és ha megnézed most tényleg Trumptól kezdve, Orbánon kezdve, hogy Fico miket engednek magában, hogy leostobáz egyenes adásban egy újságírónőt, és amit tudom, Trump pedig lepigizi, érted, az újságírónőt. Általában persze nők ezeknek ez egy másik érdekes dolog, ugye, hogy ez megint ez a macsoista hozzáállás az egészben, a saját ostobaságuk és arroganciájuk mellett. Ez mostanában ez a két kedvenc kifejezésem, mert sajnos ennek a kettőnek az ötvözete vezeti a világot mostanában, és ez egy nagyon veszélyes kombináció.
1: Hát az kétségtelen, hogy a közbeszéd az elvulgarizálódott, és nagyon durva lett. És ez tény. És igen, csak itt van az, ugye, amit nem mondtál tűnt, de hogy a dolgok átesnek a ló túloldalára, hogy valószínűleg az se volt jó, ami nem tudom, 50 évvel ezelőtt volt, hogy azért, mert valaki tanít, tök mindegy, hogy buta volt, meg egyébként egy adott esetben egy nőverő tahó akárki volt, el kellett fogadni, mert ő a tanár úr, és akkor az egyik véglet. Most meg viszont tényleg az van, hogy egyfajta ilyen határtalanság vagy gátlástalanság van a kommunikációban, és egyébként szerintem még nem is biztos, hogy az az elsődleges probléma, hogy sokan, hogy vulgárisan, vagy durvák adott esetben, mert ezt normális esetben így a társadalomnak, az immunrendszerének valamilyen módon szűrnie kéne tudni. Na, de nem szűri meg. Tehát, hogy szerintem az még egy ilyen nagyon fontos dolog, vagy egy ilyen nagyon fontos körülmény, hogy az emberek nem, tehát hogy jött ugye, mondtátok, hogy van az egy tévé, és akkor amit a hírekben megmondtak, az úgy volt, ami a filmben volt, az úgy van, amit a, mit tudom én, nem tudom milyen műsorban elmondtak, az úgy van, most megvan 6228 idézőjel betett tévé, jön az információ, viszont az emberek nem tanulták meg szűrni, meg kritikusan gondolkodni ebben. És innentől kezdve gyakorlatilag bármit át tudsz vinni az embereknek.
2: Engem igazából nem a, ez nagyon leegyszerűsített dolog, hogy mondjuk a vulgaritás zavar, hanem az ostobaság, meg ez, amit Tünde mond, ez az arrogancia, hogy ezzel, szóval folyamatosan ezzel kell szembesülni, hogy buta és gátlástalan emberek kerülnek vezető pozícióba, de ez meg természetes, mert az, így könnyökölni kell, hogy az ember vezető pozícióba kerüljön, és ahhoz meg kell egyfajta gátlástalanság, és sajnos ezt termeljük

0: Hát csak nem mindegy, hogy azzal az ember él, vagy visszaél.
1: Hát természetes, és hát néz körül.
0: Mert hogy ugye az van, hogy amikor arra próbálsz építeni akár egy rendszert, lásd Magyarországon az elmúlt nagyon sok évben, hogy te folyamatosan ellenségeket generálsz, és ellenségeket teremelsz, és azt mondod, hogy ez is rossz, ez is rossz, ez is rossz, meg tehát emberek egymás ellen fordulnak, majd valaki aztán egy ilyen önjelölt megváltóként majd ez, tehát hogy azért ez nagyon rossz, és egyébként nekem például személy szerint a magyar választási kampány az volt így az a pont, ami azt mondta, hogy ennél már nem tudom, hogy lehet-e még túl. És nem tudom, hogy ti, nyilván ti gyerekeitek nagyobbak, mint az enyém, de hogy nekem például komoly szinten tű problémát okozott az, amikor ez a baromi sok plakátként volt, emlékeztek így választások előtt, és nyilván nem tudsz menni úgy a gyerekkel, hogy ne lásson belőle 625-öt mondjuk az iskolától az edzésig való úton meg vissza, még akkor is, hogyha kisvárosban mozgunk, és nem mondjuk a nem tudom, budapesti belvárosban, és amikor jöttek a kérdések, hogy de most akkor ez így miért is van, meg ez hogy is van, meg hogy most miért kell valakit utálni, meg miért mondja az a politikus bácsi a másikra, hogy az rossz és veszélyes, és most kitől kell félni, kitől nem kell. Ez nagyon durva ilyen pszichózis helyzetet tud egyébként kialakítani az emberekben.
1: Hát én magamról beszélek akkor, valahogy sikerült magamban kialakítani egy olyan immunrendszert, hogy egyszerűen én nem vettem észre ezeket a plakátokat. Mindig utólag jöttem rá, ja persze azok kint vannak, egyszerűen valahogy, mintha nem lettek volna. A gyerekeink szerencsére nagyok már 20 fölött, és valahogy, mintha ők, valami ilyesmit láttam, hogy nem borította ki őket ez a dolog. Szóval tudták, miről van szó, de szóval ő rájuk már ilyen fajta negatív hatást nem tett, de mondjuk nem örültem volna, hogyha mondjuk most 10 évesek. És aha, ezzel kell szembesülnék folyamatosan. Annak nagyon nem örültem volna.
2: Nem, mert hát ugye mi azért így az évek során nagyon sokat beszélgettünk velük ezekről a kérdéseikre is válaszolva, tehát azért általában voltak kérdéseik, tehát tudták, hogy mivel állnak szemben, pontosan tudták, hogy hazug propaganda, tehát hogy ezzel egyáltalán nem, tehát nem is merült fel kérdésként, hogy ez igaz lehet-e egyáltalán a részükről, egyáltalán nem merült fel kérdésként. Valószínűleg akkor én voltam az egyetlen a családban, akit ez rohadtul frusztrált és dühöngtem. De persze el tudtam menni mellette úgy, csak egyszerűen, amikor az embernek így ökölbe szorul a keze, hogy ezt megtehetik.
0: De hogy van egy ilyen telítettségérzet egy bizonyos ponton túl, amikor ez már még egy plakátot meglátok, és tényleg oda megyek és szétvagdosom adott esetben, vagy nem tudom, tehát hogy nem?
2: Hogyne. És akkor az ember szégyenkezik, hogy úristen, milyen agresszív gondolataim vannak, de szerintem tök jogosak végül
0: és
2: is.
0: És egyébként itt jön még az a dolog, hogy mondod, hogy jó, hogy nem 20 éves, vagy nem 10 éves a gyerek. Az én lányom 9 éves múlt, és harmadikos. Uh-huh. És egyébként az volt a tök durva, hogy az egy dolog, hogy mi mondjuk, nyilván mi is beszélgettünk róla, és ezt így elmagyaráztuk, vagy elmagyaráztam, hogy ez hogyan van, de hogy ez téma az iskolában is. Tehát, hogy amikor a gyerekek erről elkezdenek beszélni, és nyilván ugye az a fajta kétpólusú társadalom az megjelenik, mert vannak ilyen, meg amolyan, hogy mondjam, szülők gyerekei is, és hát a pont az ére pedig az, hogy a tanár meg nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel. Valószínűleg azért, mert tehát, hogy sok esetben egész egyszerűen vagy szintén van egy annyira, hogy mondjam, sarkos véleménye, hogy nem tud ezen felülkerekedni, azért, mert abban a szerepben van, amiben, vagy mert nem is akar.
1: Hát én magam nem szívesen lennék tanár ilyen helyzetben sem, ahol ilyenfajta indulatokat, meg ellentéteket kell valamilyen módon csillapítani, és valahogy ilyen emberi vágányokra terelni. De miről volt szó az előbb, amihez még hozzá akartam volna szólni? Vagy most már mindegy.
0: Hogy szeretnél mondjuk finn nyelvre műfordítani, hogy az elkövetkező?
1: Nagyon szeretnék. Finnül tudok két mondatot összesen, ugyanazt, amit Tünde is tud, mert amikor Prágában magyar szakosok voltunk, mert arra is jártunk, akkor volt egy évnyi finn nyelvtanfolyamunk. De ettől megkímélek mindenkit szerintem ettől a két finn mondattól, vagy ne tegyem?
0: Mondd el!
1: Hát az egyiket elmondom én. Az egyik úgy hangzik, hogy majdot ovat tuol a takana.
0: És ez azt jelenti, hogy?
1: Hogy a tejek ott hátul vannak.
0: Ez
1: egy fontos mondat egyébként, Tünde elmondja a másikat, az hosszabb.
2: Talvella sataluntája usainon pakkasta.
0: És ez pedig az, hogy mégsem elől vannak, hanem hátul.
1: Nem, ez egy más kérdő.
2: Ez egy sokasnasszabb mondat, ez igen. Annyit jelent, hogy télen hideg van és gyakran fagy.
0: Ez egyébként nagyon jó könyvcímek lehetnének adott esetben, és akkor már csak mögé kéne rendezni valamilyen szöveget.
2: Van ezzel a két mondattal, számunkra életmentő volt pont ez a két mondat, egyszer, de ezt most nem meséljük el.
1: Pedig szerintem szép sztori. Meséld el szerintem.
2: Mondjuk el azt a történetet, amikor a két finn mondat segített, semmi köze annak, amiről az előzőekben beszéltünk, de akkor elmondom.
0: Mennyivel jobb, bocsáss meg, ilyenekről beszélgetni, mint magyar választási plakátokról.
2: Igazad van, mégiscsak elmondom. Szlovák állampolgárként kötelező volt, Prágában tanultunk, meg éltünk, és kötelező volt évente elmenni megújítani, abban az országban tulajdonképpen, ahol születtünk, a tartózkodási engedélyünket, és akkoriban még úgy nézett ki a prágai Cizinecká policie, az idegenrendészet, hogy nem volt semmiféle sorszámhívás vagy ilyesmi, hanem volt egy széles folyosó, és akkor oda a világ minden nációja, minden bőrszíne, minden nyelve, mindenki így betódult a folyosóra, amikor ezt kinyitották, nem tudom, reggel 6-kor, vagy 7-kor, vagy valamikor, és szó szerint, mint a heringek, így a széles folyosón, így egymáson fekve tulajdonképpen, így egymáshoz préselődve bíztunk abban, hogy sikerül az útlevelet benyomni a megfelelő ajtóba, és majd egyszer behívnak.
1: És ezt évente el kellett járni.
0: Ez valójában ennek a koncepció az volt, hogy így a nemzetek egyesüljenek, nem?
1: Tehát, egyesültek.
2: De nagyon egyesültünk, mint látni fogod, és mi akkor elmentünk a Petikével ide egy napon, amikor már nagyon muszáj volt az adott évben. És ez az a szituáció, tudod, amikor úgy várakozol, nem tudsz olvasni, mert nincs helyet kinyitni a könyvet, tehát nem tudsz semmit csinálni, épp csak levegőt tudsz venni, mert tényleg minden oldalról nyomnak. Szóval az már beszélgetni se tudsz, mert valaki másnak a haja van a szádban, ha kinyitott, tehát ennyi. És én is ott feküdtem egy ilyen bőrkabáton, rajtam is hevert valaki, azt hiszem, az egy ukrán nő lehetett, Petike itt valahol oldalt volt, és amikor kínomban annyit mondtam, hogy elmondtam ezt az egyik mondatot, ezt azt hiszem a teljeset mondtam először, elmondtam az egyik mondatot, és akkor így megrándult alattam ez a bőrkabát.
0: Mert hogy egy finn ember volt?
2: És akkor így gondoltam, hogy hát azért rándult meg, mert talán érti, úgyhogy ilyen leellenőriztem, hogy igaz-e az elméletem, úgyhogy elmondtam a másik mondatot is, és erre aztán nagy örömmel hátrafordult, és megkérdezte, hogy beszélünk-e, vagy beszélsz finnül? Én értettem, hogy mit kérdez, nem tudtam válaszolni, mert a finnben azt, hogy nem, azt ragozzák valamilyen módon, úgyhogy Petike segített, igen, mert ő tudta, hogy
1: ez. Máshogy mondják, hogy én nem, te nem, ő nem.
0: De ugye az a fontos, hogy nehogy azt mondta, hogy persze, mert akkor az félreértik viszont a finnben.
1: Szóval megmondtam, hogy én nem, vagy te nem, már nem tudom, de valamilyen módon sikerült válaszolnom, onnantól már angolul ment a társalgás.
2: Na és azért volt ez jó, mert neki már benn volt az útlevele, és őt behívták, úgyhogy bevitte a mi útlevelünket.
0: Ne.
2: Igen. Itt viszont utána mi is megmentettük őt, mert kiderült, hogy ő egy új finn lektor az egyetemen, és kiderült, hogy be kellene fizetni ott nem tudom, egy bizonyos összeget, ami nincs nála, úgyhogy mi ezt kölcsön adtuk neki, neki se kellett még egyszer visszamennie, nekünk viszont több órát megspórolt azzal, hogy bevitte a cuccot, és ezt ennek a két finn mondatnak köszönhetjük.
1: Érdemes nyelveket tanulni.
0: De ez egy csodálatos dolog egyébként, és hogy egyébként, mert mondjuk mennyi statisztikai esélye van annak egyébként, hogy a prágai Cizinecká policén hány finn van, aki éppen így egy bőrkabát nyilván.
2: És mennyi az esélye annak, hogy pont a megfelelő két finn mondatot mondod el ennek a finn. Lehet, hogyha mást mondtunk volna, igen, akkor ez nincs.
0: Mondjuk nem a tej lenne hátul, nem, hanem mondjuk a, nem tudom, erjesztett halkonzerv például, akkor lehet, hogy azt már mondjuk egyfajta sértésnek venném, mert az ugye a svédeké, és azt meg annyira...
2: De nem érje el az inger küszöbét egyszerűen.
0: Igen. Na, és akkor ezek szerint ti Prágában ismerkedtetek meg, és onnantól tartati közös karrieretek? Így?
1: Végül is Tünde egyszer engem látott már Komáromban.
0: Amikor hírezenész voltam?
1: Amikor hírezenész voltam. De akkor én színpadon voltam, ő meg nagyon utálta az egészet, mert beszélgetni szeretett volna barátnőjével, és mi hangosak voltunk.
0: Gyakorlatilag idegesítették.
1: De rohadtul, tehát konkrétan idegesítettem.
2: Barátnőm egyszer egy héten, vagy egyszer egy két hétben jött haza, és akkor péntek este a vonatról egyenesen a rockklubba mentünk, mert az nyitva volt hajnalig, és akkor ott híres tudtunk beszélgetni. És a borzasztó volt, ha koncert volt, és akkor ott állt egy kis faszi a színpadon, fürdősapkában, és rohadt hangosan kiabált, tudod, és nem tudtunk beszélgetni rendesen, és alig vártunk, hogy vége legyen a koncertnek. Mondjuk leegyszerűsíthettük volna a dolgot azzal, hogy Petike rögtön oda jön, megkéri a kezemet, és akkor tudod, néhány kört kihagyunk az egészből.
0: Mert akkor gyakorlatilag, mit te ilyen mondasz, addig nem folytatódik a koncert.
2: Például, meg hát egy pár évet megspórolunk, mert ez azért évekkel korábban volt.
1: Prágában meg aztán az volt, hogy én tudtam, hogy a Mészáros Tünde, akit nem ismerek, de akit emelegetnek, hogy ő ott van, meg talán meg is mutatták nekem távolról, és egyszer a magyar tanszék előtt ültem az egyetemen, valamire vártam, és úgy elment egy ilyen Mészáros Tünde-szerű nő mellettem, és megkérdezte csehül, hogy nem tudom-e, hogy hány óra van. Ez még 97 lehetett.
2: Én nem tudtam, hogy ő ki. Mármint, hogy a nevét ismertem én is, csak még nem találkoztunk személyesen.
0: És akkor a koncerten te annyira megsértődt, hogy háttaláltál, és nem ügyezted meg.
2: De hát tudod, ott valahol nem érdekelt a koncert, én csak azt láttam, hogy úszósapka.
0: Szóval és megkérdez... az nem volt rajta akkor, amikor megkérdezted a...
2: Akkor nem, igazad van, való, ez lehet azok, igen.
1: Megkérdezted Csehőről, hogy nem tudom, hogy hány óra, ez még a mobiltelefonos idők előtti korszak. És mondtam, hogy sajnos nem tudom, mert nincs órám, mindez Csehőről, szóval mi először Csehőről beszélgettünk.
0: Ez csodálatos.
1: És aztán ő el is ment, úgyhogy később tisztáztuk, hogy ez ő volt, meg én voltam.
0: Hány évvel később tisztáztátok?
1: Nem olyan sokkal.
0: A következő 2013-ban.
2: Nem a következő évben, én tulajdonképpen azért voltam akkor ott, mert eldöntöttem, hogy visszamegyek az egyetemre, és éppen mentem, nem tudom, így megérdeklődni a felvételi követelményeket, vagy valamit, és akkor ott ült ez a csávó valahol. De ott volt az archeológia tanszék is, meg a magyar is, tehát úgy felmerült bennem, hogy hát, ha magyar, de... inkább mégis csehül kérdeztem meg, szóval ezek a nyelvek úgy látszik mindig szerepet játszanak.
0: Igen, amit én, és hát két műfordítóban.
2: De az összes többi magyarul zajlott aztán. Szóval.
0: Tehát magyarul kérte meg a kezed?
2: Nem, ő kérte meg.
1: Nem, kérte meg.
0: Na, erről meséltek meg.
1: Hát az úgy volt, hogy mi eldöntöttük, hogy örökbe fogadunk gyerekeket, de ahhoz, hogy együtt fogadjunk örökbe, az kell egy házasságlevél. Mert egyébként minket nem érdekelt az ilyesmi, hogy a házasság szent intézménye, meg ez hasonló. Mi nagyon jól el voltunk előtte, és azóta sem változott semmit, semmi. És hát ettől úgy dolgozgatunk otthon, amikor már úgy időszerű volt a dolog, lassacskán időszerűvé vált volna a dolog. Tünde fölnéz, és azt mondta, hogy akkor össze kéne házasodni, mondtam, hogy jó.
0: És ennyi.
1: Hát aztán még ugye a...
2: Hát aztán beszaladtam, éppen egy csalóközi faluban éltünk, aminek azelőtt nem hallottuk a nevét sem. És ugye beszaladtam, mondtam, hogy akkor csináljuk meg minél előbb, hogy be tudjuk adni a papírt az örökbefogadásra, hogy beszaladtam a községházára, vagy hogy hívják ezt manapság.
0: MNV-re, nem így.
2: MNV-re, de van ennek valami civilizáltabb neve most hát már valami. Nekem a községháza tetszik egyébként, maradjunk
0: Obecni,
2: ennél, jó?
0: Obecni úrát, községi hivatal, nem?
2: Községi hivatal, ez az hivatal, oké. Okay. Szóval beszaladtam a községházára, és mondtam, hogy mikor adjatok valami időpontot, mikor lehet leghamarabb házasodni. Az első az volt, hogy így végignéztek rajtam, hogy már látszik-e, vagy nem látszik. És aztán mondták, hogy 2 hét múlva, mikor, ja, hogy szombatok azok foglalat, mondtam, nem, nekünk jó egy hétköznap, úgyhogy akkor egy csütörtökön összeházasodtunk.
1: Egy gyönyörű csütörtök délután volt, aztán a két tanúval hazamentünk, és ettünk egy kis főzeléket.
0: De ez egy csodálatos történet. Szerintem. Egyébként ezt nem gondoltátok, hogy ezt így megírjátok egy könyvbe, és akkor ezt így megműfordítjátok?
2: Szerintem azért sokan ettek, mit tudom én, főzeléket, csütörtökön esküvői ebédnek, de persze azt, amit a 2-3 héttel később csináltunk a barátoknak egy bulit, de csak ilyen farmeres buli volt, szóval.
0: Akkor nem volt öltönnyakendő, meg nagy fehér flitteres ruha, meg sapka.
2: Nem emlékszem, hogy valakin lett volna rajtunk, biztos nem.
1: Szóval érdekházasság, ez a lényeg.
0: Na, igen. De akkor beszélgethetünk a jól működő érdekházasságokról, nem? Tehát, hogy így azért ne haragudjatok.
2: Ja, de nem attól működik jól, hogy házasság, persze, attól, hogy kapcsolat.
0: Persze. De, és akkor valójában ugye, mert ugye a Prága, meg te, és a jutott neki, a legendás zenekar azért, ezek így ez a három dolog, ez így egyben van is. Akkor valójában ti mi külön-külön mentetek Prágába ezek szerint, és a Prágában a cseh...
1: Én 90-ben mentem Prágába.
0: És te Kassáról mentél
1: Prágába?
0: Én Kassáról
1: mentem, én oda mentem tanulni. És el is végeztem hát Csehőr ilyen nagyon prózai volt a neve, hogy informatika, de magyarul úgy hangzik ez a szak, hogy programtervező matematikus. Hú. Az mégiscsak máshogy hangzik, úgyhogy ezt szoktam mondani. És közben, amikor ezt már befejeztem volna, akkor még beiratkoztam magyar szakra is, illetve beiratkoztam, felvételiztem.
0: Tehát akkor valójában, és ezt el is végezted?
1: Azt nem végeztem el, mert akkor már annyi munkám volt, hogy nem volt időm.
2: Te 8 évig jártam.
1: 7 évig jártam, de már nem. Hát egy diplomám már volt, azt se használom azóta sem.
0: De ezt akartam kérdezni, hogy te mennyi percet dolgoztál informatikusként
1: életes? Soha az életben. Lediplomáztam, és onnantól kezdve, hát nem, hogy onnantól kezdve, engem már harmadikban sem érdekelt a dolog. Csak nem volt, fogalmam sem volt arról, hogy mit csináljak. Hogyha abba hagyom, akkor elvésznek katonának, ezt azért meg akartam úszni. Úgyhogy ott maradtam, amíg lehetett, azt is 7 évig csináltam.
0: Na, és hogy lett a zenekar? Erről mesélj egy kicsit.
1: A zenekar?
0: Igen, mert ugye azt én úgy tudom, hogy egy más néven lett, aztán feloszlott, aztán megint lett, és akkor Hát, úgy lett
1: két jó barátom, Mazsola, azaz Gál Attila, és Leila, azaz Pásztó Gábor, valahogy észlelték, hogy én botrányosan nem tudok énekelni, de hogy annyira, hogy ez már ritkaság. És ebből kiindulva, hogy rávettek, hogy ezt a tehetséget, tehát vagy tehetségtelenséget, ez már annyira szar, hogy ezzel valamit csinálni kell, csináljunk egy zenekart. De mi úgy terveztük, hogy összesen egy fellépésünk lesz egy prágai magyar buliban, úgyhogy egy hónap alatt összehoztunk, vagy 10 számot, ezt eljátszottuk, és hát gondoltuk, hogy ennyi lesz. Csak ugye a koncert végén meghívtak ide Budapestre, meg Párkányba, egészen váratlanul, úgyhogy hát akkor gondoltuk, hogy ha már hívnak, akkor megyünk, mert hát miért nem mennénk, és ekkor még Beatles volt a zenekar neve, hiszen az már bevált.
0: A szövegeket te írtad egyébként?
1: Is. Egy jó részét én írtam, egy másik jó részét Mazsola írta. Volt, amit közösen írtunk, többen is, és néhányat ajándékba kaptunk. A Huszák Cella társa voltam, azaz HCV nevű zenekartól, aminek oszlopos tagja volt Petrik Szilárd, uh-huh. És az szóval néhány szöveg az ő leleménye.
0: És egyébként Prágában magyar zenekar csinálni, az nem volt egyfajta ilyen funkcionális öngyilkosság, vagy ez kimondottan azt volt, hogy akkor, na, csinálunk.
1: De nekünk nem volt semmi elképzelésünk, meg tervünk, szóval nem úgy vágtunk bele, hogy na most zenekart csinálunk, és akkor ezt Prágában hogy fogjuk megvalósítani, mi csak sodródtunk, és gyakorlatilag a mai napig ezt csinálom.
0: Tehát elég jól csinálod, hogy különböző...
1: Végül is akkor ilyen sodrúzást kívánok mindenkinek, hogy...
0: Meg hát egyébként, ahogy beszélgetünk itt a dologról, valójában így az jön ki, hogy a negatív dolgok azok így pozitívvá, hogy mondjam, tehát pozitív...
1: Nem esültek,
0: igen, tehát hogy azért az, hogy idegesít a zenekar, mert nem tudsz beszélgetni, és lesz belőle egy több évtizedek óta tartó nagyon jó kapcsolat, az, hogy kell egy papír lett.
2: De ez a zenekar ellenére lett. Nem, egyébként utána megszerettem a Jutott nekit természetes. Tehát egyrészt hivatalból, és másrészt megismertem a Jutott nekit igazán, úgyhogy a mai napig az egyik kedvenc zenekarom.
0: Akkor most játszunk egy számot. Mondasz egy számot, hogy itt így melyik az, amit így...
1: 9.
0: De ez mind a lottószámok, tudod?
1: Az 5 számok.
0: Tudjátok, a 6-os, az 9-es, tehát volt ez a...
1: Tudom, ismerem.
0: Na, mit kell, zöld szám?
1: Zöld szám, de az kétszer is van a negyedik albumról inkább, mert az egy sokkal jobb felvétel.
0: Nem, elég segít, mert most így improvizálunk.
1: Ja. Nézd meg, hogy zöld száma.
0: Ez?
1: Nem tudom, miért te mit nézel? Én nem tudom, nézel itt... a levegőbe.
2: Jaj, menj oda és nézd.
0: Jó, gyere, menjünk. Igen, ez a rádióban megmutatjuk kedves nézőknek, hogy...
1: Tassad?
0: Ez?
1: De ez egy videófelvétel, az nem lesz az igazi. Aha. Hát erre készülni kellett volna, mert hogyha YouTube-ról akarsz lejátszani, az...
0: Van Spotify-unk is, hogyha az...
1: Attól nem vagyunk. Szerintem ezt majd berakod van. De itt a tilosan ment úgy egy-két éve az összes Jutott neki, szóval itt megvan nektek valahol.
0: Elképzelhető. Ezt most nem fogom megtenni, de akkor mondj ezekből valamit, és akkor legyen már egy kis Jutott neki. Csak hogy itt ugye...
1: Hát csak hogy megy szól úgy, hogy hallgatható lesz. Legyen a vérkonzerv mondjuk. Nem tudom, mennyire lesz jó.

0: Az első nem feltétlenül jó minőségű felvétel után a második nekifutásra a Vérkonzerv című számotokat hallottuk. Ez mikor lett felvéve ez a...
1: A Vérkonzerv az kb. 96-ban, de a nem feltétlenül jó minőségű felvételen nagyon-nagyon jól lehetett hallani, hogy mennyire nem tudok énekelni. Ott azért nem sok hang lett eltalálva.
0: De nem baj, mert attól még a zenekar legendás, a zene jó. Én nagyon szeretem egyébként, én régen nagyon sokat hallgattam el ezt a tizenéteket, viszont bár felhatalmazást nem kaptam rá, de most azért el fogom mondani, hogy közben úgy alakult, hogy lehet, hogy a Tilos Maratonon lesz jutott nekik koncert jövőre.
1: Hát, ha lesz, aki megszervezi, rajtam nem fog múlni.
0: Megoldjuk. Tünde, elsősorban fogsz rajongani, vagy hívsz barátnőt beszélgetni, és utána majd?
2: Tudom a barátnőmet, és majd az elsősorban beszélgetünk rajongva.
0: Vagy ezt valahogy bekomponálni, tehát, hogy esetleg így, nem tudom, tehát, hogy ilyen konceptuális, hogy mondjam, performance.
2: Szerintem abszolút ilyen multifunkciós üzemmódban működöm, úgyhogy.
0: És lesz úszósapka?
1: Szerintem az elmaradhatatlan kellék.
2: De úgy most már olyat nem kapsz nagyon, mint akkor volt ez a rózsás gumi.
1: Olyat már nem kapok, de megoldom a mai úszósapkákkal.
0: Valakinek a nagymamájának a fürdőszobájában még lehet ilyet találni akár egyébként, és majd csinálunk egy ilyen felhívást itt a Tilos.
1: Csak azok a ronda fajta úszósapkák voltak, hogy nagyon hamar előregettek, és elkezdtek töredezni, meg ragacsosak lettek. Az már nincs, ez a régi jó úszósapka.
0: Figyelj, valahol van, csak meg kell találni, biztos van hermetikus.
2: Szerintem, ha valaki megtalál, akkor Ádám talál egy olyat, az biztos.
1: Én fölveszem.
0: Jó. Volt olyan... Na, de hogy volt, mert ezt még nem beszéltük végig, és ezt én sem tudom pontosan, igen, hogy ti mikor oszlottatok fel, és aztán élettetek újra egy bizonyos koncerten, ezt jól tudom?
1: Vagy igen, az itt volt konkrétan Budapesten, na, hogy a Beatles belső ellentétek miatt feloszlott. És a következő percben megalakult a jutott neki.
0: Ugyanazzal a személy...
1: Persze, ugyanazokkal az emberekkel, és ugyanazzal a repertoárral.
2: A következő perc az úgy értendő, hogy valóban a következő
1: igen, percben. Igen, és a jutott neki fejezte be a koncertet.
0: És a belső ellentét az megszűnt létezni.
1: Természetesen.
0: Ez nagyon jó, tehát ugye, de ez egy gyönyörű dolog. Egy csomó olyan dolgot mondasz most a műsor alatt, amiből igazából, hogy mondjam, tehát, hogy neked ilyen életviteli coachnak kéne lenni, aki így, mert például az, hogy hogy lehet létezni a választási plakátok garmadájának hatása alatt, úgyhogy ne vedd észre. Figyelj, szerintem erre abszolút komoly egzisztenciát lehet építeni.
1: Szerintem csak megfelelően figyelmetlen vagyok, és introvertált, és nem érdekelnek a dolgok, hogy így lehet, de hát nem mindenki ilyen. Úgyhogy hát, hiába mondom, hogy legyél ilyen, ahogyha alkatilag nem ilyen az illető.
0: Hát de ennek pont ez a lényeg, hogy fizet annyit, hogy te meggyőzz érte. Tudod,
1: tehát, az jó, az a része jó. Igen.
0: Na jó, és mind dolgoztok most egyébként műfordítóilag? Meséljetek arról egy kicsit. Dolgoztok-e, vagy most éppen nyári szünetet tartotok, és készültetek hetek óta a Tilos Rádiós beszélgetésre, amire nagyon komoly kérdésekre próbáltok válaszolni?
2: Persze, rengeteg verziót elpróbáltunk otthon, hogy ki tudja, miket fogsz kérdezni, úgyhogy igazából hetek óta így tréningezünk, naponta 5-6 órát végigvettünk így minden verziót, úgyhogy szerencsére jó néhány kérdésbe is talált, ugye ezeket begyakoroltuk természetesen. De most volt egy nagy leadásunk mind a kettőnknek, valamikor június végén. Én egy verses kötetet adtam le.
1: Én meg Peter Sulajnak egy regényét.
0: Na, de milyen verset fordítani? Mert ugye erről kezdtünk beszélni az elején. Ez nekem egy ilyen nagyon elképzelhetetlennek tűnő történet. Hogy lehet verset fordítani?
2: Ez egy ilyen pár éve elkezdődött szerelmem, és pont, és ezt azért szeretem, mert... Amit a prózánál én legjobban utálok valóban, az a rengeteget kell ülni előtte, és én alkatilag valahogy erre a sok ülésre képtelen vagyok. De hogyha prózát fordítok, akkor én 10 percenként felpattanok, hozok valamit enni, vagy inni, vagy elszívok egy cigit, vagy tehát valamit kell csinálnom közben, mert ez túl sok egy helyben ülés. A vers viszont az fejben is tud menni néha, és az tömör, tehát az ember csinál, legalábbis én csinálok először egy abszolút ilyen nyerset, egy ilyen vázlatot, és aztán kezdem el az egészet szétbontani, kibontani, összerakni, sőt konzultálok a szerzővel is, amikor bármilyen kétértelműség esetén, ahol nem világos például, hogy szándékosan volt ez kétértelmű, ugye az a szerencsé, hogy élő szerzőkkel dolgozom.
0: De ez az, mert mi van akkor, hogyha...
2: Akkor semmi, akkor annyi, akkor ő bukta, én pedig a saját értelmezésemet adom át, mert szerintem egy vers az egyébként is olyan, ezt nem először mondom, de a Tilos Rádióban először mondom, hogy 100 olvasója van a versnek, az 100 olvasat. Tehát én ezt még prózára is applikálnám egyébként, tehát hogy ez minden annyira átszűrődik, az egész irodalom annyira átszűrődik az olvasón, hogy nincs egy azonos, tehát hogy nincs az, hogy betáplálom ezt, és kijön ugyanaz valahol a másik végén, és a versre ez egyszerűen ezerszeresen igaz. Hát ugye egy annyira, a leggyakrabban, tehát egy annyira szubjektív képződmény, és annyiféle rétege van, és annyiféle apró kis ilyen csomag, meg ilyen kis robbanó fejecske van benne elrejtve, hogy az olvasó nem feltétlenül tudja, sőt, nem feltétlenül, tehát nagyon-nagyon ritka, hogy pontosan tudhatja, hogy mik vannak ezek mögött, akár az utalások mögött. Persze vannak nyilvánvaló utalások, meg nyilvánvalónak szánt utalások, de például rengeteg, tehát ilyen mondjuk akár a magánéleti motivumokkal foglalkozó költészetnél, ott azért ugye nagyon gyakori, hogy ez egy ilyen alanyi dolog, és ott egyszerűen kibogozhatatlanok a dolgok. Szóval az én feladatom nem az, hogy én ezeket kibogozzam és utálaljam az olvasónak, hogy ez egyébként ezt jelentette nyilvánvalóan, viszont mindig tudnom kell, hogy mi az, amit vissza kell csomagolnom abba a kis töltényfejbe. Tehát nekem tudnom kell, hogy az mit tartalmaz.
0: És akkor olyan előfordulhat, hogy azt mondja mondjuk a költő, hogy én ezzel nem ezt akartam mondani?
2: Hát én kérdezek, tehát hogy ott, ahol nekem kétségeim vannak afelől, hogy ezt most én úgy értelmezem, ahogy ő akarta, vagy nem. Tehát én elolvashatom a verset olvasóként is, ott nincs felelősségem, de fordítóként felelősségem van. Tehát és persze megcsinálhatnám ezt egyébként, sok fordító csinálja azt, hogy akár az éppen nincs kontaktusa a szerzővel, vagy nem is lehet, ugye, mert mondjuk már nem él a szerző, vagy mondjuk egy olyan szerző, aki valahol egészen másholról is nem kommunikál a fordítóival. De vannak fordítók, akik egyszerűen így annyira megbíznak magukban, én akkor azt gondolom, hogy ez egy olvasói átadása a versnek, természetesen műfordítói eszközökkel, tehát itt most nem a technikai részét elemzem, vagyis nem a technikai részéről beszélek. De én meg úgy érzem, hogy ha én azt akarom átadni a lehető legközelebbi változatban, ami volt, aztán az olvasó már csinál vele, amit ő akar, akkor nekem tudnom kell, hogy mi az, amit én tömörítek, és mi az, amiről... És pontosan mi az, amit ezt tartom, mert az, hogy az én olvasatom megvan, az egy dolog. Csak nem biztos, hogy ez volt a szerzői szándék.
0: Na de itt ugye itt sokkal, hogy mondjam, pregnánsabb a fordítónak a saját személye a végeredményben, mint mondjuk egy prózában, nem?
2: Hát ez az, hogy ugyanúgy, mint a prózában itt is, tehát ez tulajdonképpen egyfajta szinkron színészet. Tehát az biztos, hogy valami, szerintem minden fordítói személyiségből kerül minden fordításba, akár versbe, akár prózába. Itt most igazából arról van szó, hogy én ezt a mimézist, ezt mennyire tudom megcsinálni, mennyire tudom kihagyni magamat belőle úgy, hogy maximum egy lábnyomom maradjon benne. Uh-huh.
0: Lehet ezt tanítani? Lehet tanulni műfordítónak lenni? Vagy lehet tanulni műfordítást?
2: Ezt nem tőlem kell megkérdezni, mert én soha nem tanítottam ezt, és nem is tanultam tulajdonképpen.
1: Bizonyos szempontokat föl lehet vetni, amiket jó, hogyha tudatosít az ember, de ezek a nem is a technikai részei, hanem inkább a hozzáállás.
0: Adnám magát a kérdés, és ez valószínűleg nagyon közhelyszerű, sőt hülye kérdés, hogy hogy lehet valakiból műfordító, de igazából valahol mégis kíváncsi lennék, hogy tud lenni, hogy válhat valaki műfordítóvá.
1: Fogalmam nincs, mert én véletlenül lettem műfordító. Amikor...
0: Ez is egy jó történet, gyanítom. Meséld el, légy szíves.
1: 16-ban Szlovákia volt a díszvendége az akkori könyvfesztiválnak, és hát nagyon sok fordítás született, hát tűntem 4-et, vagy 6-ot, vagy hány könyvet fordítottak, 6-ot. És kiderült, hogy van egy gazdátlan, amit még jó lenne lefordítani, meg volt rá a támogatás, szóval ki tudták adni. És akkor valahogy adódott, hogy én, mint szakfordító, hát én is megpróbálkozzak vele. Ez volt Maros Krajniaknak a Kárpátia című műve. És hát mondjuk ez olyan szöveg, hogy ez mély víz volt, és hát kitűnően megoldottam egyébként. Leszámítva azt, hogy rögtön az ajánlást félrefordítottam. De onnantól kezdve jó volt a szöveg. És hát valahogy onnan azzal elindult, aztán ugyanúgy Krajniaknak még egy könyvét fordítottam, és akkor azóta időnként fordítok valamit.
0: És akkor volt egy pont, hogy úgy érezted, hogy most már műfordítóvá váltál?
1: Igen, a múlt hónapban, igen.
2: Ja, de egyébként, hogy visszatérve erre, hogy ez természetesen oktatják is a műfordítást, tehát Magyarországon is van műfordítóképzés, és mindenképpen át lehet adni bizonyos dolgokat, tehát ahogy Péter beszélt róla, tehát hogy akár egy elméleti síkon, akár valamilyen fajta technikai síkon, de nyilván nem lehet egy kész mesterséget úgy kézbe adni, hogy oké, akkor te most már ez vagy, mert ott ennek aztán át kell szűrődnie valamilyen módon az adott személyen.
0: Hát pontosan ezért ismerül fel a kérdés, mert ahhoz, hogy ez kicsit egy ilyen saját maga farkába harapott kutya helyzetnek tűnik így kívülről, hogy ahhoz, hogy valaki kapjon egy jó művet, ahhoz, hogy valaki rábízza, hogy ez fordítsd le, ahhoz el kell jutni odaig. Na, de ahhoz, hogy el tudjon jutni, ahhoz le kell fordítani könyveket. Tehát, hogy hol?
2: Hát szerintem egyébként a legnagyobb részünk inkább, de legalábbis szerintem a magyar-szlovákos fordítók, de most lehet, hogy tök hülyeséget mondok, szerintem mind véletlenül lettünk valahol műfordítók. Valahogy így adódott, vagy biztos mindenki vágyott is erre a kihívásra. Ez egyébként ez a műfordítás, ez ilyen rémromantikusan hangzik, és általában aztán aki nem műfordító, az meg szokott lepődni, hogy ez... Ugye, mert ez a jó kérdés általában elhangzik, hogy fordítgatsz még? Szóval így emögött azért nem látszik.
1: Igen, napi 16 órában mondjuk.
2: Ez így kívülről, igen, nem látszanak ezek az ember fenekén a tyúk szemekettől, meg amikor folyamatosan ülni kell fölötte, és tényleg nem látszik az a honor, amit az ember kap érte.
0: De hogy egyébként úgy dolgozol te is, vagy mindketten akár, vagy magatoknak így, nem tudom, ilyen adagoljátok, hogy na most akkor 6 órát megyek, vagy két felézetet csinálok, vagy ez hogy működik?
1: Ez lenne a jó. Hát én ugye közben szakfordítással is foglalkozom, ott sokkal feszesebbek a határidők, úgyhogy azt kell jól beosztanom, és közben mondjuk egy nagyobb lélegzetű mű, mondjuk egy regény, amit szintén be kell osztanom, és én vagyok a fegyelmezettebb, a többiről inkább Tündét kérdezd.
2: Te emlékszel arra, amikor mondjuk érettségi előtt, vagy egy egyetemi vizsga előtt, ugye volt egy tankönyv, vagy egy szkript, amit éppen be kellett vágni, és akkor így az ember beosztotta, hogy oké, két heten van minden nap, nem tudom, 10 oldal, vagy 15.
0: Igen, és aztán az utolsó nap próbáltam behozni.
2: És aztán igen, amikor körülbelül úgy, amikor már, és még amikor két felé szedted már a végén, mert még mindig nem, addig-addig tologatta az ember, hogy még semennyit sem haladt vele, és akkor így az ember egyszerűen két felé szedte, és még mindig úgy döntött, hogy két nap alatt ez behozható. Na, én kb. Ezzel a módszerrel szoktam dolgozni, de eddig még valahogy mindig mindent leadtam végül, és mindig megfogadom persze, hogy ezen túl egészen másképp lesz, de én azt hiszem, hogy ez karmikus, szóval lehet, hogy sose lesz másképp.
0: Kíváncsi vagyok még egy dologgal kapcsolatban a véleményetekre, ha már akár szakfordítás, de akár ez lehet, hogy még a... De majd ezt ti elmondjátok, a műfordításra is lehet hatással, hogy mesterséges intelligencia. Mennyire van ott a Damoklész kardja, akár az egyikben, akár a másikban?
1: Szakfordításban nagyon is, úgyhogy eléggé megcsappantak a megrendeléseim. Műfordításban még sokáig nem lesz ott, én azt hiszem. De csak hát, szóval, mint már említettük, műfordításból nem él meg az ember.
0: És te, mint programtervező, matematikus, informatikus, tehát egyébként...
1: Hát én ezt az említett diplomát, ezt 97-ben szereztem.
0: Jó, hát
1: szóval
0: akkor...
1: azóta nem foglalkoztam a témával egyáltalán, és hát most kezdőként elhelyezkedjek informatikusként, az most nekem nem igazán pálya.
0: De nem erre gondoltam, hogy inkább arra azt akartam kérdezni, hogy akár a 30 évvel ezelőtti tudásod révén, na jó, ne viccet félretve, tehát hogy el tud jutni szerintetek egyébként a mesterséges intelligencia arra a szintre, hogy adott esetben akár műfordítást is tudjon végezni, megfelelő, szóval hogy benne legyen az a...
1: Nekem van egy olyan érzésem, hogy már gyakorlatilag eljutott.
0: Igen.
1: Csak azok a nyelvi modellek, amik így elérhetők, azok ezt nem, szóval azokban ez még nincs ott. De szerintem vannak olyan magas szintű mesterséges intelligenciák, ahol ezt már gyakorlatilag tudja.
0: Mert egy óvatatlanul az jutna az embernek az eszébe, hogy ugye, ami, hogy beszéltünk róla mi is most a mai műsorban, meg korábban is, akár másokkal, hogy ugye a fordításban mindig benne van a fordító, az ő személyisége, az ő nyelvezete, akár az ő gondolatai, az ő megélése verseknél, meg vagy legalább Tünde itt most szkeptikus rázza a kezét, de hogy az ember kívülről mindenképpen ezt gondolná. Lehet, hogy nem így van. Vagy nem annyira van így. Na de hogy ugye a mesterséges intelligencia elviekben meg pont arra lenne képes, ha képes lehet rá, hogy ezt úgy megcsinálja, hogy igazából kimarad belőle a köztes elem, az ember.
1: De hogyha nyilván beszélgettél, cseteltél már ChatGPT-vel, vagy akármivel.
0: Igen, Jolán, doktor mesterséges
1: igen.
0: Jolán.
1: Szóval valamilyen fajta személyiség nyilvánul meg veled szemben. Be van programozva, hogy éppen milyen személyiség legyen, valamilyen, vagy illetve hozzád idomul, valamilyen személyiséget látsz magaddal szemben. Szóval, hogyha megcsinálja a műfordítást mondjuk olyan szinten, hogy tényleg már alig-alig kell átnézni az embernek, benne lesz abban is valamilyen személyiség, csak éppen nem az emberi. Uh-huh. Ez a gond.
2: Csak azért teráztam itt a mindenféle végtagjaimat, mert hogy amit az előbb mondtam, az pont arról szólt, hogy nekem, mint fordítónak igyekeznem kell valamilyen szinten kimaradni a szövegből. Tehát, hogy itt nem az a lényeg, hogy az én lenyomatom maradjon benne.
0: Nyilván, de...
2: Tehát elkerülhetetlen valamilyen módon, de annak olyan, tehát az gyakorlatilag jó esetben mikroszkopikus az a lenyomat. Ez biztos vannak, de minden műfordítónak vannak mondjuk kedvenc szavai, amiket használ, de hogy ezt egy külsős nem fogja észrevenni, hogy most megint ezt, ha csak nem, mit tudom én, a te fordításaidra van ráállva, és el nem olvassa mindet, és mondjuk nem ebből akar diplomamunkát írni.
0: És megtalálja azokat a stílusjegyeket.
2: És megtalálja a stílusjegyeket, mert egyébként tehát, hogy nem az én stílusjegyeim, tehát nekem pontosan az a dolgom, hogy én valamilyen módon a szerző stílusjegyeit adjam vissza.
0: Igen, de egyébként vannak, nyilván kevés ilyen van, vagy hogy mondjam, kevés lakossági felhasználónak van mondjuk egy olyan irodalmi élménye, hogy egy azon könyvnek akár egy hosszabb időintervallumban két különböző ember által lefordított változatát elolvassa, de óvatatlanul van ilyen, és lehet találni benne különbséget.
2: Ja, persze, abszolút. Tehát ilyen szempontból, tehát nem lesz olyan, hogy leültetsz, nem tudom, 10 műfordítót, és mondjuk akár egy 5-soros szöveghez is azonos szöveget kapjál, ez egészen biztos, hogy nem lesz, és ez a szépsége is valahol a dolognak. Tehát ilyen módon, igen, valóban mindannyian ott hagyjuk rajta a kézjegyünket, csak ez nem mindig olvasható, ez a kézjegy.
1: És nincs olyan, hogy egy jó fordítása egy műnek. Lehet neki jobb, meg rosszabb fordítása, mert úgy lehetnek olyan elemek benne, amik megkérdőjelezhetők, de lehet több egyformán jó fordítása természetesen.
0: Mert ugye említett, bár nem teljesen jó az analógia szerintem ebben a dologban, de ugye említetted, azt hiszem te említetted, de a szinkron színész, vagy a szinkron hangot, hogy valójában egyébként, ha az ember megnézi egy filmet két különböző szinkronnal, is nagyon más tud lenni egyébként, akár ugyanaz a szöveg, tehát, hogy...
1: Igen, és hát a szinkron hangnál is az a jó, hogyha eszedbe se jut, hogy az még egy plusz ember, hogyha az a természetes, hogy az a színész, akit lát, ezen a hangon szólal meg. Hát a műfordító ezt csinálja, hogy az a jó, hogyha eszedbe se jut, hogy ez valaki más, nem az eredeti szerző.
2: Igen, köszi, ez a legpontosabb, amit mondhattál.
0: És az a helyzet, hogy lejárt a műsoridőnk, és szerintem ez egy csodálatos végszó. Kérdezted a műsor előtt, Péter, hogy... Soknak tűnt?
1: Uh-huh. Mármint előzetesen belegondolva, hogy miről fogunk mi beszélgetni másfél órán át, hát végül is.
0: Volt.
1: De a lényeget elmondtuk.
0: Mert még lesz is, és gyertek el megint, még, majd. Egyszer, kétszer, sokszor. Mondjátok el nekem még egyszer, légy szíves, azt az egy-egy fordításotokat, csak hogy a hallgatók keressék meg, és olvassák el, amire díjat kaptatok.
1: Én elmondom, Lukás Cabala.
0: Igen.
1: Emlékszel majd Trencsénre? Egyébként nemrég láttam a Facebookon, hogy azeri nyelven is megjelent ez a könyv.
0: Ne. Olvassátok el magyarul.
2: Az Abacus Plus kiadó.
1: Ja, az Abacus Plus kiadásában jelent meg. A Líráról megjelent, illetve megrendelhető, tudtommal.
0: És Tünde, a te könyved?
2: Pedig Peter Maczowski, Tantalópolis, és ez a Kaligramnál jelent meg, és szerintem a Lírán szintén, meg az Írók boltjában.
0: Drága, Csillos Rádió hallgatók, a kortárs szlovák művészet legkiemelkedőbb magyar hangjai, így jól mondta az internet, voltak a vendégeink. Mészáros Tünde és Beszörményi Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük mi is. Lehetőséget.
0: Sziasztok! Ti pedig két hét múlva hallgassátok újra a Szlovák kapcsolatot, illetve még nagyon-nagyon gyorsan egy programajánló. Jövő hét pénteken kezdődik a Művészetek Völgye, és a Művészetek Völgye első 5 napján, az azt jelenti, hogy 24-én, 25-én, 26-án, 27-én és 28-án a Petendi Pajtában élő szlovák kapcsolat beszélgetések lesznek. Gyenge Veroni Slammerrel, Finta Márk újságíróval, Győri Merton festőművésszel, Oszkó Jakab Natáliával, a Művészetek Völgye igazgatójával, illetve Papóval. Úgyhogy gyertek, ez volt a műsorajánló, most pedig még végezetül egy kis jutott nekik. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az orangutánoktól a gorillákon át a csimpánzokig. Ugyanaz az alapvető idézítési struktúra figyelhető meg minden ember szemben sumbajom nevetésénél, ami arra utal, hogy valamennyiük közös őse már legalább 15 millió évvel ezelőtt felismerhető módon nevetett. Állítja a Communication Biology-ban megjelent tanulmány. A kutatók 5 emberszabású majomfaj 17 egyedének nevetését rögzítették egymás csiklandozása és társasjáték közben. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: Az orangutánok jellemzően magányos állatok, a nőstények 6-7 éven át egyedül nevelik kölykeiket. Egy friss kutatás szerint mégis tudatosan szerveznek találkozókat, hogy utódaik együtt játszhassanak. A Konstanzi Max Planck Viselkedésbiológiai Intézet munkatársai 31 vadon élő borneói orangután 15 éves, mintegy 30 ezer órányi megfigyelésének adatait elemezték. Kiderült, hogy a hasonló korú kölyköket nevelő, egymással rokonságban álló anyák rendkívül sok időt töltöttek együtt, és útvonalaikat is úgy alakították, hogy gyakoribbá tegyék utódaik érintkezését. A kutatók szerint a fiatalok így tanulják el a létfontosságú viselkedésformákat, a hímek például a küzdést. Az anyák a másik mozgáskörzete ismeretében becslik meg, hol találkozhatnak, az ott elérhető táplálék mennyisége nem befolyásolta a döntést. Írja a New Scientist nyomán a Qubit.
1: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányukban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű háziegerek és nagyobb méretű vándorpatkányok, Rattus norvegicus, túlnyomó többségé genetikai mutálódott, hogy ellenállóbbá várjon a mérgekkel szemben. Minden hat tesztet rákcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rákcsáló

0: több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rákcsárókat a gyakori írtóméreggel szemben. Így a rákcsárókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni, a magyar narancs hírét hallottátok.
1: Ezek voltak a hírek.

Szevasztok! Excelsis és Agónia, mindenkit szeretettel üdvözöl a műsorvezető Bolox, Diszmé nem lehet velünk, szokásos éves szabadságát tölti, jó pihenés neki. Mai adásunkban tehát nem beszélgetünk, semmilyen portré nem tárul elétek valamelyik híres post-punk legendáról, hanem a post-punk revival egy-két üdvöskéjét hoztam el nektek szokás szerint, akikről így lehet hallani ezt-azt. Újabban Angliában felkapták egy újabb zenekart, post-punk revival, hát inkább gótikus felhangú csapatról van szó, de soroljuk be őket ide, mert hát számos post-punk legenda mondja róluk, hogy figyelemre méltó csapatról van szó, ők a szájfekélyek, vagyis Mouth Arthurs, hallgassuk meg tőlük első körben a Perfect End című számot most.

Szóval ez volt a Mouse Answers Londonból. A csapatról érdekes tudni azt, hogy John, egyik méltatójuk John Robb, a Membranes frontembere, aki már jó ideje ilyen zenetörténeti munkákban van, életinterjúkat készít számos nagysággal. Egy ilyen elfogadott figurája ennek a közegnek, tehát mindenki szívesen leül vele beszélgetni. Nem játsza túl a szerepét, egy teljesen korrekt ember. Szerintem nagyszerű zenész is. Volt Membranes adásunk pár évvel ezelőtt, azt hiszem. És ugye ő mondja róluk azt, hogy a kísértet járt, a külvárosi hangulat visszatér. Hát azért ez még túl fiatalok, hogy ezt mondjuk rájuk. Szerintem, mert az a csapat ugye 19-20 éves fiatalokból áll. Ahhoz képest egyébként egész jól eltalálják szerintem az arányokat. Érdemes lesz figyelni, hogy mi lesz velük. Következő számunk tőlük, Silent Pictures.

Na hát már az Alsars, az első lemezük fog kijönni, akik hallgatják az adásunkat régebb óta, talán emlékeznek az O-Children nevű formációra, Okandi a nagyszerű hangú énekes vezetésével. Hasonló zenei világot építettek föl hasonló időszakban, tehát 19-20 éves fiatalokról volt szó, de hogy az a projekt két lemez után kifulladt, kevésbé kimunkált gitártémák jellemezték azt az együttest, de az szerintem igaz rá, hogy hasonló hangvételű és hangzású zenekar volt. Reméljük, a Mouse Alsars nagyobb utat fog futni ebben a zenei világban, és akkor hallgassuk meg a készülő lemezről, ezek korábbi számok voltak, a Space című számot most.

House Answers, Londonból, és akkor átmegyünk egy kicsit Németországban. Régebb óta van a zenei színpadon a Tausend Augen nevű német post-punk formáció, rájuk szeretném felhívni a figyelmeteket. Nem mondanám, hogy különösebben ismert zenekarról van szó, én is véletlenül botlottam beléjük régebben valamikor, amikor a Neue Deutsche Welle adást csináltuk, és német vizekre neveztünk, ritkán csináljuk ezt, de egy fantasztikus zenei világról van szó, nyilván ti is tudjátok. Kraftwerk, Einstürzende Neubauten, Karlheinz, Stockhausen nélkül ugye valószínűleg az angliai események sem úgy zajlottak volna, ahogy zajlottak, úgyhogy mindenképpen megérdemlik a figyelmet. Esetleg mélyüljetek el, ez egy olyan együttes, amelyik eklektikusabb zenei világot képvisel, de azért valahol a post-punk revival-ben gyökerezik, és szerintem is érdemes velük megismerkedni. Elég régóta vannak már a zenei életben Németországban, azon kívül, hogy merre jártak, mit csináltak, ezt nem tudom pontosan, de szerintem érdemes elmélyülni bennük. Jöjjön tőlük Tausend Augen-től a System Failure című számuk most.

Na, ez volt a Thousand Augentől a Rendszerhiba című szám, és akkor hallgassunk meg még tőlük bizonyítandó, hogy egy eklektikusabb zenei felfogású csapatról van szó, a Blühendes Landschaften című számot most.

Aki úgy érezte, hogy ez a szám félúton van valahol a Kraftwerk és az Ultrafox zenei világa között, az nem téved nagyot. Most délebre haladunk, és Olaszországba érkezünk, ugyanis hírek érkeztek az ottani post-punk revival egyik zászlós hajója a szovjet-szovjet felől. Ugye ők talán azért is híresek, mert a Trump adminisztráció első korszakában egy olyan zenekar volt, akiket radbalos beágyazottságuk miatt egyszerűen nem engedtek be az Egyesült Államokba. Úgyhogy egy ilyen radbalos bulin a Seattle-ben nem tudtak föllépni. Ez is talán egy kicsit rájuk irányította a figyelmet. De tény, hogy régóta nem hallottunk felőlük semmit, úgyhogy örömteli a hír, hogy új, állítólag új lemezem készül, és hamarosan megjelenik. Hát, amit eddig hallottam, az nagyon más hangvételű nekem, ami furcsa, de hát majd látjuk az egész anyagot, és akkor kicsit idézzük fel az ő munkásságokat. 2016-ból hallgassuk meg a Pantomime című számot.

Szóval ők az egyik nagy kedvencünk az olasz vidékekről, és reméljük, ha megjön az új nagylemez, egyszer csak majd valaki meghívja őket Magyarországra is. Én garantálom, hogy arra a koncertre elmegyek, és akkor az újabb hangzás, ami valószínűleg ilyen lesz az új lemez, nem föltétlenül igaz, mert ez még egy korábbi felvétel, de kb. Egy éves. Nem tudom, mennyit fognak szöszmötölni az új lemezen. Jöjjön ez a szám, Szovjettől az Iris című most. Csak már indult közben, úgyhogy újra el kell indítanom, mert gonoszkodik velem a lejátszó, és akkor most hallgassuk meg a számot, az elejét, a Szovjet Iris.

Na hát ez volt egy újabb anyag a szovjet szovjettal, meglátjuk, hogy milyen lesz az új lemez. Tovább állunk Katalóniába, régen hallottam felőlük, Belgrádó. Egy olyan zenekarról van szó, amelyik teljesen nemzetközi felütésű. Katalán tagok, angol, és az énekesnő ugye lengyel. Régen nem hallottam felőlük, de újra aktívak, és szerintem érdemes utánuk járni. Az új anyaguk nemrég jött ki. Erről azt hiszem, hogy igen, erről lesz az első szám, amit figyelmetekbe ajánlok. Egy különleges világú csapatról van szó, de egyértelműen ugye a Post-Punk Revival dobozába terelendő csapat, és akkor hallgassuk meg tőlük a Panopticon című számot, hogyha kiadja nekem a kereső. Ja. Megvan. Szóval jöjjön tőlük a Panopticon. Ez egy régebbi számuk lesz 2015-ből.

Na hát szóval ez volt a Belgrádó 2015-ből, értelemszerűen nyilván hallgassuk meg, hogy milyenek most. Februárban jött ki a négy számos El Encuentro című EP-jük, és ugye erről hallgassuk meg a lengyel énekesnő torkából a Moje Misli című számot most.

ez volt a Belgrádó Katalóniából, így szól a mostani EP-jük. Visszatérünk a ködös Albionba, szeretném fölhívni a figyelmeteket egy régebb óta zakatoló csapatra. Észak-Angliában járunk, Manchesterben, The Empty Page. Egy pánkosabb hangvételű formációról van szó. Az érdekessége az, hogy annak ellenére, hogy ide sorolják magukat, és egyfajta ilyen nyers sebb énekhangot várnánk. Az énekesnő énekhangja egészen kimunkált, és ez egy ilyen különleges hangzást kölcsönöz ennek a csapatnak. És akkor nézzük meg tőlük a When the Cloud Explodes című számot 7 évvel ezelőttről. Most.

Szóval szerintem nem akármilyen hangja van a csajnak, nézzetek utána. The Empty Page, manchesteri csapatról van szó. És ahogy ez lenni szokott olyan adásokban, amikor egyedül kell valamelyikünknek eveznie az éterben, megérkezünk a ködös Közép-Kelet-Európába, azon belül is, hogy Szerbiába. Nem árulok el nagy titkot, hogy a poszt-jugoszláv térségben teremnek a legmasszívabb zenei teljesítmények, az én szerény véleményem szerint ebben a műfajban. Egyik kimagasló csapat, talán volt már róluk szó, a Repetitor, aktívak, különösebben nem tudom, hogy mi van velük, de mindig föl szoktam rájuk hívni a figyelmet, hogyha arra járunk. Saiz Vora, Repetitor. Jöjjön tőlük most ez a szám.

Na hát ez volt a repetitortól a Size Vora, szerethető kis csapat, nagyon szigorú. Mindenképpen gyűjtsétek be, vagy hallgassátok őket. Még egy számot hoztam tőlük. Crossvetár repetitortól. Jöjjön most. Ha betölti. Megvan, megvan. A klipet is lesz, majd érdemes lesz megnéznetek, hogyha szakítotok rá időt. Nagyszerű kis anyagról van szó. Crossvetár repetitor.

Szóval egy igen szigorú szám és klip a Repetitortól, Cross Vetar. Újabb zenei fejlemény, nem hallottam róluk, de belé botlottam, és érdemes szerintem belehallgatnotok. A Koi-Koi formáció, eklektikusabb zenei vállalkozásról van szó, de rendkívül figyelemre méltó az, amit eddig letettek az asztalra, úgyhogy érdemes utána járni szerintem. Koi-Koitól hallgassuk meg a Hrast című számot most.

0: Vuče Dan!
1: No, hát ez volt a Koly-Koytola. Melyik számot is adtam le most? Isten, elfelejtettem. Rust. Csak megnéztem, hogy a fiatal csapatról van szó, 5 éves a bemutatkozó lemezük, és már egész jól bebarangolták Európát. Jönnek a Sziget Fesztiválra is augusztus 11-én, előtte Oromon a Malom Fesztiválon is fölépnek, úgyhogy hát egész jól alakul az ő zenei pályafutások. Hallgassuk meg még tőlük a Ti Imás Mir című számot most.

Na ez volt a Koi Koi, Tímás Mir 2026. augusztus 11-én a szigeten, és fölépnek. Amerikába rándulunk egy picit, London Plain, rég hallottunk róluk, újra aktívak. Ugye ők sose tekintették különösebben fontosnak a zenélést, inkább egy ilyen összművészeti kollektíváról van szó, de hát figyelemmel kísérjük az ő történetüket is. Hallgassuk meg tőlük a Bright Black című számot most.

A Bright Black most újra aktívak, és feldolgozták. Hát ez egy 2026. április 22-én jött ki a feldolgozás, tehát nem régen. A Small Town Boy, a Bronski Beat talán a legismertebb slágerét. Hallgassuk meg a London Plain-től, Brooklynból a Small Town Boy feldolgozást most.

No, tehát volt a London Plane-től a Small Town Boy feldolgozása Blonsky Beat-től, és nem maradt más hátra, mint a búcsú, Bollocks volt a megszerzés és agónia, zenetörténeti pillanat lesz majd ősszel, a The Chameleons megérkezik Magyarországra, először az együttes történetében. Tudtam ma, sajnos John Lever, a dobos elhunyt pár évvel ezelőtt, a fantasztikus gitáros duóból az egyik tag ugye nem vállalta a reunion-t, úgyhogy maradt Burgess és a másik srác. Új lemez is van, nem dobogtatta meg különösebben a szívemet, hallgassátok meg, a Burgess-szel az a legfőbb baj, hogy nagyon megváltozott az ének hangja, és hogy ez a kultikus státusz, amit kiérdemelt ez a csapata, a gitárduó és az ének hangon túl, hát az erősen kérdéses, hogy mennyire lesznek képesek föltenni a színpadra, meglátjuk. Én még nem döntöttem, hogy elmegyek-e, de mindenkinek azt javaslom, aki érdeklődik a post-punk története iránt, hogy menjen el erre a koncertre valamikor össze. És hát velük búcsúzunk, In Shreds, The Chameleons, 1981-ből, Excess és Agónia voltunk, sziasztok! Megint megtréfált, elindult. Na most, sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az orángutánoktól a gorillákon át a csimpánzokig ugyanaz az alapvető idézítés és struktúra figyelhető meg minden ember szemben sumajom nevetésénél, ami arra utal, hogy valamennyiük közös őse már legalább 15 millió évvel ezelőtt felismerhető módon nevetett. Állítja a Communication Biology-ban megjelent tanulmány. A kutatók 5 emberszabású majomfaj 17 egyedének nevetését rögzítették egymás csiklandozása és társasjáték közben. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: Az orángutánok jellemzően magányos állatok, a nőstények 6-7 éven át egyedül nevelik kölykeiket. Egy friss kutatás szerint mégis tudatosan szerveznek találkozókat, hogy utódaik együtt játszhassanak. A Konstanzi Max Planck Viselkedésbiológiai Intézet munkatársai 31 vadon élő borneói orángután 15 éves, mintegy 30 ezer órányi megfigyelésének adatait elemezték. Kiderült, hogy a hasonló korú kölyköket nevelő, egymással rokonságban álló anyák rendkívül sok időt töltöttek együtt, és útvonalaikat is úgy alakították, hogy gyakoribbá tegyék utódaik érintkezését. A kutatók szerint a fiatalok így tanulják el a létfontosságú viselkedésformákat, a hímek például a küzdést. Az anyák a másik mozgáskörzete ismeretében becslik meg, hol találkozhatnak, az ott elérhető táplálék mennyisége nem befolyásolta a döntést, írja a New Scientist nyomán a Qubit.
1: A Rutgers University kutatói a Pest Management Science magazinban megjelent tanulmányokban arra jutottak, hogy a New York, New Jersey, Philadelphia és Washington DC területén élő kisebb termetű háziegerek és nagyobb méretű vándorpatkányok, Rattus norvegicus, túlnyomó többsége genetikailag mutálódott, hogy ellenállóbbá váljon a mérgekkel szemben. Minden 6 tesztelt rákcsálóban 5-nél legalább egy mutáció volt megfigyelhető a VKORC1 génben, amiről kimutatták, hogy befolyásolja a mérgek hatékonyságát. A közel 300 házi egeret és vándorpatkányt vizsgáló tanulmány azt is megerősítette, hogy a rákcsálók több mint 69%-a további genetikai mutációkat hordozott, melyekről korábbi tanulmányok kimutatták, hogy immunissá teszik a rákcsárókat a gyakori írtó méreggel szemben. Így a rákcsárókat, amelyek Amerika legnagyobb városait ellepték, minden eddiginél nehezebb megölni. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez itt a Tudás és a Hatalom, minden második kedden este 6-tól fél 8-ig. Én Lőrinc Viktor vagyok, és a mai vendégünk az Kardos Julianna, akinek a Kutatni kell tudományos igazság és gyakorlati hasznosíthatóság című könyvéről fogunk beszélgetni, ami nemrég jelent meg a Gondolat kiadónál az ünnepi könyvhétre, úgyhogy szeretettel üdvözöllek itt a stúdióban. És hát ugye tehát szerintem akkor kezdjük azzal, hogy téged úgy általában mi vitt arra rá, hogy kutatóként dolgozzál, tehát hogy miért és hogyan választottad ezt a pályát, és akkor utána fogunk beszélgetni a könyvről, ami ugye jellemzően, hát nem tudom, úgy körülbelül az elmúlt 30 évnek a tudománypolitikáját írja le. De akkor először, hogy egyáltalán, tehát hogy mi a te klasszikus szakterületed, és hogy jutottál oda, arról egy pár szót mondjál nekünk, légy szíves.
1: Tulajdonképpen ez egy elvileg könnyű kérdés. A én gyakorlatomban kicsit komplexebb volt. Először is azért, mert ifjú koromban a Trefort gimnáziumban még sokféle dolog érdekelt, és motivált is, versenyeket nyertem, például egy irodalmi versenyt is, annak az esszéjét, azt hoztam is elsőként ebben a kötetben, az a Faust paraboláról szól, és tulajdonképpen azért érdekelt az a téma, mert a megismerés és a megismerésért folytatott küzdelme másoknak is, meg hát nyilvánvalóan ez már azt jelentette, hogy magamnak is, az egy érdemes harc. Na most kémikus azért lettem, mert volt egy abszolút kiváló kémiatanárnőm, dr. Körner Miklósné, akinek hát köszönhetem azt, hogy tényleg felkészültem. Vettem részt ezen az országos középiskolai kémia versenyen, ahol első helyezést értem el. És akkoriban ez úgy volt, hogy ez automatikus felvételt jelentett az egyetemre. Ami hát, lássuk be, szempont volt. És az egyetemen kémikusként a vegyész, egyszakos vegyész évfolyamon vettem részt, ahol, aminek az egyharmada egy nagyon intenzív és tulajdonképpen intelligens propaganda hatására elment a tatabányai szénbányákhoz, komplex szénfelhasználás és kutatási főosztályának a alkalmazásába, és ott azzal foglalkoztunk, hogy a tatabányai salak érctartalmát hogyan lehet kinyerni modern és még modernebb eljárásokkal. Ez elég sok időt vett el tőlem, amíg rájöttem, hogy azért egy zöldmezős kutatási beruházás az nem feltétlenül célszerű kezdőkutatók számára. Kezdőkutatónak olyan helyre kell menni, ahol már stabil, megszokott, bevett gyakorlat a kutatás, és nem kell azzal érvelni, hogy a hőmérsékletet mérni kell. Ugye? De minden esetre nagyon érdekes tapasztalat volt, és akkor segítséggel bejutottam a MTA Központi Kémiai Kutató Intézetébe gyakornoknak egy éves szerződéssel, amit aztán évekig hosszabbítgattak.
0: Mint hogy jelenleg is ez szokás, igen?
1: Igen. Egészen addig, amíg hát megcsináltam a kandidátusi disszertációmat, és körülbelül azzal egy időben döntöttek úgy, hogy olyan kutatásokat kell végezni, aminek gyakorlati haszna van. Tehát írunk 70, mondjuk 75-öt, 74-75-öt, amikor emiatt egy egész csoportot egyszerűen áthelyeztek egy másik helyre, meg sem mondták jóformán, hogy mit kell csinálni, ezt megengedték, hogy mit találjuk ki, hogy mi az, ami gyakorlati hasznot ígér, és akkor lényegében nulláról kezdtük. És ebből, ez kezdetben farmakológiai irányultság volt, mert ugye az hoz hasznot, a gyógyszerfejlesztés, és a high-tech gyógyszergyárakkal egy kellő támogatást is remélhetünk, és lassan, lassan azért kialakítottam azt a szakterületet, amivel lényegében végig foglalkoztam ezután, és azt úgy hívom, hogy neurokémia. Uh-huh. Tehát az agyban lejátszódó folyamatok kémiája.
0: És akkor, ha már így ez szóba került, akkor létrejött valami gyakorlati hasznosítható gyógyszer, vagy valami ebből a kutatásból, hogy a végén akkor ez is egy inkább ilyen elmélet. Tehát konkrétan az, ugye, tehát nem a teljes életpályát során, hanem amire egy külön választották ezt a csoportot.
1: Ez két irányba vezet, ez a kérdés. Az egyik, hogy igen, mert kutatási támogatásban részesültünk a különböző gyógyszergyárak részéről, és mint ezt Havas Attila is állítja, a innováció az a versenyszférához kötött. Tehát ott jön létre az innováció, és valóban, amiket mi kutatási megbízásokat kaptunk, kutattunk, az egy-egy gyógyszerfejlesztésnek valamilyen a gyárat érdeklő, de általuk nem nagyon kivitelezhető részlete volt. Tehát ilyen értelemben közvetlenül gyári fejlesztésben vettünk részt. Másrészt persze szorgalmazták, hogy legyenek szabadalmaink. Tehát a szabadalom még nem innováció. De lettek szabadalmaink is, ezek kicsit végül is tulajdonképpen lehet azt csinálni, hogy az ember elér egy komoly eredményt, és előbb szabadalmaztatja, és csak aztán publikálja. Van egy ilyen hozzáállás, de minket azért olyan nagyon sose érdekelt engem, és azt a kutatócsoportot, ahol dolgoztam, minket jobban érdekelt a úgynevezett kíváncsiságorientált kutatás, amit más szóval alapkutatásnak hívnak.
0: És akkor az agyi működésnek melyik az az aspektus, amivel ti elsősorban...
1: A centrális gátlás. Tehát mindazok a folyamatok, amit egy elég közönséges molekula, a gamma-aminovajsav kormányoz az agyban, és felelős ez a molekula az agyi gátló folyamatok 60%-áért. És ennek a felfedezése, pontosabban az anyagot már ismerték korábban is, valamilyen tarisznyarákban izolálták, ból izolálták, de igazán akkor vett ez a kutatás lendületet, amikor felfedezték ennek az anyagnak a, nem csak a receptorát, tehát a fogadó szenzitív, funkcionális választadó fehérjét, hanem ennek a gátlásának a hatóanyagát megtalálták egy alkaloidában, úgy hívják, hogy bikukulin. És attól kezdve is, ez 70-71-ben volt különben, tehát nagyjából egy időben azzal azokkal az évekkel, amikor mi nekünk azt mondták, hogy akkor eddig volt fizikai kémia, és mostantól tessék a gyakorlatba átállni, és olyanokat csinálni, aminek haszna van. De ez véletlenül, szerencsésen egybeesett valami nagyon új és fontos paradigmaváltással a neurokémiai kutatásokban.
0: De akkor a biokémiát, vagy a neurokémiát, ezt eleve ugye általában egy gyakorlati dolognak tartották? Vagy nem tudom, ezért a biológiának gondolom volt olyan kutatási irány, ahol...
1: Nem, csak a vonatkozásait, a következményeit, az originális gyógyszerkutatás. Ugye originális azt jelenti, hogy mechanizmuson, a mechanizmus felismerésén alapuló célfehérje keresés, és megtalálás, és arra való hatás, target keresés, mondják így, de a mechanizmuson, tehát egy adott működési mechanizmust fel kell tárni, meg kell ismerni, és a részletek ismeretében lehet megtalálni azt a molekulát, amit aztán ki lehet, vagy származékát ki lehet fejleszteni gyógyszerré, terápiás szerré.
0: És milyen, hogyha már így a gyakorlati alkalmazás, vagy kicsit belementünk, tehát hogy milyen betegségeknél volt ennek jelentősége?
1: Epilepszia. Első körben az szinte közismert, de sok újabban az érdeklődés középpontjába került baj. Tulajdonképpen az autizmusban szerepet játszik egyfajta receptor, egyfajta mechanizmus, ami szintén érzékeny erre a bizonyos gamma-aminovasabra. De például a memória fenntartásában is van szerepe, és hát tulajdonképpen nagyon-nagyon fontos a centrális inhibíció, az egyensúly fenntartása szempontjából. És ha diszharmónia áll elő, megszűnik a gátlásnak és a serkentésnek a megfelelő harmóniája, akkor számtalan baj keletkezik. Az epilepszia csak egy ilyen nagyon nyilvánvaló eredmény.
0: És tehát akkor hosszú távon végül is tekintettel arra, hogy nem tudom én, hogy itt kiderültek ennek a gyakorlati alkalmazása is, meg az elméleti jelentősége, tehát hogy tulajdonképpen létrejött akkor erre egy olyan szervezet, ami ezzel foglalkozott, vagy a későbbiekben?
1: Igen, tulajdonképpen megbízást kaptam a neurokémia osztály első csoport, aztán osztály vezetésére a kémiai kutatóközpontban, ami bizonyos értelemben érdekes volt, mert egy kakukktojás volt az énekes madár, kémikus énekes madarak fészkébe, de nagyon jól tudtam ott működni, mert ki tudtam használni a kémikus kollégáknak a tudását, technikai és egyéb tudását is, a problémák megragadását illetően. Nagyon sokat segítettek. Még kvantumkémiával is érintkezésbe kerültem.
0: És akkor tulajdonképpen, tehát ugye aztán te intézetvezető is voltál.
1: Az később volt, az úgy jött létre, hogy amikor az új akadémiai törvény felhatalmazása birtokában Pálinkás József elnök centralizálta a MTA kutatóintézeteket, és létrejött 39 kutatóintézetből, ha jól emlékszem, 15 centrum, és néhány a matematikai, a debreceni atomki, matematikai kutató, debreceni atomki, nyelvtudományú és a kísérleti orvostudományi kutató, azt hiszem ez a négy kivételével ilyen nagy kutatócentrumokba sorolták be a különböző intézeteket. És akkor kiderült, hogy az a kutatóintézet, ami aztán később Lágymányosra költözött egy új épületbe, aminek a befogadó képessége is nagy volt, ott olyan kutatásokat vittek, amik részben meglévő kutatásoknak csak egy új telepely, például a kognitív idegtudományi kutatások számos helyén voltak a városnak, és ott akkor egy helyre kerültek, de azokat a kutatásokat, amik így határterületen voltak, kémia és biológia határán, azokat egy intézetben gondolták helyezni, és ennek az intézetnek lettem én az igazgatója a pályázat útján, amit úgy hívtunk megbeszélés után, néhány kollégával ezt kitaláltuk, hogy molekuláris farmakológiai intézet. és ennek voltam én pár évig az igazgatója.
0: Csak azért kérdezem, mert ugye a KFK is már csak így telephely névként létezik, tehát gondolom akkor ez az eredeti központi kémiai
1: kutatóintézet az tulajdonképpen megszűnt, mert a kémiai intézetek azok átkerültek ebbe a központba, és ide került a kognitív idegtudomány, ide került a KFK-ból a műszaki és anyagtudomány, azt hiszem, anyagtudomány és műszaki fizikai kutatóintézet talán így hívták, már pontosan nem emlékszem, de az csak átmenetileg volt itt a centrumban, és az enzimológiai intézet, és a anyagtudomány is, az is egy külön intézet volt. És ezek egy telephelyre kerültek.
0: Mert erre még visszatérünk, hogy ez az épület történetére, meg ez az egészre. Ugye még azt azért talán fontos elmondani, és lehet, hogy erről is majd még beszélgetünk, hogy azért például az édesapád révén te ugyanúgy be vagy kötve a humántudomány. De ha már így említetted a Faustról szóló dolgozatodat, és hogy azzal díjat is nyertél, hogy azért ugye családilag von Haushaus azért nem feltétlen voltál te a természettudományra
1: predesztinálva. Hát nem feltétlenül, tulajdonképpen én ezt természetesnek is tartottam. A apukám, anyukám latin-francia szakos tanárként végzett a Pécsi Tudományegyetemen. A testvérem, a spanyol szakos volt, a férjem az végülis filozófia szakos lett, csak átmenet, előtte volt egy kis átmenet, de utána végül a filozófia szakon végzett, és tehát nővére, a lányom is tulajdonképpen angol szakos tanár lenne, de ő a médiát boldogítja. Az RTL klubot konkrétan.
0: Tehát, hogy ennek ugye azért lesz majd szerepe, mert hogy ez folyamatosan felmerül ez az ellentét a humán és reál tudományok között. Ugye ez jelenleg is most egy aktuális probléma, csak ugye pont a Természettudományi Kutatóközpontnál is ez felmerült, hogy egyre inkább próbálnak például a pszichológiából is ugye átállni az ilyen, nem tudom én, klasszikus, vagy hogy is mondjam, tehát az ilyen, nem tudom én, neuropszichológiai vonalra, és akkor mondjuk például a szociálpszichológia az egyre inkább elsikkad. Most ugye be akartak zárni egy osztályt, és akkor onnan kirakni embereket. Most a legújabb hír az, hogy most egy évet még ott hosszabbítottak, de hogy akkor gondolom, te nem gondolod így, hogy nem tudom én itt a természettudományoknak valamiféle elsőbsége.
1: Sose gondoltam, így nagy vitákat folytattam erről, de az hogy a bölcsész tudományok elismerése az kullog a többi mögött, tehát már apukám is küzdött ezért. Éppen ügyben szólalt föl az egyetemen, amikor a kari tanácsülésen összeesett. De ez már ott akkor a 73-ban már egy élő téma volt, hogy a bölcsészettudomány, a társadalomtudományok, azok a sereghajtók voltak anyagilag is, és társadalmi megbecsültségben is. És ez időről időre előre jött. Például a 90-es évek elején, talán nem függetlenül a társadalmi változásoktól, akkor kicsit előrébb jöttek, előrébb rukkoltak, mivel sokan, talán részben az új politikai vezetőkhöz foglalkozásához is köthetően rájöttek, hogy nem lehet úgy társadalmat változtatni, hogy ne ismernénk a társadalomban zajló folyamatokat mélyen és lényegüket illetően. Meg is lett, azt hiszem, a következménye.
0: Igen, és hát ugye az az érdekes, hogy Tehát, hogy ugye mi például így az EDF-ben nyilván 19 környékén szembesültünk igazán ezekkel a kritikákkal, tehát egyrészt a gyakorlati hasznosítás kérdésével, másrészt pedig azzal, hogy akkor nem tudom, mi haszna van a társadalom és bölcsészet tudományoknak. Nyilván, tehát, hogy 10 után ez még erősebben már előjött, de hogy konkrétan ugye a kutatóhálózat rendszerén belül ezt igazából 19-ben hozták elő, de hogy akkor amennyire látom, ez tulajdonképpen ez már jóval mind, korábbi.
1: Talán az akadémia kezdeteinél még nem, sőt, talán a két világháború között is a bölcsésztudományoknak egy nagyon komoly, meghatározó szerepe volt, és a természettudomány csak később, és főleg a természettudomány kutatóintézetek csak később kerültek az akadémia kvázi, hát mondjuk fennhatósága alá, irányítása alá. Na most, ami a tudomány hasznát illeti, ez valójában átvezet egy nagyon-nagyon mély és hosszú ideje problematikus tézishez, hogy ha és amennyiben a tudomány autonóm, már pedig az definíció szerint a tudomány autonóm, mert csak is a belső mércé szerint kell megítélni, akkor mégis mit tud kezdeni azzal, hogy nem független azoktól a társadalmi körülményektől, amik között ő működni kénytelen. És a társadalom meggyőzése és az intézményrendszernek egy autonóm tudomány művelése irányában történő hajlítása, közelítése, az egy állandó probléma, és nem csak Magyarországon, szerte a világon. Különböző megoldások vannak erre a problémára. De így merül föl a társadalmi, sőt, kereskedelmi haszna egy adott aktivitásnak, bármilyen társadalmi aktivitásnak, és hát a tudomány és a művelése is tulajdonképpen ilyen, de a haszon az idegen a tudománytól. A gyakorlati haszon is. Nincs egymáshoz közük elvileg. Gyakorlatban viszont ez szükséges ahhoz, hogy meggyőzzük a társadalmat arról, hogy érdemes támogatni a tudományt. Tehát ez egy kétarcú dolog.
0: Ugye itt az egész az valóban a végső soron a finanszírozásnál jön ki, mert hogy ugye azért a magyar események, amiben bele fogunk menni, azok azért így nemzetközi összehasonlításban is eléggé kivételesek voltak, nem állítom, hogy ugye ez lenne a legrosszabb hely tudomány szempontjából az egész világon, de hogy azért sok minden volt olyan, amire mondjuk más unión belüli hasonló illiberális rendszerek is azt mondták, hogy ezt már ők se csinálnak meg, például a kekvásítás az tulajdonképpen többé-kevésbé egyedülálló volt Magyarországon, hát ugye nem tudom, a trumpi Amerikában is vannak hasonló törekvések, de hát ott bizonyos okokból ezt, ilyen szinten ezt nem lehet megcsinálni, de hát ugye ami mindenhol felmerül, részben így a prekariátus kapcsán, amit te is említettél, hogy a kutatóknak a szerződéseit folyamatosan hosszabbítgatják, és akkor igazából azért nem olyan nagy a létbizonytalanság. Tehát ez, illetve az, hogy akkor mit finanszírozunk, mit nem, ez ugye nyugati államokban is jelentős problémát jelent. Tehát, hogy végül is akkor, ha úgy veszük, akkor a finanszírozásnál bukik az ki, hogy mennyire elismert és mennyire autonóm a tudomány, mert hogy vannak olyan országok, ahol mondjuk tehát az autonómia szerveit az végül is fel lehet tartani, hogy nem tiltják be, tehát más országokban nem szüntették meg a szenátust, vagy nem vették el tőle a jogosultságukat, csak épp ugye elég sok helyen azt meg tudják csinálni, hogy azt mondják, hogy egyszerűen nem finanszírozzák.
1: Nem finanszírozzák, hogy ne? Hát mondják is, hogy nem csak pisztolyjal lehet lőni, hanem pénzmegvonással is. Ezt úgy mondogattuk egymásnak, mikor időnként egy-egy pályázat nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Mindenesetre itt az fontos dolog, hogy aki a forrást biztosítja, az beleszól, vagy nem szól bele abba, hogy milyen irányba megy a kutatás, hogy ki mit kutasson. És ilyen értelemben, mivel hogy a tudomány autonóm, a tudomány maga, annak a fejlődése szabja meg, hogy milyen irányba érdemes és kell haladni, tehát ilyen értelemben maga a tudomány, a szférán belül dől az a kérdés, kell, hogy eldőljön az a kérdés, hogy milyen irányba kell menni. Természetesen vannak kiemelt témák, hát kétségkívül, hogy ilyen a mondjuk a hadviseléshez kapcsolódó fejlesztések, ahol az állam megmondhatja, hogy tessék fejleszteni ezt vagy azt, mert az ország érdeke ezt kívánja, ugye? De akkor erre ők külön forrásokat adnak. De vagy informatika, hát most mindenki a mesterséges intelligencia irányába ment el, amikor is kezdenek rájönni, hogy hát az sem egy varázspálca, és még az Elon Musk is veszített nem tudom hány milliárdot rajta, hogy túlzottan ebbe az irányba akarta elvinni az ő, hogy mondjam, érdeklődését. Na most visszatérve ide, hogy igen, vannak kiemelt kutatások, ezt akkor vagy az állam külön biztosít erre forrást, esetleg külön kutatóintézeteket hoz létre, hogy ott ezeket kutassák, vagy pedig a vállalatok, és én ennek vagyok inkább a híve, tehát aki fejleszt, aki az innovációtnak a motorja, ott kell megfelelő mennyiségű forrást biztosítani arra, hogy ezek a fejlesztések, ezek sikeresek legyenek. És az kutatás, még a fejlesztő kutatás is szerintem az egyetemre való. Vagy hát úgynevezett szélesebb értelme, az véve az akadémiai kutató helyekre való. Most nem konkrétan az MTA-ra gondolok, hanem olyan helyekre, amik azért jöttek létre, hogy ott kutassanak.
0: És akkor mit gondolsz arról az ellenvetésről, amit nem tudom, ilyen Parag László meg hasonló emberek képviseltek, hogy hát ugye kis pénz, kis foci, kis ország, kis tudomány, tehát hogy nem tudom, hát akkor az ilyen alapkutatásokat azt oldják meg a nagy országok, meg a gazdag országok.
1: Hát pont ellenkező a véleményem. Nem mondom azt, amit úgy elsőre mondtam volna erre egy szóban, de az a helyzet, hogy pont a kis országoknak, pont azoknak, amiknek gyakorlatilag másan nincs jóformán, csak szürke állománya, azoknak kell foglalkozni azzal, ami így elérhető, logikailag elérhető, és abból esetleg létrehozni valamit, ami aztán egy nagyon nagy siker, akár tudományos, és fejlesztési siker is tud lenni később a nagyvilágban. A szokásos példa, hogy amikor felfedezték, hogy hogyan reagál egymással a freon gáz az a stratoszférába hogyan bomlik el gyökösen az ultraibolya fény hatására, hát az tipikus alapkutatási probléma. És hát épp, hogy nem citromdíjas. És akkor kiderült, hogy ez az a folyamat, ami miatt az ozonluk létrejön, és be is tiltották a freon alapú spray technikai eszközöket. Tehát sose lehet tudni, hogy milyen egészen elvakult alapkutatási témában lesz valami, ami abszolút fontos. És most hát akár a gravitációsval kapcsolatos változások, ugye a Newton idejében még nem beszéltünk ilyesmiről, de aztán később már nagyon is, tehát ma már erőteljesen kutatják ezeket a dolgokat, vagy vehetjük például az anyagnak a kettős természetét, a hullámkorpuszkulat természetét, hát az tipikus elméleti problémának látszott a 20. század elején.
0: De akkor
1: mondta, meg már a kvantumkompjúterek, ugye?
0: De akkor mondhatjuk azt, hogy nem tudom, hogy ilyen szempontból mondjuk az előző rendszer az élen járt a nagy kockázatú elméleti kutatásoknak a támogatásában, hiszen Krausz Ferencnek például egy olyan kutatásra adtak elképesztő összegeket, aminél ugye nem lehetett tudni, hogy egyáltalán az sikerrel jár-e majd, és hogy abból nem tudom, tehát a gyakorlati hasznát azt ugye ő mondta, hogy mit lehetne ezzel, tehát különböző diagnosztikai módszereknél lehetne ezt fel.
1: Itt két össze kell. Tudomásom szerint ő két részletben kapott támogatást. Az egyik, ez a molekuláris új lenyomat, ez hogyan lehet a molekulák legkisebb rezgéseiből következtetni arra, hogy aztán hogyan tudnak hasznosulni a terápiában, mondjuk így diagnosztikában főleg, és a terápiában. Ezre is kapott egy nem elhanyagolható összeget, úgy emlékszem 80 milliárd volt. Ha jól emlékszem, akkor ezt a Sotén telepítették, ezt megelőzően Krausz folyamatosan jelen volt a Szegedi Lézer központban is, már ott is próbálta ezt a témát indítani, de ez a nagyobbik összeg, 261 milliárd rövid távon, de meg lett volna hosszabbítható, ez tulajdonképpen, már ezt a szót mondtam, az zöldmezős gondolat. Ahogy a Szegedi Lézerközpont is egy zöldmedős gondolat volt, hogy majd csinálunk egy új kutatóintézetet, ami kacsalábon forgóvá lesz, és mindent, ami szép és jó, ott fogunk összpontosítani. Na most túl azon, hogy technikai problémák is voltak, meg finanszírozási problémák is, ez különben magyarországi centrummal működött volna, most már azt hiszem átkerült Csehországban. A fő probléma, hogy nincs szakember. Ezt fölismerték, hogy nem nagyon, nem tudott kereskedelmi haszonra se szert tenni, mert nem jöttek külföldről ide az emberek, hogy ezeket a lézercentrált problémákat attoszekundumos lézer problémákat kutassák. Hasonlóképpen, amit a sajtóból megtudtam, hogy a Krausz és a kuratóriuma főleg fizikusokból állt különben, új témákat új emberekkel, új kutatókkal telepített volna ide. Miközben ami saját új témáink és új kutatóink nem kapnak egy kanyi fillért se. Hát ottka szinten sem tudnak már fiatal kutatók forráshoz jutni, pedig azok kis összegek relatíve. A másik része ennek a problémának az, hogy szerintem azért ez olyan volt, mint a többi kekva. És részben arra is szolgált, hogy az állam, a megelőző rendszer, mondjuk így Orbán rendszer, biztosítson magának forrásokat a későbbi időkre, nyomorúságos évekre. Ők nem így gondolták, de a helyzet az, hogy arra is alkalmas lett volna, hogy átvészeljenek szűkebb korszakokat. Annyi pénz volt ebben. És garancia meg, hát, hogy úgy mondjam, nem sok.
0: Az az érdekes, hogy itt is ugye az első lépés az az volt, hogy a betont elkezdték önteni, tehát hogy egy elvileg, nem tudom én, ugye kutatási projektnél is az épület volt az első, amit elkezdtek felhúzni.
1: Igen, mert ezzel tudták támogatni az kádereiket, akik főleg részben az építőiparban szorgoskodtak.
0: Azt láttuk, hogy így az utóbbi években ugye a tudomány és a tudományképviselőnek a hírneve is eléggé megtépázódott. Mondjuk itt belemeltünk abba, hogy nem tudom, a Covid-nál ugye azért így rájött a kormányzat is arra, hogy hát neki azért szüksége van például a Magyar Tudományos Akadémiára, hogy velük mondassanak ki bizonyos igazságokat, de hogy azért, tehát mi is mindig azzal érveltünk, meg ez egy mért dolog, hogy ugye a Magyar Tudományos Akadémiának vetett közbizalom az egyik legnagyobb az országban. Mondjuk valamikor ugye a köztársasági elnökre is ez igaz volt, most ugye már nem itt tartunk, tehát még a harmadik köztársaság kezdeteiről sikerült az akkori szintekről leküzdeni a magát annak az intézménynek és azoknak az embereknek, akik azt a posztot betöltötték. Hát ugye neked mondta valaki, aki nincsen benne ebben ennyire ebben a tudományos kutatásban, hogy ő teljesen máshogy nézett az akadémiára, mielőtt elkezdte volna olvasni ezt a könyvet, tehát hogy itt a belső konfliktusok azok eléggé jól kijönnek a tudományban, amit mondjuk egy átlag ember, aki tényleg nem lát rá az ilyen dolgokra, az nem annyira ért. Tehát, hogy mennyire volt ez szándékos, vagy egészen egyszerű? Mert ugye itt azért, tehát ugye azt nem mondtuk, hogy a könyv az tulajdonképpen korábbi írásaidat gyűjti össze, tehát hogy nem tudom, tehát hogy mindig nyilván az aktuális kérdésről írtál valamit. Nem, tehát hogy az, hogy ezt te összegyűjtötted, az abban mennyire játszott az szerepet, hogy itt bemutasd, hogy ezért nem minden fenékig telj fel, vagy az, hogy akkor ezt lehetne jobban is csinálni.
1: És tulajdonképpen, mert én összegyűjtöttem ezeket, és idén március 31-én adtam le a kiadónak. És akkor jöttek utána a választások. Jó. Tehát bizonyos értelemben ez egy kor dokumentum, hogy hogyan is működött a tudomány, működtették a tudományt a megelőző évtizedekbe, és azt hiszem, hogy nem jól. Tehát sokkal jobban is lehetett volna, de még mindig ez a kétarcúsága a működésnek, még ez se vette el az ember kedvét attól, hogy csinálja, vagy mert aki erre adja a fejét, az el tud tekinteni sok mindentől. De ez nem jelenti azt, hogy ez jó. Nem, az kellene, hogy a

0: nem úgy működik, ahogy kellene. De ugyanezekkel a feltételekkel, amik most adva vannak, kutatási kapacitással, műszerezettséggel, valójában még a ráfordított anyagiakkal együtt is sokkal többet lehetne kihozni. Sokkal jobban és sokkal elismertebben. Tehát nem feltétlenül a forrás hiány a legfőbb baj, hanem a rendszer nem jól van fölépítve szerintem.
1: És mennyiben jelent ebben az egész történetben törést? Egyrészt 89 milyen irányban jelentett el mozdulást? Én például ugye hát minimális emlékeim vannak azzal kapcsolatban, de én ott láttam a kormányzati kutatóintézeteknek az összeomlását. Tehát, hogy ott is ugye az történt, hogy voltak nem tudom, például egy mezőgazdasági kutatóintézet, amiben az édesapám dolgozott, és akkor azt először ott is az volt a mondás, hogy akkor tessék megélni a piacból, akkor átalakították ZRTV, és hát ugye aztán nyomtalanul eltűnt. Tehát, hogy ott már azért volt egy nagy veszteség a kutatás területén, de az talán annyira az akadémiai világot nem érintette, vagy nem tudom, hogy te ezt hogyan élted meg.
0: Igen, ezt jól látod, egy csomó minisztérium által fenntartott kutatóintézet szűnt meg akkoriban, és az akadémiai kutatóintézetek is tulajdonképpen azért úzták meg, mert megszületett az akadémiai törvény, és ez hát bizonyos értelemben védőernyőt biztosította számukra. De akkor joggal merült az föl, hogy hol történjen a kutatás. Uh-huh. És lehetett volna az egyetemekre allokálni az egészet, de akkor úgy gondolták, ebben is van ráció, hogyha valami működik, már fel van építve, még ha nem is szuboptimálisan is működik, de talán bölcsebb dolog azt megerősíteni és fejleszteni. Tehát nem zéróból, nem egy üres mezőről felépíteni az egészet, hanem valamiből, ami már létezik, ami megvan. Azt hiszem, hogy ez akkor eldőlt így, és most megint eljutottunk egy olyan korba, amikor ilyen kérdéseket föl lehet vetni. Érdemes is fölvetni, hogy vajon jó-e ez a rendszer így, ahogy most van. Ugye, hogy van most a rendszer? Úgy van, hogy az MTA-tól elvették a kutatóintézet hálózatot, azt államosították, majd lényegében magánosították, ha nem is így nevezték el, és annak egy részét le is választották, és az egyetemekhez csatolták. És akkor van az úgynevezett volt akadémiai támogatott kutatóhelyeknek a nagy hálózata, az is az eredetileg az egyetemmel működött, de akkor megengedték, vagy elgondolták, hogy ezekben a magánosított kutatóintézetekben is telepítenek ilyen kutatócsoportokat, ami aztán tényleg az intézményileg abszolút zavaros, finanszírozásilag még tulajdonképpen bonyolult is, és egész egyszerűen azt gondolnám, hogy összekeveri a szezont a fazonnal. A kutatás az alap esetben az egyetemekhez tartozott mindig is. Létrejöttek nagy kutatóintézetek a tudomány modernizációja valamikor, kiderült, hogy igen nagy pénzeket, és nagyon is célszerűen kell allokálni és felhasználni, hogy a kutatás sikerre jusson, mert olyan komplex ma már a tudomány, és olyan nagy apparátust és pénzeket igényel. De ezért létrehoztak ilyen centrális kutatóintézeteket, ilyen van Németországban a Max Planck,

0: Ilyen van Olaszországban, Franciaországban, Széneresz. Anglia más. Anglia olyan, hogy ott, vagy legalábbis ott van külön egy hivatal, egy iroda, ami közvetlenül a kormányhoz van rendelve, anyagilag és fennhatóságilag is. Tehát az ott állami kutatás folyik, de ez az állami kutatás valójában az egyetemeken működik. És a pénzt pályázni kell az államtól, amit aztán az amúgy államilag fenntartott egyetemeknek egy plusz jövedelmet jelent. Ez szerintem nem egy rossz modell. Mindenesetre most épp eljutottunk oda, hogy ezeken lehet gondolkodni, hogy mi a jó modell. Egy biztos, bármilyen modell alakul ki, nyilván több szereplős ennek eldöntése, hogy milyen legyen a optimális modell. Modellszámításokat kell végezni, mert ez eddig elmaradt. Szóval mi van? Azt kell elvégezni, hogy ennyi embert itt működtetek, vagy az egyetemen, vagy egy kutatóintézetben, vagy az akadémiánál, ki mondja meg kinek, hogy mit csináljon, egyáltalán megmondja-e, hogy mit csináljon. Ezeket a dolgokat tulajdonképpen meg kell tervezni, ki kell számolni, hogy jól működjön. Mondok egy példát. Amikor centralizálták a kutatóintézeteken, és létrehozták a természettudományi kutatóközpontot. Átköltöztünk, elfoglaltuk a irodákat, laborokat, és nem tudok arról, hogy bárki modellszámításokat végzett volna arra vonatkozóan, hogy ez mibe fog kerülni.
1: És hát ugye ennek rossz vége lett, hogyha
0: Rossz
1: jól
0: vége lett,
1: emlékszem.
0: igen. Aztán valahogy megoldódott, de ugyanez fennáll a mezőgazdasági kutatóhálózatban is, tulajdonképpen ilyen típusú problémák ott is vannak, mint amilyenek nálunk voltak. És azt kell mondjam, hogy a Hunrennél is el kellett volna végezni ezeket a próbaszámításokat.
1: Szerintem most beszéljünk egy kicsit arról, hogy mivel hogy a könyv ezzel is foglalkozik, tehát ugye 2010 után bőven lehet találni problémákat, amiről bőven
0: Igen.
1: írsz is, de hogyha egy 10 előtti időszakot nézzük, akkor ott mik voltak a legnagyobb problémák a kutatáshálózat akadémia működésével. Tehát ha én például visszagondolok, ugye az egy viszonylag régi kritika az egyetemi világ részéről, hogy hát könnyű nekünk, mert nekünk csak kutatni kell. Ugyanakkor azért nagyon sok helyen mondjuk ez csak egy ilyen másodállás volt például nálunk sokaknak, tehát valószínűleg a természettudományban ez kevésbé van így, de mondjuk egy jogásznál nem tudom, ott az jellemzően az van, hogy ugye van egy egyetemi állása, és akkor amellett. Tehát, hogy ilyen szempontból nálunk nem jött létre egy olyan erős identitás a kutatóhálózatnál, ez valószínűleg a természettudósoknál máshogy van, ahol ugye labor kísérleteket kell végezni,
0: Igen,
1: stb.
0: hát
1: Stb.
0: itt tényleg ketté vált a dolog, mert a természettudományokban ezt nem lehetett fölvetni. A társadalomtudomány, bölcsésztudományokban ugye még az is gyakorlat volt, hogy nem kellett minden nap bemenni, hanem úgynevezett kutatónapokra kellett bemenni. És akkor ilyen módon egy viszonylag kis intézet is több embert tudott magához vonzani ilyen értelemben. Szóval ennek voltak tulajdonképpen előnyei is. Annak, hogy nem tanítottunk, hát annak én elsősorban hátrányát láttam, és valójában ez szovjet mintára alakult így ki, mert voltak a megbízható és a nem megbízható emberek. És a megbízható emberek azok taníthattak az egyetemen, vagy akiket ők annak gondoltak, mondjuk így. És akik nem, akik bizonyították, hogy nem, azokat ilyen karámba terelték, és akkor nem volt szabad érintkezésbe kerülni az egyetemi hallgatókkal. Ilyen módon nem volt gondolatcsere, eszmecsere a szó legjobb értelmében a fiatal generáció és a tanárok, és mi közöttünk. Tehát mi kutattunk, amit a tudományunk kvázi megkövetelt, ugye? De az a fajta megtermékenyítő hatás, amit egy fiatal, amit a diákok tudtak tenni később, mikor már taníthattunk mi is, sőt, kérték, sőt, elvárták, örültek annak, ha a kutatóintézeti dolgozók vállanak tanítást az egyetemen. És én életemben először akkor kerültem közel a hallgatókhoz, hát tulajdonképpen PhD hallgatókhoz, és tapasztaltam, hogy egy-egy értelmes kérdés milyen messzire tud vezetni. Tehát mi ennek szerintem kárát láttuk, hogy nem taníthatunk.
1: Így, ha már ez így felmerült, hogy azért az jutott eszembe, hogy 89 előtt azért volt a tudománynak egy ilyen furcsa autonómiája, és ez szerintem más ilyen szocialista-kommunista rendszerekre is jellemző, hogy azért volt egy olyan közeg, amin belül azért lehetett dolgozni, ugye, amit pont, hogy mondtál, hogyha nem állt szóba egy bizonyos réteg a szélesebb közönséggel, ugye például jogból voltak olyan könyvek, amiket csak külföldön lehetett publikálni, tehát, hogy konkrétan Franciaországban találkoztam olyan magyar kiadású nemzetközi jogi tankönyvekkel, amiről bele volt írva, hogy ezt Magyarországon nem lehet terjeszteni, de Magyarországon adták ki. Tehát, hogy valahogy azért volt egy ilyen, nem tudom, a hatalom része, aztán persze más alkalommal elég rendesen bele is nyúlt, tehát nekünk is volt erről ugye műsorunk.
0: Igen. Még ma is őrzöm, direkt eltettem azt a papírt, ami a cikk külföldön való publikálásához szükséges engedély. És a postán csak így adhattuk fel a cikket. És ezen 7 darab aláírás volt. De beleírtva a pártitkárt, az SB-titkárt, a KISZ-titkárt. Szóval csomó embernek engedélyeznie kellett azt, hogy te külföldön publikálhass. Vagy szükséged volt egy anyagra, amiről biztosan tudtad, mert megtapasztaltad, hogy ha a Szovjetunióból importálod, akkor az eredményeid 90%-a kuka. Ezzel szemben az az anyagot, ha te Angliából, amersem cégtől vásárolod, akkor jó eredményeket, konzisztens eredményeket kapsz. És azt engedélyeztetni, hogy te ne a Szovjetunióban vásárold meg, hanem Angliában megvásárolhass, ez is egy csomó, egy ugyanilyen bonyolult engedélyeztetési eljárásnak volt alávetve. Tehát voltak nehézségeink. Volt egy eszköz, amit a világon mindenütt használtak egy adott feladatra, azt itthon nem lehetett kapni, nem lehetett megrendelni, és akkor megterveztük, megcsinálta az üvegtechnika, egy szabadalom is lett belőle, de hát mennyivel egyszerűbb lett volna, ha ezt egyszerűen feladom a rendelést, és egy hét múlva benn van a laboromban a tárgy, amivel dolgozni tudok. Tehát ilyen nehézségeink voltak természetesen. De ez egyfajta találékonyságot is indukált, az biztos. Kétség kívül ez versenyhátrányt jelentett, az biztos. De megint hol az úgynevezett vizes természettudományokban, tehát ami labor, a labort igénylő tudományokban, ami számítást és a szürke állományt érintette, ott tulajdonképpen ilyen hátrányok nem voltak annyira jelentősek. Én emlékszem, hogy az első a Commodore-ra Hát ezt nagyon hamar megszervezték magukat a tudósok, hogy és észszerűen beosztották a gépidőtől kezdve minden. Tulajdonképpen az tényleg majdnem úgy működött, mint a tudósok demokratikus köztársasága. Ott nem voltak ilyen problémák, de a probléma rögtön, amint valami pénzt, több pénzt és ilyenfajta eljárásokat igényelt, engedélyeztetési eljárásokat, ott már bajok voltak, ugye? Mert hát diktatúrában éltünk.
1: Csak ugye tehát ezzel lehet párhuzamba tenni azt, hogy...
0: Utazni se tudtunk, igen, persze.
1: Tehát, hogy most ugye tehát az akadémia elleni támadásoknak az egyik első ilyen eleme az ugye az alistázás volt, amikor pusztán a kutatások címei alapján a Figyelőben ugye lejött egy ilyen lista, erre nem tudom, hogy emlékszel, tehát ugye nem tudom, hogy ez inkább mondjuk társadalomtudományt érintett, de hogy hát valószínűleg volt ilyen a szocializmusban is, hogy ugye valakinek a kutatási témája miatt esetleg abból a hátránya származott, csak hogy ez még így nem tudom, hogy 2010 után is előfordulhatott, hogy ugye kilistázták, hogy ki volt az, aki szerintük gendert kutatott, pusztán a publikáció címe alapján, tehát hogy azért ezt nem gondolta volna szerintem az ember 89 után, hogy ilyen még megtörtént.
0: Igen. Az a helyzet, hogy az illiberális rendszerek kitermelik ezeket a úgynevezett bürokratákat, a kutatónak nem nevezném, akik visszaélnek, akik tulajdonképpen politikailag motiváltak. Valahol nem csak a finanszírozásról, forrásról van szó, hanem a hatalomról is, és a hatalom az irányításról, a kontrollról szólnak ezek a dolgok. Tulajdonképpen természettudományokban is létezik ilyen, bőven létezik ilyen. Hát részben erről is vannak ebben a könyvben történetek, hogy hogyan lehetett hát bizonyos értelemben jégre vinni egy csomó kutatót és kutatást egyszerűen pénz megvonása. Uh-huh. Nem nyertek a nyílt pályázatokon. De hogy ezek a pályázatok hogy lettek meghirdetve, hogy lettek elbírálva, hát a legutóbbi pályázati ciklus az egy vicc. Uh-huh. Az egy vicc. És hát ott tényleg fölmerült, hogy hát azért ilyen kevés pénz, szóval egyik oldalon 270 milliárdot csak úgy odaadunk bemondásra, jó, hát egy Nobel-díjas mondta be, de akkor is. A másik oldalon pedig ifjú kutatóknak nincs módja kipróbálni, hogy a magukat, hogy mit tudnak, mire képesek, mit jelent az, hogy önálló kutatás, hogy valamit A-tól X-ig végigvinni, mit jelent. Az épp, hogy kevésbé rizikós, kisebb volumenű pályázatok útján lehetne megvalósítani. Ez épp, hogy társadalom ellenes, a társadalom modernizáció ellen van ezek az importált tudósok és importált témák.
1: Innen folytatjuk, most egy kicsit zenélünk, és akkor hamarosan visszajövünk.

0: Vissza is jöttünk, és akkor igen, tehát hogy pont arról beszélgettünk, hogy volt egy nyugodt periódus a kutatóhálózat életében, amikor csak pénz nem volt, de nem volt politikai befolyásolási kísérlet sem.
1: Vagy jóval.
0: Vagy kevésbé.
1: Halványabb volt.
0: És akkor mi egy negyed óránk maradt, úgyhogy akkor rá térnénk arra most itt. Tehát, hogy ugye maga a könyv az azért elég részletesen végigveszi hát tulajdonképpen az elmúlt 30 évnek a fontosabb történéseit, és azokat a reakciókat, amikkel kapcsolatban, vagy az, amiket te ezekkel kapcsolatban írtál, de hogy akkor ezt így kihagyva most végül is arra térnénk rá, hogy akkor mit várhatunk, vagy te mit vársz a jövőtől, és hogy mindazok alapján, a tanulságok alapján, amit itt a könyvben leírsz, te hogy tartanád ideálisnak, vagy mit tartanál ideálisnak, vagy kevésbé rossznak a kutatóhálózat működtetése szempontjából. Ugye, aki valamiért nem követte ezt az egész 7 éves műsort, tehát ugye most ugye ott tartunk éppen, hogy a HUNREN nevű kutatóhálózat az gyakorlatilag egy ilyen kekvaszerű magánszemély jelenleg, aminek nincsen igazán kapcsolata az akadémiával. Van a 4 humántudományi központ, amit kiszakítottak az egykori akadémiai hálózatból, és akkor hát most elindult egy olyan folyamat, hogy talán valamilyen formában visszakerül az akadémiához mind a természettudományos rész, mind a humántudományi rész, de igazából nem látni még azt, hogy ez milyen formában történik meg, és akkor ezzel kapcsolatban volt neked nem olyan régen egy írásod is.
1: Nemrég írtam egy rövid esszét erről, hogy hogyan lehetne most, hogyan érdemes, milyen gondolatokat kéne végig gondolni ahhoz, hogy most ezt a rendszert, a tudományos kutatás rendszerét, intézményrendszerét jól felépíthessük. Ez biztos, hogy nem egy rövid dolog. Ez időigényes. Ezt először is végig kell gondolni, meg kell beszélni az érintettekkel, iterálni kell, ki kell alakítani egy jó koncepciót, amit többé-kevésbé konszenzusos, megtervezni és számításokat végezni, hogy ez akkor hogy működne, mennyi pénzből. Azt is természetesen el kell dönteni, hogy jogilag mi legyen a jogállása, ezt mind ki kell találni, és mikor mindez megvan, ezt megtervezni, kikalkulálni, és hát akkor megvalósítani, törvénybe iktatni, és megvalósítani. Hát ez jó esetben egy év, de lehet, hogy több. Na most, de mindenképpen forduló ponthoz érkeztünk, mondhatjuk így 30 évenként egy fordulópont, több is, mint 30 tulajdonképpen, hogy újra el lehet gondolni, hogy mi legyen. Na most, ahogy a 90-es években végül is részben két személy barátsága okán, Antal József és Kosári barátsága okán, megmaradt az akadémia, annak az egysége, tehát a testület és a kutatóintézet hálózat egysége, most fölvethetnénk, hogy nem. Tehát ez egy nyitott kérdés mindenképp. Ugyanakkor én úgy vettem észre, lehet, hogy egyes főigazgatók mást mondanak, de én szerintem az úgynevezett restitution in integrum, tehát az eredeti helyzet visszaállítása, tehát, hogy a kutatóintézet hálózat egységesen visszakerüljön az akadémia ernyője alá, nem az akadémia irányításában, nem az akadémia működtetésében, de az akadémia kvázi alapításában és minőségbiztosításával, MTA kutatóintézet hálózatként együtt maradjon, És ezt az állam finanszírozza. Méghozzá próbaszámítások alapján, tehát nem a futottak még elv alapján kéne ezt most megbecsülni, minimum a támogatásban figyelembe kéne venni az európai átlagértékeket, vagy esetleg annál többet is, a GDP arányosan mondjuk, mennyi forrás fordítunk egy kutatóintézet hálózat fenntartására. Még a megemelt forrás is azt gondolnám, hogy semmi ahhoz képest, amit itt elherdáltak, és hát jóval kevesebb annál, mint amennyit a Krausz-féle alapítvány kapott volna. Jóval kevesebb, körülbelül fele, azt hiszem, ha jól becsülöm meg. Hát
0: igen, tehát hogy elvileg ugye rendelkezésre állnak források, tehát a, mondjuk ez sokszor elhangzott, hogyha a stadionokra van pénz, mert nincs pénz az egészségügyre, de itt konkrétan ugye ugyanabban az ágazatban azért az derült ki, hogy ha nagyon akarnának, akkor lenne pénz a dolgokra.
1: Persze, megoldható ez a testület, azt hiszem kb. 35 milliárd, ha jól sejtem, és akkor a intézethálózat az háromszor annyi az. Tulajdonképpen azt hiszem nagyjából így érdemes számolni. Tehát én úgy gondolom, hogy az egy érték, hogy az intézet hálózat és a kölcsönös interakciók és maga ez a közösség, mint olyan, ez értéket jelentett, méghozzá bizonyos értelemben védelmet is jelentett nehéz időkben, és tulajdonképpen újra értéket jelenthetne, így együtt, ahogy van. Ez az egyik dolog. A másik, én mindenképpen megtartanám a egyetemeken a támogatott kutatócsoportokat, mert valóban az egyetemen nagyon sok az oktatási és bürokratikus feladat még, hát lehet, hogy ez is majd áldásosan megváltozik. De jelen pillanatban a kutatást meg kell erősíteni az egyetemeken. És tulajdonképpen a figyelembe vesszük a hallgatókkal való szorosabb kapcsolattartás lehetőségét, akkor az egy komoly, komoly felhajtó erő ott kutatni. Persze megvan kétségkívül annak is az előnye, hogy ilyen kvázi izolált kutatóintézet hálózatban feladatorientáltan töltsük el szép időt. Annak is van szépségeim, világéletemben ott voltam, és állítom, hogy az jelentett valamit oda-vissza átlépni a kapun minden nap.
0: Viszont ezzel kapcsolatban meg szoktam kérdezni a vendégeket, például az elnök jelölteknél, és azt hiszem felmerült az a kérdés, hogy annak lenne értelme, hogy vannak olyan intézmények, például a Rockefeller Egyetem Amerikában, vagy a különböző granzikolók Franciaországban, ahol tulajdonképpen a fő irány az a kutatás, és akkor ahhoz van egy olyan szintű oktatás, hogy mondjuk minimum master szintű és doktori tanulmányok, tehát hogy akkor mondjuk például, és akkor ott ugye a master sem arról szól, hogy általában, mint az egyetemeken elmondják, hogy akkor hogy vannak a dolgok, hanem konkrét kutatásokat lehet megfigyelni, és ebben részt venni, tehát ez tulajdonképpen ilyen advanced studies-szerű valami. Hogy szerinted ennek például lenne értelme? Én úgy tudom, hogy már felmerült a 90-es években is a kutatóhálózat kapcsán, akkor elvetették, nem tudom, hogy mennyire komolyan, tehát lehet, hogy csak valaki
1: fölmerült. Fölmerült. Én is emlékszem rá az advanced studies gondolat.
0: Mert ugye ennek akkor az az előnye is meg lenne, ha már ezt így tulajdonképpen fetisizálják itt, hogy akkor a rangsor, tehát akkor bekerülne a kutatóhálózat is az egyetemi rangsorokba. Ugye azt látjuk, hogy az ilyen típusú egyetemek, azok viszonylag jó helyen tudnak végezni, mert hogy ugye például a tanárdiák arány az viszonylag jó, mert hogy ugye csak doktori hallgatók és master hallgatók vannak, és ahhoz ki azok jóval kevesebben vannak, mint a BA hallgatók.
1: Igen, ez lehetne. Még hogy így megemlítetted az Advanced Studies, tulajdonképpen ezt képviselte bizonyos értelemben a lendület, hát meg az ERC Granteknek is ez a feladata, hogy posztdokokat fejleszen, PhD-ket szerezzen, és tudományos gárdákat építsen ki, és ez a lendület, ez jó sikerült, csak azt tudnám megjegyezni, hogy kevés volt belőle. Tehát jóval többen érdemeltek volna meg lendület támogatás, mint ahányan megkapták. Tudom, mert bíráltam ilyeneket, tehát tudom, hogy megkaphatták volna többen, de minden esetre ennyire volt forrás. És ez egy jó kezdeményezés volt, és sikeres, amennyire meg tudom ítélni, a legtöbb lendületes, nagyon sikeres munkát végzett. És ezekből, a nagyon sikeres kutatókból lehetne megtalálni a kutatóintézet hálózat vezetőgárdáját, szerintem, szakmailag. És ők minden, pláne ha van ERC Grant nyertes, és vannak ilyenek, és idén sajnos egy sem volt, ami egy szégyen.
0: Hát mondjuk a minisztérium megtalálta a saját helyettes államtitkáret az ERC nyertesek között, igen. Tehát ugye ott a hát Kubin Jenik, aki vendége is volt ennek a műsornak, ő nyert ugye egy ERC-t.
1: Igen, tudom, de azt kell mondjam, hogy a mostani menetben, hát
0: most, igen,
1: most
0: igen,
1: nem volt.
0: Igen.
1: Most nem volt.
0: És az azért valamennyire az elmúlt éveknek a tudománypolitikájának a kritikája is.
1: Abszolút a kritikája, ezt mondom. Igen. Tehát akkor visszatérve a kérdésedre, hogy természetesen az irányítás az egy nagyon fontos dolog, a kinevezés, a részvétel, kik a tanácsadók, kik a közreműködő személyek, de a rendszernek kell jónak lenni, az intézménynek kell jól felépülve lenni, bocsánat, ezért a rossz magyarságért, mert az régen rossz, ha a személyeken múlik egy jogszabály működőképessége, ugye? Tehát én szerintem ezt meg lehetne csinálni, hát nem augusztus végi határidővel, az biztos. De ez egy nagyon szép nemes feladat, és csak gratulálni tudok az új generációnak, hogy ilyen szép feladat előtt áll ez. És szerintem van erre fogadókészség. Én úgy vettem észre a fiatalok körében. Van lendület, hogy ezt megértsék, és megcsinálják talán arra is.
0: Nem. Ugye itt a határidőkkel kapcsolatban szerintem ez is már itt azért többször elhangzott ebben a műsorban, hogy ez az alapvető probléma, hogy igazából ugye az unió miatt valamit le kell tenni az asztalra gyakorlatilag augusztus végéig. Most, hogy ez a kutatóhálózatra mennyire vonatkozik, mennyire nem, az más kérdés, az egyetemekre mindenképpen. Tehát ott ugye valamit kell lépni, hogy az uniós forrásokat megkapjuk. És akkor hát van egy olyan elképzelés, hogy akkor most valami ideiglenes módosítás történjen, és ugye az egyetemeknél azt látjuk, hogy most a Kekváknál kiírta a pályázatot a Lannert Judit, és akkor oda lehet jelentkezni a kuratóriumba és a felügyelőbizottsági tagsághoz. Nálunk is, hát nem tudom, felmerült az, hogy akkor most valami ideiglenes megoldást találjanak, csak ugye ezzel az szokott mindig lenni a probléma, hogy ez úgy maradt. Tehát, hogy aztán
1: igen,
0: a második
1: az
0: lépést
1: ideiglenes aztán... megoldásot mindig úgy kell lépni, hogy az a lépés a tételezett cél elérése irányába menjen. Mi lenne ez most? Ez a kérdés, ugye? Hát a Kekva megtartása lényegében a két, hát olyan nincs, hogy autonóm a kuratórium is, meg autonóm a szenátus is. Akkor melyik autonómia az érvényes? Autonómia egy van tulajdonképpen. Na most hasonlóképpen a Hunrennél is tulajdonképpen, ha a probléma ha jól emlékszem, úgy hívták, hogy ez volt a 17-es milestones, vagy mi, kifogásolták a örökös ki, a kinevezés, a önnemzéssel való vezetést, ugye, tehát, hogy elsőnek kinevezik, de utána már maguk választják meg a vezetőiket. Azt is kifogásolták, hogy túl szűk, tehát, és hát ez zavaros a jogi státusz, az kifejezetten zavarosnak ítéltek. Nem is tudták kitalálni igazán, hogy mi legyen a neve. Na most, éppen ezért én úgy gondolnám, hogy ha az MTA-hoz kerül, az egy rendelkezés tulajdonképpen, a kormány többség rendelkezhet így, hogy átkerül az MTA-hoz. Az MTA egy autonóm, MTA ernyője alá, nem az MTA irány működteti, de oda kerül jogilag. Az alapító okiratot mondjuk az MTA írja meg, de nem a Hunrenét, az MTA kutatóintézet hálózatét fogalmazzák meg, és abban a pillanatban az a probléma, amit a Milestones 17 jelentett, ugrott. Nincs probléma több. Mert biztosítva van az autonómia. És akkor onnantól kezdve már akkor lehet gondolkodni azon, hogy hogyan menjenek a, ki legyen a vezetésben, hogyan nevezik ki őket, ki mit reprezentál.
0: Erről gondolkodni mondjuk szélesebb körben is a és kutatók lehet, bevonásával.
1: Arra már van idő, megnyílik az idő.
0: Most viszont a mi időnk itt ma lejárt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Kardos Juliannának, hogy itt voltál velünk, és mi pedig ugyanígy két hét múlva kedden este 6-tól 7:30-ig találkozunk. Sziasztok!

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: A kis Palinta. Volt egyszer egy fiúcska, úgy hívták, hogy Palinta. Volt egy kis kerekes ágya, abban aludt éjszaka, meg délután is, ha éppen fáradt volt. De ha nem volt fáradt, anyjának fel alá kellett tologatni a szobában, és ezt a kis Palinta soha meg nem unta volna. Egyszer egy éjszaka is ott feküdt a kerekes ágyában, és semmiképp sem bírt elaludni, az édesanyja meg már réges-régen az igazak álmát aludta a maga mennyezetes ágyában.
1: Anya!
0: Rikkantotta a kis Palinta.
1: Utazni akarok!
0: Édesanyja kinyújtotta álmában a karját, és úgy tologatta ide-oda a kerekes ágyat. Ha belefáradt, és kezdte volna abba hagyni, a kis Palinta nagyot kiáltott.
1: Még!
0: És akkor folyt tovább megint a tologatás. Hanem a végén az anya olyan mélyen elaludt, hogy a kis Palinta hiába ordított torka szakadtából, ő már egy kukkot sem hallott belőle. Egy kis idő múlva benézett az ablakon a hold, a jó öreg hold, és olyan, de olyan bohókás dolgot látott, hogy alig hitt a szemének. Meg is törölgette a ködmene szegélyével, hogy nem álmodik-e, mert ilyet még életébe sosem látott. Ott feküdt ugyanis a kis Palinta nyitott szemmel a kerekes ágyában, és az egyik lábacskáját, mint valami árbócot, a magasba nyújtotta. Ingecskéjét lehúzta, és mint egy vitorlát, a lába kis ujjára akasztotta, egyik csücskét meg a kezébe fogta, és dagadt képpel elkezdte fújni.

0: és lám, a kerekesze egy lassan megindult, végig gurult a padlón, föl a falon, fejjel lefelé végig a mennyezeten, aztán a másik falon vissza.
1: Vég, vég!
0: Rikkantott a kis palinta, ahogy leért a padlóra, és megint földagasztotta a képét, megint elkezdett fújni, fújni, és a kerekeságy megint megindult a falon föl, falon le. Szerencséje volt a kis palintának, hogy éjszaka volt, és a föld is a feje tetején állt, mert különben bizony könnyen a nyakát törhette volna. Amikor már harmadszor utazta így körbe a szobát, a holt hirtelen az arcába kukkantott.
2: Kis öcsém, nem volt még elég?
1: Nem! Még, még! Nyisd ki az ajtót, végig akarok utazni a városon. Azt akarom, hogy mindenki lássa, hogy utazom.
2: Mit képzelsz? Nem tudok én ajtót nyitni?
0: Mondta a jó öreg hold, de azért egy hosszú sugarát beküldte a kulcsukon. Azon a kis palinta kigurult a házból. Csöndesek, néptelenek voltak az utcák, a magas házak némán álltak a holdvilágban, és fekete ablakaik bambán bámultak a levegőbe. Embernek azonban nem volt se híre, se hamba. A kis palinta nagy zörgéssel gurult tova kerekes ágyában az utcákon, a jóságos hold meg mellette baktatott, és világított neki. Így mentek utcáról utcára, de sehol egy teremtett lelket se láttak. Ahogy a templom előtt elhaladtak, a torony tetején a nagy aranykakas hirtelen kukorékolt egyet. Erre megálltak.
1: Hát te még mit csinálsz ott?
3: Elsőt kukorékoltam!
1: Hol vannak az emberek?
3: Elusznak! Majd, ha a harmadikat is kukorékolom, akkor fog felébredni az első ember!
1: Azt én nem bírom kivárni! Gyerünk az erdőbe! Legalább az állatok lássák, hogyan utazom!
2: Kis öcsém, nem volt még elég?
1: Nem! Még, még, még! Világíts, öreg hold, világíts!
0: Azzal fölfújta a képét, a jó öreg hold meg világított, kimentek a város kapuján, végig a sötét földeken, be az erdőbe. A hold csak nehezen bírt haladni a sok fa közt, és elmaradozott, de aztán összeszedte magát, és újra meg újra utolérte a kis palintát. Az erdőben csönd volt, és nagy magányosság. Állatot nem lehetett látni, se szarvast, se nyulat, még egy egérkét se. Így mentek mind tovább, és tovább, fenyveseken át, bükkösökön át, hegynek föl, völgynek le. A jó öreg holdot kocogott a kerekes ágy mellett, és minden bozótba bevilágított, de állatnak nyoma sem volt, csupán egy macska ült fent egy tölgynek tetején, és villogtatta a szemét. Erre megálltak.
1: Ez a kis cirmos. Jól ismerem, a csillagokat akarja utánozni.
0: Ahogy tovább mentek, velük ment odafönt a macska is, fáról fára ugrálva.
1: Hát te mit művelsz ott?
4: Nyáu, kivilágítok.
1: Hol a többi állat?
4: Alusznak. Figyelj csak, hogy horkolnak, hallod?
2: Kis öcsém, nem volt még elég?
0: Fölfújta a képét, az öreg hold meg világított, így mentek tovább, ki az erdőből, át a pusztaságon, egészen a világ végéig, és ott aztán bele egyenest az égbe. Az volt csak a jó mulatság. Valamennyi csillag ébren volt, valamennyinek a szeme nyitva, valamennyi csillogott, villogott, az egész ég egyetlen ragyogás volt tőlük. Kantott a palinta, és begördült a nagy fényességbe olyan sebesen, hogy jobbra-balra csak úgy potyogtak lefelé a csillagok ilyettükbe.
2: Kis öcsém, nem volt még elég?
1: Nem, nem, világíts!
0: És láttatok már ilyen? Keresztül hajtott egyenest a jó öreg holdnak az orrán, úgyhogy annak egészen elsötétedett az arca tőle.
2: Fúj! Mindennek van határa.
0: azzal elfújta a lámpását, és a csillagok is mind becsukták a szemüket. Egyszeriben elsötétült az ég, olyan sötét lett, hogy az Orra hegyéig sem látott az ember.
1: Világíts, öreg hold, világíts!
0: Csak hogy a holdnak nyoma veszett, és nyomuk veszett a csillagoknak is. Mind hazamentek lefeküdni. Most aztán nagyon megszeppent a kis palinta, hogy ilyen egyedül maradt az égen. Megragadta az inge csücskét, jól földagasztotta a képét, fújt, fújt, és görgött össze-vissza a kerekes ágyával. Ide is, oda is, előre is, hátra is, de hiába. Senki nem látta, hogy utazik, se az emberek, se az állatok, se a csillagok.

0: Végül aztán odalentről, egészen lentről az ég aljáról valami kerek, piros posgás arc pillantott föl rá. A kis Polinta azt hitte, jó öreg Holt kelt föl újra.
1: Világíts! Világíts!
0: Fölfújta a képét, keresztül kasul száguldott az égen, egyenesen neki annak a piros arcának. Az pedig a nap volt, akkor kelt fel a tengerből.
2: Nocsak, öcskös.
0: És izzó tekintetével belenézett a kis Palinta arcába.
2: Mit művelsz te itt az énegemben?
0: Azzal nyakon csípte Palintát, és belehajította a nagy-nagy vízbe. Aztán, hogy mi történt aztán? Hát már elfelejtetted. Ha véletlenül arra nem evezünk te meg én, és ki nem halásszuk, csónakunkba nem vesszük a kis Palintát, bizony könnyen a tengerbe fúlhatott volna.

0: is itt lakik a négyszögletű kerekerdőben, akár csak Dömdödöm.
1: Kicsoda?
0: Dömdödöm. Azért nevezzük így, mert csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
1: Semmi mást.
0: Semmit. De azért nagyon jól megértjük, akármit is akar mondani. Néhány nap alatt te is megérted.

0: Ő meg ugye azért jött ide, mert odakint senki se értette meg, és ki is nevették?
1: Lehet, magam sem tudom pontosan, de Aromó, a fékezhetetlen agyvelelő nyúl azt állítja, hogy Dömbödöm tudna beszélni, csak nem akar.
0: És miért nem?
1: Aromó úgy meséli, hogy Dömbödöm egyszer nagyon megszeretett valakit. Igen, megörült, te is tudod, mennyire megörül az ember annak, ha megszeret valakit. El is indult Dömbödöm, hogy majd odaáll az elé, a valaki elé, és azt mondja, szeretlek. Igen ám, de útközben látott két asszonyt. Éppen azt mondta az egyik a másiknak.
2: Én igazán szeretem magukat, de ha még egyszer átjön a tyúkjuk a kertembe...
1: Mi az, hogy de ha még egyszer, gondolkozott Dömbödöm, akkor már nem fogja szeretni. Aztán jobban odanézett, s akkor ismerte meg a két asszonyt. Világéletükbe gyűlölték egymást. Ejha, mondta Dömbödöm, és odaért a templom térre. Ott éppen egy zsinóros, zekés poroszló püfölt egy rongyos gyereket.
3: Én szeretem az embereket!
1: Ordította a poroszló, és zitty a sonfa pálcával.
3: De azt nem tűrhetem!
1: Már megint ez a szó, már megint ez a szeretni szó, mormogott Dömbödöm, és elgáncsolta a poroszlót, s amíg ő kelme feltápászkodott, ő is, meg a rongyos gyerek is kereket oldott. S úgy futás közben fülébe jut egy beszélgetés fosznány. Egy fiú éppen azt mondja a másiknak.
4: Én a világon a pirított tökmagot szeretem a legjobban.
1: Erre már igazán elkeseredett Dömbödöm, de ez nem volt elég, mert akkor meghallotta, ahogy a ligetben egy lány azt mondja egy fiúnak.
5: Én igazán szeretlek.
1: Mi az, hogy igazán? Háborgott magába Dömbödöm. Akkor talán olyan is van, hogy nem igazán. Ha nem igazán, akkor az már nem is szeretet. S ha szereti, akkor miért kell hozzá az az igazán? Vagy szeret valakit az ember, vagy sem? S akkor elgondolkozott ezen a szeretni szón. Mit is jelent igazából? Mit jelentett annak az asszonynak a szájából? Mit a poroszlóéból? Mit a tökmagevő fiújéból? És mit a ligetbeli lányéból? Mit? De már akkor oda is ért ahhoz, akit megszeretett. Megállt előtte, rápillantott, és azt mondta.
6: Dömbödöm.
1: Azóta se hajlandó mást mondani, csak ennyit, hogy Dömbödöm.
0: És akinek azt mondta, hogy Dömbödöm, megértette őt?
1: Egészen bizonyos lehetsz benne. Ám bár könnyen meg lehet, hogy ezt a történetet Aromó találta ki, és Dömbödöm tényleg nem tud mást mondani.

0: Három zsák ravasság. Rókáné komámasszonynak, amint egyszer a szőlőhegy mellett sétálgatott, erősen megfájdult a foga. Mit gondoltok, mire fájdult meg? Bezzeg, hogy a szőlőre? Történetesen arra sétált sündisznó asszonyság is, és ahogy meglátta a komámasszony, roppant megörült a találkozásnak.
1: Ó, de rég nem láttam, kedves asszonyság. Tudja mit? Menjünk ki a szőlőhegyre, s lopjunk szőlőt. Isten őriz, tám, hogy csapdába kerüljek?
2: Ugyan.
1: Ne féljen attól, kedves asszonyság. Annyi bennem a ravasság, hogy három zsákot megtölthetnék vele. Majd kiszabadítom én kendet, ha csapdába kerül.
0: Hát, gondolta magában az asszonyság.
3: Csak ugyan három zsákra való ravassága van a komámasszonynak. Miért ne próbálnék szerencsét?
0: Egy-kettőre kimentek a szőlőhegyre, ott szőlővel megrakottak, aztán elindultak hazafelé. Na, nem messzire haladtak, egyszerre csak ment volna tovább a komámasszony, de nem tudott. Csapdába esett őkelme.
1: Jaj, jaj, kedves asszonyság, segíljen!
3: Mit? Én segíljek? Hát mire való a kent három zsák ravassága?
1: Azám, három zsák ravasság. Amint egy árkon átugrottam, belejtettem. Nincs kednek valami ravassága?
3: Hát bizony, nekem csak egy van, de próbálja meg, hát hasznát veszi. Tegyen úgy, mintha meghalt volna. A gazda majd kiveszi a csapdából, ken meg, amíg a gazda arra készülődik, hogy megnyúzza, ucu, szaladjon, ahogy csak a négy lába bírja.
0: Úgy történt, ahogy sündisznó asszonyság mondotta. Csak hamar jött a gazda, kivette komámasszonyt a csapdából, az meg utcu, mire a gazda neki készülődött a nyúzásnak, árkonbokron túl volt. Telt múlt az idő, Rókáné komámasszony megint megkívánta a szőlőt, s mert hogy először szerencsével járt, másodszor is hívta sündisznó asszonyságot, hogy menjenek ki a szőlőhegyre. Na, ki is mentek. Jól laktak szőlővel, aztán elindultak hazafelé, de egyszerre csak csattant valami, s hát szegény sündisznóasszonyság menne tovább, ha tudna, de nem tudott.
3: Jaj, jaj, kedves komámasszony, ha Istent ismer, segíjen!
1: Ó, Istenem, de sajnálom, kendet asszonyság! Segítenék, hogy ne segítenék, csak tudnék.
3: Már hogy ne tudna, mikor három zsák ravassága van kennek?
1: Csak volt. Nem mondottam a múltkor, hogy amint átugrottam egy árkon, mind a három zsákot belejtette.
3: Hát menjen, kedves komámasszony, és keresse meg!
1: Nulám, ez nekem eszembe sem jutott. Szaladok, kedves asszonyság, szaladok!
0: Bezzeg, hogy szaladott, mert észrevette, hogy jön a gazda egy nagy furkós bottal. Mire a gazda a csapdához ért, árkombokron túl volt a komámasszony. Na, szegény sündisznóasszonyság, most mi lesz veled? Vele bizony az lett, hogy a gazda, mikor meglátta, nézte, aztán megsajnálta. A csapdából kivette, a sapkájába beletette, s mit gondolt, mit nem, a gyerekeinek hazavitte. Így volt, vége volt, mese volt.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az európai zöldségek és gyümölcsök növényvédőszer szennyezettségéről közöl adatokat az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság éves jelentése alapján a Tudatos Vásárlók Egyesülete. A forgalmazott élelmiszerek mintegy 42%-ában találtak szermaradványt, ami megegyezik az elmúlt évek átlagával, vagyis nincs érdemi javulás. Különösen aggasztó, hogy a minták negyede többféle növényvédőszert is tartalmaz, melyek egymást, akár felerősítő hatásával, a határértékek megállapításakor nem számoltak. A legszennyezettebb gyümölcs a cseresznye volt. Az uniós minták felében találtak oda nem illő anyagot, az almák harmadában szintén. Az EU Farm to Fork stratégiája 2030-ig előirányozza a peszticid használat felére mérséklését, ám a szakértők szerint ez nem teljesül. A legkockázatosabb szerekkel szennyezett friss gyümölcsök aránya 9 év alatt több mint felével nőtt.
2: Az orangutánoktól a gorillákon át a csimpánzokig. Ugyanaz az alapvető idézítési struktúra figyelhető meg minden ember szemben sumajom nevetésénél, ami arra utal, hogy valamennyiük közös őse már legalább 15 millió évvel ezelőtt felismerhető módon nevetett. Állítja a Communication Biology-ban megjelent tanulmány. A kutatók 5 emberszabású majomfaj 17 egyedének nevetését rögzítették egymás csiklandozása és társasjáték közben. A magyar narancs hírét hallottátok.
1: A Euronews arról ír, hogy egy sikeres svájci kísérlet után Olaszország lehet a következő ország, amely napelemes vasutat épít. A svájci Sunways startup egy 100 méteres működő, nagyforgalmú vágányszakaszon 48 napelemet helyezett el a sínek közé, elég alacsonyan ahhoz, hogy a vonatok akadály nélkül áthaladjanak felettük. A 2028 áprilisáig tartó 3 éves teszt során vizsgálják a telepítést és eltávolítást, a karbantartást, a szennyeződés felhalmozódását, valamint azt, hogyan bírják a panelek a vonatok keltett légnyomást, a rázkódást, a port, a havat és a fagyot. A mozdonyvezetőket zavaró vakító fényt tükröződésmentes szűrőkkel kezelnék. A vállalat szerint, ha a próba beválik, Svájc 5000 kilométeres vasúthálózata évente akár 1 terawattóra zöld áramot termelhetne, ami az ország áramfogyasztásának mintegy 2%-át fedezné.
0: Ezek voltak a hírek.

Não é?

Damn, you're wild.

Hello, hello, Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Dzsungelkönyve műsor, két hetente jelentkező Jungle és Drum & Bass adás a Tilos Rádió FM 90.3-as frekvenciáján. A két házigazda DJ-rem, valamint én Mentélien. És a ma este folyamán én zenélek nektek, itt leszek éjfélig, hoztam egy rendhagyó szelekciót, ugyanis ma este a szombaton esedékes délutáni daytime ride time-ra fogok hangolódni. Első órában mindenféle középtempós laza kedvenc, második órában pedig majd könnyed jungle 160-as szelekció. Nagyjából erre lehet számítani. Tartsatok velem és érezzétek jól magatokat!

FM 90.3 Tilos Rádió. Ez a Dzsungelkönyve műsor velem Mentériennel. És ahogyan a műsor elején mondtam, ma este rendhagyó adás. És ezzel kapcsolatosan elmondom a programajánlót. Most szombaton, azaz július 18-án déltől egészen 9 óráig The Right Time Buli az Atno udvarán. Ez lesz az első alkalom, hogy szabadtéren leszünk, és délután is a szokásos esti sáv helyett. És én izgatottan várom, hogy mit fog nyújtani ez a délutáni móka. Az biztos, hogy Panka, Ekaterina, Benc és én is készülünk egy-egy alternatív szettel. Én valami ilyesmi sounddal készülök. De elég széles lesz a paletta. Aztán pedig a délután felénél valahol majd átváltunk Junglebe is. Ahogyan majd én a műsor felénél kb. És a buli egyébként ingyenes, tehát júli 18 szombat délután, Right Time az Atnóban. Gyertek, ez volt a programajánló.

Tilos Rádió FM 90.3, ez a dzsungelkönyve műsor, a lejátszoknál én Mentélien, és az elmúlt percekben Sirhis és Logan Olm közös felvétele a Dangargan szólt. Nagyon kis kedves menetelős darab. Ez pedig már egy Future Garage-szerű track Fraser Ray-től, a Midnight. Szólt már egy kis UK funky, egy kis house, egy kis garázs. Szombaton valami ilyesmire lehet számítani tehát tőlem. Igyekszem nem megőrülni, és inkább a kellemesebb, hallgatósabb darabokat preferálni. Amik illenek a délutáni napsütéses lazuláshoz. Én még itt vagyok éjfélig, maradjatok velem!

Ez itt a Tilos Rádió, benne pedig a Dzsungelkönyve műsor. Ahogyan ígértem, a műsor felénél egy kis tempóváltás, de továbbra is a szombati Right Time bulira hangolódok. És az előző zene nagyon különleges volt, hiszen ez nem más, mint Red Eyes, Landsman, Pinti és Natasha Kanga közös zenéje, a My Heart Is So Heavy. És nehéz szép kerek mondatokban erről beszélni most, hiszen alig néhány napja, hogy Landsman elhunyt, több évnyi hősies küzdelem után. És hát elképesztő az űr, ami keletkezett ezáltal.

Szerintem az elmúlt jó néhány év egyik legfontosabb alakja volt a Drum & Bass-ben, és nekem is személyesen nagyon nagy hatással volt a zenei ízlésemre az elmúlt közel 20 évben. Úgyhogy nagyon hiányozni fog. Nyugodjék békében, Lentman. Maradjatok velem, én éjfélig itt leszek.

Ez itt a Tilos Rádió, benne pedig a Dzsungelkönyve műsor, ami épp jelenleg szól, az Nektax-tól a SideQuest című szám a tavalyi albumáról, ami a csodás Overshadow kiadón jött ki. Gyorsan elmondanám, hogy a legutóbbi adás, a 4 héttel ezelőtti már elérhető a youtube.com/mentirian oldalon. Akkor egy lélekkel teli drum and bass jungle szelekcióval jelentkeztem a nyár örömére. Csekkoljátok!

Ez itt a Dzsungelkönyve a Tilos Rádión, amin éppen egy nagy kedvencem szól. Az elmúlt hetekben, hónapokban sokat pörgött ez nálam. Slater és Duality. Save Our Soul Slater remixében. És lenne néhány gyors programajánlóm. Július 24-én Attila S. és Disco Boy zenél a Tájfelben. Aztán kicsit később, augusztus 19-én a Pontonon fogok én zenélni, egy különleges szett, Lauval fogunk back-to-back-ezni életünkben először. A terítéken house és garázs lesz, és pár nappal később, augusztus 22-én a Sárkányban is megtaláltok, ott house-t fogok játszani. Illetve augusztus 28-án 10. születésnapját ünnepli a Hive csapat. Masszív line-up lesz, a külföldiek, DLR Monty, Subtension és Abstract, valamint jó pár magyar fellépő. Ez volt a programajánló.

ez itt a Tilos Rádió, benne pedig a Dzsungelkönyve műsor. Az előző percekben egy nagy kedvencem, Slater és Fox közös zenéje a Hola Hola. Most pedig Equinox-tól egy gyönyörű darab, a Dreaming of Better Days című szám. Lassan végéhez érünk a mai műsornak. Ahogyan azt többször elmondtam, ma este a szombat délutáni Ride Time bulira hangolódtam. Igyekeztem olyan zenéket válogatni, amik szerintem passzolnak egy napsütéses nyári délutánhoz. Legyen szó középtempóról, vagy dzsungel 160 körüli tempóról. Remélem kedvet kaptatok a bulihoz, és majd ott találkozunk.

A műsort természetesen meg fogjátok találni a tilos.hu, illetve a mixcloud.com/dzsungelkönyve oldalon, és kis szerencsével a YouTube-ra is felkerül majd, youtube.com/mentélien, ezt az oldalt kell keresni és követni. Van még egy búcsúzeném is hátra, egy igazi nyárias zene, Tyler Daly és Children of Zeus, Never Enough című száma.

Ezzel köszönném meg mindenkinek a ma esti figyelmet. Mentérjentés a dzsungelkönyve műsort hallhattátok. Jó éjszakát, sziasztok!